0: Átfokozódik a hőség, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néha a zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. A jövő héten sem várható jelentős enyhülés.
1: Manna Hits! Manna Hits!

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: My name is Danielle Stevens, and here is a little history behind how Favor got started.
2: Ez a dal tulajdonképpen úgy készült, hogy a mobilomon egy dalszerkesztő applikációval játszottam, és közben azon gondolkoztam, hogy mennyire szeretem Istent, és mennyire hálás vagyok neki azért, amit értem tett. Aztán a játék végén meghallgattam a dalt, és annyira jó volt a kezdése, hogy mondtam az egyik barátomnak, hogy ebből egy rendes zenét kell, hogy csináljunk. Mindannyiunknak volt már olyan helyzet az életében, amikor Isten váratlanul kinyitott egy ajtót, megnyitott egy lehetőséget. Szóval, ha nyílik egy ajtó, amit Isten megnyit neked, akkor lépj be rajta még akkor is, hogyha az első lépés viccesnek tűnik.
1: Some opportunity that you know

0: Hey everybody, this is Patrick Dobson, and I'm so glad you're checking out my song, God is Able. I actually wrote this song.
1: Nagyon örülök, hogy meghallgatod ezt a dalt, ami annak a bizonyítéka, hogy Isten képes erőt adni az életünk legnehezebb időszakában is. 2015-ben meghalt az édesanyám, az ő elvesztésének a fájdalma miatt teljesen átalakult az Istenbe vetett hitem. Azokban az időkben minden nap emlékeztetnem kellett magamat arra, hogy Isten képes megtenni, amit kérünk, vagy csak gondolunk. Ezért írtam ezt a dalt, ami egyben a reménység üzenete is.
0: As well as your listeners, and I pray that it brings a message of hope.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Felfegyverzett és veszélyes vagy. Amikor tudod, hogy ki vagy Krisztusban, amikor használod az igét, használod Jézus nevét, amikor alkalmazod az ő vérét, akkor felfegyverzett és veszélyes vagy. Lehet, hogy semmit nem látsz még, de tudd meg, a démonok menekülnek a szellemvilágban. Háborúban vagyunk, és soha nem szabadna ostobán azt hinnünk, hogy Isten üres kézzel hagyott itt minket. Soha nem kell félned a gonosztól, soha nem kell félned attól, hogy vajon mit próbál majd tenni ellened, mert valójában több, mint győztesek vagyunk. Bármin is mész keresztül most éppen, nem kell azt érezned, hogy a dolgok végén kullogsz. Mert a Biblia azt mondja, hogy te vagy a fej, és nem a farok, fent vagy, és nem alul. Hát azt mondod erre? Hát az biztos, hogy nem így érzem. Nos, nem alapozhatunk arra, hogy mit érzünk. Erősen meg kell állnunk az Isten igében, és azt kell mondanunk. A Biblia azt mondja, hogy még a harcok közepette is több vagyok, mint győztes, azáltal, aki szeret engem. A harcaid során soha ne feledd, hogy Isten szeret téged. Mély és hatalmas szeretettel, és nagyon jó terve van a számodra. Van itt ma néhány ember, akiknek meg kell ezt ragadniuk, és a magukévá kell tenniük. Ne engedd, hogy ez csak elszálljon a füled mellett. Talán különféle dolgok folynak az életedben, valaki megbántott, problémáid vannak. Szembe kell nézned néhány dologgal, és úgy vagy vele, talán abban reménykedve jöttél ma, hogy felvidítalak majd. És én hiszem, hogy képes vagyok erre, de azt is hiszem, hogy ennél többet tehetek. Hiszem, hogy felkészíthetlek, és eljuttathatlak arra a pontra, amikor az Isten igé által többé nem te leszel, akit fel kell vidítani, hanem te leszel az, aki másokat is felvidít. Egy oka van annak, hogy a problémáink annyira le tudnak minket húzni, méghozzá az, hogy azt hisszük, hogy soha nem szabadulunk meg tőlük. Azon aggódunk, hogy nem kapjuk meg majd az életben, amit akarunk, vagy hogy tovább kell majd rájuk várni, mint amennyit várni szeretnénk. Azt gondoljuk, hogy amit ellenünk tettek, az igazságtalan volt, és ez talán igaz is, de arra is emlékeznünk kell, hogy Isten az igazság Istene is, és ő nem fogja elnézni, hogy mások az ő gyermekeit bántsák, hogyha azok szilárdan megállnak az Isten igéjében. Ha valaki megbánt engem, én meg keserűvé válok, és nem vagyok hajlandó megbocsátani, akkor nem várhatom, hogy Isten megszabadít. Ha rossz a hozzáállásom, akkor nem fogom meglátni az életemben Isten igazság szolgáltatását. De ha az ő kegyelméből megteszem az én részemet, amit kér tőlem, akkor Isten mindig igazságot szolgáltat majd az életemben, és a te életedben is megteszi ezt. Figyelj rám, ha valaki megbántott téged, akkor Isten az igazság Istene, és ő kétszeresen kárpótol téged, ha megállsz az Isten igéjén. Értetek engem? Meg kell értenetek ezt. Több, mint győztesek vagytok. Most lehet, hogy úgy érzed, hogy minden rád nehezedik, de a Biblia azt mondja, hogy mindezek közepette. Nem akkor, amikor véget értek, hanem mindenek közepette. Ez a legjobb idő arra, hogy kinyisd a szádat, és azt mondd, diadalmaskodom Krisztus által, aki szeret engem. Hallod, ördög, több vagyok, mint győztes Krisztus által, aki szeret engem. A fej vagyok, és nem a farok. Fent vagyok, és nem alul. Sok népnek kölcsön adok, de nekem nem kell kölcsön kérnem. A Biblia szerint egy keresztény az legyen éber és őrködjön. A Lukás 12.15 szerint őrizzétek meg magatokat minden mohóságtól és kapzsiságtól. Vigyáznod kell, hogy amikor Isten elkezd megáldani téged anyagilag és pénzügyileg, akkor ne válj kapzsivá, aki egyre többet, többet és többet akar. Ezért kell megbizonyosodnod arról, hogy minél több van neked, annál többet adsz. Amen. Minél több van neked, annál többet adj. Minél jobb az életed, bánj annál jobban más emberekkel. Amikor Isten megáll téged, akkor mindig oszd meg azt valaki mással. És talán ez az egyik titka az adakozásnak. Talán Isten azt mondja, hogy mindig adjuk oda az első részét annak, amink van. Hogy mindig először adjunk, mert ez az egyik módja annak, amivel a kapzsiság ellen harcolhatunk. ami egy borzasztó dolog. Mert amikor kapzsi és mohó vagy, akkor nem tudsz hálás lenni azért, amit van. Mindig többet akarsz. Máté 16:6. Vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok kovászától. A kovász, amiről itt beszél, a törvénykezéshez való visszatérést jelentette, az igazi szabadságban való élet helyett, amit Krisztus a halálával szerzett meg nekünk. Jézus nem azért halt meg, hogy szabályok és előírások alatt éljünk, amit az emberek aggatnak ránk. Azt akarja, hogy szabadok legyünk, hogy a Szent Szellem vezessen, aki bennünk él, aki mindig a szent életre vezet majd minket. Máté 10:17. Óvakodjatok az emberektől, akik ellenkeznek Istennel. Gondold meg, hogy kivel leszel szoros kapcsolatban. Márk 13:23. Ti azonban legyetek éberek, és vigyázzatok magatokra. Ismernetek kell magatokat. Ismerd a gyengeségeidet, és ismerd az erősségeidet. Lukács 17:3. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Amikor látod, hogy valaki elkezd kompromisszumokat kötni egy területen, imádkozz érte. Amikor látod, hogy valaki küszködik, imádkozz érte. Az az egyik legjobb módja annak, hogy segítsük egymást, ha azonnal imádkozunk, amikor meglátjuk egymás szükségét. Nem kell mindig mindenkinek prédikálni, az pedig biztos, hogy nem kell elmondanod másnak, hú, észrevettem, hogy az XY-nak nehéz napja van. Nem, ha Isten megláttatja veled, hogy az XY nehézségen megy keresztül, akkor rögtön imádkoznod kell. Istenem, Jézus nevében kérlek, hogy erősítsd meg őt. Nem tudom, hogy mind megy keresztül, de érzem, hogy nehéz időket él meg. Ezért imádkozom érte, és arra kérlek, hogy segíts neki mindenben, amivel most meg kell küzdenie. Ezzel Istennek is szolgálatot teszel, de mi gyakran csak beszélünk a dolgokról, ahelyett, hogy imádkoznánk értük. Őrködnünk kell, oda kell figyelnünk a gondolatokra, amelyek eszünkbe jutnak, és oda kell figyelnünk az érzéseinkre is. Hát ez meg honnan jött? És mi az oka? Állj meg és imádkozz. Istenem, mi a forrása ennek? Mi a gyökere ennek a problémának? Egyszer egy éjjel nem tudtam aludni, egyszerűen nem tudtam. Már hajnali 4-5 óra volt, és nem tudtam aludni, pedig általában nagyon jól alszom. Ezért végül, és bárcsak előbb megtettem volna ezt, de végül azt kérdeztem, Istenem, mi a gond? Mert úgy éreztem, hogy a Szent Szellem nem hagyott békén. És abban a pillanatban Isten megmutatta, hogy előző nap durván viselkedtem valakivel. És így bocsánatot kellett kérnem Istentől. És aztán másnap, majd az illetőtől is. De oka volt annak, hogy nem tudtam aludni. Szóval ahelyett, hogy azon tűnődnél, nem tudom, miért nem tudok aludni, vajon miért nem tudok aludni, inkább kérdezd meg Istent. Talán azt mondja, túl sok kávét ittál túl későn. Vagy valami hasonlót. Tudjátok, Dave-nek sok gondja volt az alvással egy időben, és amikor megkérdezte Istent erről, ő azt felelte, túl sok Dr. Peppert iszol. Persze semmi baj a Dr. Pepperrel, de Dave minden nap behajtott egy gyors étterembe, és vett egy litert belőle. Aztán mind megitta, és emiatt nem tudott aludni. Kérdezd meg Istent, hogy mi a bajod? Gyerünk! Néhányan nem is akarjátok tudni, igaz? Én aztán meg nem kérdezem, még lehet, hogy megmondja. Jobban prédikálok, mint amit mutattok. Fel kell ébresztenem benneteket. Tudjátok, ez egy felelősségteljes élet, hogy nem csak úgy élünk, hogy hát nem tudom, miért érzek így, tudod, én nem tudom, az elmém biztosan támadás alatt van, nos, akkor nyisd ki a szádat, és mondd azt, megdorgállak gonosz, távozz tőlem, menj, fogd a Bibliádat, nyisd ki, és olvasd hangosan, amíg újra békességed nem lesz az elmédben. Mert működni fog, ha megteszed. Egyszer megbántott valaki, és mérges voltam. Dévre voltam mérges. És tudjátok, amikor mérgesek vagytok valakire, akkor nem akartok bemenni abba a szobába, ahol épp tartózkodik. Vagy amikor ő jön be a szobába, ahol te vagy, akkor megáll a levegő. És úgy vagy vele, hogy nem is beszélsz hozzá. Semmit sem mondasz. Nem teszed meg, amit általában megteszel érte. Például, ha normális esetben neki is hoznál inni, amikor magadnak hozol, akkor most nem fogsz. Nem, neked nem hozok. Tudjátok, miután 30-valahány évig tanulmányoztam az igét, megtanultam, hogy ez nem működik Isten királyságában, és hogy ezzel csak ajtót nyitok a gonosznak. A Biblia azt mondja, hogy ne menjen le a nap a ti haragotokkal, ne adjatok lehetőséget a gonosznak. Ne engedjetek neki területet. De olyan mérgesnek és megbántottnak érzem magam. És elkezdünk újjal mutogatni egymásra. De neked soha nem kell azzal foglalkoznod, hogy más mit csinál, vagy mit nem csinál. Te csak a saját részedért vagy felelős. Nem hallottatok engem. Gondoljuk ezt át még egyszer, és mondjuk el ezt mindenkinek, aki a tévében néz minket. Soha nem kell azzal foglalkoznod, hogy más valaki mit csinál, vagy mit nem csinál. Csak a saját részedért vagy felelős. Te megteszed a te részed, és Isten mindig gondot visel majd rád. Ha megteszed a saját részed, akkor Isten mindig gondot visel majd rólad. Persze, az ellenség azt szerette volna, hogy egész éjjel mérges maradjak Dévre, hogy elveszítsem a békességemet, az örömömet, de fogtam a Bibliámat, bementem a kis szobámba, ami akkor az irodám volt. Letérdeltem, arcra borultam, az orrom alá dugtam a Bibliát, és azt mondtam, Istenem, azt akarom, hogy tudd, hogy nem kellek fel innen, és a szobából sem megyek ki addig, amíg meg nem adod nekem a kegyelmet ahhoz, hogy kimenjek az ajtón, és istenfélő nőként viselkedve beszélni tudjak a férjemmel. Amen. És így is tettem. Elkezdtem imádkozni és olvasni. Te jó ég, hogy mit meg nem teszek értetek. De nem elég, ha azt mondod, bár csak ne éreznék így. Istenem, segíts, hogy ne érezzem így. Nem, azt akarom, hogy tűz gyulladjon bennetek. Isten idehozott benneteket, ezért én ráfújok arra a parázsra, ami lehet, hogy épp ki akar hunyni. De ez olyan nehéz. Kérlek, ne mondd ezt többé. Egy Tesszalonika, 5. rész, 6. vers. Ennek megfelelően ne is aludjunk, mint a többiek, és ez nem az esti lefekvésről szól, hanem legyünk éberek, figyelők, óvatosak és őrködők, és legyünk józanok, nyugodtak, összeszedettek, körültekintőek. Ez nem olyan embert ír le, aki csak úgy van vele, hogy mindegy. Ez egy olyan emberről beszél, aki megfontoltan és céltudatosan él. Eldöntötte, hogy győzni fog, és nem éri be mással. Amen. Pál azt mondta, az a határozott célom, hogy megismerjem őt. Bár csak úgy ismerném Istent, mint te. Nem, eltökéltnek kell lenned. Eléggé eltökéltnek kell lenned, hogy időben lefeküdj este, reggel időben felkelj, és időt tölts Istennel, és megismerd őt. Érzi már valaki, hogy végre izzani kezd a bensője? A Biblia azt mondja az 1 Korintus 2.15-ben, hogy a lelki ember azonban mindent megítél, kinyomoz, megkérdőjelez, megnéz és megvizsgál. Ha győzelemben akarunk élni, akkor többé nem élhetünk álmosan. Amen? Figyelj oda a Szent Szellem késztetéseire. Figyelj oda a benned lévő figyelmeztetésre. Sokat foglalkoztam mostanában a példabeszédekkel, és azok újra és újra a bölcsességről, az óvatosságról, a megítélésről és a megfontoltságról beszélnek. Mind a négy szó csodálatos, és szerintem kijelenthetem, hogy sok ember nem is tudja, hogy mit jelentenek igazán. Annak a képességét, hogy meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól. A megítélés egy olyan dolog, ami a szellemünk mélyén van. És ami biztonságban tart minket, ha odafigyelünk rá. Az egyik reggel múlt héten az otthoni irodámban voltam, és egy hosszú hálóing volt rajtam. Még nem öltöztem fel aznapra, szóval itt egy kép számotokra Joyce a hálóingében. Nálam volt néhány biblia, mert aznap tévéfelvételem volt, és ott volt ez a néhány biblia, amit be kellett vinnem az irodába. És nálam volt az üres kávésbögrém. Tehát a kezemben volt a kávésbögre, és odaértem a lépcsőhöz, amikor volt egy kis gondolatom. Azt hiszem, meg kéne fognom a hálóingemet, és kicsit feljebb kéne emelnem, hogy ne akadjon bele a lábfejem, és ne essek el. De arra gondoltam. Ismerős ez nektek? Szóval elindultam felfele a lépcsőn, és majdnem elestem. Először is bocsánatot kértem Istentől. Nos, a következő a lényeg. Isten kegyelme megóvott engem aznap. Ő irgalmas és kegyelmes, de tudjátok, van erről egy véleményem. Ti azt gondoltok erről, amit akartok, de én soha többé nem fogok úgy lemenni azon a lépcsőn, hogy nem emelem meg a hálóingemet, ha ez van rajtam, és megmondom, hogy miért. Azért, mert hiszem, hogy most, hogy láttam az Isten irgalmát, ha továbbra is ostobán viselkednék és elesnék, akkor persze nem arról lenne szó, hogy Isten azt mondaná, nem hallgattál rám, ezért most lelöklek a lépcsőn. Isten nem ilyen. De amikor nem hallgatunk Istenre, és tudjuk is, hogy nem hallgatunk rá, mert az is egy dolog, ha nem tudod ezt. De amikor tudod, az más történet. Ha nem hallgatunk Istenre, akkor mi helyezzük magunkat abba a helyzetbe, és kivonjuk magunkat a védelme alól, és ezzel az ellenség játékszerévé válunk. Mindig azt mondjuk, tudom, hogy nem kéne, de... Tudom, hogy kéne, de... Tudom, hogy le kéne feküdnöm, de... Nos, akkor másnap, amikor fáradt vagy, akkor nem Isten hibája lesz. Nem is a gonoszé, hanem a tied. Én most nem is... anyáskodni próbálok felettetek, vagy lehet, hogy igen. De segíteni próbálok nektek. Azt próbálom megmutatni, hogy ezek a kis, egyszerű, praktikus dolgok, hogy tudod, amikor meg kéne, vagy nem kéne megtenned valamit, ezek hatalmas különbséget tudnak eredményezni az életedben. Hatalmas különbséget. In your life. A szellemi harcnak nem kell bonyolultnak lennie. A gonoszt legyőzni nem kell, hogy bonyolult legyen. Isten adott nekünk fegyvereket. Adott nekünk támadó fegyvereket, amivel utána eredhetünk az ellenségnek. Nem kell megvárnunk, amíg ő támad, hogy aztán csak védekezzünk. Mi is rátámadhatunk. És van három dolog, három egyszerű és alapvető dolog, amit minden hívőnek ismernie kellene, mielőtt bármi mást megtanul azon kívül persze, hogy Isten szeret engem. És ez a három dolog az Isten igéjében lévő erő, a Jézus nevében lévő erő és a Jézus Krisztus vérében lévő erő. Ezek támadó fegyverek. Arra használhatjuk őket, hogy agresszívan a gonoszra támadjunk. Távozz tőlem, sátán! Jézus nevében távozz tőlem! Akkor, amikor a gonosz ránk támad, vagy csak, hogy egyszerűen azért, hogy tudja, hogy hol a helye, ami a talpunk alatt van. Az Isten igéje. Az utóbbi időben egyre inkább rájövök, hogy milyen hatalmasan erős az Isten igéje. Úgy értem, hatalmasan. Énekelhetjük az igét, imádkozhatjuk az igét, szólhatjuk az igét, megtanulhatjuk az igét. Az Isten igéje egy elképesztő dolog. És eldöntöttem, hogy megtanítom az embereket arra, és ezt minden konferenciámon megpróbálom majd, és remélhetőleg minden egyes alkalmon. Hogy amikor valaki az Isten igéjét prédikálja neked, ahogy én is teszem most, akkor Isten kenete van az igén. Jézus maga az ige. Amen. Tehát amikor valaki az Isten igéjéről beszél, akkor nem csak egyszerűen szavakat mond ki. Amikor Isten igéjét hallod, amikor bekapcsolod a tévét, és az Isten igéjét hallod benne, akkor azok nem csak átlagos szavak, azok tele vannak erővel. Tele van erővel. Sokan vitaminokat szedünk, mert olyan dolgok vannak bennük, ami szerintünk segítenek nekünk. Az Isten igéjét is be kéne venni. Ne csak ülj, hogy nos, eljöttem meghallgatni, hogy mit mond Joyce a hétvégén. Aztán, amikor gyülekezetbe mész, na, vajon miről fog beszélni a prédikátor ezen a hétvégén? Aztán, amikor az első igét felolvassa, észreveszed, hogy te azt már rég aláhúztad, és onnantól nem is figyelsz. Ezt már tudom. De nekünk figyelmesnek kell lennünk, oda kell figyelnünk, jegyzetelnünk kell, és ha esetleg olyat hallasz, amiről azt gondolod, igen, erre szükségem van, akkor szerezd be egy másolatot, hallgass meg újra és újra, de hadd mondjak valamit, nem számít, hogy miről prédikálok. Hiszem, hogyha felszabadítod a hitedet, akkor gyógyulást nyerhetsz az életed bármelyik területén, miközben ülsz és befogadod az igét. Amikor felkent dicsőítést és imádatot hallasz, amit tele van Isten szavával, akkor is gyógyulást kaphatsz. Akár fizikai gyógyulást is. Meggyógyulhatsz a betegségedből, a nyavajádból. A 107. Zsoltár 20-as verse elküldte igéjét, és meggyógyította őket. Meggyógyította őket. Az összetört szíved is meggyógyulhat a dicsőítés és imádat alatt. A megsebzett lelked is meggyógyulhat, miközben az igét hirdetem, az elméd is meggyógyulhat. Az érzelmeid is meggyógyulhatnak, de mindez nem fog

0: vagyunk. Sok mindennel kapcsolatban. A dicsőítés felénél esünk be, és 50 embert megzavarunk, amíg helyet találunk és leülünk. Tisztelettel kell állnunk az Isten igéjéhez. És ha többre értékeljük az igét, akkor meglátjuk majd, hogy nagyobb mértékben dolgozik az életünkben. Amen. A gonosz valahányszor Jézushoz szólt, ő azzal felelt. Meg van írva. Majd idézett neki egy igeverset. Tanulj meg hangosan beszélni a gonoszhoz. Mindennél magasztosabbá tetted nevedet, és a te beszédedet még annál is magasabbra helyezted. Zsoltárok 138.2. Amikor Isten igéje jön ki a szádból, akkor felfegyverzett és veszélyes vagy. Jézus neve. Ó, te jó ég, te jó ég. Filippi 2:9-10. Isten azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. Hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. Amen. Arra bíztatlak benneteket, hogy nyissátok ki a szátokat naponta 10-szer, és mondjátok ki, hogy Jézus. Hú, erő van ebben a névben. Őszintén hiszem. Hogyha többször tennénk ezeket, akkor több áttörést tapasztalnánk az életünkben. Jézus, talán csak kezd el, amikor felkelsz reggelente. Az első szavad legyen Jézus. Aztán csak várj egy percet. Szinte olyan, mintha éreznéd, ahogy beborít a kenet. Az Isten igéje azt tanítja, hogy a név, amit Jézus kapott, azt most mi is megkaptuk. Ugyanazt a nevet kaptuk meg, mint az ő felhatalmazottjai. Használhatod ezt a nevet. Ez a név képviseli mindazt, aki ő.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hits.

A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: A bátorság ragályos. Ha akad egy, aki bátran kiáll, a többiek gerince is kiegyenesedik. Billy Graham a 20. század egyik legnagyobb evangelistája, jó hír megosztója, tőle származik az idézet. Bár Istennek mindig elég volt egy ember, akin keresztül megfordította népek, nemzetek sorskerekét, remélem a mai Magyarországon többen vagyunk. Nagy Krisztusra eszmélések, ébredési hullámok voltak és vannak szerte a világon 2000 éve. A felvilágosodással, idézőjel, megölték Istent, mint személyes alkotót, idézőjel vége, izgalmasabb lett tömegek számára az ezoterikus, a rejtett tudomány, segítette az ember egójának a polírozását, fancy a keleti tan és a spirituális narcizmus, adaptálhatóbb egy univerzális energia, a bálványszobrok, mint egy szerető mennyei apuka, aki bele akar szólni az életünkbe. Lételeme a kommunikáció. Megszűnt az Isten ember bizalmi kapcsolaton alapuló függés. Krisztus vajon veszített bizalmából? Mi kell a 21. század emberének a halmozott stressz korszakában, amikor a fiatalok jövősokban élnek? Hogyan lesz szimpatikus, elgondolkodtató egy megváltó személye a verbális és digitális világ megváltók évszázadában? Az erkölcsi nívóját először kőtáblákra, majd az emberek szívébe író Isten tényleg csak a hiszékenyeké, a betegeké, gyengéké, propagandistáké? Terhelt kérdés ez ma Magyarországon. Ez a beszélgetés azért született, hogy igényt szítson, gondolkodni, számot vetni, bölcs döntésekhez segíteni. Tarts velem, Médiazaj helyett, én Bali Mónika vagyok, vendégem lelkész teológus, menedzsment szakértő, aki hisz abban, hogy a gyülekezetnek nincs alternatívája a Földön, mert jel a társadalomban, ami bizonyítja, hogy az Úr Jézus Krisztus emberré lett, meghalt és feltámadt értünk emberekért. Keresztény alapú vezetéssel kapcsolatos tanításokat kerestem, és így akadtam a Vezetők és Vezetettek című tanításodra. Hezer Tamás, köszöntelek szeretettel.
2: Köszönöm, Mónika, én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek.
1: Ebből a tanításból kiindulva, illetve három kutatást és azok eredményét átnézzük nagyon röviden, és ezekre fogunk reflektálni. Jézus bizalmi indexe, ezt a címet adtam ennek az adásnak. Miért és miért nem szavazunk bizalmat neki, és mi lett ennek a következménye? Na, kezdjük ott, hogy 1994-től 2008-ig gyülekezet alapító lelkipásztorként szolgáltál Zalaegerszegen, 2006-ban csatlakoztál a Nemzetközi Barnabás csoporthoz, 2010-től vagy a Magyarországi igazgatója. Tanulmányaid: a Baptista Teológiai Akadémián végeztél lelkész teológus vagy, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem vezetőképző intézetében is diplomáztál, menedzsment szakértő lettél. 1989 óta élsz házasságban feleségeddel, Zsófival, és három gyermeketek van. Mivel foglalkozik a Barnabás csoport, a te egyik fő vonalad, és az egyik legritkábban emlegetett újszövetségi apostolról kapta a nevét ez a keresztény szervezet, hát miért pont Barnabásról?
2: Egy fontos kiegészítést tehetek, hogy két unokánk is van már azóta.
1: Hát akkor
2: ezért az elég fontos.
1: Ez nagyon fontos, és a Barnabás csoport weboldalán akkor kérhetik a kiegészítést, igen, elvégezni. Gratulálok, igen. Nagypapa, ezt nem is tudtam rólad.
2: Na hát ez egy nagyon jó kérdés, és köszönöm szépen. Nagyon röviden összegezni akarnám, hogy ennek a szervezetnek mi a küldetése, akkor a névválasztás az pont ehhez kapcsolódik. Ugye Barnabás az Újszövetségben egy olyan vezető volt, akit leginkább arról ismerünk, hogy más vezetőket fölemelt, és mögéjük állva segítette őket azzá válni, hogy az a potenciál, ami bennük volt, az kijöjjön. Például ilyenek, akik az ő keze körül kerültek ki, Pál apostol, aki az Új Szövetségnek a kétharmadát írta majdnem, vagy ilyen például János Márk, egy fiatal keresztjén, aki nagyon bizonytalan volt kezdetileg magában, stb., de belőle lett a Márk evangélista, akinek köszönhetjük a Márk evangéliumát. Tehát ha így nézek rá, akkor Barnabás nagyon nagy hatással volt mások keresztül a történelemre is, meg az egyház történetére is. És hát mi szeretnénk valahogy ebbe az elhívásban benne lenni, egy ilyen ősi elhívásban, modern eszközökkel, vezetők, mellé állni, segíteni őket mindenféle módszertannal, eszközzel, lehetőséggel, ami rendelkezésre áll.
1: Ennek a szervezetnek, a missziónak a központja Egyesült Államok, Kalifornia?
2: Nem, hanem ez egy hálózat, és ahol megalakul egy ilyen szervezet bárhol a világon, autonommá válik, és gyakorlatilag ezek a szervezetek kapcsolódnak, és tényleg hálózatosan működnek, tehát nem egy ilyen nemzetközi hierarchiában kellene elgondolni.
1: Tehát nincs is főhadiszállása ennek
2: a legerősebb, missziónak. Legnagyobb szervezet ezek közül az amerikai, sok mindenben kapnak a többiek tőlük támogatást, mégis önállóan, autonóm módon működnek a világ több pontján, kisebb, nagyobb csoportok, tehát ebben nagy a változatosság.
1: Amikor meghallgattam a Vezetők és Vezetettek című tanításodat, utaltál egy Ipsos közvéleménykutatásra, egy felmérésre, és ez indított el tényleg, ahogy a Felkonfban is hallhatja a kedves hallgató bennem azt, hogy meg kellene már vizsgálni, hogy itt ma Magyarországon Jézus bizalmi indexe mennyire magas, vagy épp mennyire nem. De a hallgató kedvéért azt is el kell mondani, hogy természetesen

0: Argentína, követ minket Lengyelország, közvetlenül és ott van Dél-Korea. Te mennyire lepődtél meg ezen az eredményen?
1: Hát nekem is meglepetés volt, szóval azért ezek többentes számok, de olyan szempontból, amikor belegondoltam, hogy én hogy észlelem a magyar közállapotokat abból a szempontból, hogy ki hogy érzi magát a bőrében, végül is nem lepett meg utána.
0: Amire nem kaptam még magyarázatot, az az, hogy a legnagyobb bizalommal bíró élő ország, ez szerint a rangsor szerint, tehát 31 országról van szó, Indonézia, őket követi Szingapur, Malajzia, illetve India. Szerinted ennek mi az oka?
1: Hát ez jó kérdés, én most mondhatnék ötleteket, de azért én ebben ennek nem vagyok szakértője. Ebből szerintem az látszik, hogy más oka van, mint a jólét. Például, hogy mennyire kiszámítható, mennyire könnyen élhető, mennyi javakat tud fölhalmozni az ember, megszerezni és a magáénak tudni, mert azért ezek az országok nem erről híresek. Szóval itt valami más lett a háttérben.
0: Amikor a HVG cikkezett erről a vizsgálatról, azt is megírták, hogy Magyarországon a lakosok a legbizalmatlanabbak, elsősorban a politika és szereplők, közszereplők felé, aztán jönnek a kormánytisztviselők, majd a bankárok, újságírók, papok, klérus, illetve a reklámszakma képviselőinek sem igazán hisznek, nem adnak nekik bizalmat, de globálisan is, Magyarországon is az orvosok, a tudósok, a pedagógusok, a tűzoltók, azok igen, bizalmat élveznek.
1: Hát ugye ebben az a szomorú, hogy gyakorlatilag ezt a sort nézett, hogy politikusok, kormánytisztviselők, bankárok, újságírók, lelkészek vagy papok, hogy ezek azok a társadalmi rendszerek, amiktől leginkább függ az embereknek a jóléte, a testi-lelki jóléte. És hogyha itt ennyire kicsi a bizalmi tőke, nem csoda, hogy sok olyan tényező, amit szinte vizsgálnak, hogy a pszichológiai jóléte az embereknek milyen, hogy ott elég komoly deficitek vannak. Hát ezzel nehéz szembesülni.
0: Ebben a beszélgetésben arra is vállalkozunk, hogy megbeszéljük, hogy mi múlik rajtunk keresztény vezetőkön. Kemény dió, de feltörjük. Nézzük meg gyorsan a második Ipsos felmérést, ez a Global Religion, tehát a globális vallási felmérés 2023 májusában publikálták, 26 országra terjedt ki, 20 000 emberre konkrétan. Ez alapján, a felmérés alapján 44% vallotta magát kereszténynek, na most azt nem tudjuk, hogy ez a kulturális keresztény, a hívő keresztény, a politikai keresztény, ennyire
1: milyen
0: nem volt.
1: Keresztény?
0: Milyen keresztény, és mit jelent annak az embernek a szemére az, hogy keresztény, és mit nem jelent, a mormonok és a Jehova tanúi nem voltak ebben, 7% spirituálisnak, de nem vallásosnak vallotta magát. Aztán 26 országban a megkérdezettek 26%-a azt mondta, hogy intézményi keretek között gyakorolja a hitét, vallását, és most jön a sokkolóan rossz hír, hogy Magyarországon csak 11%-nyi mondta azt, hogy én intézményi keretek között imádkozom, vagy dicsérem az Istent. Ami nekem tetszett, hogy a teljes globális vizsgálatban 76% azt mondta, hogy ő hisz abban, hogy Isten segít túllépni a kríziseken, sőt, értelmet ad az életének, de Magyarországon a megkérdezetteknek csak 46%-a. Mit mond neked ez a felmérés a magyar állapotokról?
1: Hát azt mondja nekem, hogy főleg, hogyha mellé teszük, hogy a rendszerváltáskor is óta vannak ilyen mérések, hogy ott az egyházaknak, vagy az egyházi személyeknek a bizalmi indexe nagyon magas volt. És hogy onnan csúsztunk le ide, ez azt mondhatja nekem, hogy az egyházaknak föl kellene egy kicsit ébredni, hogy miért vannak itt, és mi is a valódi céljuk. És hogy nagyon nehéz a küldetésüket igazából anélkül a bizalmi tőke nélkül megvalósítani. Tehát az emberek felé fordulni, és valamit nekik átadni, abból, ami az egyháznak végső küldetése lenne, hogy az evangéliumot adja tovább, majd erről beszélünk, hogy mi is az, és hogy mi köze az embereknek ehhez. Hát a bizalom nélkül, és úgy tűnik, hogy valami újra gondolni valónk van. Annak, hogy az emberek elvesztetik a bizalmukat, oka van. Én néztem ennek az elemzésnek, például az evangelikus.hu-n volt egy ilyen mélyebbre menőbb analízise, és ott például az látszik, azt írták, hogy a megkérdezettek 20%-a Magyarországon válaszolta azt, hogy hisz Istenbe, és miközben mi azt mondjuk, hogy Magyarország egy keresztény ország, sőt, talán a régióban az egyik legerősebb bástyája a kereszténységnek, azért azt tudatosítani kell magunkban, hogy csak Belgium és Svédország van mögöttünk ebben a

0: témában, tehát a többi nyugat-európai ország ebből a szempontból megelőz bennünket, akiket mi a kereszténység elhagyóinak gondolunk. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy egy kicsit összevetni azzal, hogy a környezetünkben hogy is állnak a dolgok. Sőt, azt is írja itt ez az elemzés, hogy az embereknek a 15%-a mondja azt, hogy a saját identifikációnak, hogy ő önmagáról mit gondol, hogy határozza meg önmagát, annak semmi köze a hithez, és főleg nem ahhoz, amit az egyházakon keresztül kaphat. Azért ezek nagyon erős számok. És hogyha arra nézünk, hogy most is a közélet hány krízissel néz szembe, ami valahol így vagy úgy, de kapcsolódik ez a szférához, akkor azt gondolom, hogy nekünk, akik az egyházakban élünk benne, és tudjuk, hogy miért, és főleg, hogyha valamilyen vezetői felelősségünk is van bármilyen pozícióban, hát ez egy nagyon fontos üzenet, hogy megálljunk, elgondolkodjunk, hogy ez az irány így hosszú távon jó lesz-e. Tehát, hogy mi hiányzik itt?
1: És mi?
0: Hát jó kérdés, remélem ebbe belemegyünk egy kicsit, mikor körbejárjuk a központi témát.
1: Igen. Megnézünk gyorsan még egy felmérés, pontosabb mi lett a felmérésnek az eredménye. Minden második ember fontosnak tartaná, hogy Magyarországot a keresztény értékek mentén irányítsák az ország vezetői, viszont csak 33% gondolja úgy, hogy ez meg is valósul. Ez olvasható a Publikus Intézet Népszava számára készített reprezentatív felméréséből 2023. decemberében jött ki ez a felmérés, és természetesen a Népszava is írta a 2022-es legutóbbi népszámlálásról, ennek tanúsága szerint hát csökkent a száma a katolikusoknak, a reformátusoknak, az evangelikusoknak, viszont nem cikkeznek a karizmatikus mozgalmakról, ahol azért az elmúlt kb. 10 évben igen jelentős mozgoló jellemző. Gondolok itt a fiatalok, a felekezetközi fiatal mozgalmakra, akár a baptista egyházból, vagy az én közösségemből, az Omegából is indulnak ki ilyen lángnyelvek, tehát ott már van valamiféle mozgolódás. Na hát, milyen konzekvenciát vonunk le? Bizalmatlan az ország. Intézményi keretek között nagyon kevés ember gyakorolja a hitét, azt, amit ő hitnek vagy vallásnak hisz. Sokan azt vallják, hogy keresztény értékek mentén kellene irányítani ezt az országot, de azt nem tudjuk, hogy mit is értenek keresztény értékek alatt.
0: Igen. Én attól tartok egyébként, hogy mivel a kereszténység az, hát, bocsánat, hogy így fejezem ki, de hogy egy politikai marketing termék is lett, és bekerült a köztudatba, nagyon sokszor halljuk. Részben átment, van az embereknek egy halvány elképzelése arról, hogy ez milyen kéne, hogy legyen, de nem biztos, hogy azt ők tudják, hogy valójában mit is jelent kereszténynek lenni, illetve mit jelent a keresztény értékrend, ha már erre hivatkozunk. De van egy ilyen homályos megélésük, hogy hát minimum megbízható, minimum becsületes, minimum nem.
1: És a szeretet fogalom, az azért igen, jelen van.
0: Hogy alapvetően elfogadó, hogy alapvetően az emberek javát keresi, önzetlen, tehát ilyen értékeket nyilván társítanak hozzá. És hát nem vagyok benne meg teljesen biztos, vagy meggyőződve arról, hogy amikor keresik konkrétan ezt, akkor ezt meg is találják azokban a vezetőkben, akik azt mondják, hogy ők keresztjének, mert Magyarország keresztjén, és hogy ezeket az értékeket veszik alapul.
1: A te tapasztalataid szerint Jézustól egy átlag magyar állampolgár mit vár, ha ő tényleg a megváltó és az, akinek mondja magát?
0: Hát azt gondolom, hogy az átlag magyar állampolgár Jézustól semmit nem vár, mert nem tudja helyre tenni, hogy ki is ez valójában. Tehát talán a legtöbben hallottak róla, mert karácsonykor minimum a kis Jézus előkerül, de hogy a kis Jézus az nagy Jézus is lett, és hogy igazából ki is ő valójában, az nem hiszem, hogy az emberek ezzel tisztában vannak, és ez azért is érdekes, mert ugye, hogyha használjuk ezt a kifejezést, hogy keresztjén, például, hogy ez az ország, ez egy keresztjén ország, keresztjén értékek mentén működő ország, a kereszténységet szinte utolsóként védő bástya a nyugati dekadens világban, elfelejtjük, hogy a keresztjén szó maga mit jelent. Ugye a latin vagy a görög közvetítéssel most keresztény vagy keresztény, mindegy, mindegyik arról szól, hogy krisztusi. Tehát olyan emberek csoportját jelöli, akiknek Jézus Krisztus az életükben valamilyen meghatározó szereppel bír, őt követik, ő van hatással az életükre, tehát ez egy személyes történet az életükben. Na most sokaknak a kereszténység az egy ilyen kulturális hát maguk se tudják megfogalni, micsoda, de hogy egy ilyen kulturális massza, a történelemnek fontos része volt, és vannak olyan értékek, amiket fontosnak érzünk, de hogy Krisztus ebbe kicsoda, micsoda, mi dolgom lenne nekem vele, miért lenne értelme megfontolni azt, hogy miért hivatkoznak erre bizonyos emberek, és hogy mit éltek át, mit tapasztaltak, meg hogyan hat az életükre, ehhez nekem mi közöm van esetleg. Szóval, hogy ehhez kellene az a bizalmi tőke, amiről az eddig beszéltél, hogy ugye Jézust elvileg az egyházak képviselik, és nagyon tetszett nekem ez a kifejezés, amit használtál, hogy Jézusnak a bizalmi indexe. Szóval, hogy Jézusnak a bizalmi indexe az nem Jézusnak a bizalmi indexe ma, hanem az őt valamilyen formában képviselő közösségeknek a bizalmi indexe. Ilyen szempontból ez sajnos hát kívánivalót hagy maga után. Tehát, hogy az embereket ez nem mozgatja meg. Problémáikra választ, nem itt keresik, nem ide fordulnak, amikor úgy érzik, hogy akár lelki vagy spirituális szempontból segítségre van szükségük. Hát te az elején pont ezzel kezdted, hogy más irányból remélik az ilyen típusú válaszokat.
1: A kereszténység minőségi szerinted, vagy mennyiségi kérdés?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. A gyors válaszom az lenne, hogy egyik se. De ugye itt akkor mindjárt bejön az, hogy oké, de mit értünk a minőség és a mennyiség kérdésén. De azért mondom, hogy egyik sem, mert hogy amit az előbb mondtam, hogy a szó jelenlét alapjelentése az az, hogy Krisztus itt, tehát hogy valakihez való kapcsolódást jelent. Szóval szerintem a megközelítése ennek, ha azt mondjuk, hogy mennyiségű, akkor valószínűleg úgy lehetne lefordítani, hogy ki hányszor jár templomba például, és akkor az egy mennyiség, hogy ő hetente egyszer minimum ott van, vagy ha kétszer, akkor már nagyon szuper, főleg ha heti, éves, meg mit tudom, milyen gyakoriságot számolunk. De az a helyzet, hogy lehet templomba járni úgy, hogy az embernek a kereszténységhez amúgy egyébként nem sok köze van. Mm. Tehát a mennyiség nem valószínű, hogy ezt meghatározza. Ott a minőség, hogy ki mennyire vallásos, és ugye annak az egyik szélső értéke, amit az átlag ember úgy érzékel, hogy valaki fanatikus szinte már annyira meghatározza az életét, az, hogy ő keresztjén. De hogy alapvetően nem ezekről van szó. Tehát a hitnek az alapja az az, hogy az ember válaszol valakinek, belekerül egy olyan személyes kapcsolatba, ami azért egyszerre egy ilyen nagyon szép misztérium is, de hogy nem lehet nagyon egy definícióba zárni, vagy egy képlettel leírni. És ez a kapcsolódás, ez a Jézushoz való kapcsolódás formája az életét, és hát igazából ez lenne a kereszténység, és hogyha az egy vezető, akkor ez a kapcsolat meghatározza a vezetést, hogy ez egy édesanya, vagy egy édesapa, vagy bármilyen területen éppen keresztényként megjelenik, akkor ez a kapcsolat az hatással van rá, és így mások is szembesülnek azzal, hogy hát ez nem csak egy világkép, egy eszme, hogy másképp gondolkodunk a világról, hanem hogy hoppá, itt egy személy van hatással másokra, és az ő jelenléte az formálja azt a közeget, ahol ezek az emberek megjelennek, akik Jézushoz kapcsolódnak. Szóval mennyiségi, minőségi kérdés is bizonyos szempontból nyilván, de alapvetően ez egy kapcsolati kérdés.
1: Minden második ember fontosnak tartaná, hogy Magyarországot a keresztény értékek mentén irányítsák az ország vezetői, ahogy ezt korábban olvastam a Publikus Intézet felmérésének, ez lett az egyik eredménye. Helyzetbe hozlak. A krisztusi vezetésnek milyen ismérvei vannak? Mit látunk a Bibliából, és mik a te tapasztalataid?
0: Hát, ha röviden akarom összegezni, akkor a kereszténység hozzáadott értéke a hatalomgyakorlás kérdéséhez, meg a vezetés kérdéséhez, az a szolgáló vezetés témája. A legerőteljesebben két történetben jelenik ez meg az evangéliumokban. Egyszer, mikor Jakab és János és az édesanyjuk próbálják Jézustól ugye elkérni, lobbiznak a jobb és a bal oldali helyért, tehát a legjobb pozíciókért majd az új kormányba, azt hitték, hogy rendszerváltás
1: dobogó.
0: Azt hitték, hogy rendszerváltás lesz, és akkor Jézus mondja azt, hogy figyeljetek, ahol ti fölnőttetek, szocializálódtatok, ahonnan mintákat merítitek, ott azt láttátok, hogy a hatalmasok uralkodnak másokon, és elnyomják őket, de közöttetek ne így legyen. Tehát, hogyha egy keresztjénből vezető lesz bármilyen kontextusban, azt mondja Jézus, hogy aki első akar lenni, az vállalja azt, hogy szolga lesz, hogy szolgálja a közösséget. És ez annyira erős öröksége egyébként a kereszténységnek, hogy egy kultúrát formált, meg gondolj bele abban, hogy maga a szókincsünk is hogyan változott ebben, hogy hívjuk a legkülönbözőbb legkomolyabb vezetőket egy országban?
1: Miniszter.
0: Miniszter, mit jelent a szolga?
1: To minister.
0: Szolga. Mm. Igen. A miniszterelnök kicsoda, hát a szolgáknak a szolgája. És nyilván egy közösség jóléte az ezen múlik, hogy valaki önmagát hogyan határozza meg, hogy ki vagyok én itt, mi az én dolgom. Ha ez egy pozíció arra, hogy én elérjem a saját ambícióimat és a saját céljaimat, akkor ki fogom használni a közösséget. Ha én ezt úgy határozom meg, hogy én azért vagyok, hogy a többiek jóléte mindenféle szempontból, tehát a közösségi erőforrások fölött diszponálok, rendszereket formálok, vagy építek, vagy tönkreteszek. De ha azt látom, hogy ezzel szolgálom kéne a többieket, na az megint egy másfajta társadalmat fog eredményezni. És szerintem ez a legfontosabb. Eztán csomó mindent mondhatnánk, mert ugye ennek nagyon nagy irodalma is van, hogy akkor a keresztényként hogy kéne vezetni, de hogy ez a szolgáló vezetés szerintem a középpontja ennek.
1: Nem tudom kikerülni a kérdést. Tudom, a definíció az behatárol, definító, de neked mit jelent a politikai kereszténység? Nem is tudom. Szerintem ez egy oximoron egyébként.
0: Egyetértek. Hát mondhatnám, hogy semmit.
1: Oké.
0: Ez az egyik.
1: Rúgjuk tovább a labdát.
0: Igen. A másik, hogy azért minden politikai hatalomnak szüksége van valamilyen ideológia támaszra. Tehát valahogy igazolnia kell önmagát, hogy ő miért csinálhatja azt, amit csinál, miért vállalkozhat arra, milyen szerepet ő betölt, miért legitim, hogy ő van ott. És hát ehhez különböző ideológiai támaszokat kerestek a történelem során, a kereszténység ilyen szempontból szintén felhasználható, úgy vélik. És hát gyakorlatilag így egy marketing, politikai marketing termék lett, de ami egy picit ilyen ideológiai támaszt ad látszólag.
1: És hogyha a kormány tisztviselők, miniszterek, államtitkárok, kormányhivatalnokok között nagy számban vannak élő hitű keresztények, akik tényleg imádkoznak, közösségbe járnak, adakoznak, az attitűdük is krisztusi, akkor sem valid ez a kifejezés, hogy politikai kereszténység? Vagy ez nem validálja?
0: Szerintem nem, mert gyakorlatilag én azért azt gondolom, hogy ez egy olyan jellegű hivatás politikusnak lenni, amit ma nagyon lenéznek, tehát ez démonizálva van szinte sok ember fejébe, hogy aki politikusna, arról mindent lehet gondolni. De hogy azért ez egy nagyon fontos hivatás, hogyha közszolgálatként fogjuk fel.
1: Hát főleg, amit a Biblia mond erről, igen, hogy vessük alá magunkat a tekintélynek.
0: Na, azzal kapcsolatban még beszéltünk dolgokat, okay, mert annak feltétele is vannak a Bibliában, hogy jó, minek és jó, hogyan vetjük alá magunkat. De a lényeg, hogyha ezek az emberek tényleg azt elintézi a szívükben a kereszténység, hogy ők szolgák akarnak lenni, szolgálni akarják a közösséget, nem kihasználni, nem az erőforrásain élősködni, a saját ambícióikat megvalósítani, a hatalmi vágyuktól, a pénzügyi, tehát mindenféle ilyen egyéb. Mert ugye azért a vezetők kívánságos helyzetben vannak. Akkor ez a fajta mentalitás, ez az egyik összetevője, ami egy ilyen keresztjén hát vezetőt elvileg alkalmasát tehet, de azért van egy másik is, a hozzáértés. Ugye én nagyon szeretem, nem tudom, olvastad a balban a Kerelmannak bármelyik könyvét vezetésről.
1: Nem.
0: Ő egy hölgy, és hihetetlen jó munkát csinál, ő a rossz vezetést kutatja. És azt mondja, hogy képzeljünk el egy olyan orvostudományi egyetemet, ahol csak az egészséget definiálnák állandóan, és a betegséget nem vennék észre, és nem gondolkodnák el rajta, hogy miért jön létre, hogy lehet gyógyítani, mit lehet vele kezdeni. És azt mondta, hogy a vezetéstudomány sokáig igazából mindig azt nézte, hogy ki miért sikeres, miért jó, és próbálta levenni a tanulságait, és megfogalmazni azt, hogy hogyan lehet akkor sikeresen és jól vezetni, és még több, a jó vezetőkhöz képest még több rossz vezető volt, és abból is lehetne tanulni. Na mindegy, ő azt mondja összefoglalva, hogy három oka van a rossz vezetésnek, az egyik az a jellem, a jellemtelenség, a másik a hozzá nem értés, a harmadik meg a kettő együtt. Na most ebből a szempontból mondom azt, hogy ha amit te soroltál, Monika, az előbb, hogy mondjuk milyen emberek alkotnak egy társadalmi vezető réteget, és ez elmondható róluk, akkor feltételezhetjük, hogy talán a jellemük akkor jó. Bár nem mindig ezt látjuk. Egyébként keresztények között is vannak elég jellemtelen emberek is sajnos, és nem keresztények között is vannak nagyon jellemes emberek.
1: Szinte krisztusi jellemű emberek, igen, a világban. Igen.
0: De még oda kéne tenni a hozzáértést is, tehát, hogy ha egy közösségnek a szervezetfejlesztési alapelvévé például a lojalitás válik, hogy a vezető azokat választja maga köré, akikben minden körülmények között megbízhat, akik mindent megcsinálnak, amit ő gondol, akik szakmai kérdéseket nem tesznek föl, etikai megfontolásokat nem tesznek szóvá, tehát gyakorlatilag ilyen megvalósítók, akkor ez egy kontraproduktív szervezet lesz, vagy akár társadalom is. Tehát, hogy nagyon sok múlik azért azon, hogy hozzáértő emberekkel is vesszük-e körbe magunkat, mint vezetők.
1: De ez az egyházra is vonatkozik, a
0: abszolút
1: politikai rendszerekre,
0: hát igen,
1: gazdasági szereplők, vállalat, minden.
0: Igen, ez úgy, így van.
1: Egy csomagban.
0: Ez így van. És bárhol, még az egyházakban is fenyeget az, hogy egy vezetőnek sokkal kényelmesebb egy ilyen engedelmes, simulékony, lojális, nem problémás, akinek véleménye
1: csak
0: is van.
1: Csak ne konfrontálódjon.
0: Igen, igen. Tehát olyan emberekkel együttműködni. De azért az igazán nagy vezetőkre pont az volt a jellemző, hogy nem féltek a fajsúlyos emberektől, nem féltek a tehetségesektől, tudták őket vezetni hitelesen, és hát ez azért egy szervezetnek, egy közösségnek, legyen az egy egyház, egy munkahely, de legyen akár az egész társadalom, azért hosszú távon a javára válik.
1: Hosszú távon, ez itt a kulcs. Behoztam a stúdióba magammal két nagyon nagy, vagyis fajsúlyos könyvet. Nehéz is, vastag is, és tényleg fajsúlyos. Az egyik Francis Fukuyama Bizalom című könyve, a másik Tomka János Bőgel György Vezetés egykor és most, a Biblia és a menedzsment nagyon izgalmas, az utóbbi természetesen krisztusi vezetésről, bibliai idézetekkel és napjainkból is felhoznak a szerzők nagyon izgalmas, megfontolandó eseteket, esettanulmányokat, de most fogom a másikat a kezembe, Francis Fukuyama könyvét, egy kedves ismerősöm javaslatára kezdtem el most olvasni. Fukuyama ugye az amerikai társadalom kutató, a Bizalom című könyvét 96-ban írta, a társadalmi erények és a jólét megteremtése, ez az alcíme a könyvnek. Az a tételmondata, hogy az emberi társadalmak rendeltetésszerű működésének az alapja a bizalom. Hát már kb. Fél órája erről beszélünk. Fukuyama ezt ráadásul társadalmi tőkének fogadja el, és pár évvel ezelőtt, valamikor a pandémia idején jelent meg egy cikk, amiben azt írja, hogy a bizalom a legfontosabb adottság, amely meghatározza egy társadalom sorsát. Na, én képzeld el, hogy azért 20 és fél éve járok az Úrral, ismerem a Bibliát, de hogy engem ez hogy megütött, nem hiszem, hogy Fukuyama Jézus követő, de hogy nagyon komoly bibliai gondolatai vannak ebben a könyvben is. Adottság a bizalom.
0: Hát nagyon érdekes, amit mond, én maximálisan egyetértek több gondolattal is, amit most idéztél tőle. Például azt is, hogy ez egy közösségi tőke. Tehát legyen az a gyülekezet, egy egyház, legyen az egy munkahely, vagy legyen az a nemzet, tehát az országunk. Tehát ez egy nagyon fontos tőke. De bizonyos szempontból adottság is. Mert ugye a bizalom és a hit, hát ez szinonimák, néha ugyanazt a szót fordítjuk héberről, görögről, magyarra, bizalomnak vagy hitnek. Szóval ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, de hogy sokan állnak ez úgy hozzá, például nem hívő barátokkal beszélgetünk, hogy Tamás, jó neked, te tudsz hinni, mint hogyha nekem lenne adottságom, neki nem
1: igen,
0: lenne.
1: Igen, igen, én is ugyanezt kapom. És de szeretnék úgy hinni, mint te. Hát,
0: igen,
1: just
0: igen.
1: Do it.
0: De hogyha a hitre és a bizalomra így gondolunk, amit a Fukuyama mondott, én azt gondolom, hogy egyébként, hogy ugye én abban hiszek, hogy az embert Isten alkotta, és fölkészítette arra, hogy hozzánk kapcsolódjon, és hogy az ő általa kapott elhívását az ember betöltse. És hát ebben a bizalom és a hit kulcskérdés, és hogy ezen az alapon minden ember, aki Isten képére lett teremtve, képes erre, és egyébként, hogyha most lejövünk erről, és a profán kontextusra az általánosra ránézünk, akkor tényleg ezt látjuk, hogy enélkül nem működne a társadalom. Most gondold el, hogy állsz a busz megállóba, odaér a 40-es busz, és nem hiszed el, hogy az Budaörsre megy, hanem követelnéd, hogy már pedig bizonyítsák be, most neked itt helyben még nem indult el, mert csak akkor szállsz föl, mi lenne? Vagy elmész a boltba vásárolni egy liter tejet, és benne van egy fehér löty, de nem tudod, hogy mik az összetevők van benne, cián, hipó, bármi, tehát hogy honnan tudod? Akkor most addig nem iszod meg, amíg nem viszik el az élelmiszerbiztonsági intézetbe bevizsgálni, és neked minden egyes üveget vagy flakont ellenőriztetni kell. Tehát ha nem bízunk a rendszerben, nem bízunk a rendszer intézményeiben, nem bízunk azokba a szereplőkbe, akik létrehozzák azt a közösséget, amit társadalomnak hívunk, ami egy nagyon szerteágazó rendszer, akkor ez a rendszer ez le fog állni. De egyszer képtelen működni. Tehát a hitet, a bizalmat, azt igazából minden ember gyakorolja napjában, meg se tudja számolni, hogy hányszor. Most például, ahogy beszélgetünk, ülünk egy széken, hát ez egy olyan pozíció, amit te nem tudsz fenntartani egy szék nélkül, ha nem bízol a tervezőjében, a megalkotójában, meg magában a tájban, ami rajta ülsz, akkor nem ülsz rá. Szóval gyakorlatilag nem működik semmilyen nélkül. Tehát a Fukuyamának teljesen igaza van szerintem.
1: És még nem is beszéltünk arról, amiről a Bibliában olvasunk, hogy Isten ígéreteket ad az embernek, és azt gondolhatná mondjuk egy világi ember, hogy akkor sokkal könnyebb nekünk hinni, hiszen kaptunk ígéretet, és ha eleve hiszünk, és még ígéret is van, hát akkor mennyivel egyszerűbb az élet. És sokkal könnyebb, szerintük, szerintem viszont sokkal nehezebb. Erről mit gondolsz?
0: Szerintem mind a kettő igaz egyszerre, kicsit függ az élethelyzetektől, a tapasztalatainkról. De én azon gondolkodtam egyébként, hogy ennek a megértése, hogy mit is jelent ez a bizalomhit, ez egy ilyen kevésbé definitíven lehet jól megfogni, inkább egyfajta ilyen rendszer szemlélettel. Tehát, hogyha megnézzük, hogy miről szól, akkor van valaki, aki bizalmat ad, van valaki, aki bizalmat kap. Ez lehet egy személyes, egy tárgy is, például a szék, amelyünk megkapja bizalmat. De ide behelyettesíthetjük a feleségünket, a főnökünket, a kormányt, a barátunkat, a szomszédunkat, tehát bárkit, tehát kapja Istent. Valaki a bizalmat, igen, Istent. És van a bizalom kettőnk között, ami, hát az, ami egy attitűd, egy áramlik valami közöttünk, viszonyulunk valahogy
1: egy
0: a
1: csatorna.
0: Másikhoz. Ez a bizalom.
1: Okay.
0: De még van valami, tehát van a bizalomnak egy oka. Tehát, hogy mivel kapcsolatban adjuk a bizalmat annak a másiknak. És hogyha most maradunk egy kicsit a hétköznapoknál, én bízok a feleségemben, szeretjük egymást, az élet nagy kérdéseiben ez a bizalom ott van közöttünk, de ha az a kérdés, hogy egy műtétre van szükségem, ki operál meg, akkor bármennyire bízok a feleségembe, ebben az összefüggésben, tehát a bizalom oka, hogy ki az, aki képes engem megoperálni, úgyhogy én azt túléljem meg, még meg is gyógyuljak, akkor ez valószínűleg egy másik ember lesz. Tehát, hogy ez a négy dolog együtt segít nekünk megérteni, hogy van, aki ad bizalmat, van, aki kap bizalmat, van maga ez az attitűd a bizalom, de az irányul is valamire, tehát valamivel kapcsolatos. És hogyha ezt most az Istennel kapcsolatunkra vetítjük rá, akkor ugyanez van, hogy ha az ember elgondolkodik azon, hogy az életének a nagy kérdései hogy is néznek ki, és hogy mi végre vagyunk mi itt. Tehát minek az értelme, hogy én megszülettem, itt vagyok, végigcsinálom, aztán elmegyek, és hova megyek, mi lesz az egész. Tehát, hogyha a nagy kérdésekre keresünk a választ, akkor nem nagyon tudjuk megkerülni azt, hogy föltejük a kérdést, hogy van-e valaki, akinek köszönhetjük a létezésünket, van-e valaki, aki vár bennünket, tehát akihez majd meg fogunk érkezni egyszer, és hogy ő mondjuk, hogy akar jelen lenni addig is az életünkben, amíg itt vagyunk. És szerintem ezek a nagy kérdések, és ilyen szempontból a hit az egy bizalom, tehát mert a hitnek lehet több szintje, például hinni abban, hogy valami létezik. Tehát ez egy szint, hogy valaki hisz abban, hogy van Isten, vagy nincs, nem hisz abban, hogy van Isten. Mondjuk erre mondja például Jakab apostol, hogy te hiszed, hogy van Isten, tök jó, nagyon klassz, utól érted a sátánt, mert ő is hisz és fél. De lehet hinni Istenbe úgy is, hogy azt mondom, hogy mi is az, amivel kapcsolatban meg kellene bíznom benne. És akkor ugye itt megkerülhetetlen például az, hogy mit gondolok én a valóságról, mit gondolok arról, hogy honnan tudom, amit tudok, tehát hogy számomra mi a valóság, az, amit látok, vagy amit mondjuk használok egy-két műszert, hogy kitoljam annak a spektrumát, ameddig ellátok, és csak az létezik, vagy azért az a mindenség, ami körülvesz bennünket, azért nálunk nagyobb, és elfogadom el, hogy esetleg kinyilatkoztatás alapú ismeret is lehet, hogy a világ nem véletlen van, és valaki, akinek köszönhetjük a létezésünket, sok mindent próbál számunkra átadni, ami nekünk fontos. És itt jön be az, hogy a Szentírás is például ennek az egésznek a forrása lehet ennek a tudásnak. És tudod, amikor arról van szó, hogy a hit az micsoda is, akkor a kereszténység erre azt mondja, hogy a hitnek a tárgya az evangélium, mert mi különböztet meg egy keresztjént más vallásoktól. Tehát hisz a buddhista, hisz a bárki, tehát most sorolhatnánk, valamilyen módon hisz. Mi a különbség? Hogy mi hiszünk abban, hogy van egy nagy történet. Tehát, hogy mi ez az evangélium? Hogy van egy nagy történet, vagy mondhatnám úgy is, hogy van egy nagy metanarratíva, vagy hogy van egy olyan világmagyarázat, Én nagy történetnek szeretem hívni, amiben, ha elhelyezem az én személyes történetemet, akkor értelmet nyer, és megtalálom a legfontosabb iránymutatásokat azzal kapcsolatban, hogy mit kezdjek az életemmel. És ez az evangélium. Ez a nagy meta narratíva, ez a nagy történet, ez az evangélium. De ha fölteszem kérdést, hogy na és mi az az evangélium, akkor ugye agyalhatok rajta sokféleképpen, de ha odafordulok a Szentíráshoz, akkor azt látjuk, hogy az evangélium az egy történet. Négy történetmesélő is elmesélte ezt, ugye a Máté, Márk, Lukács, János, mindegyik. Na de akkor mi ennek a történetnek a lényege? És akkor meg azt látom, hogy ez a történet, ez, ennek van főszereplője. Ez nem én vagyok, én egy fontos szereplő vagyok ebben a nagy történetben, de nem én vagyok a főszereplő. Mindegyik történetmesélő Jézusról mesél. De János milyen különleges, hogy ő a sztorit hol kezdi? A többiek azok a fogantatásnál, a születésnél kezdik el a történetet mesélni. János meg azt mondja, hogy kezdetben már volt az ige. Az ige Isten volt, és Isten volt az ige. És ő Istennél volt. Tehát Jézusról beszél, és azt mondja, hogy mielőtt bármi lett volna, ő már létezett. A történet vele indul. És minden, ami lett, általa lett, úgy folytatja János. Tehát gyakorlatilag a nagy történet a kezdetben, az, azt mondja ezzel a Szentírás, hogy mielőtt bármi lett volna, amit mi ismerünk, már létezett Isten, és az ő álma, az ő vágya jelenik meg ebben a világban, és jelenünk meg mi is ezért. És hát ebben a történetben ott van ez a valaki, akit mi Jézusként ismerünk, de a Biblia azt mondja, hogy a földre születése előtt már létezett, értünk jött ide, de mi az, hogy értünk jött ide? És hát akkor a történet folytatódik el, mondja, hogy miért van szükségünk Jézusra, tehát a kereszténység éppen ezért igazából azt jelenti, hogy valaki ebben a történetben fölfedezi az életének a nagy kontextusát az evangéliumban, megérti, hogy az én történetem hogy nyer értelmet. Ebben felfedezi azt is, hogy mi az, amit elvesztettem, tehát hogy mi az, amit a vágyaimon keresztül keresek állandóan, amikor a szükségleteim után loholok, akkor valójában mik is a valódi szükségleteim, mi az, ami elég, mi az, ami nem. Szóval sok-sok kérdés a választ megkapjuk, és hát ez mind Jézushoz visz vissza bennünket, és hát annyit mond a Biblia, hogy nagy szükségünk volt valamire, amit Isten Jézusban tett értünk, mert elszakadtunk tőle, és hát ennek az elmesélése ez az evangélium, és akkor ezzel kapcsolatban az ember vagy hitte reagál, vagy azt mondja, hogy nekem ez a nagy történet nem kell, de a legtöbben nem is ismerik ezt a sztorit. Tehát, hogy ezt mondhatná, ezt mesélhetné el az egyház. Tehát a nagy történet mesélő most a földön az egyház kéne, hogy legyen.
1: Hát ez az. Azt mondja az Úr, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. János apostol, a sokat emlegetett, a nagy kedvencem, ő ír erről, 15. fejezet, 5. vers. Isten a kezdeményező. Mi reagálunk, ahogy mondtad az elmúlt pár percben is, rajtunk, a szabad akaratunkon áll, vagy bukik, hogyan reagálunk. Tamás, ha röviden össze kéne foglalni, hogy mi múlik rajtunk keresztény vezetőkön, hogy egy társadalom jól reagáljon Isten kezdeményezésére, na akkor mit mondasz? Most megelőzlek, én azt mondanám, hogy először bennünk kell, hogy bízzanak.
0: Hát pont azt akartam mondani, hogy gyakorlatilag, hogyha a hitelességért nem tudunk megdolgozni, tehát a bizalmat nem tudjuk felkelteni, ha azt látják, hogy mi mesélünk egy történetet, de ránk nem érvényes, akkor azzal nem tudunk segíteni. Tehát, hogy ez olyan, mint amikor bemegyek egy orvoshoz, és azt látom, hogy tőle szeretnék segítséget kapni, de ráadásul ő ugyanezzel küzd még jobban, mint én.
1: Jaj.
0: Ugye akkor ez így nehezen fog menni.
1: Nincs hitel.
0: Igen, igen. Tehát, hogy nem. Lehet, hogy amit mond, annak van alapja, de hogy igazából aki mondja, amiatt nem tudom átvenni azt, amit el kellene fogadnom. És szerintem az egyházak azért ezzel kellene, hogy kezdjék valahogy, hogy újraépítsék Istennek a kegyelméből a hitelességüket. Ehhez viszont egyébként sok mindenre szükség van. Például arra, hogy ne hallgassunk olyan helyzetekbe, amikor esetleg számon kérnek rajtunk valamit, hanem álljunk bele, mondjuk el, hogyha kell, akkor ne talántán tartsunk bűnbánatot. Tehát azért az egy nagyon ellentmondásos helyzet, hogy a világ számára hirdet az egyház a bűnbánatot, de nem tudja bemutatni, hogy milyen. Tehát, hogy először nekünk kéne talán prezentálni, hogy ez hogy néz ki. Szóval, na, amit mondtál, arra van szükség kiinduló pontként, és akkor utána sok minden más. Szóval bizalom építésen kéne kezdeni.
1: Jézus bizalmi indexéről beszélgetünk a Média Zaj helyett tükörben a valóság legfrissebb epizódjában. Nagyon sokszor olvasunk fogyasztói bizalmi indexről. Ugye ez egy önbevallási módszer, szokásokat vizsgálnak, és ebből prognózisokat állítanak fel. Na de hát a krisztusi test, az eklézsia az nem csak fogyasztásra hivatott, hanem magvetésre és tanítványozásra is. Hogyan tud ez működni, a magvetés, a tanítványozás, ha már recsegnek az alapjaink itthon? Ha recsegnek.
0: Azon gondolkodom folyamatosan, hogy tudnánk kifordulni ebből a spirálból, amiről beszélgetünk, mert hogy azért ez egy nagyon komoly dolog, hogy van egy nagy kontextus. Igen. De ahogy te mondtad, ahogy te is azért azt tapasztalod a te gyülekezeti hátteredben, hogy azért van mozgás.
1: Így van.
0: Tehát, hogy azért ez azt üzeni, hogy mégis lehet a nagy kontextuson belül is egyénileg, vagy közösségileg hitelesnek lenni. Szóval nem szabadna föladnunk bármit is azért, mert azt látjuk, hogy a nagy összefüggésekben azért recseg ropog, ahogy te mondtad, vagy hogy feszültségek vannak a hitelességgel. Azért mégis egy keresztény, hogyha tényleg valóban az a szó valódi értelmében, azt az ő mikrokörnyezete azért leveszi. Tehát, hogy látja, hogy ő milyen, ő hogy viszonyul dolgokhoz. Látja azt, hogy nem tökéletes, de hogy be tudja ezt látni. Tehát, hogy például az, amire ezelőtt beszéltünk, hogy nem akarjuk eladni magunkat, nem tudom, jobbnak, mert nem erről szól a kereszténység, hogy jobbak lennénk másoknál, hanem hogy kapcsolódunk valakihez, és ő persze ő hatással van ránk, és formál bennünket. És mondjuk, amit említettél többször, hogy a szeretet meg tud jelenni, az elfogadás meg tud jelenni, az együttérzés meg tud jelenni, a közösségi érdekek mentén való gondolkodás, nem csak az egyéni hasznoknak a kergetése meg tud jelenni. Szóval, hogy ezek hatni fognak. Tehát, hogy érdemes szerintem azért gyülekezeteknek dolgozni azért, de egyénileg az egyes keresztényeknek a hétköznapokra lefordítani, hogy neki mit jelent az, hogy Jézust követi, és ennek lesz olyan ereje, hogy emberek, nem mindenki, de hogy lesz, hogy emberek elgondolkodnak ezen, hogy mi ez, és hogy az ő életüknek mi köze van ugyanehhez.
1: De akkor is jöhet egy újabb negatív csavar, megélheti negatívként, akár egy frissen megtért, vagy egy baba keresztény. Azt mondja, hogy a Krisztus függőség az nem igazán szimpatikus, mert hogy függőség holott, ebben az Isten alakú űrben, ami bennünk van, nagyon sok minden más is jelen van a keresztény ember életében is, hiszen olyan sok mindennel próbáljuk ezt a Jézus alakú űrt mindenféle függőségekkel kipótolni. A kérdésem az, hogy szerinted feladatunk vonzóvá tenni, vagy direktben védeni a kereszténységet?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés. De reflektálhatok kicsit erre a függésre, amit mondtam.
1: Persze, hogy
0: ez egy nagyon izgalmas gondolat volt. Szóval azt gondolom, hogy a függőség, ugye egy keresztény tényleg bizonyos értelemben Istentől, Krisztustól függővé teszi magát. De hogy maga ez a gondolatkör azért ez egy ambivalens dolog, mert tényleg így van, ahogy mondtad, hogy egy felnőtt emberre pont az jellemző, hogy autonóm. Tehát, hogy önálló tud lenni, és saját magára gondot tud viselni, felelősséget tud válni, tehát autonóm. De ha belegondolunk abba, hogy vannak olyan szituációk, amikor mi magunk is fontosnak tartjuk a függőséget, például, hogy egy kisgyereknek legyen egy olyan kontextus, ahol fölnőhet, ahol ő függ például a szüleitől, vagy a tágabb családjától, és azok odafigyelnek rá, teljesen normálisnak tartjuk a függőséget, vagy felnőtt ember vagyok, autonóm, de a hobbim a hegymászás. Na most hozzá vagyok kötve a barátomhoz, akivel együtt másszuk azt a hegyet. Na most akkor ez egy rossz függőség, vagy ez egy életmentő függőség lehet bizonyos helyzetekben. Szóval hogy nagyon nem mindegy, hogy ez miről szól a függőség. És ami szerintem, ha valaki megérti a hitnek a lényegét és a kereszténység lényegét, belátja azt, hogy ez egy olyan típusú függőség, mint az előbb mondtam, hogy én valakitől függök, aki a barátom, akitől nem félek, aki értem áldozatokat vállalt, és segít abban, hogy az legyek, akinél lennem kell. Tehát egy teljesen más dolog, mint hogy valakitől függök, aki aztán fölhasznál, kihasznál, uralkodik rajtam, stb.
1: És ez azért egy masszívan egzisztenciális védelem.
0: Hát abszolút, igen. Na és akkor visszakanyarodva erre, amit mondtál, ez a hitvédelem kérdése?
1: Igen, és vonzóvá kell tennünk, védenünk kell. Kereszténység bástyája Magyarország, és azért ennek van alapja.
0: Bizonyos értelemben van helye a hitvédelemnek szerintem. Fontos, például nagyon sok mintát és példát látunk az Új Szövetségben arra, hogy pára főleg jellemző volt, hogy vitába is száll hitkérdésekről. Hát, csak hogy ezt nagyon, hogy hogyan tesszük, az nagyon nem mindegy. Tehát, hogy egy vitát például meg akarok nyerni, akár úgy, hogy az ellenfelemet megalázom, tehát őt magát, vagy esélyt adok arra, a vita az arra is jó, hogy megértsük egymást jobban, az álláspontunkat. Szóval esélyt adok arra, hogy a másik megértsen valami olyat, amiről lehet, hogy prekoncepciója van, de nincs világos látása, hogy miről is van szó, és a szabadságára ügyelek, hogy meg is tartsam, tehát nem kényszeríteni akarom, nem akarom manipulálni, semmit nem akarok, azt akarom, hogy megértse, de ugye ez az is kell, hogy én is nyitott legyek, hogy megértsem őt, de hogy ezért küzdök egy vita során, hogyha ezt most nem egy negatív kifejezésnek fogjuk föl, tehát a hitvédelem során, és a végén tiszteletbe tartom azt a szabad akaratot, amit Istentől kapott, és tisztán vagyok vele, hogy igazából a hit szabadság nélkül nincs, tehát hogy ez egy alapfeltétel. Tehát neki szabadon, önként, a saját elhatározásából kell döntenie arról, hogy ő mit kezd. Hát a hit középpontjával, Jézussal, és azzal, amit Jézus értetett, és aki ő, akkor ennek lehet értelme, lehet alapja. De amikor azért a mostani társadalmi párbeszédben, hogy bejön ez, hogy mi hogy védjük a kereszténységet, meg hogy nem, és bizonyos csoportokhoz hogyan viszonyulunk emiatt, és démonizáljuk őket, sőt, ellenségképet építünk köréjük, akkor ez nem az, amiről a Biblia beszél, és az igazán nem segít senkinek. Ez a gyűlöletet fogja fölkorbácsolni egyik oldalon, másik oldalon meg a félelmet valakitől, és amikor ez a kettő együtt van, az hihetetlen káros, és nagyon nagy történelmi, meg személyes katasztrófákhoz vezetett. Szóval a hitvédelem az valakiért, és nem valaki ellen kellene, hogy történjen. Szóval nagyon nem mindegy, hogy hogyan műveli, aki műveli.
1: Amikor beléptél a stúdióba, megosztottam veled, hogy pár nappal ezelőtt a HVG-n megjelent egy nagyon izgalmas cikk, aminek én csak az első pár gondolatát olvastam el, mert valójában nem a cím vonzott, hanem amit rögtön megláttam. Egyébként a gyónási titokról szólt, hanem az, ami kiszúrta a szememet. A 60-as évek végén, amikor megszületett a láthatatlan vallás kifejezés, kevesen vonták kétségbe, hogy a nyugati társadalmakban eltűnésre vannak ítélve a vallási intézmények és struktúrák. A teológusok kétségeiről is írtak a kollégák. A technikai eszközökkel felvértezett ember miért akarna hinni a csodákban, ha már van űrutazás, itt most természetesen 60-as évek, szexuális forradalom, hidegháború, szóval ha van űrutazás meg csillagháború, akkor minek az Isten? És az első reakciód itt most a hallgató kedvéért elmondom az volt, hogy de hát Mónika, ez az összelegúzott világkép. Egy percbe fejtsd ki, hogy mit jelent ez számodra.
0: Akkor visszakanyarodnék a nagy történethez. Szóval, hogy a nagy történetben ez a kultúra már nem hisz, és oka van ennek, mert a nagy történet képviselőiben nem bízik. És ugye a posztmodern az eszköztárakat fejlesztett arra, hogy lebontsa ezt, és darabjaira szedje, és ezekből a darabokból legozzák össze az emberek a saját világképüket, a saját metanarratívájukat, próbálják ezt a nagy történetet megteremteni. De igazából tudunk repülni az űrbe, oké, és? Tehát, hogy az űr az honnan van? Tehát a nagy végső kérdéseket igazából nem lehet a technológiával megválaszolni, bármennyire is gondoljuk, hogy ott nagyon sok minden, a mesterséges intelligenciától elkezdve mindenféle vár bennünket, de a létezés nagy kérdéseit ezek nem fogják megválaszolni. Tehát ezek az emberi képességek kiterjesztése arról szól, hogy tudunk utazni eleinte gyalogolva, utána lóháton, utána autóval, most már űrhajóval.
1: És mondjuk a mesterséges intelligencia el tudta volna készíteni ezt az egyórás beszélgetést.
0: Hát akár igen. Na de attól még az egyes húsvér ember valódi sorsa az miről szól? Tehát hogy most, hogy tudok utazni, egy vágyunk rá, hogy a fénysebességet tudjunk utazni. Oké, de hova? Mi lesz velünk? Tehát utazunk, de az életünk az honnan hova tart? Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, és szerintem ezt a technológia nem igazán fogja áthidalni. És én azt el tudom fogadni, a történelemben ilyen volt sokszor, hogy bizonyos egyházi közösségek megszűntek, a létezésük értelme elveszett, ugye ilyen a Biblia ismerő emberek tudják is, hogy például a Jelenések könyvében, ahol Jézus gyülekezeteket vizsgál és elemez, ott be is lengeti ezt, hogy hát, hogyha nem térsz meg, ha nem változol meg, ha nem szólhat ez arról, amiről szólni kell, akkor kimozdítom a gyertyatartod a teljéről. Szóval szüntek meg közösség a történelemben, szerintem fognak is, valószínű, nem is kár értük, de az a fajta közösség, amit a Biblia egyháznak hív, szerintem amíg Jézus vissza nem jön, itt lesz, mert az a funkciója, hogy rámutasson az embereknek a legnagyobb kérdésekre, és hívja őket, hogy felelősen gondolkodjanak a saját életükről, a sorsukról, és hogy találják meg a nagy történetben a saját történetük értelmét, és hogy ez nem nagyon fog menni Jézus nélkül, és amíg egy közösség ezt a kincset, ugye Péter például írja, hogy cserépedényben van zárva. Tehát az egyház, a közösség az ilyen egy cserépedény.
1: Törékeny.
0: De a kincs, ami benne van, az, az örökérvényű. Tehát amíg ezt a kincset őrzi és akarja továbbadni szolgáló lelkülettel, hűségesen, nem ilyen másokat lenéző módon, valamilyen erkölcsi piedesztáról, hanem tényleg szeretettel, ahogy Jézus leült egy prostituált mellé, vagy egy vámszető mellé, és megtalálta a hangot. Tehát amikor az ember a fontos, meg az a szeretet, amit te mondtál, azok a közösségek szerintem nem fognak elveszni.
1: Én is hiszek ebben. A Tomka János Bőgel György Vezetés egykor és most című könyve, amit korábban emlegettem, most itt a kezemben, ebben külön egy nagy vaskos fejezetet szentel a szerzőpáros az érzelmi intelligenciának. Én úgy látom, hogy az egyház nem erős ebben, és azt hiszem, hogy a következő interjúnk az ezzel kezdődik majd, mert felírtam én még nagyon izgalmas dolgokat ide, mert hogy te azt mondod, hogy túlmenedzselt és alul vezetett ez a világ, azt gondolom, hogy az érzelmi és a szociális intelligencia hiánya, illetve alkalmazásának hiánya miatt is. És egy roppant izgalmas rész még ebből a könyvből, a Daniel Goleman pszichológus idézik, aki ugye az érzelmi intelligenciának a nem is tudom, az atya. Szerinte 6 vezetési stílus van, és már Goleman szerint, és azt mondja Tomka és Bögel, hogy Jézus nagyszerűsége az utolsó héten mutatkozik meg. Nagyon magas érzelmi intelligenciával tudta a vezetési stílusokat váltogatni, mikor volt tekintélyorientált, mikor volt szolgáló vezetés, stb. És a 6 plusz 1 tulajdonképpen a szolgáló vezetés. Ezzel kezdtük ezt a beszélgetést, hogy így kellene vezetni a társadalmat, ezen belül az egyházat, politikai, gazdasági rendszereket, oktatási intézményeket. Úgy kezdtem ezt az interjút, hogy elég egy ember a változáshoz. Szerinted tényleg elég egy ember a változáshoz, hogy javuljon Magyarországon Jézus bizalmi indexe?
0: Igen és nem. Tehát, hogy abban az értelemben igen, hogy egy változás elinduljon, ahhoz elég egy ember. Aztán, hogy egy változás megvalósuljon és kiterjedjen és átformáljon egy közeget, ahhoz meg sok ember kell már. De az az egy lehet, hogy bevonza ezt a sokat.
1: Mindig legyetek készen arra, hogy mindenkinek, aki kérdezi tőletek, hogy miért van reménységetek, választ adjatok. De tegyétek ezt kedvesen, szelíden, tisztelettel, írta Péter apostol az első levelében. De a példabeszédekben azt olvassuk a 27. fejezetben, hogy vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat. Lefordítom Heizer Tamás szavaira, nem belesimogatjuk a változást az emberekbe. De hogy ez mit jelent, egy következő interjúból kiderül. Köszönöm, Tamás, hogy eljöttél.
0: Én is köszönöm szépen.

0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. A legtöbb vállalat csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét.

0: Folytatódik a Kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Akár már a hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, ezt a miniszterelnök közölte a Facebook oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, az ország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Mindegyiket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Közben a gyors javításnak köszönhetően újra teljes kapacitással üzemel 100 halombattán a Dunamenti erőmű. Ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelést és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű. Országszerte energiatakarékossági intézkedéseket jelentettek be az önkormányzatok. Budapesten és a nagyobb városokban lekapcsolták a díszkivilágításokat, leállították a köztéri szökőkutakat, több polgármesteri hivatalban otthoni munkavégzést rendeltek el. Holnaptól kikapcsolják a világörökségi Hollókővára és a Hollószobor éjszakai kivilágítását, és beszüntetik a harangjáték működését is. A Fidesz és a KDNP egyaránt úgy gondolja, hogy az energiaellátásban kialakult helyzetért a kormányt terheli felelősség. Az ellenzéki pártok parlamenti frakció vezetői szerint megfelelő felkészüléssel elkerülhető lett volna a jelenlegi energiakrízis. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségére kiért pályázat jelentkezési határideje, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kármán András hozzátette, csak nem 50-en jelentkeztek a feladatra. A beérkezett pályázatokat augusztus 28-áig bírálják el. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék. A hőség miatt elmarad a jövő hétre tervezett sebességellenőrzési akció, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A közleményben ugyanakkor felhívják a figyelmet, a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek. Ezért azt javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra. Hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és nagyobb követési távolságot.
1: Időjárás.
0: Tovább fokozódik a hőség, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. A jövő héten sem várható jelentős enyhülés.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Update István Dániellel.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kiterepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Be Love Budapest pár helyszínt, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellért hegy tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementés spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást. Bár a rámszakadék és a holdvilágárok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Világ Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg, az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A remete szurdok az első állomás, ez a budai hegység második kerületi részén található, az Ördögárok időszakos patakja által kivájt, könnyen járató és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény fő látványossága a szabadon látogatható remete barlang. Különlegessége a szurdok végén, remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai hegység kevésbé ismert szurdokvölgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útba ejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert Szikla együttes, a szurdokon Zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki-hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdok nagyjából 1,5 kilométeres útvonalát a Derapatak vájta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdőanyai tanúsvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben, készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félreeső szegletében találjuk a tanúsvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdőgazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképe tárul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló bajós hangulatú barlang, amely a Visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Annavölgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát. Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest 3 olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most 3 olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hív végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan többfelé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb domban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis-György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átíve felelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Fokozott készenlétet rendelt el az EON a rendkívüli hőség miatt. Energiatakarékossági intézkedések jönnek a budapesti közösségi közlekedésben. Újra látható a Ferenc József híd maradványa a rekord alacsony Dunában. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Az EON Hungária csoport megerősített készenlétet rendelt el a tartós hőség és a megnövekedett áramigény miatt. A társaság szerint a villamosenergia rendszerre a következő napokban a klímaberendezések fokozott használata és a paksi atomerőmű ideiglenes leállása is nagyobb terhelést jelenthet. Az EON, amely a Dunántúl Pestvár megye és Budapest villamosenergia hálózatát üzemelteti, csak nem 3,5 millió ügyfél ellátásáért felel. A szolgáltató megerősítette a hibaelhárító és üzemirányítási csapatokat, bővítette az ügyfélszolgálati kapacitást, és a tervezett áramszünetek jelentős részét is elhalasztotta. Az EON közölte, hogy folyamatos kapcsolatban áll az illetékes hatóságokkal és az energiaszektor szereplőivel az ellátásbiztonság fenntartása érdekében. A vállalat arra kéri a lakosságot és a vállalkozásokat, hogy a 17 és 22 óra közötti esti csúcs időszakban lehetőség szerint csökkentsék a villamos energiafogyasztást. A nagyobb energiaigényű készülékeket érdemes más időpontban használni, a klímaberendezéseket pedig 25-26 foknál alacsonyabb hőmérsékletre nem ajánlott beállítani. Az EON hangsúlyozta, hogy minden rendelkezésre álló erőforrással a folyamatos és biztonságos áramszolgáltatás fenntartásán dolgoznak a fővárosban és országszerte is. Energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a Budapest Airport a következő 10 napra. A repülőtér üzemeltetője a magyarországi energiahelyzet miatt csökkenti a villamos energia felhasználást, ezért a kettes terminálon mérséklik a légkondicionálás intenzitását. A korlátozások elsősorban a délutáni és az esti időszakot 17 és 22 óra között érintik. Az utasoknak ebben az idősávban a megszokottnál valamivel magasabb hőmérsékletre kell számítaniuk a terminálon. A Budapest Airport hangsúlyozta, hogy az intézkedések kizárólag a nem létfontosságú épületgépészeti és elektromos rendszereket érintik. A repülőtér biztonságos működése, valamint a járatok kiszolgálása továbbra is zavartalan marad. Az üzemeltető arra is kéri a dolgozókat és a partnereit, hogy takarékosan használják az energiát. Emellett a hőség miatt továbbra is érvényben maradnak a hőségvédelmi intézkedések, és arra kérik az utasokat, hogy figyeljenek a megfelelő folyadékpótlásra, illetve szükség esetén forduljanak a repülőtér munkatársaihoz segítségért. Energiatakarékossági intézkedések jönnek a budapesti közösségi közlekedésben is. Újabb energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a főváros a rendkívüli villamos energiaigény miatt. Karácsony Gergely bejelentése szerint a következő napokban a metrók és a villamosok lassabban gyorsítanak, egyes trollibusz vonalakon pedig dízelbuszok közlekednek. A főpolgármester közlése szerint a módosított menetrend néhány perccel meghosszabbítja az utazási időt, ugyanakkor naponta mintegy 15 megawattóra villamos energia takarítható meg. Az energiatakarékosság jegyében egyes munkanapokon az elektromos trollibuszokat korszerű légkondicionált dízelautóbuszok váltják fel. A főváros szerint ezek az átmeneti intézkedések hozzájárulnak az országos villamos energia rendszer terhelésének csökkentéséhez. A bejelentés előzménye, hogy a kormány a rendkívüli hőség miatt arra kérte a lakosságot, hogy az esti csúcs időszakban mérsékelje az áramfogyasztását. Budapest korábban már lekapcsolta több mint 300 épület díszkivilágítását, miközben a közvilágítást változatlanul fenntartja a közbiztonság érdekében. A most bevezetett intézkedések a fővárosi közösségi közlekedés energiafelhasználását csökkentik, miközben a járatok továbbra is közlekednek, csak kisebb menetidő növekedésre kell számítaniuk az utasoknak. 63 embert fogtak el a budapesti rendőrség átfogó ellenőrzés sorozatának második hetében. A budapesti rendőrfőkapitányság közlése szerint az intézkedések során csak nem 3000 embert igazoltattak, 56 embert előállítottak és 81 helyszíni bírságot szabtak ki. A rendőrök ittas járművezetők, rablásgarázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények gyanúsítottjaival szemben is intézkedtek. Emellett 36 szabálysértési és 35 büntető feljelentést tettek, valamint több közigazgatási bírságot is kiszabtak. A 8. kerületben tartott célzott ellenőrzésen két férfit fogtak el kábítószer birtoklásának gyanújával, miután a gyors teszt kábítószer fogyasztást mutatott ki náluk. Az akció során egy körözött személyt is elfogtak, valamint több szabálysértés és közterületi rendzavarás miatt is intézkedtek a rendőrök. Markológéppel mélyítik a Dunamedrét Nagymarosnál. A rekord alacsony dunai vízállás miatt markológéppel mélyítik a medret a nagymarosi komp kikötőnél. A munkálatok célja, hogy a Visegrád és Nagymaros között közlekedő komp továbbra is biztonságosan ki tudjon kötni, és az autók fel, illetve lehajthassanak a rámpán. A szakemberek a felhalmozódott hordalékot távolítják el, mert az alacsony vízszint miatt a hajó már nem tudná megfelelően megközelíteni a kikötőt. Hasonló problémák alakultak ki Gödnél is, ahol a révként közlekedő kishajó kikötése nehezült meg. A szükséges engedélyek beszerzése folyamatban van, és a tervek szerint a meder kotrása a jövő héten kezdődhet meg. A kishajó leállása idején a gödi rév bérleteket a Dunakeszi kompon is elfogadják. Újra látható a Ferenc József híd maradványa a rekord alacsony Dunában. A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt láthatóvá vált a Szabadsághíd elődjének, az egykori Ferenc József híd néhány maradványa Budapesten. A folyó történelmi mélypont közeli vízszintje nyomán a romok 2018 után újra előbukkantak a mederből. A Ferenc József hídat 1896. október 4-én a milleniumi ünnepségek idején adták át az uralkodó jelenlétében. A korabeli beszámolók szerint Ferenc József személyesen ütötte be az utolsó ezüstből készült szegecset, jelképesen lezárva a híd építését. Az átkelő Budapest ostroma során pusztult el. A visszavonuló német csapatok 1945. januárjában felrobbantották akárcsak a főváros többi Duna hídját, később ugyanazon a helyen épült újjá a ma is ismert Szabadsághíd. A Duna rekord közeli apadása az elmúlt napokban több korábban víz alatt rejtőző történelmi emléket is felszínre hozott, miközben a rendkívül alacsony vízállás a hajózásban és a vízellátásban is egyre komolyabb nehézségeket okoz. Még hosszú ideig eltartanak a munkálatok Érd és Százhalombatta határában, ahol kedden csaptak fel a lángok egy komposztáló üzemben. A területen tarló, körbálák és 30 ezer köbméternyi biohulladék gyulladt ki. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tüzet már körülhatárolták és a szemét felét átmozgatták. A helyszínen munkagépekkel bontják meg az izzó kupacokat, amelyeket a tűzoltók folyamatosan hűtenek. 105 éves budapesti melegrekord dőlt meg a hőhullámban. Új napi melegrekord született Budapesten, ami egyébként napról napra szinte mindig megdől. A Hungaromet előzetes adatai szerint pénteken délután Újpesten 39,4 Celsius fokot mértek, ezzel megdőlt a július 31-ére vonatkozó 105 éve fennálló fővárosi rekord. A korábbi budapesti csúcs 37,4 fok volt, amelyet még 1921-ben mértek a Gellért hegyen és Törökvészen. Az új rekord ezt 2 Celsius fokkal haladta meg. Országos napi melegrekord ugyan nem született, de a korábbi csúcsot beállították. Az Újpesten és Győr-Likócson mért 39,4 fok megegyezik az 1917-ben szerepen feljegyzett július 31-i országos rekorddal. A Hungaromet hangsúlyozta, hogy az adatok egyenlőre előzetesek, hivatalos hitelesítésük még folyamatban van. Az előrejelzések szerint a hőség a következő napokban sem enyhül, sőt a hétvége után jövő hét elején 41-42 fok is lehet, az éjszakák is rendkívül melegek maradnak, sokfelé 26-28 fok alá sem csökken a hőmérséklet. Az országos tisztifőorvos által elrendelt harmadfokú hőségriasztás továbbra is érvényben van. A hatóságok azt kérik, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban lehetőség szerint maradjunk árnyékban, és fordítsunk fokozott figyelmet az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Marad a nagy meleg. Ma állítják le a paksi atomerőművet. Több strand is tovább tart nyitva a hőség miatt. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Hajnali fél kettőkor lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a paksi atomerőműben a Duna vízszintjének további csökkenése miatt, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán, kiemelte. Ma pedig 44 év után először teljesen leállítják az erőmű működését. Magyar Péter korábban elmondta, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, egy új kormányrendelet szerint pedig lekapcsolhatják az áramellátásról azokat az ipari nagyfogyasztókat, amelyek nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. A gyorsjavításnak köszönhetően három nap után újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A blokk szerdai tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt, műszaki rendellenesség miatt kellett felfüggeszteni. Megerősített készenléttel biztosítja a villamos energia ellátás biztonságát az E.ON Hungária csoport, a rendkívüli hőség okozta megnövekedett hálózati terhelés idején. A társaság növelte üzemirányítási hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait, hogy az esetleges üzemzavarokra gyorsan reagálhasson, közölte a cégcsoport. A cég az ipari és a lakossági fogyasztókat is az áramfogyasztás mérséklésére kérte. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségére kiírt pályázat jelentkezési határideje, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, csak nem 50-en jelentkeztek a feladatra. A beérkezett pályázatokat augusztus 28-áig bírálják el. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék, hanem minden területen kizárólag szakmai meggyőződésből politikai befolyás nélkül működjön. Megalakult a közösségi közlekedés hatékonyságának javítására alapított két állami cég. Az országos közlekedés szervező alakítja ki és hangolja össze a menetrendeket és ellenőrzi a működést. A vonatflotta társaság kezeli a járműflottát és foglalkozik a leasinggel. Utóbbi még az idén kiírja az új HÉV és Intercity kocsik beszerzésére vonatkozó tendereket. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét a hőség miatt. Keddig egy órával később este 8 órakor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva, a helyieknek pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők.
1: Időjárás.
0: Tovább fokozódik a hőség, nagyrészt napos vagy gyengén felhős száraz idő várható. Az északi és a dunántúli középhegységben viszont néhány záporzivatar előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel, a főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. Drágul a taxizás, például az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130-ra nő. Továbbá bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint. Akár 160 új alacsonypadlós trolibusz érkezhet Budapestre. A Budapesti Közlekedési Központ, a BKK megteremtette a lehetőségét annak, hogy a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén összesen 160 új, környezetbarát alacsonypadlós trolibusszal gyarapodjon a fővárosi flotta, közölte a társaság. A BKK aláírta a járműbeszerzésről szóló keretmegállapodást a közbeszerzési eljárás a nyertes Electrobus Europe ZRT Jutong párossal, így a forrás rendelkezésre állásakor folytatódhat a budapesti járműpark fejlesztése, tovább javítva a fővárosi közösségi közlekedés színvonalát. A keretmegállapodás hatályba léptetéséhez a szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül biztosítani kell a kötelezettségvállalással érintett 40 jármű, 16 szóló és 24 csuklós trolibusz megrendeléséhez szükséges fedezetet. Közben olyan kevés a víz a Dunában, hogy a kiszáradt mederben Budapesttől Vácig biciklizett a kerékpáros klub elnöke. Június elején még a Velencei tavon sétált át a magyar kerékpáros klub elnöke, most Kürti Gábor Dezső a Duna kiszáradt medrében biciklizett. A férfi Facebook posztja szerint a munkahelyére bringázott be, aztán délután 16:30 körül indult el a fővárosból Vácra, az alacsony vízállású Duna mellett a mederben. A Velencei tó rekordvízes átsétálásakor már tervezgettem azt, de a dunai vízszint rekordot ekkor még őszre vártam. Reggel meglepve néztem a vízügyi oldalon, a váratlan szintesést írta. Kedrege valóban megdőlt a vízállás negatív rekordja Budapestnél, 30 centit mutatott a vízmérce. A Duna, ha valamért, legkisebb vízállása Budapestnél 33 cm volt 2018. október 25-én. Az alacsony vízállás miatt több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni. A fővárosi szakaszon is korlátozásokat vezettek be. Mostanában nem várható vízszint emelkedés, mert a dunai vízgyűjtő területeknél nem várható jelentős csapadék a következő napokban. A velencei tó vízszintje sorra dönti a negatív rekordokat. Nagyjából egy méternyi víz hiányzik a tóból, néhány hete konkrétan át lehetett sétálni rajta. A Duna mellett a Tisza vízállása is rekordokat közelítően alacsony, miközben a hegységeinkben sorra száradnak ki a patakok. Közben pedig az ország 89%-án közepes vagy annál súlyosabb aszály van. Nyilvánosságra hozták a budapesti atlétikai virágdöntő menetrendjét. Szeptember 11 és 13 között rendezik meg Budapesten az atlétikai világdöntőt, amelyre a szervezők 3 napnyi izgalmas versennyel készülnek. A programban összesen 28 döntő szerepel a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Az első versenynapon a közönség olyan világcsúcs tartókat láthat majd, mint a rúdugró Armand Duplantis, a magasugró Jaroslava Mahucsik és a gátfutó Jakobi Tarpe. A középső estén a sprintsztárok következnek, köztük Noah Lyles és Marissa Jefferson Wooden, továbbá a női 800 méteren Keely Hutchison, Audrey Verro és Femke Bol. A zárónapon futhat 1500 méteren az augusztus 10-én rajtoló birminghami Európa-bajnokságon visszatérő Jakob Ingebrigtsen, továbbá a 400 méteres gátfutás világ csúcs tartója Karsten Warholm. A nyitónapon a program 19 óra 8 perckor kezdődik, az utolsó versenyszám pedig 21:49-kor rajtól. A további két napon 18 óra 8 perckor kezdődnek a küzdelmek, a zárószámokra pedig 20:49-kor kerül sor. A 3 nap alatt összesen 28 döntőt rendeznek a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Az ügyességi számokban, valamint az 1500 és 5000 méteres távokon közvetlenül döntőket tartanak, míg a 800 méteres és az annál rövidebb futószámokban elődöntőket is rendeznek a versenyzők számára. A budapesti esemény a sportág legjobbjait vonultatja fel, a nézők pedig 3 napon keresztül követhetik figyelemmel a kiemelt nemzetközi mezőny teljesítményét. Egy 40 évvel ezelőtt forgatott egyedülálló koncertfilm világpremierére kerül sor szeptember 15-én a Budapest Klasszikus Film Maratonon. A Queen Budapest a világhírű zenekar utolsó filmre rögzített élő színpadi produkciójába enged betekintést, ami egyben az első olyan nyugati stadionkoncert is volt, amelyet a Vasfüggöny mögött rendeztek. 1986. július 27-én zsúfolásig megtelt a Népstadion nézőtere, hiszen a világhírű brit rock együttes a Queen The Magic Tour elnevezésű turnéján Dalának budapesti koncertjére az átlagosan 200 forintért értékesített jegyek szinte pillanatok alatt elfogytak. Amint egy 70-80 ezer néző között szép számmal akadtak a szomszédos szocialista országból érkező, mások mellett cseh, lengyel és kelet-német rajongók is, hiszen ez volt az első alkalom, hogy egy élvonalbeli nyugati rockzenekar stadionkoncertet adott a Vasfüggöny mögött. A rock történelmi esemény legemlékezetesebb pillanata pedig az volt, amikor Freddie Mercury a tenyeréből puskázva magyarul énekelte el a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt. Drum and Bass Fesztivált rendeznek szeptemberben a Budapest Parkban. Szeptember 13-án a Maximum Drum and Bass Daytime rév keretében a műfaj meghatározó előadói érkeznek Magyarországra. A rendezvény a stílus különböző korszakait és irányzatait öleli fel a délutáni óráktól kezdődően. A fellépők a legfrissebb új hullámos hangzásoktól a sötétebb neurofunk irányzatokig fedik le a műfaj palettáját. A szervezők tájékoztatása szerint a nagy színpad egyik legkiemelkedő produkciója az osztrák trió, azaz Camo and Crew és a Mayfjass közös szettje lesz. A 15 órakor induló buliban a nagy színpad leginkább várt produkciója az előbb említett felállás. Az osztrák trióban a Camo and Crooked dallamos, mégis dinamikus és részletgazdag stílusa jól kiegészíti Mayfjass kiméletlen mérnöki pontosságú neurofunk energiáját. Mint a szervezők írták, a Drum and Bass történelme elevenedik meg Ronnie Size és Crust B2B szettjében. Ezek az előadók a Full Cycle kiadó úttörőiként a 90-es évek óta képviselik a jungle és a lüktető Bristol Drum and Bass alapjait. A Fly Dubai július 31-től újra üzemelteti Dubai és Budapest közti járatait, heti három alkalommal szerdán, pénteken és vasárnap. A tervek szerint október 25-től pedig napi rendszerességgel repül majd a társaság, mindenről a Telex írt. A Fly Dubai átmeneti menetrendi és operatív okokra hivatkozva még június elején függesztette fel július végéig Dubai és Budapest közötti járatait. A légitársaság budapesti járatai február végén az iráni konfliktus miatt álltak le, majd május 22-től újra elérhetővé váltak. Kezdetben csak hetente háromszor a megszokott napi járat visszaállítását június végére tervezték. Az új közvetlen járat a Fly Dubai és az Emirates közötti együttműködés keretében valósul meg. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest.

0: Budapest Update.
1: Összesen 13 intézmény vesz részt idén az állatkertek éjszakáján, melynek ezúttal az állatvilág tényei és tévhitei lesznek a középpontjában. A rendhagyó programokkal jelentkező eseményt augusztus 28-án rendezik meg. Vajon tényleg vak a vakon, a sün valóban almát hord a tüskéin, a denevérek belegabajodnak az emberek hajába, többek között ezekre a kérdésekre is választ kaptatnak mindazok, akik ellátogatnak az állatkertek éjszakája programjaira, ahol idén a tények és a tévhitek az állatvilágban a fő téma. Az állatokkal kapcsolatban ugye számtalan legenda, félreértés és generációról generációra öröklődő történet él a köztudatban. Az állatkertek éjszakája programhoz csatlakozó 13 intézmény szakemberei ezen az estén látványos bemutatókon, izgalmas előadásokon és interaktív programokon keresztül mutatják be, mi igaz ezekből és mi csupán mítosz. A budapestiek és környékbeliek számára a fővárosi állat és növénykert, a budakeszi vadaspark, valamint a veresegyházi medve otthon lehet majd elsősorban érdekes. Először a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható a Queen emblematikus 1986-os budapesti koncertjéről készült korszakos mozifilm 4K-ban felújítva. Az alkotást a Sony Music Vision megbízásából az NFI Filmarchívum és Filmlabor, valamint Peter Jackson csapata a Park Road újította fel. Szeptember 15 és 20 között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a Restaurált Klasszikusok Nemzetközi Fesztiválját fővárosi helyszíneken. Az ősz kihagyhatatlan filmünnepe restaurált ikonikus filmeket tűz műsorra. Kiemelt témái közt lesz az 56-os forradalom 70. évfordulója is. Pontosan 40 évvel ezelőtt, 1986. július 27-én a világ egyik legnépszerűbb zenekara, a Queen 80 ezer néző előtt lépett fel a Népstadionban. A becslések szerint a koncertet a falakon kívül további 45 ezer ember hallgatta. A végnapjait élő szocializmus budapesti gigakoncertjéből felejthetetlen generációs élmény lett, és azért is emlékezetes világszerte, mert a zenekar ekkor lépett fel először a Vasfüggöny mögött a keleti blokkban. A magyar filmszakma összefogásával és kiválóságainak közreműködésével a Zsombolyai János rendezésében elkészült Queen Budapest című koncertfilm örökítette meg az ikonikus eseményt. A világsztárok utazását és a koncertet számos operatőr rögzítette, összesen 17 kamerával 35 mm-es filmre. A koncert teljes felvétele mellett a Queen budapesti tartózkodása során forgatott jelenetek is láthatók, köztük az ünnepelt sztárok megérkezése Budapestre szárnyas hajóval, szentendrei és budapesti séták, önfeled gokártozása a Hungaroringe. A Sony Music Vision és a Nemzeti Filmintézet együttműködésének köszönhetően az 1986-ban a magyar fővárosban felvett koncertfilm a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható először, teljes körűen felújítva szeptember 15-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A Liget Budapest és a Pavilon kert a kiemelkedő látogatói érdeklődésre tekintettel augusztus 19-ig meghosszabbítja az ingyenes Városligeti kert mozi programját, melyben mások mellett helyet kapott a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak és a Ponyva regény is. A Pavilon kert közleménye szerint a június elején elindult vetítés sorozat az elmúlt két hónapban nézők ezreit vonzotta a Városligetbe. A 100 éves fák lombjai alatt kialakított szabadtéri moziban kultikus klasszikusok, romantikus közönségkedvencek és családi filmek várták az érdeklődőket. A programot meghosszabbították tehát augusztus 19-ig.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Fokozott készenlétet rendelt el az EON a rendkívüli hőség miatt. Energiatakarékossági intézkedések jönnek a budapesti közösségi közlekedésben. Újra látható a Ferenc József híd maradványa a rekord alacsony Dunában. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Az EON Hungária csoport megerősített készenlétet rendelt el a tartós hőség és a megnövekedett áramigény miatt. A társaság szerint a villamos energia rendszerre a következő napokban a klímaberendezések fokozott használata és a paksi atomerőmű ideiglenes leállása is nagyobb terhelést jelenthet. Az EON, amely a Dunántúl Pestvár megye és Budapest villamos energia hálózatát üzemelteti, csak nem 3,5 millió ügyfél ellátásáért felel. A szolgáltató megerősítette a hibaelhárító és üzemirányítási csapatokat, bővítette az ügyfélszolgálati kapacitást, és a tervezett áramszünetek jelentős részét is elhalasztotta. Az EON közölte, hogy folyamatos kapcsolatban áll az illetékes hatóságokkal és az energiaszektor szereplőivel az ellátásbiztonság fenntartása érdekében. A vállalat arra kéri a lakosságot és a vállalkozásokat, hogy a 17 és 22 óra közötti esti csúcs időszakban lehetőség szerint csökkentsék a villamos energiafogyasztást. A nagyobb energiaigényű készülékeket érdemes más időpontban használni, a klímaberendezéseket pedig 25-26 foknál alacsonyabb hőmérsékletre nem ajánlott beállítani. Az EON hangsúlyozta, hogy minden rendelkezésre álló erőforrással a folyamatos és biztonságos áramszolgáltatás fenntartásán dolgoznak a fővárosban és országszerte is. Energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a Budapest Airport a következő 10 napra. A repülőtér üzemeltetője a magyarországi energiahelyzet miatt csökkenti a villamos energia felhasználást, ezért a kettes terminálon mérséklik a légkondicionálás intenzitását. A korlátozások elsősorban a délutáni és az esti időszakot 17 és 22 óra között érintik. Az utasoknak ebben az idősávban a megszokottnál valamivel magasabb hőmérsékletre kell számítaniuk a terminálon. A Budapest Airport hangsúlyozta, hogy az intézkedések kizárólag a nem létfontosságú épületgépészeti és elektromos rendszereket érintik. A repülőtér biztonságos működése, valamint a járatok kiszolgálása továbbra is zavartalan marad. Az üzemeltető arra is kéri a dolgozókat és a partnereit, hogy takarékosan használják az energiát. Emellett a hőség miatt továbbra is érvényben maradnak a hőségvédelmi intézkedések, és arra kérik az utasokat, hogy figyeljenek a megfelelő folyadékpótlásra, illetve szükség esetén forduljanak a repülőtér munkatársaihoz segítségért. Energiatakarékossági intézkedések jönnek a budapesti közösségi közlekedésben is. Újabb energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a főváros a rendkívüli villamos energiaigény miatt. Karácsony Gergely bejelentése szerint a következő napokban a metrók és a villamosok lassabban gyorsítanak, egyes trollibusz vonalakon pedig dízelbuszok közlekednek. A főpolgármester közlése szerint a módosított menetrend néhány perccel meghosszabbítja az utazási időt, ugyanakkor naponta mintegy 15 megawattóra villamos energia takarítható meg. Az energiatakarékosság jegyében egyes munkanapokon az elektromos trollibuszokat korszerű légkondicionált dízelautóbuszok váltják fel. A főváros szerint ezek az átmeneti intézkedések hozzájárulnak az országos villamos energia rendszer terhelésének csökkentéséhez. A bejelentés előzménye, hogy a kormány a rendkívüli hőség miatt arra kérte a lakosságot, hogy az esti csúcs időszakban mérsékelje az áramfogyasztását. Budapest korábban már lekapcsolta több mint 300 épület díszkivilágítását, miközben a közvilágítást változatlanul fenntartja a közbiztonság érdekében. A most bevezetett intézkedések a fővárosi közösségi közlekedés energiafelhasználását csökkentik, miközben a járatok továbbra is közlekednek, csak kisebb menetidő növekedésre kell számítaniuk az utasoknak. 63 embert fogtak el a budapesti rendőrség átfogó ellenőrzés sorozatának második hetében. A budapesti rendőrfőkapitányság közlése szerint az intézkedések során csaknem 3000 embert igazoltattak, 56 embert előállítottak és 81 helyszíni bírságot szabtak ki. A rendőrök ittas járművezetők, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények gyanúsítottjaival szemben is intézkedtek. Emellett 36 szabálysértési és 35 büntető feljelentést tettek, valamint több közigazgatási bírságot is kiszabtak. A 8. kerületben tartott célzott ellenőrzésen két férfit fogtak el kábítószer birtoklásának gyanújával, miután a gyors teszt kábítószer fogyasztást mutatott ki náluk. Az akció során egy körözött személyt is elfogtak, valamint több szabálysértés és közterületi rendzavarás miatt is intézkedtek a rendőrök. Markológéppel mélyítik a Dunamedrét Nagymarosnál. A rekord alacsony dunai vízállás miatt markológéppel mélyítik a medret a nagymarosi komp kikötőnél. A munkálatok célja, hogy a Visegrád és Nagymaros között közlekedő komp továbbra is biztonságosan ki tudjon kötni, és az autók fel, illetve lehajthassanak a rámpán. A szakemberek a felhalmozódott hordalékot távolítják el, mert az alacsony vízszint miatt a hajó már nem tudná megfelelően megközelíteni a kikötőt. Hasonló problémák alakultak ki Gödnél is, ahol a révként közlekedő kishajó kikötése nehezült meg. A szükséges engedélyek beszerzése folyamatban van, és a tervek szerint a meder kotrása a jövő héten kezdődhet meg. A kishajó leállása idején a gödi rév bérleteket a Dunakeszi kompon is elfogadják. Újra látható a Ferenc József híd maradványa a rekord alacsony Dunában. A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt láthatóvá vált a Szabadsághíd elődjének, az egykori Ferenc József híd néhány maradványa Budapesten. A folyó történelmi mélypont közeli vízszintje nyomán a romok 2018 után újra előbukkantak a mederből. A Ferenc József hídat 1896. október 4-én a milleniumi ünnepségek idején adták át az uralkodó jelenlétében. A korabeli beszámolók szerint Ferenc József személyesen ütötte be az utolsó ezüstből készült szegecset, jelképesen lezárva a híd építését. Az átkelő Budapest ostroma során pusztult el. A visszavonuló német csapatok 1945. januárjában felrobbantották akárcsak a főváros többi Duna hídját, később ugyanazon a helyen épült újjá a ma is ismert Szabadsághíd. A Duna rekord közeli apadása az elmúlt napokban több korábban víz alatt rejtőző történelmi emléket is felszínre hozott, miközben a rendkívül alacsony vízállás a hajózásban és a vízellátásban is egyre komolyabb nehézségeket okoz. Még hosszú ideig eltartanak a munkálatok Érd és Szászhalombatta határában, ahol kedden csaptak fel a lángok egy komposztáló üzemben. A területen tarló, körbálák és 30 ezer köbméternyi biohulladék gyulladt ki. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tüzet már körülhatárolták és a szemét felét átmozgatták. A helyszínen munkagépekkel bontják meg az izzó kupacokat, amelyeket a tűzoltók folyamatosan hűtenek. 105 éves budapesti melegrekord dőlt meg a hőhullámban. Új napi melegrekord született Budapesten, ami egyébként napról napra szinte mindig megdől. A Hungaromet előzetes adatai szerint pénteken délután Újpesten 39,4 Celsius fokot mértek, ezzel megdőlt a július 31-ére vonatkozó 105 éve fennálló fővárosi rekord. A korábbi budapesti csúcs 37,4 fok volt, amelyet még 1921-ben mértek a Gellért hegyen és Törökvészen. Az új rekord ezt 2 Celsius fokkal haladta meg. Országos napi melegrekord ugyan nem született, de a korábbi csúcsot beállították. Az Újpesten és Győr-Likócson mért 39,4 fok megegyezik az 1917-ben szerepen feljegyzett július 31-i országos rekorddal. A Hungaromet hangsúlyozta, hogy az adatok egyenlőre előzetesek, hivatalos hitelesítésük még folyamatban van. Az előrejelzések szerint a hőség a következő napokban sem enyhül, sőt a hétvége után jövő hét elején 41-42 fok is lehet, az éjszakák is rendkívül melegek maradnak, sokfelé 26-28 fok alá sem csökken a hőmérséklet. Az országos tisztifőorvos által elrendelt harmadfokú hőségriasztás továbbra is érvényben van. A hatóságok azt kérik, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban lehetőség szerint maradjunk árnyékban, és fordítsunk fokozott figyelmet az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Kik készítették a templomok és a sírok díszeit, és mennyi megbecsülés övezte az ókori egyiptomi művészeket? Hogyan dolgoztak a mesterek évezredekkel a modern technológiák megszületése előtt? Többek között ezekre a kérdésekre is választ ad az Örökké valóság megörökítése, hogyan alkottak az ókori egyiptomi művészek című kiállítás, amely november 1-ig látható a Szép Művészeti Múzeumban. Amint egy 140 műtárgyat felvonultató tárlat azt is megmutatja, hogy a modern természettudományos vizsgálatok és digitális technikák milyen fontos szerepet kapnak a műtárgyak megismerésében. Az ókori egyiptomiak a halottak és az istenek világát az örökkévalósággal kapcsolták össze. A sírokat és a templomokat ezért az örökkévalóság számára építették, majd szobrokkal, domborművekkel, koporsókkal és mágikus rituális tárgyakkal rendezték be őket, ezek mögött pedig komoly művészi teljesítményt is láthatunk. A kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban látható többek között egy koppenhágai és egy torinói erekével. Az időszaki kiállítás jól kiegészíti a múzeum állandó egyiptomi tárlatát is, míg ott az ókori kultúra egészéről kaphatunk képet, itt elsősorban a kultúrát felépítő tárgyakat alkotó kézművesekre és a munka folyamatára kerül a hangsúly. A tárgyakat négy nagy anyagcsoport, a kőfa, fém és fajansz szerint rendezték el, az anyagválasztás ugyanis egyfajta hierarchitást tükröz. Az ókori egyiptomiak maguk is látogatták és csodálták a régi emlékműveket. Az írástudók olykor a falakon hagyott ókori grafitékben méltatták az épület szépségét, vagy örökítették meg, hogy jártak az adott helyen. A műalkotásként csodált tárgyak nagy részét eredetileg vallási céllal alkották, az isteni és a földi világ kapcsolatát, valamint a halottak örök fennmaradását szolgálták. Ma viszont egy letűnt kultúra elpusztíthatatlan lenyomataként csodáljuk őket, így valójában egészen másfajta kapcsolatot ápolnak az örökkévalósággal, mint ahogy készítői gondoltak rájuk. Közben újabb Kolotkó szobor került a Szabadság térhez. Kolotkó Mihály új szobra ezúttal egy targoncást ábrázol, aki próbálja megemelni a Szabadság téri szobor talapzatát. A gerilla szobrász Kolotkó pár hete helyezett el egy mini szobrot a Magyar Nemzeti Bank mellé a forint bevezetésének 80. évfordulójára, mostantól pedig a közelben találjuk meg legújabb alkotását. A német megszállás áldozatainak emlékműve talapzatához igazított egy targoncás figurát, mintha az épp emelné fel és szállítaná el a szobrot. A Sziget Fesztivál mínusz első napján Bródy János több mint 6 évtizedes életműve kerül a középpontba, így az Illés, a Fonográf, az István a király és a szóló évek legismertebb dalai csendülnek fel. Az ikonikus szerzeményeket nem csak az eredeti előadóktól hallhatjuk, de a mai generáció kedvencei újra is értelmezik, többek között Azaria, Beethoven-Hofi és a Carson Coma. Az idén 80-es Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük tehát egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Konz Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László Hobó, Charlie vagy Tolcsvai László. Persze a fiatalabb generációnak is érdemes kilátogatni, az RTL bemutatja Bródy dalok napjára, mert az egész napos koncerten többek között olyan előadók is fellépnek, mint Jude Law vagy a Carson Coma. A különleges koncerten több mint 50 fellépő, mintegy 70 dalt ad elő Bródy János több mint 60 éves pályafutása során született szerzeményeiből. Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelem is távoleső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kappa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség, a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávirágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a film klasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archívfotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett. Ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis-Szentkereszt Szentkút. A Pilis-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáró helyi a Pilis-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok, de nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldog Asszony Bazilika is népszerű desztináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűzmária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Marad a nagy meleg. Ma állítják le a paksi atomerőművet. Több strand is tovább tart nyitva a hőség miatt. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Hajnali fél kettőkor lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a paksi atomerőműben a Duna vízszintjének további csökkenése miatt, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán, kiemelte. Ma pedig 44 év után először teljesen leállítják az erőmű működését. Magyar Péter korábban elmondta, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, egy új kormányrendelet szerint pedig lekapcsolhatják az áramellátásról azokat az ipari nagyfogyasztókat, amelyek nem hajtják végre az elvárt fogyasztáscsökkentést. A gyorsjavításnak köszönhetően 3 nap után újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A blokk szerdai tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt, műszaki rendellenesség miatt kellett felfüggeszteni. Megerősített készenléttel biztosítja a villamos energia ellátás biztonságát az E.ON Hungária csoport, a rendkívüli hőség okozta megnövekedett hálózati terhelés idején. A társaság növelte üzemirányítási, hibaelhárítási és ügyfélszolgálat.

0: kapacitásait, hogy az esetleges üzemzavarokra gyorsan reagálhasson, közölte a cégcsoport. A cég az ipari és a lakossági fogyasztókat is az áramfogyasztás mérséklésére kérte. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségére kiírt pályázat jelentkezési határideje, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, csak nem 50-en jelentkeztek a feladatra. A beérkezett pályázatokat augusztus 28-áig bírálják el. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék, hanem minden területen kizárólag szakmai meggyőződésből politikai befolyás nélkül működjön. Megalakult a közösségi közlekedés hatékonyságának javítására alapított két állami cég. Az országos közlekedés szervező alakítja ki és hangolja össze a menetrendeket és ellenőrzi a működést. A vonatflotta társaság kezeli a járműflottát és foglalkozik a leasinggel. Utóbbi még az idén kiírja az új HÉV és Intercity kocsik beszerzésére vonatkozó tendereket. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartási idejét a hőség miatt. Keddig egy órával később este 8 órakor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva, a helyieknek pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők.
1: Időjárás.
0: Tovább fokozódik a hőség. Nagyrészt napos vagy gyengén felhős száraz idő várható. Az északi és a dunántúli középhegységben viszont néhány záporzivatar előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Most július elején volt Párizsban az Haute Couture Divat Hét, ami egy nagyon különleges esemény, ugyanis ide csak meghívott személyek mehetnek, illetve ugye újságírók. Ezen a héten vehetett részt Szakács Gábor divatblogger, couture szakértő, aki ugye állandó vendégem. Ebben az órában vele beszélgetek arról, hogy milyen is volt ez a Couture Hét, milyen élményekkel gazdagodott, meg hát egyáltalán divatról is szó lesz természetesen. Tartsanak velünk, a zene után kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Wax of cabbages and kings.
1: Családi Manna Ferenc Gabival.
2: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Vendégem ebben az órában Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértő. A párizsi haute couture hét kulisszatitkai lesz a témánk. Élmények, trendek, a luxus divat jövője. Erről is fogunk beszélgetni, hiszen egészen friss élményekkel tért haza Gábor, hiszen július 6 és 10 között volt, ugye Párizsra figyelt a divatvilág, akkor volt az haute couture week, azaz a hét, ugye legismertebb divatház mutatták be, a világ legismertebb divatházai mutatták be a legújabb kézzel készített kollekciókat, úgyhogy erről is fogunk beszélgetni. Hát lesz itt bőven élmény, mosolyogva ül itt velem szembe. Gábor, szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt neked is, Gabi, és a kedves hallgatóknak is. Hát igen, az a kérdésem nekem, hogy hány órásra tervezed a mai műsort?
2: Hát én azt gondolom, hogy nem kell mai napba beleférnünk, jó? Tehát, hogyha nem tudunk mindent átbeszélni, már pedig nem fogunk tudni, akkor ez egy ilyen visszatérő dolog lesz, mert az én kérdéseim is, hát nem tudom, hogy így hányat sikerült összeírnom, nagyon-nagyon sokat, és még mindig van bennem is, és általában azt is egy ilyen kulisszatitkot elárulhatunk a hallgatóknak, hogy ez általában úgy szokott zajlani, hogy az ember vagy a riporter, műsorvezető, szerkesztő készül, de aztán a beszélgetés elmegy egy irányba.
3: És igen, mert mindig találunk egy még érdekesebb témát, pontosan. Vagy belekapaszkodsz te is valamibe, vagy én is mondok valami olyat, amire nem számítunk, vagy amire nem készültél, vagy ami valami nagyon személyes
2: élmény. Viszont érdekes,
3: és akkor és akkor teljesen elkanyarodunk egy más irányba. De hát basszus, ez a rádiózás, az élő műsorvarázsa, meg hát a divatnak a lényeg,
2: eszenciája. A varázsa, annak is a varázsa, így van. No, hát én elsőként arra szeretnének kérni, hogy ezt az haute couture, ezt helyezzük már ugye el a hallgatóknak, hogy mi az, hogy haute couture?
3: Az haute couture az egy jogvédett megnevezés. Tehát ezt csak azok használhatják. Ennek a francia, ez egy francia kifejezés, és magyarul azt jelenti, hogy magasfokú szabászat.
2: Aha.
3: És ezt csak azok a kijelölt divattervezők használhatják, akiket egy párizsi szindikátus, egy közösség maguk közül megválaszt. Uh-huh. Vagy, és hát pontosabban maguk közé beválasztanak divattervezőket, és csak az a 10-12 tervező használhatja az egész világon ezt a megnevezést, mert ez egy jogvédett címke. A története egyébként 1869-ig megy vissza, most nem fogom elmondani az egész divat történeti hátteret.
2: Akkor valóban nem lesz elég az egy óra, igen.
3: Igen, de érdekes, hogy Charles Worth, egy angol divattervező, aki a francia divatot tette nagyjá, ő hozta létre az első divatkamarát. Az, ami azt jelenti, hogy a divatban dolgozó tervezők, alkotók, varrónőket egy kamarába tömörítette össze. Hát ez gyakorlatilag egy ilyen jogvédő szervezet, egy szövetség. És akkor 1911-ben pedig egy szindikátus jött létre, ami a párizsi divatot, a francia divatot összefogja, és 1945-ben ez a szindikátus, ez levédette a francia államnál az haute couture kifejezést, uh-huh. amit csak azok használhatnak, akik ennek a szindikátusnak a tagjai. Aha. Nagyon érdekes, hogy van ez a 10-12 ember, aki rendes tagja, olyan, mint a Tudományos Akadémiánál, igen. ugye a rendes tag, és vannak meghívott vendégek, vagy meghívott tagok, meg különleges tagok, tehát akik időre kapnak csak engedélyt arra, hogy részt vegyenek ebben az haute couture programban.
2: Nagyon szigorúan veszik, úgy
3: nagyon szigorúan veszik, és ebből a szövetségből ki is lehet esni, de be is lehet kerülni.
2: De ez nyilván egyébként azt feltételezem ebből, hogy itt a nagyon erős minőség van.
3: Itt csak a minőség csak, számít. Aha. Tehát itt a minőség, az egyedi ruhadarabok, a kézzel készítés, tehát ott így a uh-huh. hagyományok, tradíciók, kézi hímzések, tehát díszítő műhelyek. És ugye egy haute couture műhelynek, vagy egy haute couture márkának az a sajátossága, hogy kell saját műhellyel rendelkezzen, egy megadott létszámmal, ami jól tudom most 20 fős minimum, uh-huh. kell, hogy egy évben kétszer bemutasson, tehát a januári és a júliusi couture héten, illetve kell, hogy legyen showroom vagy üzlete aha. Párizsban, hogy elérhető legyen a francia közönség számára. Nagyon fontos, hogy ugye ezek egyedi ruhadarabok, tehát ha most itt az etikus ruhakészítésre, vagy a fenntarthatóságra, vagy az etikus divatiparra gondolunk tulajdonképpen, akkor az nagyon fontos, hogy ezek egyedi ruhadarabok. Tehát elkészülnek a showra, és sokszor a kifutóról veszik meg a hírességek, az üzletasszonyok, a befektetők, vagy a gyűjtők, és aki ezen darabok alapján szeretne magának saját ruhadarabot, azt egyedi méret után, mérték után elkészíti.
2: Tehát
3: az
2: akkor
3: adott
2: ezekből
3: francia
2: mindegyikből csak egy pár darab,
3: egy darab bemutató darab elkészül, és hogyha annak alapján te szeretnél magadnak egy haute couture darabot, akkor vagy kijönnek hozzád, tehát van olyan ügyfél, akihez kimegy az adott szabóság, vagy az adott műhely, és leveszik rólad a méretet, vagy neked kell bemenned, vagy elküldöd, és akkor egy vagy két úgynevezett fittingre, ami egy ruhapróbát jelent, átküldik a ruhát, vagy kijönnek hozzád, és akkor ruhapróbát tartanak, de az a szerencsésebb, ha te mész be az adott ateliébe, ami egy műhely, egy varroda, és akkor ott te megpróbálhatod ezt a ruhadarabot, és akkor attól függ, hogy milyen díszítést, milyen anyagot, milyen méretet kérsz, annak függvényében készül el ez az egyedi darab. Nyilván ezek nagyon-nagyon borsos áron vannak. Hallottam az előző divat héten, hogy egy díszítés nélküli alapdarab az 100 000 euróról indul a kotűrvilágban. Tehát az már egy kocsiára, vagy egy lakására, és ez egy darab haute couture mindenféle speciális díszítés nélkül, de ez ugye márkánként is eltérő, meg eltérő divatházanként, eltérő, hogy milyen a te egyéniséged, ugye, mert ezt hozzád alakítják.
2: Igen, nagyon
3: fontos, tehát nem neked kell belefogyni a ruhába, hanem a te méreteidre elkészítik az adott ruhadarabot.
2: Na, nyilván itt feltételezem, hogy ha ennyire a minőségről szól, azért ez a divathét, ez az haute couture divathét is más, mint az összes többi divathét, de majd erről is beszélgetünk részleteiben. Jövünk vissza a zene után, folytatjuk a beszélgetést.
1: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértővel beszélgetünk ebben az órában, aki nem régen tért haza, ugyanis július 6 és 10-e között volt Párizsban az Haute Couture divat hét. Ennek kapcsán beszélgetünk. Azt is elmondom a hallgatóknak, hogy egészen biztos, hogy nem fogunk a végére érni, folytatni fogjuk még ezt a témát, éppen ezért ne is siessünk, ne szaladjunk át fontos részleteken, nyugodtan beszéljük meg részleteiben. Ugye arról volt szó a zene előtt, hogy mi is ez az Haute Couture. Hát ez egy nagyon egyedi és egy nagyon minőségi divat irányzat, hogy mondhatom.
2: Hát ez egy ruhakészítési technológia gyakorlatilag.
1: Igen, főként kézzel készített, ezt mondtad, és hát hogy egyediek, csak az az egy van, amit a kifutón látunk, és nyilván az alapján lehet egyénre szabottan kérni, hát aki meg tudja fizetni, hiszen ugye itt ilyen 100 000 dollár vagy euró is elhangzott a Gábor szájából, hogy annyiba is kerülhet akár egy ruha. Nyilván ez nem a hétköznapi emberek számára készül. No, de hogyha ennyire minőség és ilyen nagy összegek röpködnek itt a levegőben, akkor arra következtetek, hogy ez a hét, ez az Haute Couture divat hét is más, mint az összes többi, tehát sokkal kiemeltebb talán a divatvilágban.
2: Teljesen, tehát ez a divat csúcsa.
1: Aha.
2: Ez a divat csúcsa, tehát ennél följebb a divatvilágban nincs.
1: Ez a legfelső.
2: Igen, tehát, és erre nagyon büszke is vagyok, hogy ezt, amikor elkezdtem divatblogot írni, akkor egyszer csak így beugrott ez a gondolat, hogy hát ha megcélzom a divatipart, akkor miért ne a legfelső rétegeit, és akkor 2019 óta én folyamatosan járok erre a Couture hétre, tehát minden januárban és minden júliusban megyek, ami nem azt jelenti, mint egyes úgynevezett szakértőknél, hogy a divat hét idején kimegyek Párizsba, és akkor nézegetem a kirakatokat, meg fotózgatom az embereket az utcán, hogy milyen jól vannak felöltözve, hanem én tényleg részt veszek ezeken az eseményeken, kifutós bemutatókon, Haute Couture prezentációkon, sok divateseményen, koktélpartin, adott márkának egy privát találkozásán, meg hát olyan press déjeken, amik egy nagyon-nagyon nagy márkának a bemutató után a helyszínen meg lehet tekinteni egy zárt közösségnek a kifutós darabokat. Ez a hétköznapi ember számára nem elérhető, és én erre nagyon büszke vagyok, hogy talán kimondhatom azt, hogy egyetlen magyarként veszek részt most már 7 éve ezeken az eseményeken.
1: És amin egyébként azt is mondjuk, hogy milyen világsztárok voltak jelen.
2: Szóval láttad
1: az... Volt a Gillo is egyébként.
2: Igen. Ahol laktam szállodában a Franklin D. Roosevelt nevű tér közelében, a mellettem lévő Houstonben lakott a Jennifer Lopez, képzeld el. Aha. Tehát ha kinéztem az ablakon, láttam azt a tömeget, aki várta mindig Jennifer Lopez-t, hogy kijön vagy bejön a szállodájából. Sajnos élőben nem láttam, viszont nagyon sok más mindenkit láttam élőben.
1: Bocsánat, csak még egy mondat, Gillo, ugye amúgy a te oldaladon, meg a Facebookon is megtalálják a hallgatók, ha szeretnék megnézni a...
2: Igen, az Instagramon, a Facebookon, igen. Meg hát a blogomon, a gaborszakacs.blog.hu oldalon írtam a divat hétről, és még folyamatosan jönnek ki a cikkek az eseményről.
1: Ja, bőven rengeteg információ még, hogy én nem tudom, egy fotót láttam, azt hiszem, követem a Gillo-t nyilván, és valamilyen milyen ruha volt? Átlátszó ruha volt rajta, nem mi is volt a neve. Tehát, hogy valamilyen nagyon-nagyon...
2: Melyikre gondolsz, a feketére?
1: Ez az aranyszínű, ilyen arany.
2: Aranyszínű, az egy szerintem az egy Zuhair Murad ruha volt, aminek a bemutatójára ment is, egy ilyen nagyon sok kristálya volt kirakva,
1: igen,
2: és
1: igen,
2: ilyen
1: igen.
2: Nagyon mélyen dekoltált az volt, pontosan. És rengeteg kristály volt a ruhán, és ha jól tudom, valami tollkabát, hogy valami.
1: És ugyanakkor meg
2: hozzá.
1: Ilyen áttetsző volt az egész, tehát, hogy egy nagyon érdekes, igen.
2: És különben nem látszott át. Tehát, hogy ez benne ennek a mesztelen ruhának a titka,
1: mesztelen
2: hogy,
1: ruha, köszönöm, hogy, volt, igen.
2: Hogy nagyon díszes, nagyon sejthető, látszólag mindent megmutat, de valójában semmit nem igen. mutat meg, és a te fantáziádra van már bízva, hogy úristen, most ez látszik, igen. vagy nem látszik, vagy már csak odaképzelem. Igen, és hát Jennifer Lopezen egyik este ilyen ruha volt, de másik este például a szülinapját előrehozva ünnepelte, ott pedig egy Stefan Roland ruha volt rajta, amit én ott a Párizsi Olimpia Színházban előtte este élőben a kifutón láttam, és az a márkának is egy nagy presztízs volt, hogy Jennifer Lopez azt a fehér harang alakú ruhát, azt másnap a szülinapi bulián viselte.
1: Egyébként az te erről tudsz, vagy ez nagyon erős kulisszatitok, vagy lehet erről beszélni, hogy ilyenkor például a Jennifer Lopez, ő megvásárolja, vagy a divat tervezőtől megkapja bizonyos százalékért, vagy ajándékba megkapja teljesen ingyen?
2: Is. Aha. Legtöbbször úgy van, hát hogyha megyek egy ilyen eseményre, akkor ott több, az ültetési sorrend is nagyon speciális. A beengedési sorrend is. Először általában bemennek a fotósok, akik ugye a kifutóval szemben állnak, és akkor a kifutós modelleket fotózzák. Utána a pressz megy be, aki a világ minden tájáról összesereglett, írók, szerkesztők, influencerek, divatszerkesztők, mindenki, aki a terem adott részén foglal helyet, és akkor utána jönnek a márkának az ügyfelei, a kliensek, akik a vásárlók tulajdonképpen, és a legvégén érkeznek mindig a márka nagykövetek, illetve a sztárok, vagy világsztárok. Ez ugye attól is függ, hogy az adott sztárnak, az adott hírességnek van-e valamiféle szerződése a márkával. Mert például Cate Blanchett, akit láttam most Párizsban, igen, élőben végre.
1: És ahogy, egész közel volt.
2: Igen, ahogy jött ki az Armani bemutatóról, sikerült látni, és ez egy nagy dolog, hogy Cate Blanchettet az ember élőben látja. Cate Blanchett például az Armaninak az arca, tehát ő nyilván részt vesz a bemutatói, persze, mert neki szerződése van. De például Jennifer Lopeznek, vagy kit láttunk még olyat, Amanda Lear-t láttam például a Roland bemutatóján, nekik meg egy-egy eseményre szerződnek le, és a következő vörösszőnyeges szezonban valószínűleg ezeket a ruhákat fogják viselni, aminek a bemutatóján vannak. Tehát valószínűleg szerződést kötöttek, és a sztár pénzt is kap ezért, hogy viselje a ruhát. Aha. Cserébe ott van a márka eseményein, és mutatja az ő közösségi oldalain reklámértékkel, hogy ő ezzel az adott divatházzal dolgozik. Nagyon érdekes, mert van, amikor ezeket a ruhákat megveszik, mert annyira megtetszik nekik, hogy megveszik. Sophia Lorenről például tudom, aki ugye közeli barátja volt a Giorgio Armaninak, hogy rendszeresen készített neki Armani ruhát, de szívességből is, mert barátok voltak, és Lorennek van egy csomó olyan egyedi Armani ruhája, amit később megvásárolt a márkától azért, mert nagyon megtetszett neki, és ugye ebben a világban nem divat fölvenni egy adott darabot kétszer, háromszor, igen, négyszer, és Sophia Loren például rendszeresen elővet régi Armani ruhákat, amiket valami ékszerrel, vagy egy másik táskával, cipővel feldobva viselte. De például Jane Fonda rendszeresen visel a 2010-es, 15-ös évek környékéről Elisab ruhákat. És neki is annyira megtetszettek, igen, az adott darabok, hogy ő ezeket megvásárolta. Tehát a kérdésedre a válasz az nagyon összetett, egyénfüggő, meg attól függ, hogy a hírességgel
1: milyen szerződésben
2: anyagi állnak, szempontból állnak szerződésbe, vagy ő valóban egy barátja a márkának, igen, vagy a készítőnek, és akkor ő anyagilag is támogatja.
1: Élő reklám így van, így van. Babája, úgymond. Na most megállunk, életöröm zene jön, legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM.

0: július elején volt az Haute Couture hét Párizsban, amin részt vett Szakács Gábor divatblogger, couture szakértő, állandó vendégem itt a Családi Mannában. Ugye beszéltünk arról, hogy mi is ez az Haute Couture, ami nem csak a következő szezon divatját mutatja meg egyébként, hanem gyakran évekre előre kijelöli a kreatív irányokat. De vajon mit visz haza magával egy olyan szakember, aki testközelből élhette át ezt a különleges világot? Erről is beszélgetek Gáborral. Hírek, zene és folytatjuk a beszélgetést.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Marad a nagy meleg. Ma állítják le a paksi atomerőművet. Több strand is tovább tart nyitva a hőség miatt. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Hajnali fél kettőkor lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a paksi atomerőműben a Duna vízszintjének további csökkenése miatt, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán, kiemelte. Ma pedig 44 év után először teljesen leállítják az erőmű működését. Magyar Péter korábban elmondta, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, egy új kormányrendelet szerint pedig lekapcsolhatják az áramellátásról azokat az ipari nagyfogyasztókat, amelyek nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. A gyorsjavításnak köszönhetően három nap után újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A blokk szerdai tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt, műszaki rendellenesség miatt kellett felfüggeszteni. Megerősített készenléttel biztosítja a villamos energia ellátás biztonságát az E.ON Hungária csoport, a rendkívüli hőség okozta megnövekedett hálózati terhelés idején. A társaság növelte üzemirányítási, hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait, hogy az esetleges üzemzavarokra gyorsan reagálhasson, közölte a cégcsoport. A cég az ipari és a lakossági fogyasztókat is az áramfogyasztás mérséklésére kérte. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségére kiírt pályázat jelentkezési határideje, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, csak nem 50-en jelentkeztek a feladatra. A beérkezett pályázatokat augusztus 28-áig bírálják el. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék, hanem minden területen kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön. Megalakult a közösségi közlekedés hatékonyságának javítására alapított két állami cég. Az országos közlekedés szervező alakítja ki és hangolja össze a menetrendeket és ellenőrzi a működést. A vonatflotta társaság kezeli a járműflottát és foglalkozik a leasinggel. Utóbbi még az idén kiírja az új HÉV és Intercity kocsik beszerzésére vonatkozó tendereket. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét a hőség miatt. Keddig egy órával később este 8 órakor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva, a helyieknek pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők.
1: Időjárás.
4: Tovább fokozódik a hőség. Nagyrészt napos vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi és a dunántúli középhegységben viszont néhány záporzivatar előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható.
1: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
0: Szakács Gábor divatblogger, couture szakértő, vendégem, aki nemrégen tért haza a párizsi Haute Couture divat hétről, ennek kapcsán beszélgetünk. Ugye itt a kifutó néhány perc alatt elsuhan egy kollekció, mögötte azonban hónapok, sőt sokszor több ezer munkaóra áll. Gábor idén ugye ott lehetett ezen a bemutatón, emellett több prezentáción, sajtónapon és exkluzív eseményen is jelen volt. Többek között a Dior különleges prezentációján, a Rodin Múzeumban. Szóval hozunk sok-sok érdekességet, és azt is árultuk már a hallgatóinknak, hogy bizony nem lesz idő mindent átbeszélni ebben az egy órában, úgyhogy majd visszatér hozzám Gábor még ebben a témában. No, de most zene is, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Manna FM.
2: Szakács Gábor divatblogger, kultúrszakértő a vendégem, aki nem régen tért haza Párizsból, ugye július 6-tól 10-ig volt a Haute Couture hét Párizsban, hát ott vett részt. Én tényleg tátott szájjal hallgatom ilyenkor mindig, mert olyan érzékletesen tudsz erről beszélni, és olyan ilyen kis történeteket fűző hozzá, hogy olyan kicsit az ember ott érzi magát, és nyilván ezek olyan divat bemutatók, és ezek olyan események, amit te is mondasz, hogy egyetlenként vagy ott Magyarországról. Ez óriási nagy dolog. Hát nyilván laikus, hétköznapi ember meg sehogyan sem tud egy ilyenre eljutni, ha csak nem tudom, valami rokona egyszer csak vesz neki egy olyan ilyen belépő, de talán még az sem...
3: Nem belépős. Ez Magyarországon divat, hogy kijáruljuk a divat bemutatóra, a belépőért a helyeket. Nem. Tehát ez az a szint, ahova csak a meghívottak mehetnek és kifúj.
2: Na ennyit
3: elhívják akkor. Hírességek, márka nagykövetek, szakma.
2: Ez
3: egy nagyon zárt világ, és nagyon nehéz bekerülni. De aki bekerül, annak elindul a neve körbe, a PR cégeken keresztül, meg hát attól függ, hogy milyen kapcsolatban állok az adott márkával, és az a legnagyobb megtiszteltetés, amikor szezonról szezonra visszahívnak, mert akkor ez egy szakmai elismerés tőlük, hogy komolyan vesznek, és hogy én is őket komolyan veszem, mert én támogatom azzal. Mm. Hogy írok róla, hogy hirdetem az ő művészetét.
2: Igen. Volt olyan, egy kicsit így a kulisszák mögé pillancsunk be, hogy volt olyan ruha, ami így nagyon megmaradt. Tehát, hogy ezeknek nyilván ezek olyan művészeti költemények, vagy nem is tudom, hogy mondjam, aminek van egy olyan hatása az emberre, hogy mikor azt mondjuk, az állam leesett és koppant például, de hogy ilyen akár így utána, így sokáig, mint akár egy gyönyörű festmény, vagy akár egy csodálatos, nem tudom, színházi előadás, vagy egy opera, vagy kinek mi a... Ami olyan hatást vált ki az emberből, hogy utána így heteken keresztül akár így benned marad. Volt ilyen neked?
3: Mindig van. És ennek pont ez a lényege, hogy ezt a YouTube videó, az Insta content, a kis videók, a személyes fotók sem adják vissza.
2: Nem adják vissza, az így van.
3: Nagyon érdekes, mert egyrészt ruhákban is, díszítésekben, elkészítési technikákban is mindig vannak olyan ruhadarabok, amiket látok, és nagyon megmarad bennem, és nagyon inspiráló, mert vagy, ahogy mondtad, valamilyen művészeti ághoz kapcsolódik, igen, vagy onnan inspirálódik. De nekem például rendszeresen egy ilyen kultúrsok, amikor egy bemutatón úgy van megkomponálva a díszlet, a zene és a ruha, hogy azok nagyon hatnak rád érzelmileg. Tehát most például a Stefan Rolandnak volt egy bemutatója a Párizsi Olimpia nevű színházban, ami egy nagyon híres előadó hely, ahol a Edith Piaftól Dalidán át nagy chanson énekesnők, nagy hírességek léptek föl, és mindig az a hely volt a karrierjük csúcspontja, hogy abban a színházban föléphettek. Na hát most Rolandnak itt volt az Haute Couture bemutatója, és pont Dalida jövőre lesz 40 éve, hogy elhunyt, az ő személyisége, meg az ő emléke előtt tisztelegve rakta össze ezt a divat bemutatót, meg gyakorlatilag a kollekciót is, és bizony volt olyan, akinek könyv szökött a szemében, ott a nézőtéren láttam, hogy a Dalida dalok, a Roland ruhák, meg az egész bemutató vizualitása annyira megérinti az embert, hogy ezt tényleg magaddal tudod vinni, mint egy opera előadás, vagy egy zenei élmény, vagy egy színházi élmény, vagy akár egy festmény, és én azért nagyon szeretem ezt a művészeti ágat, mert ez hat az emberre. Tehát egyrészt ugye előremutató, mert mutatja, hogy mi lesz a következő években a divat, ugye azért is ez a legmagasabb szabászat. Másrészt meg ennek van egyfajta kulturális, társadalmi, meg művészeti értéke is, ami formálja gyakorlatilag a korunk kulturális közegét, és meghatározza.
2: És ez abszolút időtálló, azt mondhatni?
3: Szerintem igen. Uh-huh. Szerintem igen, mert hogyha mondjuk a YouTube-on rákeresel egy-egy nagy márkára, nekem például a nagy kedvencem a Dior, és ott a John Galliano időszak, ami a 2000-es évek, uh-huh. és ott ilyen nagyon teátrális bemutatók voltak, nagyon sokféle zenével, nagyon érdekes, nagy, monumentális ruhákkal, és az is kortalan. Tehát ha most megnézed, most ugyanúgy lehetne azokat a ruhákat viselni, mert annyira időtlenek az elkészítési technológiájuk is, meg a formaviláguk is, hogy igazából azt a mai napig lehet hordani. Meg ha megnézed a bemutatót, akkor ha most látsz először egy ilyen bemutatót, akkor is hat rád.
2: Igen. Az egyébként, hogy a kézzel készített ruhák, az mennyire van még ma is 2021-ben ennek nem is azt mondom divatja, hanem tehát vásárlói ereje, inkább úgy kérdezem, azt hiszem.
3: Felértékelődött. Uh-huh. Felértékelődött, és nagyon elvált. Uh-huh. Ugye most mindenki ezeket a fast fashion, ultra fast fashion darabokat veszi. Tök jó, hogyha veszel egy pamut pólót a 3-4 betűs oldalakon, én Elfből nem veszek ott semmit. Tehát a Kínából rendelt nem. Nem környezetbarát, nem fenntartható, szemetet gyártunk, ide röptetik, igen. Nem? És ennek pont az ellenpólusa ugye az haute couture, amihez ott kell lenned, hogy megcsinálják. Tehát beszéltünk itt az adás előtt, hogy az AI világ, meg a mesterséges intelligencia hogyan hat erre a közegre, és nagyon hat. Tehát, hogy ebben a közegben most felértékelődött az a személyes jelenlét, aha. hogy ott legyél.
2: Tehát a hatást azt így értsük akkor, nem teljesen. Úgy, hogy beszivárog, hanem...
3: Nem, tehát használnak ők is a tervezési persze. folyamatban, számítógéppel, AI-jal, mindenféle... Ugye ennek az a lényege, hogy mindig a legújabb technológiát uh-huh. használják, nagyon innovatív, előremutató, egyedileg kifejlesztett anyagokat például, de nagyon fontos, hogy a kézművesség, a hagyományőrzés, a francia kézműves hímzések, csipkekészítés, vagy nem feltétlenül a francia, mert voltam egy japán tervezőnek a bemutatóján is, és az nagyon érdekes volt, hogy ott a japán és a francia kultúra, ahogy találkozott, hogy ott a tradicionális japán viseleteket milyen szépen összemosta ez a tervező a francia kézművességgel, és ez nagyon fontos most, hogy egyszerűen ebben az AI generált a világban csak ilyet látunk aha. a neten, és amikor bemész egy ilyen eseményre, és akkor utána meg tudod nézni a ruhákat, akkor tudatosul benned, hogy ez valódi. Uh-huh. Ezt emberek készítik kézzel, hosszú munkafolyamattal, és tehát vannak olyan ruhák, amik 900 óra, vagy akár 4000 munkaóra alatt készülnek el. Tehát el tudod képzelni, el tudod képzelni, hogy ez mekkora igen. munkafolyamat, és ez egy ruhának mondjuk csak egy része.
2: Igen.
3: Hogy ezt létrehozzá.
2: Igen, most újra muszáj lesz megállnunk gyorsan hozunk egy életöröm zenét, de innen jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Manna. Ez a Családi Manna.
1: Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértő a vendégem ebben az órában. Ugye nem régen tért haza Párizsból, az ott kotűr hétről. Nem lesz időnk itt mindent átbeszélni, úgyhogy folytatni fogjuk még ezt a témát. Ugye most így az utolsó blogban, ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy japán és francia keveredés, vagy hogy mondtad pontosan? Japán és francia stílusok, meg
2: hát igen,
1: hagyományok.
2: Igen, a két kultúrának a találkozása, meg a művészet.
1: Ez hogyan, ez miben jelent meg pontosan, hogyha ha ezt most egy kicsit így ki akarjuk bontani?
2: Ez egy elsőként a párizsi divat héten az haute couture kalendáriumban, az haute couture programban először szereplő japán divattervezőnek a Yuima Nakazato-nak a bemutatója volt, aki egy viszonylag fiatal japán divattervező, és egy a párizsi Maréban, a Maré negyedben egy kortárs színházban volt a divat bemutatója, tehát nézőtérszerűen igen, voltunk ültetve, és egy divat performance volt a színpadon, ami azt jelenti, hogy kijött néhány modell, és akkor a kollekció címe például az volt, hogy Inferno, tehát ez egy olyan pokollal kapcsolatos túlvilág, alvilág, átalakulás, stb. Tematikára épült, és érdekes, hogy az első 5 percben nem volt se zene, se hang, semmi, csak azt lehetett hallani, ahogy a modellek kisétálnak a színpadra, és ott a színpadon átöltöztette őket a tervező és a segítői, és akkor, ahogy a japán kultúrában ezek a harci jelmezek, a régi idők japán viseletei, és ahogy csörögtek ezek a fém alkatrészek a ruhán, és ahogy átalakultak különböző maszkokkal, különböző drapériákkal, különböző arany és másfajta ékszerekkel, nagyon-nagyon érdekes volt, és nagyon-nagyon hatásos volt, és a show közepén megszólalt a zene, ami már ilyen tűzropogás, ilyen vulkáni morajlással összerakva, tehát és akkor még
1: ez,
2: hozzá...
1: Ez, amit kaptam tőled, ez az?
2: Igen, hoztam...
1: Rögtön asszociálni igen, igen a képekről.
2: Hoztam a Gabinak egy-két prospektust erről az eseményről, és akkor most pont ezt...
1: Ezt lapozgatom, és ez a tűz és a vulkán és a tűzropogás, hát ez abszolút visszajön.
2: Igen, és akkor az volt a nagyon érdekes, hogy ez annyira hatott az érzékszerveinkre, hogy ott ültünk, hogy azt néztem ott a mellettem ülőkön, hogy mindenki, minthogyha hipnotikus állapotban lett volna, így nem bírta levenni a szemét a történésekről, mert annyira egyedi volt maga a show is, meg hát a ruhák is. Ezek nyilván elég jelmezszerű ruhák voltak, tele fém kiegészítőkkel, ilyen páncélszerű, páncélinkszerű ruhát képzelj el alapnak, és akkor annak ilyen kihajtható, becsatolható részei voltak, és akkor különböző palástokkal, mindenféle más egyedileg készített ruhadarabokkal variálták ezeket a szetteket, és akkor ugye ott a kultúra és a francia kézművesség nagyon szépen találkozott. Ez például egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, hogy két ennyire távoli ország mennyire jól tudott egy közös nevezőn mozogni.
1: Ez egyébként jellemző sok ilyen a divatvilágban egyáltalán, hogy
2: Igen. Már csak azért is, mert ugye a francia divat és az haute couture az ugye mindenki szeretne tartozni. És nekem van nagyon sok libanoni, szíriai, amerikai, távol-keleti ismerősöm, barátom a divatvilágból, és olyan tervezők, akik például Libanonban alkotnak, azok a jellegzetes, ahogy mondta Jennifer Lopezen, az a jellegzetes muradruha, az a mesztele ruha, de annak ugye a díszítése nagyon jellegzetes, igen, és akkor ez a francia ruhakészítéssel, ahogy összetalálkozik, de például most voltam egy olyan prezentáción, ahol egy shanghai divattervező, Feng Yang nevű divattervezőnőnek volt egy prezentációja, ahol a shanghai kínai kultúra, azon belül is az origami, meg a papírhajtogatás művészete a ruhákban jelent meg. És annyira kifejezőek, annyira szépek voltak azok a ruhák, hogy milliméter pontosan ki volt találva. Az egyik ruhája például olyan volt, nem tudom, emlékszel-e arra a játékra, amikor gyerekek voltunk, hogy ilyen papírjáték, bele kell dugni az ujjadat,
1: ja, ne,
2: és így pörgeted, és akkor vannak ja, benne számok, és akkor ugye, igen, nyitogatos, igen. És akkor abból valami feladatot igen, kell megcsinálni. Igen, igen, igen. Na ez a játék ihlette például az egyik ruháját, mert hogy ő a nagymamájával, amikor gyerek volt, mindig ilyet játszott, és az egyik ruhájának a felsője, ami egy ilyen Mider-szerű felső volt kialakítva, ezek a formák szerepeltek ebből a papírhajtogatós játékból, természetesen textilből megcsinálva, és ez zseniális volt, ahogy az a forma megjelent, közötte gyöngyök, kristályok, de mégis fölismerted, hogy basszus, én ezt ismerem. És ugye ezt Magyarországon is ismerjük, amikor kínai játékot, egy papírhajtogatós játékot, mi is tudunk, hogy mi az, és annyira jó érzés ilyenekkel kapcsolódni, igen, hogy valóban a miénk is egy kicsit ez az ágazat.
1: Hát Gábor, eddig tudtunk eljutni a mai napon, de nem baj, folytatjuk. Legközelebb is ezzel a témával jövünk. Majd én köszönöm szépen neked az élményeket, és mondjuk el a blog oldaladat, mert hogy ott még több információt találhatnak nyilván a hallgatóink.
2: Igen, ezt folyamatosan rakom ki az összes divat beszámolós, az eseményekről a beszámolókat. Ez a gaborszakacs.blog.hu oldal, de az Instagramon is, és a Facebookon.
1: Most lesz egyébként valamilyen esemény, ami személyesen tudnak elmenni, mert csináltatok...
2: Most nem lesz, szeptembertől lesznek divat előadások több városban is, amikor aktuális lesz, és fix lesz, akkor majd beszélünk róla, és köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Szuper, köszönöm szépen én is, hogy itt voltál. Kedves hallgatóim, ebben az órában Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértő volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna.

0: Szakács Gábor divatblogger, kultúrszakértő volt a Családi Manna vendége, akivel a párizsi divathétről beszélgettünk. Következő órában pedig Marcel történetét ismerhetik meg, akinél Duchenne-féle izomdisztrófiát diagnosztizáltak, és akinek a támogatására hatalmas összefogás, valamint adománygyűjtés indult. Tartsanak velünk a következő órában is.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
2: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklám hangzott el. Marad a nagy meleg. Ma teljesen leállítják a paksi atomerőművet. Megkezdték a velencei tó élőhelyeinek rendbetételét. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Lekapcsolták éjjel az utolsó előtti termelőegységet a paksi atomerőműben a Duna vízszintjének további csökkenése miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter megerősítette, hogy ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Ezen kívül újra teljes kapacitás.

0: kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, ami 360 MW plusz kapacitást jelent. A felelősségteljes hozzáállás, egymásra figyelés, energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes. Kiemelte, hogy a rendkívüli hőség és szárazság miatt az ország nehéz, kritikus napok előtt áll. A folyók apadnak, csökkenteni kell az erőművi kapacitást, miközben az energiahálózatra érkező igény egyre nő. Arra kért mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten spóroljon a vízzel és az árammal. Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozás elrendelésére jelenleg nincs szükség, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt kérte a fővárosiaktól, hogy a következő napokban takarékoskodjanak az ivóvízzel. A főpolgármester hozzátette, hogy bár vízkorlátozásra nincs szükség, a város számos intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül egészen a fürdők, szaunáinak kikapcsolásáig. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalja, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy a cégek eddigi vállalásai annyi terhelést vesznek le a hálózatról, ami megfelel egy kisebb méretű erőmű termelésének. A kormány tartják felelősnek az energiaválságért az ellenzéki pártok. A Fidesz és a KDNP szerint az előrejelzések alapján a Tisza kormánynak legalább egy hónapja lett volna felkészülni a krízisre, de ez nem történt meg. Ehelyett az emberekre hárítja a felelősséget, és külföldi szereplőktől teszi függővé az ország energiaellátását. Élőhelyvédelmi beavatkozásokat kezdtek a Velencei tónál. Elsőként a Dínyés térségében található Névtelen tisztás és Kismihály tisztás között dolgoznak a szakemberek, tájékoztatotta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, a munkálatok összesen 10 helyszínt érintenek. A cél az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott iszap eltávolítása, valamint a vízmozgás helyreállítása.
1: Időjárás.
0: Tovább fokozódik a hőség, nagyrészt napos vagy gyengén felhős száraz idő várható. Az északi és a dunántúli középhegységben viszont néhány záporzivatar előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Szakács Gábor divatblogger, kultúrszakértő volt a Családi Manna vendége, akivel a párizsi divathétről beszélgettünk. Következő órában pedig Marcel történetét ismerhetik meg, akinél Duchenne-féle izomdisztrófiát diagnosztizáltak, és akinek a támogatására hatalmas összefogás, valamint adománygyűjtés indult. Tartsanak velünk a következő órában is.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM. Manna FM.
2: Vannak történetek, amelyek mellett egyszerűen nem lehet szó nélkül elmenni. Egy pillanat alatt megváltozhat egy család élete, amikor egy orvosi vizsgálaton elhangzik egy diagnózis. Balogh Tibor és Balogh Szita dalma számára ez 2026. januárjában történt meg, amikor kisfiúknál Marcelnél a Duchenne-féle izomdisztrófiát diagnosztizálták. Ez egy nagyon ritka genetikai betegség, amely fokozatosan gyengíti az izmokat, de ma már létezik olyan génterápia, amely reményt adhat az érintett gyermekeknek. A család ezért indította el az Együtt Marcellért összefogást, hogy megadják kisfiúknak az esélyt egy teljesebb életre. Vendégeim ebben az órában Balogh Szita dalma és Balogh Tibor, akikkel nem csak egy betegségről, hanem szülői szeretetről, kitartásról, reményről, és arról is beszélgetünk, hogyan válhat az egy egész ország egy család támaszává. Szervusztok, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, szia.
3: Köszöntjük a hallgatókat!
2: Induljunk kérlek egy picit az elejétől, ami nem volt olyan régen egyébként, mondjuk 2026 január, az egészen friss még a nektek is, gondolom, ez az egész. Kicsit meséljetek nekem kérlek Marcelről, milyen kisfiú, hogyan jelentkeztek nála a problémák, mi volt a legelső, amit észrevettetek?
3: Hát a Marcel már, amikor kisbaba volt, akkor is egy picit lassabban fejlődött, mint az átlag, de neki ugye van egy testvére, 11 éves a bátyja, ő is hasonlóképpen egy picit lassabb fejlődésű baba volt, így ezzel annyira nem volt ez árulkodó. Úgyhogy ővel eljártunk dévényterápiára, voltunk neurológusnál, voltunk a Bethesda Kids-ben, tehát elég sok helyre elvittük, mindenhol az a diagnózis volt, hogy egy picit lassabb fejlődésű baba, illetve hogy hipotón az izomzata, tehát egy gyengébb izomzatú kisfiú, de alapvetően sehol nem vetődött fel ennek a Duchennek a lehetősége. Illetve hát a neurológus ki is zárta, tehát van egy ilyen leletünk egy másfél éves korából, ahol azt le is írták, hogy neki nincs neurológiai eredetű bármiféle betegsége. Ez pedig ugye az.
2: Teljesen normális terhesség volt, tehát hogy semmi probléma, semmi gond nem volt a 9 hónap alatt?
3: Nem, teljesen szépen fejlődött, természetes úton született, 10/10 értékkel, tehát semmiféle komplikáció nem volt. Sem a terhesség, sem pedig a szülés közben alatt.
2: Tehát az, hogy lassabban fejlődött, azt így értem, de hogy mi volt az, ami ilyen feltűnő volt ez legelőször, ami miatt úgy éreztétek, hogy el kell vinni orvoshoz?
3: Hát ahogy mondtam is, tehát folyamatosan voltak minimális jelek, tehát hogy lassabban fejlődött, mint az átlag. És ami már így nagyon frusztráló volt a számunkra, az, hogy most már lassan iskolába készülünk, tehát szeptembertől kezdi az iskolát, és neki a lépcsőzés, a futás, vagy az ugrásra járó tevékenységek, azok nehézkesen mennek, vagy egyáltalán nem, például ugrani ő egyáltalán nem tud. És olyan máshogy is fut, mint a többiek, kapaszkodva lépcsőzik.
2: Vagy jobb,
3: nem,
2: gyorsan,
3: nem tud elrugaszkodni. Tehát, hogy mivel neki ennyire gyenge kvázi, ugye ez a betegség először az alsó végtagokat érinti, innen indul, és hát ezek a mozgásformák neki most már, most nem 2 vagy 3 éve notorikusan nem mennek. Tehát emiatt kezdtük el a TSMT-t is, járt hozzá heti szinten fejleszteni magán konduktor, aki csak
2: ez még mielőtt a diagnózis meglett volna.
3: Igen.
2: És a diagnózis, amikor meglett, tehát hogy szülőként, hogyan lehet ezt egyáltalán megélni, azt a pillanatot, amikor meg a diagnózis megkaptátok?
4: Hát nehezen, és hát letöri, letaglózza az embert elég rendesen, de valahogy túl kell lépni ezen, és nem arra gondolni, hogy mi lehet a vége, hanem az, hogy hogyan lehet ezt megoldani, és hogyan tudunk ezen túllépni, segíteni, támogatni, és megpróbálni megoldani azt, hogy meggyógyítani nem is, de ezt a folyamatot meg tudjuk állítani. És ekkor lett ugye létrehozva az alapítvány.
2: Akkor szinte rögtön, ahogy megkaptátok a diagnózist, rögtön léptetek.
3: Hát ugye ez folyamatában úgy nézett ki, hogy volt egy olyan gondolat, hogy vigyük el ortopédorvoshoz, mert olyan vizsgálaton még nem jártunk, hát ha valami ortopédiai eredetű probléma van ennek az egésznek a hátterében, és ez tavaly novemberben volt. ő vetette fel ezt, hogy nem szeretné diagnosztizálni, de ő az orvosi tanulmányaiból erre gondol, és hogy amint tudunk, akkor menjünk el neurológushoz össze. Hát elég sokára, ugye január végére kaptuk az időpontot, akkor vizsgálta meg a doktor úr, és ott, amikor ezt az ortopéd orvos felvetette novemberben, én már utána néztem, hogy mi ez a betegség, milyen tünetei vannak, milyennek a lefolyása, és hát nagyon sok minden egybevág azzal, amit mi tapasztalunk.
2: Most tartunk egy rövid szünetet, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést, nem sokára maradjanak itt a Mannán.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégeimmel, Balogh Szita Dalmával és Balogh Tiborral, akinek kisfiúk Marcel egy ritka gyógyíthatatlan genetikai betegséggel él, a Duchenne szindrómával. A szülők létrehozták az Együtt Marcelért alapítványt, hogy az összefogással megteremtsék a kezeléshez szükséges anyagi hátteret. Beszélgetésükből erről a küzdelemről, a reményről és az összefogás erejéről is szó van és szó lesz. Hatalmas pénzösszegre van szükség ahhoz, hogy ezt a kezelést meg tudják csinálni, ami ugye megmentheti az életét a kisfiúnak. Milyen reményeitek vannak, illetve milyen lehetőségeitek, ha azt nézzük, hogy egy jó vagy, nem is tudom, egy rossz forgatókönyv, akkor melyik lehet?
2: Ennek csak rossz forgatókönyv van jelenleg itthon, tehát ugye ez a legagresszívabb izomsorvadás, amit a Marcelnál diagnosztizáltak. Ez annyit akar, hogy neki nem termeli a szervezete azt a gént, ami az izom megtartásért felel, ezt a disztrofin nevezetű fehérjét. Így neki folyamatosan hal el az izomzata, folyamatosan gyengül. Ez az alsó végtagokat érinti először, ezért tapasztalnak először a szülők. Hát változó, hogy 4-5-6 éves korban jönnek az első tünetek, de egy nehezebb mozgás, nehezebb felállást, nehezebb lépcsőzést, és akkor ez folyamatosan érinti egyre inkább az ő szervezetét. Uh-huh. Tehát utána akár már ugye a szívizomzatot, a légzőszerveket, és hát 20-30 éves korukban ezek a gyerekek, illetve akkor már fiatal felnőttek nagyjából meghalnak, tehát hogy ez az előirányzott életkor nekik. Uh-huh.
1: Tehát akkor ennek elég egész gyors, mondhatnánk azt így a lefolyása, hogyha azt Igen. nézzük. Uh-huh. Tehát gyógyítani nem lehet, de akkor van erre lehetőség, hogy különböző terápiával ezt, tehát mit lehet elérni?
2: Ugye itthon erre egyedül jelenleg a szteroid gyógyszert írják fel, szteroid terápia van. Uh-huh. Ezt most már egy másfél hónapja kapja a Marcell is.
1: Segít ugye valamiben? Tehát hogy látjátok, hogy azért...
2: Minimális. Tehát ugye ez segíteni annyiban, hogy az izomerőt növeli minimálisan. Uh-huh. Nem annyira számottevő az, amit ez a gyógyszer tud. Semmi mást. Tehát van még egy olyan gyógyszer, amit idén kezdtek el több gyermeknek jóvá hagyni. Régebb óta bent voltak kérvények ez ügyben, ez a Dovizat nevezető ilyen szuszpenziós szer, ez lassítani tudja a betegségnek a lefolyását, ez sem végleges megoldás, megállítani ez sem képes, annyi, hogy időt nyer uh-huh. igazából a betegeknek. És amire az alapítvány, illetve a gyűjtés létrejött, az egy génterápiás megoldás, ez jelentheti nekünk a megoldást, igazából ez adna teljes életet, illetve hosszú távú életkilátásokat a Marcelnak. Ez egy olyan génterápia, ami megállítja az ő állapot romlását, tehát abban a kvázi pillanatban, amikor ő ezt megkapja, onnantól fogja termelni az ő szervezete ezt a disztrofint, és akkor már nem sorvadnak tovább az ő izmai.
1: Tehát addig, tehát amíg elkezdi kapni azt a terápiát, addig amennyire sorvad, az az állapot, az megmarad, de ott stagnálja? Tehát nem lesz úgymond, tehát az az időszak, ameddig nem kapja ezt a génterápiát, az nem visszafordítható?
2: Nem, ez a betegség nem visszafordítható.
3: Ez akkor megállítható, amikor megkapja ezt a génterápiát. Uh-huh. Tehát onnantól kezdve nem romlik tovább az állapota, ott és akkor abban a formában megáll a romlás.
1: Tehát azért lenne ezt nyilván minél előbb megkapni, azért lenne jó, hogyha minél előbb megkapná.
2: Így van, plusz ennek olyan szempontból van időkorlátja, hogy ezt csak járóképes betegeknek adják be. Tehát amint ő elveszíti a járóképességét, már ez a lehetőség sem lesz nyitott számunkra.
1: Valóban ez egy versenyfutás az idővel. Magyarországon egyébként hányan, vagy van-e tudomásotok arról, hogy hány ilyen Duchenne-szindrómás fiú él, illetve nyilván ez főként azért kérdés, mert ilyenkor szerintem az is nagyon fontos lehet, hogy vannak-e sorstársak, van-e olyan család, van-e olyan másik szülő, akivel tudtok a problémáitokról, a kérdéseitekről beszélgetni.
2: Ugye ennek a betegségnek van egy Facebook csoportja, ez a DMD nevezetű csoport, itt szoktam én is tájékozódni, illetve vettem már fel a kapcsolatot anyukákkal. Ez egy nagyon ritka genetikai eredetű betegség, tehát nagyjából 20-30 gyerkőt születik így, és ugye mindenki fiú, aki ezzel a betegséggel
1: mindenki őz. Fiú, jé, ezt nem tudtam.
2: Igen, mert ez az X kromoszómát érinti, és ugye a fiúknak XY kromoszómájuk van, a lányoknál XX, és ott az egyik X hibás kromoszómát a másik tudja kompenzálni. Tehát elképzelhető, hogy egy lány is hordozza ezt a betegséget, de nála nem fog tüneteket produkálni. Ellenben, hogyha ő később állapotos lesz, ő ezt tovább tudja örökíteni a saját gyerkőcének. Ha fiú lesz.
1: Most a legfrissebb hírek és életöröm zene erejéig megállunk, de jövünk vissza és folytatjuk innen a beszélgetést, tartsanak velünk.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Ebben az órában Balogh Szita Dalmával és Balogh Tiborral beszélgetek, akiknek kisfiúk egy nagyon ritka genetikai betegséggel küzd, a Duchenne szindrómával, és egy együtt Marcellért alapítványt hozták létre a szülők, hogy esélyt adjanak a gyermeküknek. Aki szeretné támogatni őket, az az Együtt Marcellért oldalon talán minden fontos információt, de a Facebookon is megtalálja. Rengeteg pénzről van szó, viszont megmenthetik Marcell életét. Ebben az órában tehát a szülőkkel beszélgetek, és a lehetőségeik engedik, segítsék a családot. Zene, hírek, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Marad a nagy meleg. Ma teljesen leállítják a paksi atomerőművet. Megkezdték a velencei túlélőhelyeinek rendbetételét. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Lekapcsolták éjjel az utolsó előtti termelőegységet a paksi atomerőműben a Duna vízszintjének további csökkenése miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter megerősítette, hogy ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Ezen kívül újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, ami 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A felelősségteljes hozzáállás, egymásra figyelés, energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes. Kiemelte, hogy a rendkívüli hőség és szárazság miatt az ország nehéz, kritikus napok előtt áll. A folyók apadnak, csökkenteni kell az erőművi kapacitást, miközben az energiahálózatra érkező igény egyre nő. Arra kért mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten spóroljon a vízzel és az árammal. Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozás elrendelésére jelenleg nincs szükség, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt kérte a fővárosiaktól, hogy a következő napokban takarékoskodjanak az ivóvízzel. A főpolgármester hozzátette, hogy bár vízkorlátozásra nincs szükség, a város számos intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül egészen a fürdők, szaunáinak kikapcsolásáig. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalja, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy a cégek eddigi vállalásai annyi terhelést vesznek le a hálózatról, ami megfelel egy kisebb méretű erőmű termelésének. A kormányt tartják felelősnek az energiaválságért az ellenzéki pártok. A Fidesz és a KDNP szerint az előrejelzések alapján a Tisza kormánynak legalább egy hónapja lett volna felkészülni a krízisre, de ez nem történt meg. Ehelyett az emberekre hárítja a felelősséget, és külföldi szereplőktől teszi függővé az ország energiaellátását. Élőhelyvédelmi beavatkozásokat kezdtek a velencei tónál. Elsőként a Dínyés térségében található Névtelen tisztás és Kis Mihály tisztás között dolgoznak a szakemberek, tájékoztatotta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, a munkálatok összesen 10 helyszínt érintenek. A cél az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott iszap eltávolítása, valamint a vízmozgás helyreállítása. Tovább fokozódik a hőség, nagyrészt napos vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi és a dunántúli középhegységben viszont néhány záporzivatar előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható.
2: Családi Manna Ferenc Gabival.
0: Ebben az órában Balogh Szita Dalmával és Balogh Tiborral beszélgetek, akiknek Marcell nevű kisfiúk a Duchenne féle izomdisztrófiával éli a mindennapjait. Egy génterápiára van szüksége, amit csak és kizárólag Dubajban vagy Amerikában tud megkapni a kisfiú. Ehhez gyűjtenek pénzt, úgyhogy segítsük őket, ha tehetik és van rá lehetőségük, akkor egyrészt figyeljék az adást, másrészt visszahallgatható is lesz ez a beszélgetés, harmadrészt pedig megtalálják az Együtt Marcellért akár a weboldalt, akár a Facebook oldalt, rengeteg helyen megtalálhatóak, segítsük őket, hogy egy teljesebb életet tudjon élni a kisfiú. Nem sokára pedig folytatjuk a beszélgetést.
2: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Balogh Szita, Dalma és Balogh Tibor a vendégeim ebben az órában, akiknek Marcel nevű kisfiúk egy nagyon ritka genetikai betegséggel, a Duchenne-féle izomdisztrófiával éli a mindennapjait. Ugye, amint mondottam, ez egy nagyon ritka betegség, ami fokozatosan gyengíti az izmokat, de ma létezik egy olyan génterápia, amely reményt adhat az érintett gyermekeknek. A család ezért indította el többek között az Együtt Marcelért összefogást, hogy megadják a kisfiúknak az esélyt egy teljesebb életre. Lehet Marcel támogatni, lehet segíteni, hiszen több mint 1 milliárd forintba kerül ez a génterápia, amit Marcelnek meg kell, hogy kapnia, ahhoz, hogy teljes életet tudjon élni. Itt egyébként részleteket hoztunk már eddig is, és még a következő percekben is természetesen erről beszélgetünk, hogy a hallgatók számára is érthető legyen, hogy hogyan tud segíteni ez a génterápia. És ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy vannak-e sorstársak esetleg, akivel tudtok akár eszmecserét folytatni, akivel tudtok beszélgetni, akinél fel tudjátok tenni kérdéseiket hasonló helyzetben élő családok, de ugye említettétek, hogy van egy Facebook csoport, ahol azért sikerül valamilyen szinten úgymond véleményeket megosztani egymással és beszélgetni vagy kérdezni. És a csoporton belül, ezen a Facebook csoporton belül van olyan, aki már ezt a génterápiát esetleg megkapta, vagy kapja. Tehát arra lennék kíváncsi, hogy találkoztok-e pozitív példákkal?
2: Ugye ez egy iszonyat összegbe kerülő terápia, tehát attól függ, Dubajban nagyjából 1 milliárd forintba kerül, az USA-ban 1,3 milliárd forint. Ez a két helyszín van, ahol ezt jelenleg elérhető ilyen összegeken. Tehát nagyon kevesen jutnak el idáig, hogy ezt a pénzt összeszedjék. Egy családdal tartjuk a kapcsolatot, ahol tudjuk, hogy ugye a kisfiú megkapta. Velük szoktunk időnként beszélgetni, ott a kisfiú jól van, és igazából fejlődik. Tehát, hogy ez a terápia azt ígéri, hogy megállítja az állapotromlást, de az a kisfiú igazából fejlődik a mozgását tekintve.
1: Mi ennek a menete abban, azt még mondjuk el, hogy tehát, hogy most, hát ez tényleg horribilis, rengeteg pénz, azt gondolom, de és azt is gondolom, hogy nagyon sok a segítőkész ember, úgyhogy nagyon, nagyon bízom benne, hogy sikerül ezt összegyűjteni, és mielőbb, ugye, hát itt ez a másik nagyon-nagyon fontos. És gondolom, nem csak magánemberek segíthetnek benneteket, hanem akár tehát vállalkozók is, hogyha ha most azt érzik így minket hallgatva, hogy szeretnének nektek segíteni, akkor ez bárki megteheti, és bármilyen összeg segítség.
2: Így van, bárkitől bármennyi igazából segítség, és szívesen fogadjuk.
1: Mikor indítottátok el, mióta? Tehát rögtön, ahogy az alapítványt megalapítottátok, rögtön indult a gyűjtés?
3: Igen, tehát rögtön az, tehát volt egy kis idő, amíg az alapítvány megkapta az engedélyt, jóváhagyást, igen, és ahogy hivatalos lett minden, és meg lett minden papír hozzá, onnantól kezdve indult a gyűjtés. Először ugye a Facebookon keresztül megosztva mindenhol, hogy minél több emberhez eljusson.
1: És hogy látjátok, tehát, hogy ez idáig segítenek az emberek, ott vannak, látják, utalnak, tehát, hogy gyűlik-e, arra lennék csak ilyen, hogy elindult-e a...
2: Ugye az a nehézség, egyrészt ez iszonyat ijesztő, ez az összeg. Tehát bárki ezt látja, olvassa, ez egy borzasztó nagy szám, és számunkra is megfoghatatlan. Próbáltuk emészhetőbb formába tálalni, hogyha mondjuk 130 ezer embert el tudnánk érni, és csak 10 ezer forinttal hozzájárulnának, akkor ugye az szintén 1,3 milliárd forint, de a 130 ezer ember már egy megfoghatóbb szám, egy elérhetőbb dolognak tűnik. A nehézség az, hogy eljussunk ennyi emberhez.
1: Uh-huh. És akkor a weboldalon, Facebookon, meg nyilván bár médiában, ahol csak tudtok, beszéltek ezekről. A magyar egészségügy, nem tudom, tehát ez tényleg ez abszolút laikus kérdés részemről, hogy tudtok-e hozzáforulni, vagy tudnak-e bármiben segíteni nektek?
2: Hát jelenleg ugye jóváhagyás alatt van a dovizatkérelmünk, tehát erre a szuszpenziós gyógyszer, amiben adtuk a kérvényt, hogy állami támogatással lesz megkaphassa a Marcel. innen még várjuk a döntést, mert ez is egyébként egy havi 10 milliós gyógyszer, amiről beszélgetünk.
1: Jézusom, havi 10 milliós gyógyszer?
2: Hát igen, ugye ez testsúly kilogrammonként van az adagolás, a Marcel esetében ez 10 millió, egy nála idősebb vagy súlyosabb kisfiúnál ez egy súlyosabb összeget is jelent.
1: És akkor erre teljes állami támogatást kaphatnátok? Hogyha meg...
2: Hát majd, ha megjön a jóváhagyás.
1: De van erre lehetőség, hogy akár a teljes összeget...
2: Nem tudom, hogy milyen mértékű lesz, de bármilyen támogatás segít. Tehát nyilván időt is szeretnénk nyerni, mert nem egy-két hónap lesz ezt az összeget összeszedni.
1: Újra tartunk egy rövid szünetet, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést nem sokára. Tartsanak velünk!
0: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Balogh Szita, Dalma és Balogh Tibor a vendégeim ebben az órában, akinek kisfiúk Marcel egy ritka, gyógyíthatatlan genetikai betegséggel él. A család az Együtt Marcelért alapítvány létrehozásával országos összefogást indított, hiszen Marcel számára egy rendkívül költséges génterápiás kezelés jelenthet reményt, ami jelenleg Dubajban és az Egyesült Államokban érhető el. A kezeléshez több mint 1 milliárd forintra van szükség, ezért folyamatosan gyűjtenek, hogy milyen út vezetett idáig, hogyan telnek a mindennapok és hogyan lehet segíteni. Erről is beszélgettünk eddig is, és folytatjuk még néhány perc erejéig a beszélgetést. Egyébként az Együtt Marcelért oldalon bárki megtalálja a támogatás lehetőségeit. Vegyünk egy nagyon pozitív forgatókönyvet, és én nagyon bízom benne, hogy így lesz. Megkapjátok összegyűlik ez a, mennyi, kimondani is 1 milliárd, de 130 ezer ember 10 ezer forintot utal nektek, összejön ez az összeg. Mondtátok, hogy Amerikában meg Dubajban van? Igen. Melyik, vagy az, hogy hova vinnétek, az megvan
2: egy
1: már?
2: Előre Dubaj felé orientálódtunk egyrészt az összeg miatt is, mert ott most olcsóbb ez a terápia, másrészt arra felé vannak kapcsolódási pontok is, akik tudnának esetleg kint segíteni, akár a kint tartózkodásban, akár nem is tudom, a tájékozódásban. Úgyhogy arra felé orientálódtunk, ez úgy néznek, hogy ki kellene utaznunk több hétre, mert kivizsgálások előzik meg ezt a terápiát. Ugye ez egy vírusba oltott, botított DNS igazából, amit ő egy infúziós formában kap meg. És ilyenkor azt vizsgálják, hogy van-e ellenanyag a szervezetébe erre a vírusra. Mert hogyha van, akkor ugye kilökné ezt a szert magából, de ez egy ritka vírus, úgyhogy nem valószínű, hogy ez előfordul, de erre megvizsgálják először a gyerkőcöt, hogy ez ne fordulhasson elő.
1: Uh-huh. És akkor maga a terápia kint? Tehát
2: az egy darab infúzió egyébként.
1: Egy darab infúzió?
2: Hát nagyjából igen.
1: De utána nyilván, hogyha megkapja a gyerek, akkor gondolom még azért megfigyelés alatt lesz.
2: Így tehát, van még egy rövid idő, illetve utána is ott kap helyileg egy másfajta szteroidot, de azt ott kint le is építik a kint tartózkodás alatt, és utána már semmilyen más szerre nem lesz szüksége. Ugye, amit itthon szedünk szteroid, azt állandó jelleggel szednie kell.
1: Tehát utána is, hogyha
2: utána már nem.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy ha ezt a terápiát megkapja, ezt az infúziót, akkor utána semmilyen gyógyszert nem kell, tehát gondolom van ilyen, hogy vissza kell járni, meg megnéznik, hogy halad, meg hogy hogyan gyógyul, vagy hogyan segít egyáltalán, de utána már akkor semmire nem lesz úgymond szüksége.
2: Elméletileg nem, ebben bízunk, igen. Amit most szedünk még, ugye csontritkulásra van már, sajnos a Marcelnak arra D-vitamint, illetve csonterősítőszereket szed, természetes anyagokat, ennyi. Az bízunk benne, hogy az vissza tudjuk fordítani.
1: Hogy viseli a gyerek, vagy ő ezt a diagnózist, hát amennyire, vagy gondolom azért már megértette, hogy miről van szó, hogyan reagált, vagy hogyan, és hogyan tudjátok őt ebben segíteni, mert ez azt gondolom, hogy ez egy olyan, hát szülőnek, gyereknek nehéz ezt egyáltalán megemészteni. Tehát, hogy szülőként a támogatás az, hogy erősíteni őt, hogy megoldjuk, és minden rendben lesz, de hát nyilván miközben ugye azért ti is összetörtetek, meg összetörtök ebben az egészben.
3: Hát Marcel nem tudja a teljes történetet. Annyit tud egyelőre, hogy egy kicsit nehezebben mozog a kortársaihoz képest, és hogy ezért orvoshoz kell járnunk, illetve ez miatt gyógyszert kell szednie, és hát próbálunk vele
2: Marcának
3: mindent
2: is
3: megadni neki is, a tesójának is értelemszerűen, tehát mind a kettő ugyanazt a figyelmet kapja meg, ettől függetlenül, hogy Marcának van ez a betegsége, és sokkal több odafigyelést igényel, de jókedvű, szeret játszani, próbálja felvenni a ritmust, a tempót az óvis társaival, bár érzi, hogy nem megy neki úgy, meg látszik is rajta, de nem töri ez le, hanem akkor kitalál más játékot, más dolgokat, és el van, és tök jó játszik.
2: Nincs betegség tudata egyébként egyáltalán a Marcelnak, tehát ő ugyanolyan életvidám, mint ezelőtt, nagyon szeret legózni, táncolni, most úszni járunk, kergetőzni, futkározni, nyilván volt a kudarc élmények, meg érik folyamatosan azért, mert hogy ő nem úgy mozog, mint a kortársai. Úgyhogy emiatt vannak olyan dolgok, amiket kerül, a focit például, mert hogy ő nem tudja olyan erősen megrúgni a labdát, és ezt azért úgy el szoktam mesélni, hogy ez neki kudarc, de alapvetően nagyon szívesen játszik a társaival, nincs ilyen jellegű betegségtudata. Nyilván, ahogy Tibi is mondta, ennyit tud a betegségéről, hogy neki egy picit nehezebben fejlődik az izomzata, próbáltam neki elmesélni, hogy minden gyerkőc más és más, ő neki ez most egy kicsit nehezebb, ezért kell neki gyógyszert szedni. Annyit még tud, hogy gyűjtünk erre a drágább gyógyszer, ami szintén az ő betegségét tudná segíteni. Úgyhogy ennyi, de azt is tudja, hogy azért kell, mert anyáiknak nincs erre elegendő pénze, hogy ezt a gyógyszert kifizesse neki, de mindenki szeretne neki segíteni, úgyhogy ő így is áll hozzá. Van, amelyik nap pont az újságban találta magát, és mondta, hogy anya, akkor én most híres vagyok. Nagyon aranyos van.
3: Igen, meg ugye jöttek forgatni is hozzánk tévétől, és ott is azt mondta, hogy azért jönnek a tévések forgatni hozzá, hogy neki segítsenek. Uh-huh. Hogy meg tudjon gyógyulni.
1: Ez szerintem legjobb, amit tehettetek, tehát hogy így ezt ugye a gyereke így áll hozzá, meg ti is így álltok hozzá, hogy a gyógyszerre van szükség, hogy meggyógyuljon. Szerintem nem is, azt gondolom én is, hogy nem kell ennél többet tudnia, tehát egy ekkora gyereknek, meg aztán meg végképp. Meg hát tényleg nagyon-nagyon bízunk benne, hogy mielőbb, tehát itt most nyilván az idő az nagyon-nagyon fontos, tehát...
2: Igen.
1: Hogy mi
2: a versenyfutás az idővel.
1: Igen, pontosan. Na és akkor mondjuk még azt el a hallgatóknak, hogy egészen pontosan hol találnak meg titeket, hogyan tudnak nektek segíteni, mert ez a legfontosabb.
2: Most már egészen sokféle módon tudnak minket támogatni, akik szeretnének. Az együttmarcellért.hu az alapítványnak a weboldala. Itt fent van a bankszámlaszámunk, illetve online bankkártyás fizetése is van lehetőség. Van egy Facebook oldalunk, ez a Lépjünk Együtt Marcellért. Itt is nagyon sok információt szoktunk megosztani, ugyanígy a Facebookon megtalálható egy licit csoportunk. Ez a jótékonysági licit Marcell lépteiért. Aki nem pénzzel szeretne minket támogatni, vagy nem tud pénzzel támogatni, de lenne otthon bármi olyan, amit ő már nem használ, de másnak még jó lehet, vagy akár tud egy szolgáltatást, fodrászkörmös bárki, felajánlana szívesen a Marcellért, akkor ebben a csoportban ezt megteheti. Van repontos QR kódunk, ez is a weboldalon megtalálható, tehát a visszaváltható üvegeket is Marcellnak tudják felajánlani, akik ezt szeretnék. Úgyhogy egyelőre ennyi jótékonysági eseményeink lesznek, erről is a Facebookon tudnak tájékozódni, akik szeretnének. Úgyhogy mindenki, ki támogatni akar, kövesse be a csoportot, és akkor ott mindig igyekszünk. Egyrészt Marcellról is friss információkat, meg az ő állapotáról, a mi küzdelmünkről itt megosztani, illetve a támogatási lehetőségeket is megtalálják itt.
1: És nagyon fontos, hogy bár hatalmas ez az összeg, ahogy ti is mondtátok, így első hallásra, a legkisebbel is nagyon sokat tudnak segíteni, és ahogy mondtátok, hogy versenyfutás az idővel, nagyon-nagyon fontos az, hogy mielőbb történjen meg, tehát hogy ezzel nem érdemes várni, ha valaki késztetést érez arra, hogy segítsen nektek, akkor akár azonnal meg
2: így
1: lehet
2: van,
1: ezt
2: nekünk
1: tenni.
2: Bármilyen kapcsolat, vagy megosztás, valakinek a valaki, aki tud valakit, tehát igazából bármi segítség lehet, amire egyébként nem is biztos, hogy gondolnának.
1: Hát én nagyon-nagyon-nagyon szorítok nektek, és én magam is természetesen segítek Marcellnek, és segítek nektek, és hát bízom benne, várlak még visszatiteket, akkor is, hogyha sikerült, hogyha pedig még segítségre van szükség arra, hogy beszéljünk erről, mert már közel a cél, akkor is tényleg várlak titeket vissza ide a rádióba, és beszéljünk, és minél több segítséget gyűjtsünk össze. Köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönjük.
3: Köszönjük szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Balogh Zita, Dalma és Balogh Tibor voltak a vendégeim.
0: Családi Manna.

0: Marcel történetét hallhatták ebben az órában, és hát azt tudom mondani, hogy aki tud, mindenképpen segítsen, gyűjjön össze az az összeg, és sikerüljön megállítani úgymond ezt a betegséget, amivel ő most éppen küzd. Következő órában Benedek Fi Katalin színművésszel, énekesnővel beszélgetek, tartsanak velünk, nem sokára kezdünk.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
2: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mélyhűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Marad a nagy meleg. Ma teljesen leállítják a paksi atomerőművet. Újra járnak a vonatok Komló és Dombóvár között. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Lekapcsolták éjjel az utolsó előtti termelőegységet a paksi atomerőműben a Dunavíz szintjének további csökkenése miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter megerősítette, ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Ezen kívül újra teljes kapacitással üzemel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, ami 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A felelősségteljes hozzáállás, egymásra figyelés, energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes. Kiemelte, hogy a rendkívüli hőség és szárazság miatt az ország nehéz, kritikus napok előtt áll. Arra kért mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten spóroljon a vízzel és az árammal. Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozás elrendelésére jelenleg nincs szükség, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt kérte a fővárosiaktól, hogy a következő napokban takarékoskodjanak az ivóvízzel. Hozzátette, bár vízkorlátozásra nincs szükség, a város számos intézkedéssel spórol az energiával. A közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalatok.

0: Azt, hogy átszervezi a termelését, és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy a cégek eddigi vállalásai annyi terhelést vesznek le a hálózatról, ami megfelel egy kisebb méretű erőmű termelésének. Ismét lehet vonattal utazni Komló és Dombóvár között, miután tegnap újraindították a vasúti közlekedést a 3 éve bezárt szakaszon. A közlekedési és beruházási miniszter megismételte, a legfenntarthatóbb környezetbarát közlekedési módot fejleszteni kell, erre nagyszabású terveik vannak. Szeptemberben pedig a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon is újra nyitják a személyszállítást. Ökumenikus imaórát tartanak a holokauszt során, valamint a 2009-ben Magyarországon történt cigánygyilkosságokban meghalt roma áldozatok emlékére a Terézvárosi Nagymező utcai templomban. Az este 6 órakor kezdődő imádságot Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke vezeti. Szolgálatot teljesít többek között Fabiny Tamás, nyugalmazott evangélikus püspök, Frank Hegedűs anglikán lelkész, valamint Radvánszky Péter rabbi is. Tovább fokozódik a hőség, nagyrészt napos vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi és a dunántúli középhegységben viszont néhány zápor zivatar előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. Estére 25-32 fok várható. Hasonló időre készülhetünk a jövő héten is. Szerdán csütörtökön 42 fokkal tetőzhet a kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Benedek Fi Katalin ének- és színművész lesz a vendégem ebben az órában. Opera, operett, musical és prózai színház is fontos szerepet kap az életében. Egy sikeres színházi évad áll mögötte, a nyári pihenés után pedig új szerepekre, új művészi feladatokra készül, és hát hegymászásra is. Na de hozzuk a részleteket, nem sokára, tartsanak velünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Mai vendégem Benedekfi Katalin, magyar arany érdemkeresztel kitüntetett primadíjas operaénekes. Nagy Galambfalváról indult, pályáján pedig az opera, az operetta, a musical, a népdal és a prózai színjátszás is helyet kapott az utóbbi években. A közelmúltban a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban többek között a Viktória cím szerepében a János Vitéz francia király kisasszonyaként láthatta a közönség, miközben a Budapesti Operett Színházban a Jekyll és Hyde előadásaiban is játszik, és előadó művészi munkája mellett operabeavató foglalkozásokon művészetpedagógusként is közelebb viszi a fiatalokhoz a klasszikus zenét. Vendégem tehát ebben az órában Benedekfi Katalin. Szervusz, jó reggelt!
2: Szép jó reggelt, és nagyon szépen köszönöm a meghívást!
1: No, hát beszéljünk arról, hogy ugye itt most színházi évadot zártunk, úgymond. Ilyenkor ugye az előadások véget érnek, mondhatjuk így is, szerepek, próbafolyamatok, a közös alkotói élmények, de különösen mozgalmas időszak áll mögötted, a nyári pihenés után már új feladatok és új szerepek is várnak téged. Induljunk innen, milyen volt ez az évad, és mi az, ami vár?
2: Valóban nagyon izgalmas, és rengeteg szép feladat várt. Nagyon sok fele utaztam is, közben ugye csinálom Kolozsváron a Dimát, mesteri szakon még, tehát románul, úgyhogy még ez is van. Közben ugye opera beavatók voltak, közben sajnos volt a családomban elég sok tragédia is, elvesztettem édesapámat, és tehát 4 családtagomat tulajdonképpen egy fél év alatt, úgyhogy azért ez egy elég megterhelt időszak volt, és közben képzeld, olyan volt, hogy pont János Vitéz bemutató előtt 3 nappal volt édesapám temetése. És ez annyira kemény, ugye ezt úgy sokszor hallja az ember, hogy hát ilyen időszakok vannak, de hogy amikor ezt úgy te a saját bőrödön megéled és tapasztalod, és tudod azt, hogy vissza kell menned és helyt kell állnod, mert épp egy premierre készülsz, és szórakoztatni kell a közönséget, és jópofának kell lenni, és viccesnek, és persze szépen énekelni, és utána összeomlasz, és aztán megint másnap újra kezded, és ha hiszed, ha nem, azért ez eszméletlenül megterhelő lelkileg.
1: Egyébként, ha egy ilyen kis kulisszatitkot így elárulhatunk a hallgatóinknak, hogy ez hogyan működik, tehát amikor felmész a színpadra, akkor ez így arra az időszakra, amíg színpadon vagy, mondhatjuk azt, egy ilyen más tudatállapotba kerül az ember, és félre tudja ezt tenni, és akkor jön vissza az élet, úgymond, amikor a színpadról lejössz, amikor vége az előadásnak, vagy még azért jelenetek között is. Mert azt meg kell, hogy értsék a hallgatók, hogy nyilván, aki nem mozgott ebben a szakmában, nem tudja. Én is ugye mozogtam ebbe, tehát hogy abszolút tudom, hogy ez egy milyen nagyon-nagyon nehéz és megterhelő. Amikor azt mondják, hogy meg könnyű dolga van a művészeknek, csak fölmegy, játszik, hát gondoljon bele egy ilyen helyzetbe.
2: Megmondom őszintén, tehát, hogy eszméletlen kemény volt, ráadásul úgy, hogy sminkeltem is időközönként, tehát így potyogtak a könnyeim, tehát miközben tudtam, hogy fél órán belül, egy órán belül színpadra kell mennem. És akkor valami nagy nehezen összeszedtem magam, ugye be kellett skálázni, és ha beskálázol, akkor az nem annyira szerencsés, hogy közben sírdogász, mert elmegy a beskálázott hangod. Tehát, hogy ez is egy ilyen érdekes történet. És akkor valahogy emlékszem, hogy összeszedtem magam, felmentem a színpadra, és akkor ott már az adrenalin, meg az a fajta világ, amiben belecsöppensz, akkor az úgy elvisz, és olyan érdekes, tényleg azt vettem észre, hogy sokkal intenzívebb volt a játékom, sokkal akár a poénokat jobban kiélezve éltem meg, sokkal többet röhögött rajtam a közönség, mert egyszerűen ez a fajta fájdalom annyira átcsapott a másik oldalra, hogy egyszerűen éppen csak, hogy a fejem tetejére nem álltam. Tehát, hogy sokkal több, sokkal szabadabban, sokkal több hülyeséget megmertem csinálni, milyen, de azt mekkora ez a
1: ellentmondás, igen, de ez ugyanakkor mekkora ellentmondás, milyen érdekes az emberi psziché, meg a mentális állapot, hogy mit hoz ki az emberből, igen. Tehát, hogy egy ilyen tragédia szabad, azt mondod, hogy szabad, tehát a szavak, amiket azt mondja, hogy szabaddá tesz a színpadon, és a közönség azon nevet rajta.
2: Igen, mert abba valahogy az összes fájdalmadat abba teszed bele, és akkor egyszer csak az a nagyon, nagyon sok fájdalom, energia úgy valahogy összegyúródik benned, igen, és az úgy robban, és az egy hála jó Istennek, hogy ilyen irányba. Tehát, de érdekes volt, mert ugye mivel francia királylányt énekeltem, és úgy volt az elején megcsinálva, a rendező úgy rendezte meg, hogy hátat fordítunk, amikor ugye bejön a bagó, és akkor úgy majdnem a francia udvar úgy félig háttal van, és de színpadon.
1: Igen,
2: és
1: igen,
2: akkor hallgatja a bagó dalát. És ott volt először az, hogy azt éreztem, hogy utána meg kellett szólalnom, és nem tudtam, és konkrétan végzókogtam a pagódalát háttal, és annyira drágák voltak a kollégák, mert hogy mindenki ott kért kintről zsebkendőt, és akkor tudod, így kézről kézre járt a zsebkendő, én pont középen álltam, hogy valahogy össze tudjam szedni magam. És azért ezeket megélni, azért azt gondolom, hogy nagyon kemény történet.
1: Ilyenkor azért van félelem olyan szempontból benned, hogy mondjuk háttal vagyok a nézőknek, de ha megfordulok, vissza kell, hogy el tud-e ez múlni, vagy le tudod-e választani?
2: Olyan érdekes, hogy ott utána pont arról szól a történet, hogy próbálom meggyőzni a János Vitéz, hogy hát maradjon itt, és szeressen engem, és érthető, hogy az Iluska már ugye meghalt, de azért én itt vagyok, és húsvérnőként próbálok mellett állni. És nagyon érdekes, mert hát közben szétsírtam a smert, úgyhogy hogy akár még ilyen szempontból még úgymond hiteles is volt, még és azt tényleg ott úgy rogytam össze, és úgy estem kétségbe, hogy tehát abszolút bele tudtam vinni ezeket a fájdalmakat, de persze utána lejössz a színpadra, és összeomlasz, és másnap pedig újra össze kell szedned magad, és azt éreztem, hogy ott végig nem is volt leállásom egyáltalán, tehát ott be se fejeztem jóformán a János Vitézeket, már próbáltuk megint a, ugye felújtó próbája volt a Viktóriának, amiben ugye a címszerepet énekeltem, és ott is azért egy elég kemény drámai történet végig, ugye, hogy elveszti a szerelmét, meghal a szerelme, aztán mégis kiderül, hogy megszabadult a hadifogságból, mégis él, tehát hogy nagyon, tehát hidegből melegben nagyon kemény érzelmi állapotok vannak, és ugye azt is végigtoltam, és egyszerűen azt éreztem utána, hogy olyan szinten, tehát én februárra olyan szinten kimerültem lelkileg, ott
1: meg ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy meg is erősödtél, tehát hogy azért ez a fajta hullámvasút úgymond, mert ez igazából az, amit így magára kell kényszeríteni az embernek, hogy most akkor vidámnak kell lennem, most énekelnem kell, most miközben belül meghal az ember, ez egy olyan erőt épít fel szerintem.
2: Azt éreztem, hogy nem csak erőt, hanem hogy egy teljesen más attitűdöt. Tehát, hogy valahogy egyszerre csak azt érzed, hogy máshogy állsz a világhoz, mások a prioritások, már egy csomó dolgot máshogy szűrsz át magadon. Igen. Nem biztos, hogy azok a dolgok annyira bántanak már előtte, mint vagy tehát nem most már, mint ami előtte volt. Tehát, hogy valahogy, nem tudom, nem azt mondom, hogy nyugodtabb az ember, hanem van egy ilyen fájdalmas nyugalom benne, ami valahol jó is, de ugyanakkor, hát igen, ahogy az élet múlik, meg telik, talán bölcsebbekké válunk, talán, és ezek a fájdalmak sok mindenre megedzenek bennünket.
1: És átértékelünk.
2: És azt érzem, hogy sokszor, hogy igen, most valahogy meg kell várnom, hogy egy kicsit a lelkem utolérjen, mert annyi mindent csináltam, és egyik dologból estem a másikba, és hogy na még, úristen, még ezt meg kell csinálni, még azt meg kell csinálni, és úgy éreztem tudod, hogy fáradt a lelkem, fáradt a testem, éjszakákat nem aludtam, végig sírtam. Tehát, hogy és mindig fel kellett újra, és minden nap tuningolnom magam, és egyszerűen azt éreztem évad végére, hogy én úgy elfáradtam, mintha nem tudom, tehát 150 éves lennék legalább, tehát hogy ez ilyen eszméletlen történet.
1: Akkor innen folytatjuk, tartsanak velünk, jövünk vissza az életörömzene után.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en. Manna.
1: Júniusban ért véget ugye a színházi évad, nyáron általában a művészek ugye pihenni szoktak, illetve hát nyilván vannak olyan munkák, amik a nyári időszakra esnek. Benedekfi Katalin, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett prímadíjas koloratúr szoprán énekművész és színművésszel beszélgetek, akinek szintén ugye nyári szünete van, és itt ugye említettem az előző blogban, illetve a bevezetőben is, hogy a Csokonai Nemzeti Színházban Viktória címszerepében játszol, valamint a János Vitéz francia király kisasszonyaként, de nagyon sok szerepet felsorolhatnánk. És akkor, ahogy mondtam, most nem is annyira pihenésé lesz a főszerep nyáron, de az is nyilván, de hogy azért vannak új kihívások. De mielőtt erről beszélnénk, itt említetted ugye a Viktória címszerepét, meg én is itt a bevezetőbe. Hogyha nézzük ezt a két szerepet, tehát a Viktóriát, illetve a francia király kisasszonyt, akkor melyik volt nagyobb kihívás számodra?
2: Olyan érdekes, mert a francia királylányt azt többször énekeltem már, beénekelt szerepem volt, viszont érdekes, mert tehát úgy a zenei anyag egy picit át volt írva Dénes István által, és én azt gondolom abszolút javára vált, tehát a Kacsó Pongrácot egy picit ugye leporolták, felfrissítették, és abszolút ilyen nagyon filmszerű, nagyon csodálatos volt így megírva az egésznek a finálé része. Imádtam énekelni, és sokkal több magasság volt, meg koloratúrás rész, és ezeket a nagy lelki dolgokat így hogy jobban bele lehetett rakni. Viszont abból a szempontból volt másabb, vagy kicsit másabb a kihívás a francia királylány, mert ugye végig koloratúr, tehát végig magasságokba énekelsz, és ott dobálod a három vonalas C-kedéket, mikor, hogy. És előtte meg ugye mást énekeltem, és hogy onnan visszatol, vagy például Maricából visszatornázni magad. Hogy a Marica azért egy testesebb, egy inkább drámaibb történet itt a francia királylánynál, vagy akár a Viktória is egy, ugye, egy sokkal testesebb, drámaibb történetet, drámaibb megalkotását kívánja hangodnak, vagy egy eltelen képzését, és egyszer csak ugye kicsit más technikával kell neki állnod ahhoz, hogy az a légoszlop egyáltalán, tehát egy csomó technikai dolog tulajdonképpen, hogy az szépen fusson, tehát hogy az ne súlyos legyen, hanem a koloratúrák szépen tudjanak futni, sokkal karcsúbban tud megfogni, tehát más a levegőbeosztásod. Tehát igazából a mesteremmel ezzel dolgoztunk többet, hogy az a fajta könnyedsége a francia királylánynak, az ugyanúgy abszolút viccessége, jobban jöjjön vissza a hangba is, tehát nem csak a játékba, hanem a hanggal is ezt meg tudjam csinálni. És érdekes volt, mert ugye utána pont volt egy Marica Agrófő meghallgatásom, és akkor mondta az igazgató úr, hogy hát ez teljesen más, hogy énekel. És mondtam, hát persze, az egyik egy drámai szerep, a másik meg egy koloratúr. Tehát, és azt gondolom, hogy ebből a szempontból nagyon örülök, hogy tényleg olyan mestereim voltak, hála jó Istennek még most is, hogy akikkel ezeket én ki tudom dolgozni, és folyamatosan dolgozom is, mert ez kell, tehát hogyha az ember színpadon van, és abszolút próbálja mindig a lehetőségeihez képest a maximumot nyújtani, ez nagyon-nagyon fontos, a folyamatos tréning.
1: Jó, hát ez egyik legfontosabb, tehát ugyanúgy, mint a sportban, hogyha az ember abba hagyja az edzést, akkor a test az elfelejti.
2: Így van, és
1: összeomlik, igen.
2: Így van, és a Viktória viszont abból a szempontból nagyon-nagyon szerettem, mert az egy nagyon lelki történet, ugye ott három felvonáson keresztül egy teljesen más dolgokat lehet megélni, és hát a Novák Eszter egy fantasztikus rendező, nagyon-nagyon szerettem vele dolgozni, olyan íveket, lelki íveket lehetett általa megalkotni, meg bejárni, és jó érzés volt, mert ugye itt annak idején színészként kezdtem, és akkor egyszer csak ugye a színészi vénája az embernek, ugye sokkal jobban előtérbe tud kerülni, és imádtam, tehát abszolút azt gondolom, hogy fürödtem abba a szerepbe, de igyekszem azért mindig magamon bármilyen, mindegy, hogy Marica, Jekyll és Hyde, Vittó, francia királylányból, bármi is, vagy illetve János Vitézből a francia királylány, vagy a Jekyll és Hyde, ugye a Nelly, amit játszom, vagy Viktória, vagy bármit igazából, amit játszom. Tehát, hogy mindig igyekszem először technikailag megnézni, hogy mi az, amit megkövetel az a szerep, és aztán utána így átszűrni a lelkemen, hogy az a sajátommá váljon, és hogy szabadon tudjak mozogni. Persze ahhoz, hogy az ember szabadon mozogjon, ahhoz meg kell húzni a határokat. És akkor azokon a határokon belül tud szabadon mozogni tulajdonképpen, de hogyha ezek megvannak, akkor abban lehet lubickolni folyamatosan.
1: Ezek, amiket most itt felsoroltunk, Jekyll és Hyde, Viktória, János Vitéz, ezek a jövő évadban is futni fognak, vagy tehát, hogy láthat a közönség valamelyikbe, vagy akár hát mindháromban?
2: Így van, a János Vitéz az megy tovább, tehát a francia királylány, aztán ugye itt említettem a Maricát, azt Kolozsváron, a Kolozsvári Magyar Operába azt játszom, hála jó Istennek, tovább, ott októberben is, azt hiszem, meg januárban is lesz előadásom. A Viktóriából az lehet, hogy még egy-két előadás megy, de ugye ez most már régebben csinálta a Novák Eszter, úgyhogy volt arról szó, hogy nyári produkciónak megy, de most tehát ez még ilyen képlékeny egy picit. Jekyll és Hyde az is megy tovább, úgyhogy meg hát jönnek újabb feladatok, és évad végén aztán lesz Vígözvegy, úgyhogy ez nagyon-nagyon
1: ez a következő évadról beszélsz már.
2: Következő évadnak
1: tehát
2: a vége.
1: Tehát akkor ez Debrecenben lesz
2: így
1: a Vígözvegy?
2: Így van, Debrecenben. Debrecenben is aztán ugye felkértek a Maricára is most ott Debrecenben is, az most úgy néz ki, hogy csúszik talán egy évadot különböző technikai dolgok miatt, és hát az is most, amit ugye Kolozsváron a Kolozsvári Magyar Operába éneklek, aztán így
1: akkor
2: most...
1: elég sokat ingázol, Kolozsvár, Debrecen,
2: én folyamatosan
1: Budapest,
2: szokták néha kérdezni, hogy ti hol laktok, és vagy hol éltek, és akkor mindig mondom, hogy hát úgy valahol az M3-as vonalán. Tehát úgy ugye a párom Mátraderecskén köti, még oda köti a munkája engem ugye Debrecenhez, de hát Budapesten élünk, tehát hogy így valahogy az M3-as vonalán úgy össze lehet velünk futni.
1: Azt szokták, hogy ez a hosszú kapcsolat, vagy hosszú házasság titka, hogy nagyon ritkán kell találkozni, és akkor talán a rengeteg, tehát azok a problémák, amik mondjuk egy mindennapos kapcsolatban előfordulnak, ezek így valahogy terítékre se kerülnek, mert nincs rá idejük. És mindjárt a nyárról is beszélünk, hogy mi minden vár, milyen munkák várnak téged a nyári szünetben, úgymond, de most előjön életörömzene, legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM.

0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést. Benedek Fi Katalina vendégem ebben az órában, prímadíjas énekművész, aki a színházi előadások mellett rendszeresen koncertezik. Repertoárja rendkívül sokszínű, az opera áriáktól, az operettektől, a népdalokon át egészen a musicalekig terjed. Az őszi koncerttervekről is fogunk beszélgetni, következő időszak művészi kihívásairól, feladatairól, és hát a hegymászásról is. Hírek, zene, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Marad a nagy meleg. Ma teljesen leállítják a paksi atomerőművet. Újra járnak a vonatok Komló és Dombóvár között. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Lekapcsolták éjjel az utolsó előtti termelőegységet a paksi atomerőműben a Duna vízszintjének további csökkenése miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter megerősítette, ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Ezen kívül újra teljes kapacitással üzemel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, ami 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A felelősségteljes hozzáállás, egymásra figyelés, energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes. Kiemelte, hogy a rendkívüli hőség és szárazság miatt az ország nehéz, kritikus napok előtt áll. Arra kért mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten spóroljon a vízzel és az árammal. Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozás elrendelésére jelenleg nincs szükség, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt kérte a fővárosiaktól, hogy a következő napokban takarékoskodjanak az ivóvízzel. Hozzátette, bár vízkorlátozásra nincs szükség, a város számos intézkedéssel spórol az energiával. A közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését, és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy a cégek eddigi vállalásai annyi terhelést vesznek le a hálózatról, ami megfelel egy kisebb méretű erőmű termelésének. Ismét lehet vonattal utazni Komló és Dombóvár között, miután tegnap újraindították a vasúti közlekedést a 3 éve bezárt szakaszon. A közlekedési és beruházási miniszter megismételte, a legfenntarthatóbb környezetbarát közlekedési módot fejleszteni kell, erre nagyszabású terveik vannak. Szeptemberben pedig a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon is újra nyitják a személyszállítást. Ökumenikus imaórát tartanak a holokauszt során, valamint a 2009-ben Magyarországon történt cigánygyilkosságokban meghalt roma áldozatok emlékére a Terézvárosi Nagymező utcai templomban. Az este 6 órakor kezdődő imádságot Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke vezeti. Szolgálatot teljesít többek között Fabiny Tamás, nyugalmazott evangélikus püspök, Frank Hegedűs anglikán lelkész, valamint Radvánszky Péter rabbi is.
1: Időjárás.
2: Tovább fokozódik a hőség, nagyrészt napos vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi és a dunántúli középhegységben viszont néhány zápor zivatar előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. Estére 25-32 fok várható. Hasonló időre készülhetünk a jövő héten is. Szerdán csütörtökön 42 fokkal tetőzhet a kánikula.
1: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
0: Ebben az órában Benedek Fi Katalinnal beszélgetek, aki nem csak a színpadon áll, hanem tanítással és operabeavató programokkal is foglalkozik. Fontosnak tartja, hogy a fiatalok személyes élményeken keresztül kerüljenek közelebb a klasszikus zenéhez, az operához és a magyar népdalkincshez. Erről is beszélgetünk, illetve hát nagy hegymászókat, úgyhogy erről is szó lesz nem sokára még. Jönne az életörömzene, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Életörömzene, ez a Manna.
3: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Benedekfi Katalin, ének és színművész a vendégem, akinek ugye pályáján az opera, az operetta, a musical és a prózai színház is nagyon fontos szerepet kap. Ezekről beszélgetünk többek között. És akkor onnan folytatjuk most, hogy hát nyár, mesélj nekem kicsit a nyárról, hogy mi minden vált. Most már lassan mondjuk vége a hát még hát van egy hónapunk, azért augusztus környékén. Ezt most csak a pihenésé, vagy most hát ezt tudatosan?
3: Folyamat, egyrészt volt egy ugye az, hogy pihenés. Tehát, igen. Hogy nem mondjuk minden volt, csak pihenés, nem, mert tehát ugye Székelyföld, sajnos ugye édesapámot ugye említettem, hogy elvesztettük, de hát ott van áll a jó Istennek még édesanyám, bár ő is még, tehát na, az is sokszor segítségre szorul, és azért ilyenkor tudod, amikor az egyik szülődet elveszíted, akkor sokkal jobban kapaszkodsz már a másikba, igen, is, hogy minél többet hazamenni, minél többet átölelni, ott lenni vele, igen, néha felidegesíteni, tehát hogy még ez is beletartozik a pakliba, tehát hogy az arra nagyon odafigyeltem, tehát például most csak ezen a nyáron háromszor vagyok otthon. Uh-huh. De ugyanakkor azt éreztem ezáltal, hogy édesapám elment, meg nagyon sok szerettemet eltemettem, négy hozzátartozómat, hogy prioritás lett most az, hogy többet találkozni emberekkel, barátokkal. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon sokszor a munkám miatt sokkal többet hanyagoltam, tehát egyszerűen toltam, meg hanyagoltam azt, hogy jaj, persze találkozzunk, de hogy sosem volt időm, mert most éppen Kolozsvára mentem, most éppen, mit tudom én, énekelni mentem külföldre, most Brassóba, tehát, hogy szanaszét voltam, és azt éreztem, hogy tolom a dolgokat, és hogy közben telik az élet, telik az idő, és elvesztek néha olyan embereket, akikkel jó lett volna előtte még egyszer beszélni, találkozni. És most ez ebből a szempontból az abszolút ilyen prioritássá vált. És nagyon örültem, mert most volt tehát most július közepén volt a gimnázium osztály találkozóm is, és nagyon jó volt. Hála Istennek egész sokan össze tudtunk gyűlni, és nagyon jó volt találkozni így ennyi év távlatából azokkal az emberekkel, akikkel valahol annak idején együtt indultunk el, tehát tele álmokkal, reményekkel, hogy kiből mi lett, ki mit tudott megvalósítani. Tudod, én sokat mászok hegyet.
2: Igen,
3: és,
2: igen.
3: És mindig, régebb mindig az volt bennem, hogy fú, most akkor bom, előre a célig, és meg se állni a csúcsig. És aztán így idő után az ember észreveszi, hogy hát azért nézek időközönként vissza is, hogy lehet, hogy még nem vagyok a csúcson, de közben már milyen sokat haladtam.
2: Igen.
3: És hogy milyen
2: ez milyen
3: kemény,
2: fontos, igen.
3: Igen, hogy milyen kemény erőfeszítéssel milyen sokat mentem már. És hogy ilyenkor, mikor meglátom az osztálytársaimat, és beszélgetünk, és emlékszem arra, hogy ki milyen elánnal vágott neki a világnak, és akkor jó látni, hogy igen, persze mindenkit megdobált az élet, megrágott az élet ennyi idő alatt, de jó látni azt a fajta hitet,
2: igen,
3: azt a fajta emberszeretetet, azt a fajta kitartást, hogy persze megdobált, és lehet, hogy majdnem halálos betegségből mászott ki az egyik, a másik nem tudom hányszor vált el, tehát szülők meghaltak, tehát nagyon sok tragédia történik ennyi év alatt. De hogy az, hogy az embernek van hite, van reménye, van mibe, van egy olyan közösség, amiben tud kapaszkodni, igen, az azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog, és olyan jó volt látni, egyszer azt éreztem, hogy így teljesen feltöltöttem, tehát hogy nem tudom, hazamentem valamikor hajnalba, és nem az volt, hogy fú, most akkor ilyen erezzel a hajam, eszem iszom, nagyot bulizunk, hanem egyszerűen ott voltunk egymásra figyelve, és beszélgetünk egymással hajnalig. Mm. És ez valami eszméletlen élmény volt tényleg, és még
2: nyilván utána... velük nem nagyon találkoztál az elmúlt időszakban, hiszen igen.
3: Nem nagyon, ugye, mert keresztúri osztálytársak, és hát mindenki egyrészt, van, akik nagyon sokan Magyarországon is élnek, Siófok, Kalocsa, stb. Van, aki külföldön él. És akkor időközönként, hogyha haza tudtam szaladni a szüleimhez, vagy édesanyámhoz, akkor hát épp örültem, hogy ott tudok lenni, de azért képzeld, hogy a keresztúri csapat, tehát akik keresztúron maradtak, azok nagyon sokszor ellátogattak például a koncertjeimre, vagy volt Brassóba koncerten, vagy Csíkszeredában, és akkor volt egy ilyen kis mag, akik azért ellátogattak. Meg hát ezeken a közösségi médiákon követjük egymást.
2: Igen, igen.
3: És ez nagyon jó érzés
2: a közösségi média, hogy ilyen tényleg másik, igen, országban élő régi barátok, osztálytársak, ismerősökkel az ember tudja tartani a kapcsolatot. Egyébként az tényleg egy nagyon fontos mondat, amit mondtál, hogy a hegymászással kapcsolatban, hogy mindig mindenki a célt nézi, és mindig előre nézünk, hogy mit akarok elérni, hova akarok eljutni.
3: Igen, és közben már mennyit haladtam, mennyi mindent, igen, elértem már.
2: Egyrészt mennyi mindent elért, illetve hogy arra az útra visszatekinteni, Tehát, hogy nem csak mindig előre, hanem néha hátra is kell nézni, azt gondolom, illetve azt a pontot, ahol éppen akkor tart az ember.
3: Hogy megélni,
2: igen, igen.
3: És azt gondolom, hogy azért is nagyon fontos, nekem sokáig nem volt, mert annyira fú, vehemenciá, vagy erre bucihan bekaplak, és akkor most fussunk igen. föl bárhová.
2: Hát ez a székely virtus.
3: De ugye nem csak egy hegymászás, hanem akár az életem, bármit csináltam az életemben, mindig ilyen, most add meg Uramisten, de most rögtön, és ha nem úgy sikerült, akkor összedőlt a világ. És ilyen típus vagyok, de azt éreztem, hogy azért is jó ezt egy picit megállni és körülnézni, mert tudod végre értékelni. Tehát, hogy nem marad benned talán annyi hiányérzet.
2: Igen.
3: Mert amikor csak a célt látjuk magunk előtt, akkor azt látjuk, hogy még mindig nem értem el, még mindig nem értem oda, még mindig nem tudtam ezt, meg azt, meg amazt megvalósítani. És hogyha ha kicsit visszanézel, akkor látod, hogy azért azt a kutya mindenit, azért nagyon sokat jöttem.
2: Igen, mert ugye az előző, amit az állandó elégedetlenség. Tehát az szüli, hogy állandó elégedetlen az ember magán. Miért nem jutok el már oda, miért nem? Igen. Most miért nem Igen. így történt, most miért nem?
3: De közben visszanézel, akkor, és azért érdekes nekem például, hogy ugye járok sokat külföldre, meg szoktam előadásokat is nézni időközönként külföldön, vagy akár Bécsbe, az operába, és időközönként meg hát azért gyakran, Igen. sőt nem is időközönként, hazamegyek Székelyföldre. És ez annyira jó, hogy ott azért most már Istennek van időm, és leülök, és emberekkel beszélgetek, és akkor látom, hogy honnan jutottam. Tulajdonképpen egy nagyon pici székelyfaluból indultam el. És akkor egyszer csak azért nagyon jó érzés, amikor akár megyek az utcán Debrecenbe, és mit tudom, nyakig a kapucni be van húzva a fejembe, mert rohanok, és majdnem elkések mindenhonnan, és megállítanak az utcán, és hogy jaj, művésznő, láttam igen. a tévébe, és szeretem a hangját. És akkor ilyenkor azt gondolod, hogy igen, talán volt értelme ennek a rengeteg sok küzdelemnek, ennek a sok olyan dolognak, amit az, hogy nem lett Isten igazán időbe családom, feladtál egy csomó mindent igen. a karrier érdekébe, és akkor ilyenkor úgy rájössz, hogy igen, talán volt értelme.
2: Volt értelme, igen. Beszéljünk egy picit az őszi koncertekről, és arról, hogy akkor a jövő évadban mi minden vár téged, akár Debrecenben, akár bárhol.
3: Hála jó Istennek, elég sok felkérésem van, koncertem is van, most, sőt, augusztus 20-a is környékén lett volna egy csomó minden, de képzeld, lemondtam, mert megyek hegyet mászni.
2: A hegymászásért lemondtad.
3: Képzeld el. Mert a tavaly megmásztam ugye 2535, tehát Erdély legmagasabb csúcsát, a Négolyt. Tehát
2: akkor voltál igen, nálam, igen, erről beszéltünk. Igen.
3: És akkor most azt mondtam, akkor most úgy voltam vele, hogy akkor emeljük a tétet, és képzeld el, hogy végülis most 3016 méterre megyünk fel az Alpokba, úgyhogy ez nekem egy kihívás, és ez nagyon fontos, mert azt gondolom, hogy az embernek kellenek legyenek álmai, és kell tudja, hogy honnan indult, és éppen most hol tart, és mit szeretne még megcsinálni. Mindegy, hogy most színházról beszélünk, karrierről beszélünk, vagy éppen hegymászásról.
2: Van, bármi, igen, bármi.
3: De hogy ez valahol a határaimnak is a feszegetése, hogy még képes vagyok-e azt, mennyire bírom még, mennyire tudom. És nagyon fontos, azt gondolom, hogy nagyon mentális felkészültség is, mert az egy dolog, hogy sportolok, edzek, stb., de hogy mentálisan erre felkészül, ugyanúgy, mint a karrierbeli dolgokra is. Tehát ahhoz, hogy az emberi szerepre készüljön, tehát ott abszolút kell egy mentális állapot legyen ahhoz.
2: Abszolút.
3: És az abszolút ez a fajta edzettség, ez nekem nagyon-nagyon fontos.
2: És hát ez nem is az, hogy fontos, hanem hogy szükség is van rá ahhoz, hogy az ember hely tudjon állni. Na de most életörömzenét hozunk, aztán innen folytatjuk a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Benedek Fi Katalin ének és színművész a vendégem ebben az órában. Ugye a pályáján opera, operát, musical és a prózai színház is bizony fontos szerepet kapott és kap mai napig. Beszélgettünk rengeteg dologról. Arról ott hagytuk abba, ugye, hogy milyen munkák, mi minden vár téged a nyár folyamán még.
2: Lesznek koncertek, aztán továbbiakban lesznek még Erdélybe opera beavatóim. Ugye tovább csinálom a Dériné programmal a gyerekeknek ezeket a programokat, egy kicsit az operát közelebb vinni hozzájuk. Most készülünk egy másik programmal is, amik talán egy picit jobban megszólítja a mai fiatalokat, ez a fajta közösségi médiának, ez a fajta kirekesztettsége, uh-huh. hogy elfogadnak, nem fogadnak el, és akkor erre felépíteni drámapedagógussal és egy zenész kollégával egy ilyen kis programot. Ugye ezt is most hozzátesszük ehhez az ifjúsági programunkhoz. Ugye említettem, hogy mennek tovább ezek az előadások, akár az operetbe, a Jekyll és Hyde, bár most ott van elég sok változás, aztán meglátjuk, hogy mi hogy alakul.
1: Igen, de most ugye, azért sok változás volt az egész.
2: Igen, mindenhol is.
1: Mindenhol is, de ebben a szakmában is, igen.
2: Abszolút. De én azt gondolom, hogy az emberek csinálni kell a saját dolgát. Igen. Tehát, hogy tudja, hogy kicsoda, micsoda, mit gondol magáról, az életéről, és aztán előbb-utóbb a dolgok igen. megtalálják. Tehát van egy ilyen mondásom, tudod, hogy nyitott vagyok a világra, és a világ is nyitott rám.
1: Igen.
2: És ez azt gondolom, ezzel kell foglalkozni magunkkal, nem az, hogy a másik mit Abszolút. Mondott, meg hogy él, meg mit mond, meg nem. Tehát, hogy ez már azt gondolom, hogy egy bizonyos kor után az embernek erre nem szabad energiája legyen, igen. mert az élet annyira rövid, hogy ilyen dolgokkal nem szabad foglalkozni.
1: Igen.
2: Meg hát persze dolgozom tovább, mert ugye, mint említettem, lesz Marica grófnő Kolozsváron, aztán lesz Kis Herceg előadás, ez egy ilyen újabb opera, az Debrecenbe, abban is az egyik szerepet éneklem, nyilvánom a Kis Herceget. aztán lesz ugye Vígözvegy, amire készülök, és kézzel, de van egy hát megkeresésem, most kiderül, hogy mikor, meg hogyan, külföldre egy Traviata.
1: Wow.
2: És azért, hát tudod, a Traviatát az ember nem akaszt le így a sarokból, úgyhogy most még egyeztetés alatt van az egész történet, úgyhogy majd ha ott tartok, akkor majd többet mesélek erről. És hát igazából ezekre nagyon fontos felkészülni. És azért is jó nekem a hegymászás, uh-huh. mert ott végre nincs térerő, nem érnek el,
1: igen,
2: csak a hegy van.
1: Igen, csak a hegy van, de ez olyan, én ezt csodálom, és lehet, hogyha elmennék én is, és egy ilyen hegymászás, akkor megérteném. Valószínűleg ez kellene ahhoz, hogy megértsem, mert én nagyon-nagyon keresem ebbe a kapaszkodót, hogy ebben mi lehet az, ami ennyire elvarázsul az ember, hogy te is már nem tudom, hanyadik hegymászásod ez?
2: Hát én egész 10 éves koromtól másztam hegyeket, aha. már csak volt egy időszak, amikor kimaradt, de hogy folyamatosan.
1: Nem tudom, tehát tényleg bocsáss meg, de nem tudom megérteni, hogy mi ebben a jó. Azt el tudom képzelni, amikor felérsz a csúcsra, hogy meg lenézek, és azt mondom, hogy megcsináltam. Az biztos, hogy az egy euforikus érzés. De hogy addig feljutni.
2: Hát figyelj, nagyon sokszor van az, hogy úristen, kellett nekem ez, biztos, aha. normális vagyok én? Úristen, jaj, még az a domb, ja nem, még van még egy hegy, és az a hegyet is, még mindig van mögötte 3 hegy, tehát, hogy azért nagyon kemény erőfeszítés és küzdelem saját magaddal, de azt gondolom, hogy pont ez a szép benne, uh-huh. hogy minden egyes méterrel, minden egyes lépéssel, minden egyes kapaszkodással tulajdonképpen saját magadat győződ le, uh-huh. és olyan érdekes, mert mindig megfogalmazódik bennem egy csomó dolog az életemmel, a helyzetemmel, a világgal kapcsolatosan, ami kérdések vannak, és egyszerűen azt érzem, hogy mire lejövök a hegyről, addigra valahogy sokkal jobban letisztul minden. Sokkal máshogy látod, vagy máshogy a más szemszögből uh-huh. látod a világot, de tisztábban.
1: Azt képzeljük el, hogy tehát miközben mászol fel, meg jössz le azért a gondolataid azért...
2: Magaddal vagy a gondolataiddal, mert egyrészt, másrészt meg baromira kell...
1: Ez egy kicsit ilyen El Camino-szerű.
2: Hát igen, meg nagyon kell figyelned, mert ha rossz helyre lépsz, akkor konkrétan bezuhansz egy szakadékba. Tehát, hogy hát ilyen nagyon keskeny éleken mész át legtöbbször úgy, hogy láncokon kapaszkodsz meg stb. Tehát, hogy nyilván azért ez nem olyan, hogy gyerünk, fussunk föl 3000 méter magasra, tehát, hogy azért ez egy nagyon kemény
1: terep. Nincs benned félelem ilyenkor?
2: Nincs. Csak az, hogy meg, tehát, hogy fú, de jó megcsinálni, és ez is megvan. De hogy nyilván tehát csapattal megyünk, tehát ugye tavaly én voltam az egyetlen lány, aztán most talán lesz még egy hölgy itt az Alpokban, akik jönnek velünk, és de nincs bennem egyszerűen. Koncentráció, iszonyú koncentráció, és pont azért, hogy step by step, tehát, hogy lépésről lépésre küzdöd le a saját félelmeidet, a saját korlátaidat, az, hogy fáj a csípőd, fáj a térded, már minden bajod van, már a hátizsák is 100 kilós, nem csak 15 vagy. Tehát, hogy minden bajod van, de közben meg hihetetlen lélektisztulás.
1: Hát ez mennyi időben, mennyi lesz?
2: Hát a tavaly azt tudom, hogy 11 vagy 12 óra volt ez a szint, tehát ez az 1000 méter szint különbség. Most, hát szerintem most is valami ilyesmi, 11-12 óra, az azt jelenti, hogy full végig hegymászás. Tehát, hogy
1: és ez augusztus 20-a környékén?
2: Hát igen, 20-án ugye, mert úgy, sajnos csak úgy tudtok összerakni, hiszen ugye nagyon sok ember amúgy dolgozik,
1: igen.
2: És akkor ott lesz egy ilyen hosszabb időszak, vagy hétvége, vagy nem is tudom, belesik, és akkor így 20-án indulunk, és akkor 24-ére érkezünk vissza, és akkor nyilván attól függ, hogy milyen időjárás is kapunk el, így hagytunk magunknak egy vagy két napot arra, hogy...
1: Nyilván, ha eső van, vagy ilyesmi, akkor nem, vagy a esőben is mentek?
2: Hát nem, én voltam azért, tehát oké, de olyan, tehát ez túracipő, tehát persze, olyan gondolom, konkrét igen. Cipő, tehát hogy nyilván az ember nem egy tornacipővel indul neki azért ennek a helynek, meg tehát olyan cipő, ami kifejezetten ilyen kemény terepre, tehát más cipőt húz az ember a Mátrába, és más húz az Alpokba, vagy akár a Fogarasba. Tehát, hogy mások a sziklák, tehát, hogy ne csúszson, tapadjon a túrabot, az esőkabát, a hátizsákodba legyen legalább két-három rend száraz ruha, hogyha elázol akkor. Tehát, de ennek megvan a maga szépsége is, az, hogy végre letisztulsz. Tehát, hogy nem azon foglalkozva, vagy nem az a foglalkozó, hogy az esti ruhád, a sminked, a nem tudom, a haj fürtjeit, hogy állnak, hanem így tetszen, csak nem tudom, természetesen létezel. Tehát valahogy azt érzed, hogy fúj a szél, néha esik az eső az arcodba, nem tudom, de közben meg úgy valahogy egyé válsz a természettel. Ezt akkor szoktam még érezni, amikor például úszom, hogy az első pár kör fú, a bánatba kívánom ezt az egészet, és akkor egyszerűen csak elkezdem úgy élve, tehát hogy a légzésemre figyelni, és akkor egyszer csak azt érzem, hogy úgy egyé válsz a vízzel.
1: Hát igen, ez is ugye ezt is fejben kell eldönteni, vagy kikapcsolni, úgymond.
2: De ez nagyon nagy megtisztulás, azt gondolom, lelkileg, szellemileg, mindenhogyan. Persze másnap nem tudsz lábra állni, de mert olyan izomlázad van, de hogy ez is, ennek is megvan a maga miértje, meg a maga szépsége, és ez fantasztikus érzés.
1: Hát azt mondom, hogy le a kalappal tényleg, és mit szoktak kívánni ilyenkor hegymászás előtt?
2: Azt ne, hogy kéz és lábtörés,
1: azt ne, igen, azt a színházban, igen, azt tudom, de hogy itt mit vagy, itt csak, hogy jó szerencsét,
2: hát
1: vagy?
2: Akár igen, nem tudom.
1: Jó időt,
2: jó ugye, időt, az igen, is igen, nagyon, hát nagyon fontos. Persze, hogy jó időnk legyen, meg hát azt gondolom, hogy utána azért ez jó lesz, ez a kis letisztulás, mert aztán kezdődnek a feladatok, meg Kolozsvár, meg minden, de már természetesen azért előtte is most már le vannak énekóráim, meg egy picit gyakorlok, úgyhogy meg van egy csomó tervem, tehát hogy akarok új előadásokat, egy ilyen egyéni előadást még pluszba csinálni, ami ilyen önálló est abszolút, amivel kicsit így a Kárpát-medencébe körbe tudok menni, ugyanazon kívül, hogy vannak a gyerekprogramok, meg színházi programok, de hogy ez egy kicsit ilyen másfajta jellegű. Amúgy is nekem van ugye egy könyvbemutatóm, és az nagyon szépen fut, hál' Istennek, mert nagyon szeretik az emberek, mert mindig úgy mesélek az életemről, a Kányádi Sándorral való, hogy aki nagybátyám volt, kapcsolatomról, a Székelyföldről, akkor mindig mondok verset, éneklek, operát, operettet, egy nótát, mit tudom, és én népdalokat is,
1: igen.
2: És ez nagyon-nagyon szeretik az emberek, és akkor ezért is gondoltam, hogy kicsit csinálok valami olyan fajta előadást, ami nem azt mondom,
1: hogy otthonról
2: Best hozott. Of Benedek Fide.
1: Az otthonról hozott hagyományokra épített előadás, gondolom, akkor így, amit felsoroltál.
2: Igen, mindenképp valami ilyesmibe. Tehát most rengeteget olvasok éppen utána, meg agyalok. Tehát, hogy mert nagyon sok ötletem van, rengeteg. Tehát mindig ez van, hogy túl sok minden van, de nem bajom, akkor abból mindig.
1: Majd lehet. A hegymászás közben le fog szépen az szűrődni, biztos, hogy mi az,
2: szépen.
1: Igen, pontosan. Lejön így, ami nem kell, az leülepszik, a többi meg a felszínen marad, és akkor azzal kell majd foglalkozni. Én tényleg nagyon sok sikert kívánok neked az összes tervedhez, a hegymászáshoz meg pláne.
2: Igen,
1: és
2: köszönöm.
1: Hát várlak majd vissza bemutató előtt. Melyik bemutatót is mondtad, hogy...
2: Hát most lesz ugye a Maricám lesz Kolozsváron, aztán lesz a Kisherceg, és aztán majd lesz a Vígözve egy az évad vége fele.
1: Az évad vége.
2: Valamikor majd találkozunk. Majd a hegyekről, újra. Vagy szervusz.
1: Igen.
2: Bejelentkezem.
1: Sok sikert neked, és tényleg vigyázz magadra.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltam.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Benedekfi Katalin, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett prímadíjas operaénekesnő volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: azonnal.
1: Benedek Katalin volt a vendége, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett primadíjas koloratúrszoprán énekművész és színművész. Következő órában pedig Gáspár András színművész, rendező lesz a vendégem, akinek írói neve Gáspár András Gáspár, és hát megjelenik nem sokára legújabb könyve, ennek kapcsán fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk, érdemes lesz.
2: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
2: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
4: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
2: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Marad a nagy meleg. Ma teljesen leállítják a paksi atomerőművet. Bródi dalokkal kezdődik idén a Sziget. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Lekapcsolták éjjel az utolsó előtti termelőegységet a paksi atomerőműben a Dunavíz szintjének további csökkenése miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter megerősítette, hogy ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Ezen kívül újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, ami 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A felelősségteljes hozzáállás, egymásra figyelés, energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes. Kiemelte, hogy a rendkívüli hőség és szárazság miatt az ország nehéz, kritikus napok előtt áll. Arra kért mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten spóroljon a vízzel és az árammal. A kormány felelősségére hívták fel a figyelmet az energiaválság kapcsán az ellenzéki pártok. A Fidesz és a KDNP szerint az előrejelzések alapján a Tisza kormánynak legalább egy hónapja lett volna felkészülni a krízisre, de ez nem történt meg. Ehelyett az emberekre hárítja a felelősséget, és külföldi szereplőktől teszi függővé az ország energiaellátását. Ismét lehet vonattal utazni Komló és Dombóvár között, miután tegnap újraindították a vasúti közlekedést a 3 éve bezárt szakaszon. A közlekedési és beruházási miniszter megismételte, hogy a jövőben nagyszabású fejlesztések lesznek a vasúton. Szeptemberben pedig Miskolc és Tiszaújváros között is újraindítják a személyszállítást. Több strand is meghosszabbította nyitvatartását a hőség miatt. Keddig 1 órával később este 8-kor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva, a helyieknek pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők. Egy hét múlva a Bródi dalok napjával kezdődik a Sziget. Az egyhetes fesztivál mínusz első napján a 80 éves zeneszerző előadó életművét idézi meg több mint 40 fellépő. Az idei programok között a koncertek mellett táncos színházi

0: Irodalmi és sporteseményekkel is várják a látogatókat. A Green szigeten a fenntarthatóság és környezetvédelem, a civil sziget programokon pedig egyebek között a mentális egészség, az állatvédelem, az emberi jogok és még a biztonságos bulizás is téma lesz.
1: Időjárás.
0: Tovább fokozódik a hőség, nagyrészt napos vagy gyengén felhős száraz idő várható. Az északi és a dunántúli középhegységben viszont néhány záporzivatar előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható. Hasonló időre készülhetünk a jövő héten is. Szerdán csütörtökön 42 fokkal tetőzhet a kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Kultúra rovatomban Gáspár Andrással beszélgetek. Ebben az órában írói nevén Gáspár András Gáspár, aki színművész, rendező, író, drámatanár, szinkron színész, íróként 2020-ban mutatkozott be a Föld 2 záróvizsga című ifjúsági skifivel, és aztán folytatta az írói tevékenységét, most pedig nem sokára megjelenik a Jutalom kirándulás 2065 című könyve. Ennek kapcsán beszélgetünk, tartsanak velünk.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Csoda szép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem Gáspár András, írói nevén Gáspár András Gáspár, aki színművész, rendező, író, drámatanár, szinkronszínész, jól hallják a hallgatók, egyetlen személy ül itt előttem ennyi titulussal. Gyorsan egy kis emlékeztetést, hogy ki is Andris. 93-ban végeztél a Színház és Filmművészeti Főiskolán Iglódi István osztályába, de tanultál Londonban is, az Ász Drámaiskolát alapítottad, tanára is vagy, színházban pedig több mint 3 évtizede játszik a Sör, Shakespeare összes rövidítve című előadásában, például többek között. De a hangja is ismerős lehet sokak számára. Itt most én az amerikai Pite filmet írtam ki, illetve Jamie Olivert is ő szólaltatja meg.
2: Meg a Kung Fu Panda.
1: Meg a Kung Fu Panda.
2: Szeretettel köszönti a Manna FM hallgatóit a Kung Fu Panda is.
1: Itt nagyon-nagyon sok mindent mondhatnénk, de az írói oldaladról is beszéljünk. Ugye 2020-ban mutatkozott be a Föld 2 záróvizsga című ifjúsági skifi. Ezt követte 21-ben a Héj nélküli. Egyébként mindkettővel voltál itt nálam a rádióban. Ez egy disztópikus kalandregény. 22-ben ez bekerült az év ifjúsági írója kategóriába.
2: Jók az igen, ugye? Igen, shortlistes volt, ezt úgy hívják. A Hubby az egy ilyen nagy magyar gyerekkönyv, és ott gyakorlatilag, hát ez nem nagy képűség, mert így volt, tehát ez tény, a legjobb író kategóriába jelöltek, és az 5 legjobb között voltam, ami óriási élmény volt így a pálya elején, úgyhogy igen, azt mondják, hogy 3 könyv után mondhatja az ember, hogy író, én pedig a második után bekerültem egy ilyen kategóriába, ez csodálatos érzés volt.
1: Hát akkor ezt elhiszem, és gratulálok hozzá, és akkor meg gyorsan 23-ban jelent meg egy felnőtteknek szóló történelmi thrillered, a Tiszta, és az apropó, ami most, és aminek kapcsán beszélgetünk, ez az új regényed, ez a Metropolis Media gondozásában, a tervek szerint augusztus 24-én érkezik, jók az infók, vagy korábban?
2: Igen.
1: A Jutalom Kirándulás 2065, 65, ez a címe, igen. Korábban, akkor bocsánat, csak a dátumban lehet, nem jó.
2: Én már készhez kapom 18-án, de 24-én lesz majd a könyvesboltokban, és már előrendelhető, tehát már a Metropolis Media kitette a felületeire, és én is nagyon sokat kommunikálok róla, mert volt egy ilyen megállapodásom az új kiadóval, mert ugye eddig az előző könyvek a Móránál jelentek meg, illetve a Tiszta a Móra társkiadójánál a Trendnél. Volt egy ilyen megállapodásunk a kiadóval, hogy ma már nem elég az, hogy az író ír. Pedig hát ez a dolga, nem, hogy írjon, de ma már ugye itt a 21. század közepe felé haladva egész egyszerűen ott kell lenni, jelen kell lenni, meg kell mutatnod magad, beszélni kell róla minél több helyen, és nem elég most már az író-olvasó találkozó, nem elég az, hogy nem tudom, van olyan, például a Föld 2 záróvizsga könyvem, az például akkor, amikor a kortárs irodalomról beszélnek alternatív iskolákban, több helyen, a skifi műfajt ennek kapcsán tárgyalják a fiatalok, és ajánlott olvasmány több helyen. De ez sem elég, egészen egyszerűen használni kell a közösségi médiát, és ez volt a megállapodás a Metropolis médiával, hogy minimum hetente ott kell lennem az Instagramon, a TikTokon,
1: de ez
2: a
1: nagyon
2: Facebookon.
1: Nehéz amúgy, nem? Tehát, hogy akkora zaj van ebben a világban, és az a baj, hogy mindig a, már bocsánat, de
2: én inkább azt mondanám, zörejek van.
1: Zörejek,
2: nagyon
1: igen.
2: Túl sok zörej van, igen. És közben
1: és a minőség elvész ebben a nagy zörejben. Tehát azért kérdezem, hogy biztos nincsen könnyű dolgod ebben úgymond ott maradni és figyelmet kapni.
2: Igen, és nyilvánvalóan ez olyan, hogy csodálatos író kollégák vannak, tehát említhetnék nagyon sok nevet, akiknek ez ilyen-olyan-amolyan okok miatt összejön. Nyilvánvalóan a tehetség az egy alap dolog, de ehhez valóban kell az, hogy egy üvegfalat áttörjenek, igen. És utána már, tehát pont megtalálják azt a közönséget. Böszörményi Gyulával beszéltem, aki a Gergő sorozatnak ugye a szerzője volt, nem sokkal a halála előtt beszélgettem vele, ő elmondhatom, hogy így rajongommá vált, ő volt az, aki az első 2 könyvemről, a Föld 2-ről és a Héj nélküliről is írt kritikát. És a második, a Héj nélküli után mondta, hogy kezd rajongommá válni, ugyanis azt mondja, hogy neki nagyon nagy élmény az, hogy amikor olvas a könyveimet, akkor tulajdonképpen olyan, mintha filmet nézne, és ez neki egy óriási élmény volt.
1: Ez egyébként tényleg így van, ezt én is abszolút tanúsíthatom, hogy ilyen filmszerű, tehát látja az ember képekben, amit írsz, igen.
2: Igen, és a Gyula mondta azt, hogy hogy igazából írjam azt, amit gondolok, mert úgyis meg fogja találni majd a közönségét, és akkor erre mondtam én neki, hogy jó, de hát olyan sok könyv van a piacon, és azt mondta, hogy ne törődj ezzel, meg fogod találni azt az utat, ami segíteni fog téged abban, hogy eljussál minél több helyre, és erre mondta ő, hogy neki a Gergő sorozat, tulajdonképpen ő ezt megírta korábban, de akkor jött be a Harry Potter Magyarországra. És az volt, hogy a Harry Potter még akkor kezdődött, és a kiadó, akikkel ő elkezdett tárgyalni, igazából azt mondta, hogy ilyen alacsony példányszámban akarták megjelentetni, mert hogy ez a műfaj, ez a varázsvilág, meg ez akkor annyira nem volt népszerű, de bejött a Harry Potter, és mit a megjelent a könyve, elkelt 1000 darab, és utána azonnal újra rendeltek belőle 5000-et, meg 10000-et, mert pont akkor jött a Harry Potter, és ez neki segített benne.
1: Tehát ez valahol egy szerencse is kell ehhez, úgymond most nyilván, mert hogy a minőségi tartalmakat az ember pont jókor, pont jó időben, és jó közönséget, tehát hogy a közönséget elérje pontosabban.
2: Biztos, de most nem mondjuk azt, hogy csak a szerencse, mert nyilvánvalóan kell jó történetek, jó történeteket kell írni, és amiben én bízom, hogy tehát én azért úgy mindegyik könyvem olyan volt eddig, és talán a Habid is ennek szólt a Héj nélkülivel, hogy én úgy szeretek, vagy úgy írok kalandregényeket, hogy mindig van miről az adott világról, amiben élünk, a társadalomról, a politikáról, a lélekről, a kortárs lélekről, társadalomról, politikáról beszélek úgy, hogy a Héj nélküli az tulajdonképpen egy ilyen 1800-as években játszódó disztopikus kalandregény. Ez a fura, hogy a disztópia azt a jövőbe képzeled, és ezt is a Gyula mondta, hogy ez milyen műfaj, hogy írok egy múltban játszódó történetet úgy, hogy ez egy disztópia. Úgyhogy én ezekkel szeretek kapcsolatban állni a korral, amiben benne élünk, és erről nem fogok lemondani. Tehát nem fogok csak azért kalandregényt írni, hogy nem tudom, 2, 3, 4, 8, 20 ezerrel több olvasó legyen.
1: Igen. Hát ebbe az egyediséget pont ebben rejlik egyébként, szerintem, hogy ez a múlt, de a jövőnek, tehát a kettőnek a, úgymond az egyvelege, vagy a találkozási pontját bontott ki, amivel azonosulni tud az adott olvasó, de mindjárt a legújabb könyvedről is beszélni fogunk, ami nem sokára megjelenik, de most életöröm zenét hallgatunk először is, aztán jövünk vissza.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Gáspár András a vendégem ebben az órában, írói nevén Gáspár András Gáspár, aki egyébként színművész, rendező, író, drámatanár, szinkronszínész és egykori televíziós szerkesztő, műsorvezető, ugye ez is egy fontos dolog. Íróként ugye 2020-ban mutatkozott be, azóta megjelent a Föld 2 záróvizsga, majd a Héj nélküli, aztán pedig a Tiszta című könyv 2023-ban, és most pedig a legújabb regényet augusztus 24-én érkezik, előrendelni már lehet, Jutalom kirándulás 2065. Hát beszéljünk erről. Ez is hasonlóan a jövőbe játszódó, nyilván
2: hát
1: 2065.
2: Hogy, igen, hogy a cím is Jutalom kirándulás 2065.
1: De nem egy iskolai kirándulásról van szó.
2: Hogy?
1: Nem egy iskolai kirándulás, hát mert arra asszociálok rögtön.
2: Ez egy nagyon nagy kirándulás. Tulajdonképpen spoilerezni nem akarok, de alapvetően képzeljünk el egy olyan társadalmat, 2065-ben egy közép-kelet-európai országról beszélünk, Hunnia, aminek azt hiszem, hogy ez már üzen valamit, hogy vajon melyik lehet ez a közép-kelet-európai ország, és melyik országnak a jövőjét írtam meg 2065-öt, úgyhogy pár évvel korábban még Magyarországnak hívták ezt az országot, de ott van tehát létrejön egy olyan nagyhatalom, aminek az előretörését senki nem érti a világban, ugyanis az innovációi révén egyszerűen néhány másfél évtized alatt gyakorlatilag a világ vezető gazdasági hatalmává válik. És úgy ereszti rá az innovációit a világra, hogy nem érti senki, hogy lehet ilyen mennyiségben tönkretenni különböző világcégeket, és sőt a világcégek fizetnek ennek az országnak, hogy lassabban engedje a piacra az ilyen-olyan-amolyan, a háztartási dolgoktól kezdve egészen az űrháborús eszközökig, úgy ereszi a világra a termékeit, hogy ne tegyék tönkre ezeket a cégeket. Tehát képzelj el egy ilyen hatalmat itt Közép-Kelet-Európában.
1: Bennünk van a potenciál egyébként, azt kell, hogy mondjam.
2: Hogy bennünk van, abszolút, a tehetség is. Abszolút. És tulajdonképpen ez az államhatalom, ami ugye Hunnia néven próbál megerősödni, egyszer csak elkezd egy kísérletet. Azzal kísérletezik, hogy az ember, és tehát ez egy tudományos, fantasztikus, disztopikus regény, tehát van egy tudományos háttere a történetnek, de van egy pici ezotéria is benne, ugyanis nem tudom ki mennyire hisz ebben, hogy a valóságot, amiben benne élünk, azt tulajdonképpen együtt alkotjuk. És erre a koncepcióra, ugye az új találmánya ennek a Márta nevezetű fejlesztőközpontnak, így hívják a Hun kormánynak ezt a fejlesztő központját, ezzel kísérleteznek, hogy hogyan lehet megtalálni azt a mechanizmust az emberi agyban, amely képes valóságot generálni. És tulajdonképpen ez van a történet a háttérben, hogy ezzel kísérletezgetnek, és tulajdonképpen bevonnak egy állam által alapított iskolát, az Új Út középiskolát, abba, hogy kísérletezzenek, és tulajdonképpen jutalomkirándulások, tehát az iskolának a vezető, vagy legokosabb diákjai közül, vagy legéletképesebb diákjai közül küldenek jutalomkirándulásra a fiatalokat, és az első, hogy ez csak később derül ki, hogy ott tesztelik ezt a valóságalkotó képességét a fiataloknak, de az első kiránduláson történik egy baleset. Egy fiú meghal. És rá fél évre elindul a második jutalomkirándulás, ahova már más technikával választják ki a fiatalokat, sokkal több pszichológiai tesztet végeznek rajtuk, mennyire stabilak, terhelhetők, pszichésen, stb. És elindul a második jutalomkirándulás, és tulajdonképpen itt történik egy olyan helyzet, hogy az első jutalomkiránduláson meghaltnak vélt fiú bejön ebbe a fiataloknak a valóságába. És elindul egy szabotázs, mert kiderül, hogy ez az egész történet, amit az államhatalom elindított kísérlet, ez nem csupán arról szól, hogy miután túl vagyunk a jutalomkiránduláson, akkor fölvesznek az egyetemre, aranyérmeket nyerünk sportversenyeken, stb. Aktívak leszünk, mint közösségszervező fiatalok, tehát magyarán nem egy ilyen feltuningolása csupán az emberi képességeknek, hanem valami más is van e mögött, valami nagy terv, valami nagy mesterterv. És a fiatalok elkezdik a jutalomkirándulás 2-n szabotálni ezt az állami programot, hogy vajon a küzdelmük a sikerrel jár-e vagy sem, illetve mi történik a fiatalokkal akkor, amikor elindul az állami projekt. Uh-huh. Ez erről szól tulajdonképpen a regény, és annyit szeretnék előre jelezni, hogyha ez a történet sikeres tud lenni, ez az Új utakon univerzumnak az első kötete, önmagában is élvezhető, és bizony a második, ugye ez azért, ezért Hunniában játszódik uh-huh. ez a sztori. A második rész az egész világra vonatkozik, és a harmadik epizód pedig az emberiség helyét keres. A helyét kereső emberiség, akik rendelkeznek a valóságépítésnek a képességével, vajon hogyan tudnak beilleszkedni az univerzum történetébe. Tehát ez lesz
1: akkor ez egy három kötetes.
2: Ez egy trilógia elven. De ezt csak zárójelben mondom, mert ezt beszéltük a kiadóval, hogy ez ne kerüljön rá, hogy ez egy sorozatnak, hogy fú, nem fogják az emberek annyira bátran vásárolni, és akkor kértem őket, hogy nézzenek már utána, hogy a Hunger Games, ugye az éhezők viadala, igen, az hogy jelent meg? És mondták, hogy az úgy jelent meg, hogy először megjelent az éhezők viadala, és amikor bejött, ütött, akkor már az, hogy ez a nagy sikerű Hunger Games folytatása, igen, ezek voltak a további részek. Úgyhogy igen, ez egy aktuális történet, és attól ijedtem meg egy picit, hogy nem akarok vetíteni, de a Tiszta című regényemnek a legeslegvégén van egy űrületes világégés. De olyan, hogy egy tisztító tűz. Uh-huh. És egyszer csak így megjelent a mai politikai életben ez a fogalom, hogy
1: a kérdésem, hogy politikával van-e bármi?
2: Hogy a tisztító tűz. Uh-huh. És hát az a könyv, az tulajdonképpen a Merovingi korban játszódik, véres polgárháború, tehát az a legmocskosabb, sötétebb időszaka volt a középkornak, ott tényleg minden volt, és itt egy teljesen tiszta szívű fiatal srácról szól a történet, aki csecsemő korában történik vele egy műtét, tehát elveszik a férfiasságát, bekerül így egy apáca kolostorba, és aztán elkezdi kutatni a múltját, és a jelenét, és bizony ráébred arra, hogy milyen mocskos világban él, és mennyi bűn veszi körül az életét, és a legeslegvége a történetnek egy brutális tisztító tűz, tehát egy, uh-huh. egy nagy lángolás. Többet nem mondok, akinek van kedve, a tisztát keresse a könyvesboltokban. A jutalom kirándulással kapcsolatban pedig itt az elmúlt évek politikai uh-huh. viharaiban volt például egy olyan esemény, hogy egy néma tüntetés, amikor azt biztos emlékszem
1: rá. Emlékszem rá, igen. Ott egy törvényhozás miatt
2: és
1: volt.
2: És hallgassunk.
1: Igen.
2: Na, tehát itt ebben a könyvben van egy néma forradalom. Uh-huh. Ebben a jutalomkirándulás 2065-ben.
1: Tehát akkor ezt az a tüntetés, az a vonulás inspirálta,
2: nem, én, hozta ne, be, nem, vagy nem? Én ezt megírtam, hiszen ez már 2021-22-ben ez a könyv készen volt. Tehát ez
1: meg két
2: előtte,
1: éve volt, vagy tavaly?
2: Igen, így van. És akkor, de most nem akar, hogy vádtész vagyok, de hogy én azért ebben a regényben 2065-ben ugye létrejön ez az autoriter rendszer, ennek azért van egy történet, és ez megjelenik a 2043-ban egy polgárháború van Budapesten jósolva uh-huh. ebben a könyvben. Az előtte levő évekről is esik szó ebben a könyvben, és kicsit ilyen szorongva nézem, hogy nagyon remélem, hogy
1: nem az a Nostradamus.
2: Igen, és akkor az egész jutalom kirándulást úgy terjeszti ki ez a hunhatalom, hogy úgy csinálja a másodikat, hogy már meghívja partner államoknak az iskoláiból, a partner államok által delegált fiatalok is uh-huh. részt vesznek ezen a jutalomkiránduláson, és ebben a mintakoalícióban, csak mondom, hogy kik vannak meghívva a hunállam részéről, az Egyesült Államok, Oroszország,
1: tudtam.
2: Mondjam még egyet.
1: Ukrajna is ott van esetleg?
2: Nem, Ukrajna nincsen, nem.
1: Kína?
2: Kína, igen. És?
1: Nem tudom még, mi lehet. Valami?
2: Észak-Korea.
1: Ja, és igen.
2: Tehát ez a uh-huh. mintakoalíció, akiknek a diákjai ott vannak, meg vannak hívva a jutalomkirándulásra, és na csak ennyi, tehát aki kíváncsi egy ilyen alternatív jövőképre
1: igen,
2: aminek a veszélyei ott vannak.
1: De bízunk a legjobbakban, most hírek jönnek, életöröm zene, és folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Gáspár András, Gáspár színművész, rendező, író, drámatanár, szinkronszínész a vendégem ebben az órában, aki csak úgy ontja magából a skifi történeteket. Ez már sokadik könyve, ami megjelenik nem sokára, augusztus 24-én. A könyv címe pedig Jutalom kirándulás 2065. És hát akik olvassák András könyveit, regényeit, azok tudhatják, mire számíthatnak, egy csodálatos időutazásra, és olyan történetekre, amik egészen biztos, hogy nem fognak tudni letenni, egészen addig, amíg végig nem olvassák a könyvet. No, de hozzuk még a részleteket, hírek zene után tartsanak velünk.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy az csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene.
2: Marad a nagy meleg. Ma teljesen leállítják a paksi atomerőművet. Bródi dalokkal kezdődik idén a Sziget. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Lekapcsolták éjjel az utolsó előtti termelőegységet a paksi atomerőműben a Dunavíz szintjének további csökkenése miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter megerősítette, hogy ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Ezen kívül újra teljes kapacitással üzemel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, ami 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A felelősségteljes hozzáállás, egymásra figyelés, energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes. Kiemelte, hogy a rendkívüli hőség és szárazság miatt az ország nehéz, kritikus napok előtt áll. Arra kért mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten spóroljon a vízzel és az árammal. A kormány felelősségére hívták fel a figyelmet az energiaválság kapcsán az ellenzéki pártok. A Fidesz és a KDNP szerint az előrejelzések alapján a Tisza kormánynak legalább egy hónapja lett volna felkészülni a krízisre, de ez nem történt meg. Ehelyett az emberekre hárítja a felelősséget, és külföldi szereplőktől teszi függővé az ország energiaellátását. Ismét lehet vonattal utazni Komló és Dombóvár között, miután tegnap újraindították a vasúti közlekedést a 3 éve bezárt szakaszon. A közlekedési és beruházási miniszter megismételte, hogy a jövőben nagyszabású fejlesztések lesznek a vasúton. Szeptemberben pedig Miskolc és Tiszaújváros között is újraindítják a személyszállítást. Több strand is meghosszabbította nyitvatartását a hőség miatt. Keddig egy órával később este 8-kor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva, a helyieknek pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők. Egy hét múlva a Bródi dalok napjával kezdődik a Sziget. Az egyhetes fesztivál mínusz első napján a 80 éves zeneszerző előadó életművét idézi meg több mint 40 fellépő. Az idei programok között a koncertek mellett táncos, színházi, irodalmi és sporteseményekkel is várják a látogatókat. A Green szigeten a fenntarthatóság és környezetvédelem, a civil sziget programokon pedig egyebek között a mentális egészség, az állatvédelem, az emberi jogok és még a biztonságos bulizás is téma lesz. Tovább fokozódik a hőség, nagyrészt napos vagy gyengén felhős száraz idő várható. Az északi és a dunántúli középhegységben viszont néhány zápor zivatar előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható. Hasonló időre készülhetünk a jövő héten is. Szerdán csütörtökön 42 fokkal tetőzhet a kánikula.
1: Manna, ez a családi Manna.
0: Gáspár András, Gáspár író a vendégem ebben az órában, akinek nem sokára megjelenik a Jutalom kirándulás 2065 című könyve. Erről beszélgetek vele ebben az órában. Nyilván ez skifi történet, a jövőben játszódik, és de nagyon is jelen idejű kérdéseket tesz fel, kialakítja a valóságunkat, meddig engedelmeskedünk, és vajon képes-e egy új generáció megváltoztatni egy késznek hit rendszert, többek között erről szól a könyv, de hozzuk még a részleteket a zene után, tartsanak velünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Manna FM. Manna FM.
2: A történetnek a középpontjában a jó, tiszta, működő világot, normális normák erkölcsön alapján működő világot képviselik, azért küzdenek és harcolnak, de hát a rossz azt látjuk, ott van körülöttünk,
3: igen,
2: nem?
3: Igen. Honnan jönnek neked? Tehát hogyan pattan ki ez? Megvan neked az első pillanat, vagy ez egy ilyen folyamatosan gördülő hát téma, mert hogy nyilván ez foglalkoztat főként téged láthatóan?
2: Több ilyen inspirációs gyökerem van, ahonnan itt indulok, és ugye a drámát tanítok az ÁSZ Dráma iskolában, és itt csinálunk nyári táborokat. Például a Héj nélküli, ami egy olyan társadalomról szól, aminek az a hite, hogy látni az bűn, és ezért a csecsemőkre egy távoli szigeten a sámán a csecsemőknek a szemére egy héjat var, és gyakorlatilag ezek az emberek ott azon a szigeten vakságban élik az életüket, és boldogok. Ez kicsit egyébként Észak-Korea, csak mondom, most, hogy így foglalkozok Észak-Korea világával a jutalomkirándulás történet miatt. Tehát az a történet például, tehát annak a magja, hogy egy ilyen társadalmat építsünk, egy nyári táborunkban jött létre. A Dunaparton volt akkor a táborunk, ugye a sziget, az a sziget volt, ahol mi, idézőjelbe sziget, mert szárazföldön voltunk, ahol a táborunk volt, az óceán, az a Duna, és a Héj nélküli, aki ott úszik a vízben, és a főhősünk szeméről letépi dulakodás közben a híjat, és attól kezdve ez a lány, a főhős ugye szembesül azzal valósággal, hazugsággal, igen, társadalommal, igen, amiben él. Az a növendék, az a Dunában úszott éjszaka a vízben, a Héj nélküli lányok, azok ott játszottak kagylókkal a Dunaparton, és így indult el, ebben a táborban együtt építettem a gyerekek világával ezt a történetet. A jutalomkirándulás egy másik drámatáborunkban született, tehát ez a, ott igazából az volt, hogy valóban egy iskolai kirándulással indult, ahol egy fura buszsofőr, érződik a buszsofőrön, hogy valami furaság van, hogy ezeket a gyerekeket viszi oda Erdélybe. Egyébként az egész történetünk, mármint a maga a kirándulás az Erdélyben játszódik, a többi helyszín ugye a Gyilkos-tó és Budapest között, majd Budapesten. Tehát ez a három helyszínünk van. És tehát a tábori történetben beviszi őket egy erdőbe, ahol a gyerekekkel történik valami. És ettől kezdve oly mindegyiknek gyakorlatilag olyan, mintha egy parája, egy rémálma, a lelküknek a legsötétebb félelme jelenne meg az erdőben, és erre csináltunk helyzetgyakorlatokat. És a legeslegvége az a történetnek, hogy a gyerekek ott ülnek a buszban, látjuk őket, és teljesen le vannak szedálva, tehát picit olyan, mintha át lenne alakítva a tudatuk, azok által, az élmények által, amit ott átéltek az erdőben. Tehát ez volt egy ilyen 40 perces színházi előadás.
3: És ott engem... már a végén, vagy már közben láttad, hogy ezt...
2: Nem láttam, nem. Hanem egyszer csak, tehát néztem ezt az előadást, megcsináltam, és utána, nem tudom, már tábor után megírtam az első fejezet. Így van, tehát gyorsan leírtam a sztorit, és rögzítettem azt a gondolatot, hogy oké, ez megvan, de mi van emögött az egész mögött. És elkezdtem tágítani a világot, hogy a Héj nélkülivel is ez volt, hogy volt egy sztori, és mögé raktam annak a szigetnek a backstoryját. Igen. És itt is ez van, hogy mi ez, hogy elviszik egy kirándulásra, és akkor csupa ilyen őrület történik velük, emögé kell tenni valamilyen mögöttes univerzumot, és akkor így építettem föl. És hát ez egy 2020-as tábor volt, és most 2026-ot írunk, és megkérdezhetnéd, ha akarod, hogy miért ilyen későn?
3: Miért ilyen született? Későn?
2: Hát bizony az történt, hogy a Móra kiadónak nagyon sokat köszönhetek tényleg. Ők találtak meg, Pacskoszki Zsolt volt, aki a két regényemet, Föld 2 záróvizsga és a Héj nélkülit, azt adtam le neki, azt mondta, hogy engem fel fognak építeni, mint írót. A Trendnél pedig, ami a Mórának egy társkiadója, amit talán elmondtam, ugye, hogy a Trend az egy olyan társkiadó, hogy ifjúsági mórás íróknak, a felnőtteknek szóló regényeket
3: jelentetik meg. Nem mondtad el most.
2: Igen. És én voltam az első, akivel elindultunk, a Tisztával. Ezt a Covid alatt írtam egyébként, a Tisztát, a Merovin Koros történetet. És aztán a Zsolt így nagyon támogatott, mögöttem állt, de jött egy koncepcióváltás a kiadónál, hogy egy ideig több íróval próbálkoztak a Young Adult vonalon, És azt mondták, hogy most visszavonulót fújnak, és pár évig ők megpróbálnak ez alatt, tehát 13 igen. alatt dolgozni. És a Zsolt egy fél év után el is ment a kiadótól, jött egy új főszerkesztő, aki nagyon, tehát olyan humoros dolgok történnek az életben. Bementem hozzá bemutatkozni, úgyhogy azért 2022-ben az év legjobb gyerekírója kategóriában az öt között ott voltam, és megkérdezte tőlem, hogy azon gondolkodott, egy színésznek miért kell írnia? Tehát ez azért, ezek durva mondatoknak. Tehát, és azt éreztem, igen, akkor itt nekem más helyet kell keresnem, mert itt tényleg változott nagyon, és nincs ezzel gond, hiszen
3: ez élet erről szól, igen.
2: Így van, tehát nem haragszom, de látod, ventilálom, mert nyilvánvalóan ezt nem egyet, nem te vagy az első, akinek erről mesek, de én azt üzenem mindenkinek, aki esetleg írásban gondolkodik, hogy ne vegyen semmit a lelkére, nincs értelme. És itt jut eszembe Böszörményi Gyula, aki azt mondta, hogy írj. Ne foglalkozz semmivel, majd a történeteid elérik azok. És azon se gondolkodj, hogy kinek írsz, hanem a regény majd megtalálja. Meg ez olyan, hogy tényleg egy olyan üvegfal áttörés kell, és akkor egyszer csak hogy mondjam, nem 1000-2000 ember olvassa a könyvédet, hanem 10-20 000-30 000.
3: Érted? Igen, egyébként az érdekes az, hogy nem azon kell gondolkodni, hogy kinek írsz. Szerintem a költők sem azon gondolkoznak, persze. Amikor a József Attila sem kinek költi, ami benne le volt, leírta, kiírta, ugyanígy az írók. Igen. Szóval ez szerintem teljesen valid, amit mondasz. És nyilván megtalálja azt a közönséget, aki, vagy a közönség megtalál téged, akihez szólsz.
2: Igen, és ebben nagyon-nagyon bízom. Na, és akkor ez történt, hogy elkezdtem küldözgetni kiadóknak, és a Metropolis Media Group, Mundt Katalin főszerkesztő, ő írt rám, hogy ez neki tetszik. Szerinte ez egy nagyon izgalmas történet, menjünk be tárgyalni. És akkor Burger Istvánnal leültem, és átbeszéltük, ők egy dologra kértek, hogy a médiában való folyamatos jelenlét az legyen meg, tehát a közösségi médiában hetente én a Instán, a TikTokon és a Facebookon folyamatosan kommunikálok így úgy amúgy a könyvekről. Tehát mit tudom, írói vlogot csináltam, két-három tanácsot adtam azoknak, akik szeretnének írni, akkor csináltam olyan vlogot, ami pont erről a tisztítótűzről szólt, hogy hogyan jelenik meg a műveimben és a jutalomkirándulásban is az adott társadalom, amiben benne élünk, úgyhogy folyamatosan megy a kommunikáció, és bízom benne.
3: Hát igen, ez talán a legfontosabb, a minden felületen is kommunikálni, és tényleg jelen lenni. Na de most életörömzenét hozunk, jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
1: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk. I'm at

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Gáspár András színművész, író a vendégem, írói nevén Gáspár András Gáspár, akinek nem sokára megjelenik a Jutalom kirándulás 2065 című könyve. Ennek kapcsán beszélgetünk. Én imádom a thrillert is, a skifit is, a mindent, ami a jövőben játszódik. Én tényleg az összes ilyen filmet, sorozatot két pofára fogyasztom, úgymond. És hogy mindig az érzésem, abszolút.
2: Tehát ez fiatal felnőttek.
1: Hogy annyira filmszerű, tehát hogy te filmszerűen látod, és úgy írod le, tehát látod a történetet, vagy hogy képzeljem ezt el?
2: Na itt jön be az, hogy azért ugye nagyon-nagyon sokat foglalkozom történetekkel, lásd, ugye a drámaiskola, ahol egy évben nem tudom, 200 jelenetet gyártunk, tehát magyarán a dramaturgia nyilvánvalóan belép még egy, és hát szinkronizálok sorozatokat, nagy filmeket.
1: Mindenfélét látsz
2: Marvel
1: te is.
2: Marvel filmben is voltam, meg DC-ben. Tehát, hogy, és én, tehát ez itt van belém, itt a magát ez a történet, és itt jön, minek kell egy színésznek írnia. Na ezért is, mert egészen egyszerűen, és ezt írják rólam kritikusok, benne, hogy filmszerűen írok. Tehát tényleg olyan, mintha peregnének az események, és ez a válaszom erre, hogy itt van a véremben ez a
1: hát
2: fajta.
1: Hát persze, meg nem is csak az, hogy történetek vannak a fejedben, hanem te más, hogy te rendezői szemmel, dramaturg szemmel egy csomó szempontból látsz bizonyos történeteket, pont a színházi és pont a drámáknak köszönhetően.
2: Én azt gondolom, hogy igen, ez hál' Istennek ez a csomó itt van a lelkemben, és én is, és remélem, hogy ezt tudom használni. Mondom, eddig ezt a kritikát kaptam, hogy olyan, mintha filmet olvasnék.
1: Igen. Úgyhogy ez filmvászonra kívánkoznak a könyveid, ez egyértelmű.
2: Ez most a Mund Katalin mondta, igen, nekem, hogy ez ebből mozi kellene.
1: Igen.
2: Ugye a főszerkesztő. Hát figyelj, lehet, hogy itt van az, hogy picit rossz helyre, idézőjelben mondom, imádom Magyarországot, és pontosan ez a történet itt játszódik.
1: Igen.
2: Jó, Hunniában, de az a felelősség van bennem, hogy felhívjam a világ figyelmét arra, hogy tehetséges nemzet vagyunk, okos nemzet vagyunk, erősek vagyunk, a szívünk hatalmas, és mindig a jóért küzdünk. Tehát ez a fő üzenete a történetnek. Tehát, mert hogyha Amerikában alkotnék, ott is zseniális forgatókönyveket írnak, de lehet, hogy könnyebben lehetne olyan helyzetbe kerülni. Hát bízunk abban, hogy egyszer csak valaki ezt megtalálja. A Metropolis Media mondta, hogy ők foglalkoznak ügynököléssel. Tehát azzal, hogy nekik érdekük az, hogy az a történet, amit ők megtaláltak, meg gondoznak, az mondjuk esetleg kikerüljön külföldre, és akkor, hát figyelj, ezek álmok, és kicsit olyan ez, mint a Hunyadi írója, ugye a Mór, aki a Hénélkülivel, ő csinált egyébként, ő is velem egy interjút, és akkor még nem indult el neki ez a Hunyadi, és mi lett belőle, ugye, és csodálatos. És nyilván valami, akkor az ember íróként azt mondja, hogy jaj, de irigyellek, Mór, de közben meg csodálatos, igen, és gratulálok neki, és fantasztikus, hogy meg tudta csinálni, és ez a jó, hogy vannak ilyen kollégák, ugye, akik megmutatják azt, hogy igen, és ez megtörténhet.
1: Igen, igen.
2: Érted?
1: Te egyébként használsz mesterséges intelligenciát, meg egyáltalán, mert ugye ha most a filmről beszélünk, ott abszolút, mondjuk ennek a könyvnek a megfilmesítése, úgymond, ez szerintem konkrétan követelni a mesterséges intelligencia használatát.
2: Én nekem például nagyon sokat segít abban, hogy csinálom ezeket a posztokat, és most például lesz egy olyan sorozat, ezt pont most fogom elindítani, egy négy videóból álló sorozat. Ugye Budapesten játszódik a jutalomkirándulás 2065 egy része. És bizony a Vajdahunyadvára szerepet játszik, na de vajon hogy néz ki a Vajdahunyadvára 2065-ben? És elmentem forgatni a Vajdahunyadvárába, és AI segítségével fogom azt megcsinálni, hogy hogyan váltják le ennek az autoriter hatalomnak a koncepció alapján a Vajdahunyadvárának a csodálatos mezőgazdasági kiállítását, ugye a Márta Fejlesztő Központ fejlesztéseit bemutató kiállítás, ugye? És ott van egy olyan virtuális park, a Vajdahunyadvárához hozzárakva egy csúnya konténer, kívülről borzalmas, de amikor belépnek oda, és elkezdenek belépni a játékba a gyerekek, akkor bizony a fiatalok, akkor bizony olyan világokba kerülnek, és olyan világokba küzdenek azért, hogy közülük a legjobbak bekerüljenek a jutalomkirándulásra, amiket egy virtuális park hoz létre. Tehát például a Vajdahunyadvárát látni fogjuk, hogy milyen, amikor ott van egy virtuális park.
1: Tehát egy fotót csinálni?
2: Hát nyilvánvalóan az AI-jal fogom. Elnézést kérek minden növendékemtől, mert nagyon sok növendékem a drámaiskolában olyan vitákat folytat velem, hogy ezt miért csinálod? Meg kéne rajzolni valakinek, persze, csak erre időm nincsen. Érted? Meg
1: igen,
2: persze,
1: abszolút
2: az alkotókat, a kreatív alkotókat támogatom, de például abban bízom, volt egy ilyen ötletem, hogy jutalom kirándulásban bizonyos fejezeteketnek megvan a dramaturgiai oka, az például képregényben kéne csinálni. De ugye nyilvánvalóan most ez egy új projekt, ha nagyon sikeres, akkor lehet, hogy már a második könyvben ezt az elemet, imádom a képregényeket, rajongok értük, azt majd meg fogja rajzolni, nem egy AI, hanem meg fogja rajzolni egy kolléga, aki grafikus és tud ilyeneket csinálni. De lesz a Vix Színház is, ugye most látjuk, hogy hogy néz ki, na de vajon hogy néz ki 2043-ban, amikor Magyarországon egy polgárháború robban ki? Vajon hogy néz ki a Vix Színház és környéke ebben a helyzetben?
1: Úgyhogy
2: lesz egy ilyen videó,
1: vagyok.
2: Igen. És hát ellátogattam apukámmal, mert voltam Erdélyben, Marosvásárhelyen járok, most fogok a doktori vizsgamunkámat megvédeni.
1: Úristen, mennyi mindent csinálsz, hihetetlen, jesszusom, gratula.
2: Májusban volt az elővédésem, ahol kaptam egy ilyet, hogy de hadd kérkedjek már ezzel, mert óri, annyi munkám van benne tényleg, és a mesteremről, Iglódi Istvánról, akinek volt egy módszere, ami legendás, prózai színészek zenés színházi képzésére. És azt képzeld el, hogy erről semmilyen dokumentum nincsen. A mester nem írt erről, egy rövid 10 oldalas ilyen kis dolgozata volt, amit persze begyűjtöttem, semmi nincsen erről, és az én doktori munkám erről szól, nekiállítok ezzel emléket, és azt a kritikát kaptam most az elővédésen, hogy ennek színháztudományi jelentősége van. És tudod, ültem ott ilyen, persze ez csodálatos, de én igazából nem akartam én ilyet, én csak meg akartam örökíteni a tanárurat.
1: De nyilván jó,
2: emléket, én benne voltam ugye ebben az egészben, engem is tanított ezzel. Persze, óriási, csodálatos, hogy olyan szakemberek, érted, tudósok mondanak ilyetről, hogy ennek van ilyen dimenziója.
1: Igen.
2: És én igazából ezt érzem a regényeimmel kapcsolatban is, hogy nem csak kalandregények, nem csak young adult regények, ugye fiataloknak. Én egyébként azt gondolom, hogy a 16 mai diákok 13-tól már simán olvashatják ezeket a történeteket, hogy egyfajta gondolkodást próbáljak, egy felelős gondolkodást azzal a világgal szemben, amiben benne élünk. És amikor a színpadon játszom, ezt hát biztos hallottál róla, hogy Kálói Molnár Péter barátom elment. A Sört játszottuk ugye 31 éven keresztül, és amikor a Péterrel beszélgettünk, és azt mondta, hogy ő azt szeretné, hogy a lelkének egy darabja tovább menjen. Mondta, hogy szeretné, hogy tovább éljen egy darabja. És játsszuk, hál' Istennek, turnézunk vele az országban, Sövegjártó

0: rendelhető.
1: Aha, előrendelhető. Aha, de hogy utána kapják meg akkor, tehát utána az előrendelés az...
0: És igen, a postát, hát 18-án már ott van a Galaktiká, a Metropolis médiánál, én is akkor veszem át, és tulajdonképpen ez, hát ahogy ez szokott lenni, előrendeled, és akkor utána egyszer csak postázzák, megjelenik, és én örülök neki, hogyha sokan jegyet váltanak erre a kirándulásra, mert ez egy nagy utazás, egy új út. Aha,
1: igen.
0: Az új utakon univerzum első darabja, és én bízom benne, hogy ezen az új úton velem tartanak.
1: Ez nagyon tetszik, ez a jegyet váltanak erre a kirándulásra. Én már nagyon-nagyon várom, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Nagyon várom, hogy elolvassam. Én, mint nagy thriller és sci-fi rajongó, biztos imádni fogom.
0: Lesznek meglepetések. Készülj fel, mindenre kapaszkodj. Öveket becsatolni.
1: Így lesz, így lesz. Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
0: Köszönöm, Gabi.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Gáspár András, írói nevén Gáspár András Gáspár volt a vendégem, aki színművész, rendező, író, drámatanár és szinkronszínész. Ennyi volt már a Családi Mannak. Köszönöm szépen a figyelmüket. Jövő hétvégén itt leszek szombaton és vasárnap 7 és 11 óra között. Tartsanak velem akkor is. Legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hétvégéjük. Az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották. Viszlát!
2: Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklám hangzott el.
5: Tovább fokozódik a hőség. Ma teljesen leállítják a paksi atomerőművet. Elhalasztotta az Irán elleni támadást az amerikai elnök. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Lekapcsolták éjjel az utolsó előtti termelőegységet a paksi atomerőműben a Duna vízszintjének további csökkenése miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter megerősítette, hogy ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Ezen kívül újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Duna menti erőmű, ami 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A hőséggel kapcsolatos figyelmeztetések komolyan vételére és az egymásra figyelés fontosságára hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt emlékeztetett arra, hogy Magyarországon jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és a következő napokban helyenként 40 fokos hőmérsékletre kell számítani. A tárcavezető azt kérte, hogy mindenki kiemelt figyelmet fordítson a környezetében élőkre, a folyamatos folyadékpótlásra, emellett a déli órákban lehetőség szerint kerülje a közvetlen napon tartózkodást. Változik az ügyfelszolgálat rendje az adóhivatalnál a jövő héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt holnaptól szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. Egyelőre elhalasztja az Irán elleni újabb katonai támadást az amerikai elnök. Donald Trump közölte azt is, lehetőség nyílt egy gyors megállapodásra, aminek része lenne a Hormuzi szoros teljes megnyitása és az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése. Sajtóértesülések szerint előzőleg újabb jelentős csapásokra készült az Egyesült Államok Irán ellen, melynek vezetése figyelmeztetett annak következményeire. Újabb határidőmódosítást kért Bosznia-Hercegovina az aknamentési programja befejezéséhez a Genfi Végrehajtási Bizottságtól. Jelenleg még csak nem 100 000 ember él olyan területen, amely alá van aknázva. A friss tervek szerint a boszniai háború befejezését követően 40 évvel 2035-re lehet teljesen aknamentes a balkáni ország. A háború után csak nem 2000 aknabaleset történt, ebből több mint 600 halálos áldozattal járt. Ökumenikus imaórát tartanak a holokausz során, valamint a 2009-ben Magyarországon történt gyilkosság sorozatban meghalt roma áldozatok emlékére a Terézvárosi Nagymező utcai templomban. Az este 6 órakor kezdődő szertartást Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke vezeti.

0: Tovább fokozódik a hőség, országszerte süt a nap, északnyugaton gyengén felhős az ég. Délután az északi és a dunántúli középhegységben előfordulhat záporzivatar. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection.
1: Az elhívásban rejlő erő, avagy boldogságunk nyomában. Életfeladat? Hivatás tudat? Elhívás? Melyik fogalmat választod? Hát, inkább a boldogságot. Oké. Menjünk akkor tovább ezen az ösvényen. Milyen célok mentén véled felfedezni a boldogságot? Célok? Tudni akarom, hogy merre haladjon az életem, és nem akarok egyedül lenni. Akarom, hogy értsenek, de ne csak a korosztályomban. Vajon hány éves a beszélgetésben válaszokat adó, inkább kereső interjúalany? Lehet 18, de akár 60 is. Ha engem rendszeresen hallgatsz, akkor már tudod, az én hitem szerint okkal és céllal születünk a földre, és lehet egy nagy kaland is a földi élet felfedezése. Képzelt interjú alanyom körül tudná írni a boldogság fogalmát? Állapotot? Folyamatot? Netán pillanatokat jelent számára? Egyfajta felelősség nélküli létezést? Fájdalommentességet? Mindenmentességet? Nekem a boldogság elégedettséget jelent, sok örömpillanattal, benne a meggyőződést, hogy én már nagyjából felfedeztem önmagamat és a tényt, bizony még mindig átépítési terület vagyok a mesterem számára. Életfeladat, hivatástudat, elhívás. Ez így kérem együtt csomagajánlat, ki lehet bontani, ízlelgetni a terminológiákat. A végén csak oda lyukadunk ki, hogy van itt ennek az egésznek valami mély értelme, valami isteni. Egy terv, amelynek én és te is lehetsz az egyik gyöngyszeme. Hello, Bali Mónika vagyok. Médiazaj helyett tükörben a valóság. Ezúttal a tükör azt a valóságot mutatja, amiben egy hívő ember az élet célját tudja felfedezni, kapcsolódva az általa már felismert, elismert megváltójához. Vendégem Camilo González. Szia Camilo, ez itt a debütálásod, még nem jártál nálunk. Köszi, hogy itt vagy.
2: Hát nem jártam még itt, sziasztok. Szia, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Camilo a perui édesapa és a magyar édesanya egyetlen fiúgyermeke, 27 éves fiatalember ül itt velem a stúdióban, a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett pénzügy és számvitelszakon, számvitelszakirányon, 7 évig multiknál dolgozott a szakmájában. Fiatal kora ellenére, vagy épp ezért, nem tudom, volt már csapatvezető, előtte meg főkönyvelő, de beszerző is. Jelenleg egy könyvelő irodát vezet, és épp zajlik a tulajdonlás átadás, átvétele. Azt is tudni kell róla, hogy nős májusban megszületik az első gyermekük, és az interjúnk szempontjából még van egy fontos attribútuma ennek a fiatalembernek: zenész és dicsőítésvezető. Mit mondjak még rólad a felkonfban?
2: Fú, ez sok minden, amit csinálok.
1: De ez mind te vagy.
2: Igen, igen. Remélem, hogy ebből többet is meg tudok mutatni majd most.
1: Remélem. Na figyelj, azt áruld el nekem és a hallgatóknak első körben, hogy amikor felkértelek erre az interjúra, amikor megírtam neked, hogy a téma az elhívás, a hivatástudat, akkor összeállt gyorsan egy definíció erre a te fejedben?
2: Hát ez izgalmas, ez egy ilyen klasszikus én kezdő keresztény kérdés szokott lenni, hogy az elhívást megtalálni, de nem, egyébként nem állt össze, mert ez egy nagyon-nagyon tág fogalom. Mm. Én inkább azt remélem, hogy sikerül egy kontextust adnom neki, vagy legalább ezt szemszögből bemutatni azt, hogy én hogy élem meg ezt, de nem, nem állt össze egyből egy ilyen kép. Sok minden van, de az elhívás szerintem egy sokkal-sokkal távolabbi, mint ahogy azt mi sokszor gondoljuk.
1: Oké, én mondok egy rövid kis általam megfogalmazott definíciót, kapcsolódj már ehhez. Önmagunkon is túlmutató cél, izgalmas felfedezésekkel, feladatokkal, amelyek kapcsolódnak a saját kompetenciánkhoz, örömmel lelem az elhívásomban, és bizony, ha nem végezhetem a hozzátartozó feladatokat, akkor már nagyon hiányzik, és olyan ez, mint valami tűz, ami állandóan lobog, és ha mondjuk lelkileg nagyon ramagy állapotban vagyok, akkor sem tud kialudni ez a tűz, mert minimálisan azért csak pislákol.
2: Ez egy érdekes dolog. Szerintem az elhívás ilyen szempontból nagyon nehezen megfogható. Szerintem ez, most amit kifejeztél, az inkább egy ilyen belső motor, ami folyamatosan benned van,
1: igen,
2: és visz valamerre.
1: Igen.
2: És, És az elhívás sokszor inkább csak egy tevékenységre lecsökkenti az ember, vagy legalábbis ahogy gondolkozik, hogy akkor ezt teszem, akkor ez az elhívásom, azt teszem, ez az elhívásom. De talán jobban megfogalmazza, amit te mondtál, hogy igen, van egy iránya az életednek,
1: igen, egy
2: amit szeretnél tenni, és ég benned, sokszor az eszközöket sem tudva, de ég benned, hogy valamerre tartani kéne, és az elhívás, az a végső ilyen dolog, az még nagyon homályos.
1: Azt mondd meg nekem, hogy egy számviteli főiskola elvégzése után egy könyvelő iroda vezetése közepette dicsőítést vezetsz, tehát zenei vezető vagy keresztény eseményeken, keresztény közösségekben. Na ezt hogy lehet ezeket a szálakat szépen összefűzni, és mi igazából az elhívásod? A számok világa, vagy a zene? Miért vagy itt a földön, Camilo?
2: Jó, ez nagyon tág kérdés. Jó kérdés. Én azt gondolom, hogy az összes azért egy helyről fakad. Kaptam egy skillsetet Istentől.
1: Skillset. Oké. Okay.
2: És azokkal nekem sáfárkodnom kell. Ebben benne van az, hogy mondjuk értek a számokhoz, ami kicsit azért kapcsolódik a rendszerezéshez.
1: Igen.
2: De nem ez a fő irányom talán. Benne van az, hogy a dicsőítés vezetésben azért benne van az, hogy emberekkel foglalkozol, embereket vezetsz, ami a vezetés is egy olyan dolog, hogy bátorítasz az irányukba. Tehát, hogy irányba kerülhessenek ők is, abba bátorítani őket.
1: A zenészeket melletted a színpadon, vagy a közönséget, akik veletek együtt énekelnek?
2: Mindenkit körülötted.
1: Oh.
2: Ez így kerek, szerintem. Okay. Ez is benne van, és hogy ezek hogy, melyik ponton nálam összekapcsolódnak. Ez nem egy ilyen recept, hogy tényleg ezek így egymás mellett nagyon jól összepasszolhatók, de mégis az egyik a másikat segíti.
1: Mondjuk ezzel egy nagyon jó szót hoztál be a definícióban, hogy rendszer, a számvitel, a számok világa rendszerben működik, és hát a zene is rendszer.
2: Igen, igen. Egyébként a zenének nem a rendszerét szerettem meg elsősorban.
1: Na jó, kész. Szóval... Nem tudok kijönni ebből.
2: Nem, ez
1: jó, de hisz. Latin gyökereid vannak.
2: Igen,
1: akkor
2: igen.
1: Improvizálsz?
2: Nem improvizálok. Nem, hát persze van egy struktúra, amit használ az ember. Vannak, a zene felépül valahogy, és az annak van egy célja a zenének. És végül is ilyen szempontból igen, rendszerbe tehető, tehát minden egyes dalnak van egy struktúrája, ami szépen felépül, van egy csúcspontja, van egy mélypontja, van felkészülés a csúcspontra, van egy levezetése, tehát igen, van egy ilyen rendszere, de igazából a zenében inkább azt szeretem, amit ki tud váltani, és persze, most így, hogy mondod, persze ennek a struktúráltságának megvan a szépsége, és amikor ezt látod, hogy működik, akkor így légül is hozzáköthető a számvitelhez. Mert ott is kell, hogy legyen egy struktúra, amit aztán megnézel, is szép, és akkor utána lezárod az évet, tehát hogy így végül is azt lehet kötni, meg hát ugye a dalokat is egymásra épített, tehát dicsőítés vezetőként összeállítasz valamit, és akkor annak is van egy íve. Talán ilyen szempontból van egy struktúráltság, de azért nem mindig szoktam ezeket azért összevegyíteni, vagy legalábbis nem tudatosan talán.
1: Na jó, figyelj, mennyire vagy te spontán?
2: Spontán. Vegyes, nagyon vegyes. Vannak dolgok, amikben nagyon szeretek spontán lenni, és ez nagyon kikapcsol. Nem tudom, például egy délutánnak a megtervezése, vagy egy spontán baráti találkozó, én például a spontán baráti találkozóknak a pártján vagyok, és nem a előre megbeszéljük két hónappal, és beszél.
1: Tehát és beírva a naptárba.
2: És beírva a naptárba, hanem inkább akkor, szia, át tudsz jönni, átugrasz, van kedved, ráérsz.
1: Okay.
2: Na, én ezeket nagyon szeretem. De például, hogyha valahova megyek, vagy valahova menni kell, ott arra fel kell készülni.
1: Meg ha színpadra lépsz, akkor előtte hogyan készülsz?
2: Hogyan készülök? Átgondolom. Leülök, igen. Csöndben vagyok, igen. És gondolkozom. Átolvasom a jegyzeteimet, átolvasom, hogy mivel, hogyan állunk. Rácsekkolok a csapatra, de távolról. Mindent csak leülök, és szemlélek. Nagyjából ez az, ami a felkészülésem. De érdekes, hogy dicsőítésvezetés utolsó napjaiban, amikor készülünk például a Lifefest-en valamire, akkor nem az van, hogy a gitárt előveszem, és akkor ott elkezdek gyakorolni, hanem leülök, és átnézem a dalokat, hogy akkor a váltások fejben, most csak egy ilyen akkord jellegű dologról van szó, de hogy kinek hol mit kell csinálnia, hogyan kell belépnie, azt ahhoz nem kell hangszer, azt csak le kell ülni és nézni ezt a fehérlapot.
1: De jó, és akkor az imádkozó életed is sokszor szemlélődő? Én nagyon szeretem ezt.
2: Hú, az imádkozó életem az más, az inkább táncolós.
1: A latin véred, komolyan?
2: Hát az előjön, persze, én nekem amúgy érdekes, nekem a ritmus hangszerek mögött, Nekem egyedül, amikor otthon leülök dobolni, például az nekem egy nagyon nagy istenélmény. Beteszek zenét, dicsőítő zenét, és elkezdem püfölni a dobot. Például engem ez az, ami segít Istenhez kapcsolódni, vagy tök érdekes, hogy amikor ilyen mély pontok voltak, akkor én úgy éltem meg az Istennel való kapcsolódást, hogy betettem dicsőítő dalt, ami megvallott, kihirdetett dolgokat, és én arra táncoltam otthon tök egyedül. És
1: semmi gátlás nincs benned?
2: Otthon? Egyedül?
1: Nem, amikor mondjuk színpadon vagy, és ezt a színpadra kell odavinni, vagy nem kell, hanem úgy érzed, hogy akkor most táncolok. Azért mondom, a hallgatóknak magyarázom, mert nem látjátok, hogy milyen lelkesedéssel, meg milyen életkedvel, milyen erős gesztusokkal, meg mimikával beszél Camillo. Hát nyilván a latin gyökerei, és ezért is gondoltam rögtön arra, hogy vannak gátlások vajon a színpadon?
2: A színpadon alapvetően nincs. Mindennek van egy üzemi hőmérséklete, ezért nem tánccal kezdődnek a dicsőítések.
1: Be kell vezetni az Isten de jelenlétébe,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen.
1: A
2: igen.
1: Népet.
2: Így van, és erre a zene egy nagyon-nagyon jó eszköz. Mm. Én először tényleg nem a zenébe szerettem bele, hanem a zenének aztán a céljába. Ez egy hosszabb történet.
1: Ó, de szép.
2: Viszont azt látom, hogy a zene nagyon szépen megnyitja az ember lelkét. Ott ad bizalmat az ember, először annak, aki a zenét játsza, utána aki a zenének a forrása, ezért minél hamarabb rá kell vetíteni a fókuszt Istenre, és utána szépen, ahogy ez a munka végig megy, utána fel tud szabadulni teljesen az ember, hogy a végén tudjon újongani, és dicsőítőként is ugyanúgy ennek megvan az íve.
1: Már említetted az iFest-et, és lehet, hogy vannak olyan hallgatóink, akik nem tudják, hogy az iFest a keresztmetszet keresztény felekezetközi mozgalom, ifjúsági mozgalom. Évente 2-3 nagy eseménnyel kijöttök, több száz fiatal megjelenik ezeken az eseményeken, április utolsó péntekén és szombatján, nem is tudom, hanyadik ez, 25-26, köszönöm. A Kelenföldi Montás Központban találkoztok, akinek felkeltettük az érdeklődését Facebookon, megtalálja az eseményt is, és minden részletes tudnivalót erről. Most egy nagyon-nagyon mély témába vágtok bele. Ez pedig az akarom gyógyulj meg Jézus után szabadon. Na most egy nagyon kicsit beszélgessünk már arról is, mert még annyi mindent felírtam a vezértémánkhoz, hogy arról is legyen azért még szó. Szóval akarom gyógyulj meg. Egy ilyen erős topikhoz neked hogy kell felkészülni?
2: Az biztos, hogy várakozással. Tehát bennem, és amúgy elmondhatom, hogy a csapatban egy nagyon nagy várakozás van, hogy ebből minél többet lássunk. Nem azért, mert a csodát akarjuk látni, hanem azt szeretnénk látni, amit ez a csoda kivált olyan emberekben, akik még nem adtak bizalmat Istennek. Mm. És szerintem ez a célja is, ugye, hogy megvan az az ige, hogy betegekre tesztek a kezeteket, meggyógyulnak, a láncukat leveritek, és a démonokat űztök ki, azért, hogy higgyenek bennem. Mm. Ugye ezt Jézus mondja. És ezt várjuk látni. Várjuk látni. Látjuk egyrészt a szükséget a környezetünkben, illetve hála Istennek elmondható, hogy látjuk azt, hogy egyre többet valósulnak meg, és a gyógyulások így a környezetünkben. Pont hétvégén volt egy bizonyság a gyülekezetben, Mosonmagyaróváron, ahova most még járunk, és kijött egy apa bizonyságot tenni, hogy a szívemben volt már egy ideje, hogy a fiamat ide kihozzuk, és hogy a gyülekezet megáldja őt. És a kisfiúval az a helyzet van, egy kanül beépítve neki, félrenyeli már gyerekkora óta az ételt, és a tüdejébe megy.
1: Jaj.
2: 2 éves, és pépeken élt. És kijött bizonyságot tenni arról, hogy amikor, hogy benne volt, hogy ha a gyülekezet megáldja, akkor meg fog gyógyulni a gyermek. Kijött, és megáldotta a gyülekezet, és meggyógyult a gyermek, és most már ez igazából most van 1-1.5 hete, tehát mához képest, hogy már eszik a gyerek rendesen, de egy falat krumplit nem tudott lenyelni, anélkül, hogy ne a tüdejébe került volna, amit utána onnan kb. Ki kell szivattyúzni. Tehát ez, és egy 2 éves gyermeknél ez nem segít. És meggyógyult. És most már kéri a kajákat, és elkezdték észrevenni, hogy kéri el a kaját a szülei kezéből. Előtte nem is kérte ilyen dinamikusan. És elkezdte enni. És most már ilyen csipszeget, mert minden egyébvel így elkezdett táplálkozni, és a szülők pedig csodálkozva nézik azt, hogy a gyermek elkezdett normálisan táplálkozni, és nem rossz helyre kerül az étel. És ez csak egy sztori. És én ebből szeretnék sokkal többet látni. Egyrészt bennünk is a hit az egyre jobban nőni fog, és nő ezáltal, másrészt pedig, akik ezt hallják, akár az ő környezetükben, például a nagyszülei annak a gyermeknek, hogy állnak hozzá Istenhez azután, a bizonyság után. Nem kikerülhető, és ez a jó. Mert innentől nem meggyőzni kell egy embert, és nem feltétlen csak a láthatatlanra tud mutatni az ember, ami egyébként szintén nagyon-nagyon sok minden történik ott, hanem most már, hanem látható bizonyíték is van ilyenkor. Ezt igen. Várakozással tudjuk várni csak.
1: És ez a jó szó, hogy bizonyíték az Istenre, az Istennek a valóságára, és ez nem egy vallásnak volt a terméke,
2: nem.
1: Amit ti ott átéltetek. Tényleg nagyon komoly természet feletti beavatkozások, és ilyen csodákat vártok ti. Április végén az iFesten, a Kelenföldi Montásközpontban. Figyelj, itt felírtam magamnak egy olyan kérdést, amit nem akarok kihagyni, bár most nagyon elkanyarodtunk. Önismeret. Ha erről van szó, hogy önismeret, milyen, mit gondolsz, hogy mi ez az esszencia, ami egészen biztos, hogy a te környezetedben másban nem fellelhető, mi az, ami annyira kamilós?
2: Hát egy nagyon fontos dolog van, és amúgy ehhez nagyon tudtam kapcsolódni. Todd White mondta egyszer, hogy van egy kulcsa így az életnek, hogy ne vedd túl komolyan önmagadat. Mert a generációnkra jellemző, hogy nagyon önismeret alá be van tolva az önérzet. És emiatt önmagát teszi az ember sérülékenyé nagyon sokszor. És az nem önismeret szerintem, amikor valaki ennyire sérülékenyé teszi feleslegesen magát, vagy az ő általa alakított szabályrendszer szerint. Sajnos ez jellemző. Én ezt mondom, szerintem az, hogy nem szabad túlságosan komolyan venni önmagunkat, viszont persze kell egy egészséges önismeret, hogy az ember tudjon megfelelő helyeken határokat húzni, és megvédeni azt, ami az övé.
1: Igen, és aki ő maga.
2: Így van.
1: A Z-generáció, a te generációd, és én meg egy kicsit kutakodtam. Körülbelül egy évvel ezelőtt a Gallup és a Walton Family Foundation végzett közösen egy felmérést, több mint 2000 Z-generációst kérdeztek meg, és Zach Hrenovsky, a Gallup vezető kutatója beszámolt az eredményről. A 2000 fiatalból 75% valamennyire boldognak mondta magát. Ez most már kiderült, ez egy boldogságkutató felmérés volt, és a beszélgetésünk elején elhangzott felvezetőmben az alcím is ez volt, hogy boldogságunk nyomában, mert sokszor az emberek talán még fiatalon nem is az elhívást vagy a nagy hivatástudatot keresik, hanem akkor is, hogyha már elvégeztek egy egyetemet, főiskolát, hanem igazán hajszolják a boldogságot. Na, akkor vissza erre a kutatásra. Két tényező szorosan összefügg a Z-generációs boldogsággal. Mennyi idejük jutott a hétvégi alvásra és kikapcsolódásra? Megdöbbentő számomra, ez az egyik tényező, a másik pedig az, hogy mennyire céltudatosak, és itt már megint visszautalok a felvezetőmben, hogy a boldogságot célok mentén kellene felfedezni, és szerintem akkor önmagunkat is, meg az elhívásunkat is könnyebb lenne felismerni. És még egyet mondott ez az úr, ami nagyon szöget ütött a fejemben, hogy a boldogságot leginkább az az érzés jellemezte, hogy reggel, amikor felébred a fiatal Z-generációs, mennyire érzi azt, hogy a munka vagy az iskola érdekes és fontos számára, és nekik még az is fontos, hogy érezzék, számít az életük. Na ezzel te mennyire tudsz azonosulni, vagy ehhez tudsz kapcsolódni? Ilyenek vagytok, Kamilo?
2: Hát sajnos igen. Nem látom ezt jónak. Azt mondtad, hogy a boldogságot így a célok mentén kéne értékelni. Én nem teljesen értek ezzel egyet.
1: Na.
2: Szerintem a boldogságot értékek mentén kell vizsgálni. Van egy könyv, aminek a címe azért elég megosztó, egy világi könyv amúgy, ami kicsit így a priorizálásról szól, de nagyon-nagyon hát beszédes címe is van. A Leszarom rafinált művészete. Ez a címe.
1: Okay.
2: Mark Manson írta, egy New York Times bestseller volt amúgy,
1: okay.
2: ami kicsit kontextusba helyezi így az életkörüli dolgokat, hogy pont, hogy a boldogságról is van szó, és a boldogságnál említi azt, hogy az értékek mentén kéne ezt értékelni, mert ha valakinek rossz az értékrendje, akkor egyébként lehet boldogtalan. Nagyon könnyen, mert ha valaki mert az értékeit például a népszerűség szintjén húzza meg, akkor a boldogsága mindig másoktól fog függeni, egy példa. Ha pénztől teszi függővé, vagy a hatalomtól, megint csak másoktól fog függeni ez. És az a helyzet, hogy szerintem nem azért boldogtalanok sokszor, vagy mérsékelten boldogok a fiatalok, mert rosszul választják meg az értékeket, amik mentén ők élnek. És ha például a boldogságnak egy gyökere tud lenni a család, akkor értékelni kell azt, hogy az ember tudatosan választ maga mellé társat. És az abból fakad egy boldogság. És akkor ennek van egy outputja, ugye az értékeknek.
1: Hogy lehet összekapcsolni szerinted az elhívást, vagy életfeladatot, hivatástudatot, most tényleg mindegy, melyik terminológiát használjuk, a boldogsággal és a boldogságkereséssel?
2: Szerintem érték mentén vezeti az ember az életet, igen? És az értékeknek van egy terméke. És amikor látod azt, hogy amit csinálsz, az jó, és jó hatással van, és van eredménye, akkor te azzal ugye elégedett vagy megelégedett vagy. És e mentén az jó, de vannak olyan értékek, ami mentén a termék kell, nem lehet boldognak lenni.
1: Vagy csak ideig óráig.
2: Ezek pont az eldeformálódott értékrend mentén vannak.
1: Neked mi jelenti a boldogságot, és mit jelent a boldogság?
2: Hát, hogy a boldogság megelégedettség. Elégedett vagyok azokkal a azzal a helyzettel, amiben élek. Ezt a könyv nagyon jól említette, hogy nem az életnek a nagyon sok pozitív dolgát kell nézni, hogy azzal elégedett vagy-e, hanem hogy válaszd meg jól a küzdelmeidet, és a kihívásaidat, és hogyha azok, illetve nézd meg, hogy mik vannak, és hogyha azok a küzdelmek jók, akkor igazából boldog lehetsz. És én bátran elmondhatom azt, hogy minden egyes kihívás, ami az életemben van, én azt választanám. Szóval az összes olyan dolog, azt választanám, és emiatt nagyon elégedett és boldog vagyok.
1: Azt a mindenit, kedves hallgatom, bárhol is hallgatsz, 27 éves fiatalember szájából származnak ezek a bölcsességek. A boldog szó eredete után kutattam. A Wiki szótár szerint, akik behozták az ősmagyar magyarázatot, tehát a Wiki szótár szerint az ősmagyar boja és pulu gazdag, bőséges jelentésű szavakra lehet ezt visszavezetni. Gazdag, bőséges. A boldogság eredete egészen döbbenetes. Fokozott örömként apostrofálják ma már az élet sikeres személyes megélése, a már elért és jövőbeli lehetséges sikerek felett érzett fenntartás és kétség nélküli öröm. Nekem, amit ez mond, és mondd el, hogy neked mit üzen, nekem ez egy nagyon pozitív attitűd, nagyon pozitív hozzáállás mindenhez. Akár a jövőbeni dolgaimhoz is. Egy nyitott és pozitív hozzáállás. Ez jelenti a boldogságot.
2: Hát az biztos, hogy reménnyel kell tekinteni a jövőbe. És ezt Krisztus is nagyon jól kifejezte, hogy ugye a kárpit mögött legyen a horgonyunk. Ezt nagyon-nagyon jól tanítja a Biblia, és azért a reménység nem csak a földi dolgokban tart, emiatt talán keresztényként egy Krisztusban való hitben könnyebb elégedetnek lenni, és boldognak ilyen szempontból.
1: Túlmutat az életünk saját magunkon is.
2: Túl, abszolút. Abszolút. És egyébként, hogyha jól választjuk meg már itt a földön az értékeink, és az értékrendünk alapján is, túlmutat már rajtunk az érték, és nem mi vagyunk a központja.
1: Húj, de jó. Természetesen a Wiki szótár vallási definíciót is hozott, a vallási cél megélése, a magasabb szellemi létezés biztonságának megtapasztalása felett érzett öröm, ez is boldogság. De a magyar értelmező kézi szótár 1964-ben lejegyzett definíciója, ez így hangzik, hogy a sorssal, körülményekkel való teljes elégedettség. Nagyon jó, mert én akárkivel beszélgetek a boldogságról, mindenki ezt hozza be, hogy nem ezt a szót használja, meg ezt el is csépeljük, hanem egyfajta, igen, egy elégedett életet. Egyetértesz, mert nagyon boldog.
2: Egyetértek, igen, igen.
1: Na jó, de hát figyelj, te már behoztad a Bibliát, meg behoztad Krisztus, tök oké. A feje tetejére állított bibliai logikát is be kell idehoznunk, mert hogy boldognak mondjuk a tűrni tudókat, boldogok a szellemben koldusok, vagyis akik szinte éhezve, koldulva keresik Istent. Hát ez a Jézus abszurd. Miért más a bibliai logika a földi logikához kapcsolva? A kárpiton túli élettel magyarázod?
2: Nem, én nem azzal magyaráznám, hanem azért, mert egy éhes embernek, ha enni adsz, akkor elégedett lesz, és boldog, és boldoggá lehet tenni. Az az ember, ugye, aki tele van, azt nem fogod tudni már több étellel kielégíteni.
1: Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. 34. Zsoltár, a 40. Zsoltárban meg azt olvassuk, hogy boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát. Hát ez szerintem a keresztény életnek ez a sarokpontja.
2: Az biztos, hát a bizalmunk megfelelő helyen legyen. Ugye azt is írja az ige, hogy átkozott az, aki emberben bízik.
1: Tehát, hogy itt kemény.
2: Azért ezt kontextusba helyezi, és igen, én Krisztusban szeretnék bízni, és az a jó, hogyha az ember benne bízik, akkor már látja azt a szemét, aki Isten, és Isten viszont, mivel gyermekei vagyunk, ezért ő gondot visel ránk. Ő elkezdi a szülést, le is vezeti azt, ugye ezt is említi, és szerintem az zseniális.
1: Az elhívásban rejlő erő a címe ennek az epizódnak. Milyen erő van az elhívásban? Vagy másképp is fogalmazhatom ezt, honnan meríti az elhívásunk az erőt? De napi szinten, tehát most nem, az a jó, azért jó veled beszélgetni, mert nem ilyen nagy fenkölt keresztény izmusokat, gondolatokat hozol be. Szóval honnan meríti az elhívás az erőt?
2: Szerintem valami, ha helyén van, ugye a jó szó, akkor lehet azt is boncolgatni, hogy a jó szó az azt jelenti, hogy működőképes. És azt hiszem pont ezt hozza egyébként az értelmező kézi szótár, hogy működőképes. És hát honnan jön az erő? Hogyha valami a helyén van, akkor ott jól működik. És ennek van egy egyszerűsége és szépsége. Ez nem ilyen extra erőfeszítés vagy beleerőltetett dolog kell, hanem az jó illatú, az működik, annak van egy lendülete.
1: Hány éve fedezted fel ezt a bölcsességet? Mert még mindig csak 27 vagy. De komolyan? Nem mondd azt, hogy az elején úgy döntöttél, hogy oké, én felismertem Jézus a megváltó, imádkozom, kész, ennyi. Ez nem jön így, az ilyen bölcsesség.
2: Hát van persze benne élettapasztalat, mert nem volt a legkönnyebb az első időszak az életemben, sőt, egyébként én nagyon hálás vagyok Istennek, nagyon jó időszakokon vitt végig egész gyermekkoromban, de voltak jó kihívások, meg voltak rosszak is, de a lényeg az, hogy mindezeket utólag visszatekintve nagyon sok konklúziót le lehet vonni. És hála Istennek, ahol gyülekezetekben voltam, ott voltak is olyan tanítások, hogy ezt kontextusba is tudták helyezni. És mivel jól lettek kontextusba helyezve, ezért lehetett konklúziót is levonni. Így van egy pár még a tarsolyban.
1: Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Sokak számára ez a bibliai igevers is egy Jézus abszurd, vagy egy feje tetejére állított logika, és most abban az áldott helyzetben van részem, hogy végre ezt egy zenésztől tudom megkérdezni. Számomra nagyon nagy talány, hogy ezt az igeverset egy dicsőítésvezető, egy zenész hogy éli meg a mindennapjaiban, meg a színpadon.
2: Hát ebben egy dolog nagyon segít.
1: No.
2: Hadd javítsalak ki, nem tartom magam zenésznek.
1: Most így fél órája már, hogy beszélgetünk,
2: igen,
1: kiderül.
2: Igen, én nem zenésznek tartom magam, mert sőt, nekem volt olyan rémálmom konkrétan, hogy azt álmodtam, hogy X-faktorban vagyok, én vagyok a következő, aki kimegy énekelni.
1: Igen.
2: És elgondolkoztam azon, hogy mit fogok énekelni. Mondom, egy világi dalt nem tudok eljátszani, szerintem még kézláb gitáron, és ezen gondolkoztam, hogy mit fogok itt egy világi közönségnek így előadni, meg hogy fogom előadni magamat. És aztán rájöttem, hogy igazából azt a nem tudok egy világi dalt így struktúráltan összetenni és kimenni, hanem nekem a dicsőítés volt az, meg én dicsőítő dalokon tanultam, meg végső soron használhatóan gitározni is.
1: De énekesnek mondod magad? Na, segítsél már!
2: Hát énekesnek igazából ez is egy megnyilvánulás a dicsőítésnek. Én tanultam énekelni. Akkor
1: na jó,
2: inkább így mondom. Tanultam
1: énekelni,
2: de énekesnek sem tartom magam.
1: Ez így egyre jobb.
2: én összeszervezem a csapatot, és megyünk együtt szolgálni. Én ezért szeretem a dicsőítő csapatunkat, ami most így összeállt, mert a dicsőítőkből áll a csapat nagy része. Mindenkinek van hétköznapi elfoglaltságuk, és ők nem csak csőzenészek ilyen szempontból.
1: Na ezt magyarázni kell majd, tudod, a csőzenész és a dicsőítés közötti különbséget.
2: Igen, az egyik az ők nagyon, a zenészek nagyon-nagyon képzettek, és nagyon-nagyon a zene orientált. Én a zenét én azért szerettem meg.
1: Igen.
2: Akkor kezdem a legelején. Elmesélem, hogy én hogy kapcsolódtam a zenéhez, és akkor talán ez kicsit kontextusba helyező.
1: És utána vissza fogunk arra térni, hogy veszed fel a keresztedet, és mész föl a színpadra.
2: Igen, okay? Igen. Tehát én elsős koromban emelt zene tagozatra jártam. Tehát zene tagozatos voltam, az heti 6 énekóra. Volt 2 szolfés, meg 2 hangszer.
1: Okay.
2: Először 2 év gitár, és utána 2 év zongor, tehát ez 4 éven keresztül, ami egy elég, és akkor ebbe volt a kórus, kórus, meg minden egyéb.
1: Jó, és mihez volt abszolút tehetséged ezekből?
2: Énekeltem.
1: Oké, okay, okay, énekeltem. Tehát az jó, oké.
2: Okay. Igen, igen. És akkor lement ez a 4 év, és utána nem volt motivációm a zenével foglalkozni. Mm. Mert arra megy ki, hogy hogy érzem jól magam, hogy nem érzem jól magam. Ugye ez ugye a világi zenéből akkor még nem volt így keresztény háttér.
1: Igen.
2: Akkor hogy meg mennyire rossz az élet, most mekkorát bulisztunk, és hogy ezek, amik körül forognak a dalok, a zene, tiszta depresszió. És az van, hogy engem ez nem motivált.
1: Hát rád nézek, és mondom, hogy nem, tuti.
2: És ez nem motivált. És nekem el is telt ezután, 10 éves voltam, amikor ez a 4 év így letelt, talán, valahogy úgy, és 16 évesen kezdtem el gitározni. Tehát volt egy 6 éves szünet ebben az egészben, és 16 éves korom környékén kezdtünk el a Gödöllői Szeretetlángi Gyülekezetbe járni, és ott... A először csak énekeltem együtt a dicsőítéssel, de nem volt bennem az, hogy én dicsőítsek, vagy nem volt az a motiváció, hogy akkor most én felveszem a gitárt és megyünk. Hanem amúgy, amikor kollégista voltam, ott volt egy srác, aki gitározott, én énekeltem.
1: Igen.
2: És összeültünk, és ő mondta, hogy ú, ezek egy-egy dalt ismer így keresztény berkekből. Nézzük meg. Én is ismertem őket.
1: Uh-huh.
2: Elkezdtünk együtt játszani, ő gitározott, én énekeltem, és körénk csapódtak emberek. És elkezdtek körénk csapódni.
1: Na ez csak a bizonyosság.
2: Csak ő 12-es volt, én 10-es. Ő akkor érettségizett.
1: Uh-huh.
2: És amikor ő elment, azon a nyáron szólt nekem Isten, hogy figyelj, látod, hogy milyen hatással volt az emberekre. Most akkor te jössz, tanulj meg gitározni. Az egy másik csoda, hogy lett az első gitárom. Viszont elkezdtem tanulni gitározni, de nem tudta se énekelni, mellette segíteni. Egyszer egy dologra kellett fókuszálnom, vagy tudtam fókuszálni. És akkor elkezdtem gyakorolni, és akkor ebből egyébként a dicsőítésekből végül kinőtte magát egy ifi csoportot abban a gimnáziumban, ahol kollégista voltam, és akkor ott voltak megtérők, hála Istennek, és túlmutatott végső soron a dicsőítésen az egész koncepció, mert utána jelezte Isten, hogy nem, most már ne csak dicsőítsetek, hanem akkor legyen szó az én igémről is. Szóval ez nagyjából így kezdődött el, és a zene az igazából visszakapcsolódott ahhoz, vagy hozzákapcsolódott ahhoz, amit végül én értéknek láttam.
1: Itt jössz vissza a boldogság kereséssel, hogy az értékek nem a célok, hanem az érték. Látod, mennyire feladatorientált vagyok, hogy én a célok mentén keresem a boldogságot. Nyilván természetes, hogy keresztényként keresztény értékek azok a sejtjeimben vannak. Camillo, mit jelent a neved?
2: Várjál, még előtte volt egy, mondtad, hogy kérted, hogy térjünk vissza.
1: De ahhoz. Visszatérünk oda, csak most jó. Én még csavarok. Tehát Camillo, mit jelent
2: azt
1: a neved?
2: Azt jelenti, hogy Isten fiatal szolgálója.
1: Vagy templomi szolga?
2: Vagy templomi szolgáló.
1: Templomi szolgáló, oké. Okay. A dicsőítés elhívás templomi szolgálatot jelent kizárólag?
2: Nem. A dicsőítés, én legalábbis amit mi értünk dicsőítés alatt, a zenés dicsőítés,
1: igen.
2: Az igazából csak egy megnyilvánulása annak az ajándéknak, amit én kaptam.
1: Tehát egy képességnek Istentől. De ez lehet életforma is?
2: Maga dicsőítés?
1: Igen.
2: Persze.
1: Hogy lehet ezt megélni?
2: Hát hálát adsz ki, és igazából Isten dicsőíted, annak mindig van egy személy a dicsőítésnek a másik oldalán, és Istent, ha dicsőíted, az azt jelenti, hogy jól élsz, jól sáfárkodsz, jól teszed azt, amiben a helyed van, és azzal Isten dicsőíted. Szóval nagyon-nagyon sok mindennel lehet Isten dicsőíteni, igen.
1: Azt árulom el a hallgatóimnak, hogy a tiéd egy hálaadó életforma, mert ezt látom a szemeden, ragyog folyamatosan a szemed, ahogy beszélsz magadról, az Istennel való kapcsolatodról, meg az elhívásodról, az életedről. Egy ilyen hálaadó élettel nehéz a saját keresztnek a cipelésen, szóval itt csavarunk vissza, hogy veszed fel minden nap a keresztedet, ahogy itt kéri Jézus. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem föl a színpadra.
2: Ez én igen könnyű és gyönyörűséges.
1: Ez az.
2: És nem, egyébként...
1: Mert hát, ez egy félelmetes, igen, direkt hoztam be, és köszönöm, hogy kiegészítetted. Ez félelmetes, valljuk már be.
2: Persze, félelmetes. Addig, amíg olyan elképzeléseid és koncepcióid vannak, amikkel szembe megy Istennek a kérése. Viszont az van, hogy építkezhetünk párhuzamosan, vagy egymáshoz szembe, vagy egymás ellen, nem annak van értelme. Istennek van egy terve, az életemre, volt egy terve, ezt nagyon sok helyen megmutatta, és nem akartam vele se párhuzamosan, se vele szembe építkezni, és annyira élvezem, amikbe ő elvezetett. Szóval nem, felállni a színpadra az nem egy teher, sőt, egy hatalmas megtiszteltetés, hogy én képviselhetem őt, és ugye azt is írja, nagyon-nagyon-nagyon szép ez a Zsoltárokban, hogy én megosztom az én dicsőségemet veled.
1: Igen.
2: És ez nagyon-nagyon szép, hogy nem, az nem az én dicsőség. Pont a dicsőítő csapattal beszéltünk erről, volt egy elvonulásunk, és ott mondtam, hogy nem, Isten nem azt akarja, hogy nem azt várja, hogy ilyen alázatoskodva ilyen kis rolót tegyünk a szemünkre, és így elnézzünk, és hogy ez legyen. Nem, ha felmegyünk a színpadra, Istent képviseljük. Az ő dicsőségét megosztja velünk, ez nem rólunk szól, így nem is fogjuk sose kitakarni, és nem is akarjuk kitakarni. Viszont ő megosztja velünk, és én közben lehetek arra büszke, amit Isten egyrészt megoszt velem, mert tőle jön, és az övé. És így az egész életnek az összes dolga igazából Istentől van, Istené, és ezt csak megosztja velem ilyen szempontból. Ez úgy lehet akár anyagi, de ez lehet nagyon-nagyon sok minden. Az, hogy az ő lánya, Istennek a lánya az én feleségem, és hogy őt felkészített, az is Istennek a dicsősége.
1: Úgy örülök, hogy mondtad, hogy képviseljük Istent. Én nagyon-nagyon szeretem ezt így fogalmazni, hogy Jézus képviselők vagyunk, nagykövetek. Uh-huh. Egyetértesz ezzel?
2: Abszolút, abszolút.
1: Nagykövetként képviselünk egy királyságot. Maradok a boldogság témánál, vagyis visszacsavarunk a boldogság témához. Most már egyre inkább értem én, hogy miért ez az ihlet jött nekem, amikor készültem erre az interjúra, hogy az elhívást fonjam össze a boldogság kutatás, boldogság keresés témával. Nemrég részt vettem a Global Leadership Summit idei éves magyarországi konferenciáján. Ez egy nemzetközi keresztény vezetőképző, és nagyon-nagyon minőségi előadásokat hallhattam, többek között egy Harvard professzortól, a neve Arthur C. Brooks, boldogságkutató, ezt kell róla tudni, boldogságkurzusokat tart a Harvardon, az egyik legnépszerűbb az ő kurzusa. Ő így definiálja a boldogságot, milyen faktorokból áll: élvezet, elégedettség és az értelmesség érzése. Tehát ő ezt mindig közösségi és hithez kapcsolódó megélésekhez, érzésekhez köti. Erről mit gondolsz? Élvezet, elégedettség, értelmesség érzése.
2: Ez nagyon komplex.
1: Egyébként nagyon.
2: Érdekes, mert hogy végső soron ugye boldogságot vagy érzi az ember, vagy nem.
1: Valamit csinálok, élvezetemet lelem benne, mint például én most rendkívül élvezem ezt a beszélgetést veled, nagyon jó interjú alany vagy, elégedettség. Elégedett vagyok, mert szerintem tök jól haladunk, és nagyon sok szálat tudunk kibogozni, és értelmesség érzést is ad, mert szerintem ennek van értelme, mert sokaknak lesz ez valódi tartalom, és úgy néz ki, hogy a keresztény infotainment műfajt egész jól hozzuk.
2: Én elfogadom, ez tök jó.
1: Figyelj, amikor most menjünk vissza, Jézus meg a 12 tanítványot bandukolnak, mérföldeken át, éveken át, együtt esznek, isznak, abban volt élvezet. Jézus karizmáját, ahogy ismerjük, biztos, hogy élvezetesek voltak a beszélgetések. Volt elégedettség érzés szerinted bennük? Látták a csodákat, látták hallották a tanításokat, látták azt, ahogy életek változnak meg, és értelmet adott az életüknek. Mondhatjuk, hogy boldogok voltak a tanítványok egy bizonyos ideig?
2: Hát biztosan, de az is tudja, hogy a Maszló piramisnak néhány fokát kihagyták azonnal.
1: Ez az.
2: Szóval,
1: ez az, igen.
2: Szóval igen, igen, ők máshonnan közelítették meg ezt a klasszikus.
1: De hát mi is? Hát figyelj, igazából szerintem a mi életünk is máshonnan közelít, mert mi másképp gondolkodunk, és ezért olyan nehéz, egyébként elárulom neked meg a hallgatóimnak a kulisszatitkot, hogy ezért olyan nehéz ezeket a beszélgetéseket megvalósítani, hogy azért, mert hogy ne legyek nagyon belterjes, ne keresztény szakzsargonokban beszélgessek, és ne csak azoknak legyen érdekes, akik mondjuk járnak keresztény eseményre, vagy közösségbe, akik a kereszténységet tényleg egy keresztény életformának is megélik, és nem mondjuk kultúrkeresztények, akik azt mondják, maguk keresztény vagyok, de igazából nem ismerem a Bibliát, és nem szoktam imádkozni. Tehát, hogy ez azoknak is érdekes legyen, akik életfeladatot, elhívást vagy hívást keresnek, akik értelmet keresnek, akik sorsfordulóban állnak, útelágazásban állnak, akik már nem bírják ezt a sok pszichológizálást, akik már rég feladták a boldogságkeresést, mert mi ezt azért bibliai tükörből meg tudjuk úgy világítani, hogy mégsem folytogatjuk meg őket a, legalábbis remélem, a Bibliával.
2: Az jó.
1: Na, beszélgettünk már arról, hogy készültök egy nagyon nagy szabású eseményre az iFest-tel. 16 pluszos korosztályt vártok oda rendszeresen. 16-tól 30-35-ig. Úgy kb. Maradjunk a többnyire a te korosztályodnál, tehát a vaskosan azért Z-generációs közönség van ott.
2: Így van.
1: Mi okozza számukra most a 21. században, 2025-ben a legnagyobb fájdalmat, a legnagyobb örömet, meg miért a gyógyulás témát hozzátok most be április végén?
2: Ugye érdekes, tehát a gyógyulás témát nem azért hozzuk, mert igényekre válaszolunk ezzel, hanem mert ezt kaptuk.
1: Ez mit jelent? Imádkoztatok?
2: Imádkoztunk, virasztottunk, és ezt a látást kaptunk. Tehát igyekszünk nem csak talán így helyes, nem csak a szükség oldalról megfogni azt, hogy mi legyen a következő rendezvényünknek a látása, hanem főleg az, hogy Isten mit szeretne mondani, és mi az, amilyen irányból szeretne, és ez sokszor egybevág egyébként a szükségekkel. De most talán így az akarom gyógyulj meg kapcsán nem az van, hogy szükségre reagálunk.
1: Nem írkáltak nektek SMS-eket, meg üzeneteket, hogy nem. Beszéltek már erről, meg akarok gyógyulni, imádkozzatok már, értem, ez nem így történik.
2: Nem. Egyébként a várakozás, ami így közösen megfogalmazódott mindannyiunkban, az a vágy, hogy igen, Istenünk, ezt mondtad, mi is szeretnénk. És ezért ez a látás a következő rendezvényünknek.
1: A korábban említett professzor, ez a boldogságkutató beszélt arról, hogy make room for God, adj helyet az alkotónak, adj helyet Istennek. És amikor én iFest-es eseményen részt vettem, ott mindig ez csengett az én, hát nem a fülemben, inkább a szívemben, hogy itt ez a cél, és meg is tudjátok valósítani, hála Istennek, hogy helyet adtok Istennek. És nagyon jó, mert ugye erről nem beszélgettünk, viszont én ezt fölírtam ide magamnak, ezt a make room for God-ot, és ez, hogy ti várakoztok, és hogy szó szerint ezt a látást vettétek át, hogy ezzel kell most foglalkozni, ezzel a témával, meg várni rá, és arra, hogy ő lépjen, pont ezt erősítitek meg, hogy helyet adni Istennek az életünkben. Olyan nehéz ez.
2: Az biztos. Egyébként két célja van. Az egyik ugye a gyógyulások, a másik meg, hogy hit ébredjen bennünk. Ez a kettő. Tehát, hogy a hit ébredése is. Igazából talán az egyik következik a másikból, aztán és ez egy ilyen végtelen...
1: Hát kinél hogy?
2: De igen.
1: Mi a legnagyobb fájdalma korosztályodnak, és az igazi örömet miatt nekik, nektek?
2: A legnagyobb fájdalma korosztályunknak egyébként szerintem a magány, de ez a társas magány, amikor így sokan vannak egy helyen.
1: Hát ti vagytok a digitális benszülöttek.
2: Igen.
1: És szerintem itt ez a ludas ebben, nem?
2: Az biztos, hogy nagyon jól megtanult az ember egyedül lenni. Még úgy is, hogy vannak mellett emberek. Szóval igen, talán ez a legnagyobb fájdalom, de szerintem sokszor nem is, nincs is ez így definiálva fájdalomként, hanem ezzel él az ember.
1: És ez lesz a természetes.
2: És ez a természetes, igen.
1: És mi ad igazán örömet? Mert hogyha a fokozott öröm a boldogság, csak hogy csavarjak már megint a sztoriban.
2: Mi ad örömet? Ez nagyon-nagyon érdekes. Ugye az értékekhez visszatérünk, az értékek alakíthatóak, és ezek is nagyon-nagyon jól tudják az algoritmusok is például alakítani, hogy mi az, amit mi tartunk értékesnek és értéktelennek. Hát ez, hogy mi az, ami örömet okoz. Ahányfajta célközönsége lehet egy algoritmusnak akár. Ez csak egy része persze. Ez csak egy része, de...
1: És egy keresztény közösségben tudom azért az már, az valójában egy szubkultúra, de az a pár száz ember, akiknek 90% a hitben járó fiatal, nekik mi okoz örömet? És miért megy el mondjuk az iFest-re?
2: Egyébként nem csak 90%-ban keresztények járnak, ennél egyen jobb a statisztika világi szinten, aminek nagyon örülünk. Mi az, ami nekik így elégedettséget okoz? Egyébként szerintem ebben a fázisában az ember annak örül legjobban, amikor így megismeri azt, hogy ő miben jó, és hogy az ő értékei miben vannak. Tehát, hogy ő milyen értékeket kapott Istentől, milyen ajándékokat, inkább így fogalmazok, kapott Istentől, és ebben a felfedezési fázisban van így a fiatal. Szerintem klasszikusan itt ismerjük fel az ajándékokat, itt ismerjük meg önmagunkat, és itt ez az időszak, amikor a határfeszegetés megy ilyen szempontból, hogy akkor megtaláljuk a helyünket a világban. És szerintem amikor valaki így megtalálja, akár munkahelyi irány, legalább irányban van már munkahelyi szempontból, párkapcsolati szempontból, tanulás, amikor ezek így nagyjából irányban vannak, szerintem akkor boldogok tudnak lenni így a fiatalok, hogyha ezek az értékeik vannak alapvetően.
1: Április 25-26, Montás Központ, iFest esemény, Akarom, gyógyulj meg, ez a vezérfonal. A keresztény felekezetközi mozgalom, karizmatikus mozgalom, igencsak bevállalós. Milyen alapokon áll a ti bátorságotok? Mert aki oda elmegy egy ilyen eseményre, tudom, minden korosztályból ez jött vissza nekem, hogy ez egy szinte már szélsőséges eseménysorozat.
2: Mi bátorságunk miben áll?
1: Aha, és miért vagytok szélsőségesek?
2: Nem tudom, egyébként őszinték vagyunk, nem szélsőségesek.
1: Ez
2: szerintem.
1: Ez az.
2: Viszont a bátorságunk meg az abszolút benne van, hogy nem mondjunk kevesebbet, mint amit mi kaptunk Istentől. Ami szerintem innentől igazából nem csak a mi felelősségünk. És ez a jó.
1: Ez a jó, így van. Hogy készülsz, azon túl, hogy várakozol, hogy készülsz az áprilisi dicsőítésre, erre a szolgálatodra?
2: Hát ugye próbálni fogunk, próbatermet építünk. Tehát vannak ilyen
1: dolgok. Vannak logisztikai dolgok meg gyakorlati, oké.
2: Okay. Szóval ezek, hogyan készülünk? Igazából csendesedni kell. Még azért van út előttünk. Előttem főleg, én úgy látom, de azért szerintem még van út előttünk. De azért is van április végén, és addig mi is végig tapossuk azt az utat, meg már tapostuk.
1: Milyen pluszt ad a te szolgálatodhoz az, hogy kultúrák keverednek benned?
2: Egyébként szabadságot. Szabadságot, több eszköz, hogy nyúlhatok, ami autentikusnak hathat. Ami jó, mert ugye a generációnk nagyon érzékeli, hogy mi az, ami nagyon jó szemünk van arra, hogy mi az, ami kamu, mi az, ami nem. Mi az, ami egy álla, ami előtt egy állarc van, mi az, aminél nem. Nekem ennyivel színesíti a szolgálatomat az, hogy édesapám perui, egyel több eszközhöz nyúlhatok, amit egyébként nagyon szeretek.
1: Milyen eszköztárak ezek? Most arra gondoljak, hogy táncolsz mindig?
2: Nem. De például a zeneiség, abban nagyon kijön. Sokszor furcsán hathat egy ilyen, egy latin-amerikai zene, amikor, hát most ezt szépen mondod, de amikor csak fehér emberek vannak benne, akkor kicsit máshogy hat.
1: Egy fél latinótól.
2: Persze, egyébként ezért vicces, de mert csak egy íz bele van téve, de igen, például a latin zenéhez ennyivel könnyebb talán nyúlni. Igen. Egyrészt többet hallottam, többet hallgattam, többet táncoltunk rá otthon is. Igen, ebből is ered egy ilyen forrás.
1: A te életed, meg az én életem, és remélem, hogy nagyon sok hallgatóm élete, és egyre több hallgatóm élete tud abból az elhívásból meríteni, ami Jézus elhívása volt, az, hogy Krisztus legyen, hogy ő legyen a megváltó. Április elején beszélgetünk, és ez az interjú körülbelül nagypénteken, de mindenképpen a húsvéti hétvégén kerül adásba a Mannán is, és a Riveren is. Mi az, ami számodra húsvétban igazán a tiéd, a te üzeneted?
2: Nem az én vérem kell, hogy folyjon.
1: Meggyőződésedet tartsd meg magadnak Isten előtt. Boldog az, akinek nem kell visszavonnia, amit helyesnek tart. Más fordításban, te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélnie önmagát abban, amit helyesel. A Rómaiakhoz írt levélben olvassuk ezt, Pál apostolunk írta, útravalóul hoztam neked, emlékezve arra, hogy Jézus Krisztus, ami Urunk úgy élt, hogy egyetlen cselekedetét, egyetlen szavát sem kellett visszavonnia. Ezek nagyon-nagyon kemény kijelentések, és hát ez egyfajta statement is lehet az életünkben, hogy éljünk ilyen meggyőződésesen, és én nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és nagyon, én kiváltságosnak érzem magam, hogy beszélgethettem veled, Nehezen kapcsolódom a generációthoz, X generációsként, de veled rendkívül élvezetes a beszélgetés, és valahogy nagyon értelek, és nagyon remélem, hogy a hallgatók számára is érthető kis csomagot, kis keresztény infotainmentet tudtunk átadni. Szóval azt a hitet, Camillo, amely benned van, tartsd meg Isten előtt. Boldog az az ember, akinek nem kell elítélnie önmagát abban, amit helyesen. Legyen ilyen életed. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
2: Köszönöm, hogy itt lettem.
1: Köszönöm a figyelmedet. Médiazaj helyett az elhívásban lévő erőről, boldogság kereséseinkről beszélgettem egy könyvelő iroda tulajdonosával, aki dicsőítés vezető keresztény közösségekben, eseményeken. Camillo González volt a vendégem. Adásaimat a River Rádió podcast oldal a Spotify csatornán és a River weboldalán is visszahallgathatod. Én Bali Mónika vagyok, és jövök még.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tovább fokozódik a hőség. Egyeztetésre hívta a kormányfőt és a parlamenti pártokat Forsthoffer Ágnes. Változik az ügyfélfogadás az adóhivatalnál. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes. A köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök jelezte, holnapra a Sándor palotába Magyar Péter mellett meghívta a parlamenti pártok frakció vezetőit is, hogy közvetlenül tájékozódhassanak és kérdezhessék a kormányfőt. Lekapcsolták éjjel az utolsó előtti termelő egységet a Paksi atomerőműben a Dunavíz szintjének további csökkenése miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter megerősítette, ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Ezen kívül újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, amely 360 megawatt plusz kapacitást jelent. Változik az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál a jövő héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt holnaptól szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rend szerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. Az uniós migrációs és menekültügyi paktum elleni kiállásra szólított fel a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a szabályozás alapján az EU egy migrációs válsághelyzet esetén olyan új kötelezettségeket róhat a tagállamokra, mint az illegális bevándorlók átvétele másik országból, és ehhez kapcsolódóan a menekültügyi eljárások lefolytatása. A politikus szerint a spanyol fennhatóságú Ceutánál történt mostani eset azt mutatja, hogy a paktum meghívó levél a bevándorlóknak. A napokban több tízezer ember özönlött Marokkóból a spanyol fennhatóságú észak-afrikai exklávéba. Az eset több tucat halálos áldozatot követelt, és súlyos diplomáciai, valamint uniós feszültségeket váltott ki. Idén már a negyedik hőhullám sújtja Olaszországot. A tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes. Sok városban 40 foknál is melegebb van. Közben a legnagyobb olasz folyó a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt. A vízhiány veszélyezteti a rizstermesztést is. Enyhülés még egy hétig nem várható.

0: Az a megkezdődik a Kiskunfélegyháza Orosháza vasútvonal felújítása. Emiatt holnaptól 4 hónapon át pótlóbuszok járnak Kiskunfélegyháza és Szentes között, közölte a Mávinform.
1: Időjárás.
0: Tovább fokozódik a hőség. Országszerte süt a nap, északnyugaton gyengén felhős az ég. Délután az északi és a dunántúli középhegységben előfordulhat záporzivatar. A csúcs hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Kellemes rádiózást kívánok, én Puc Attila vagyok, megkezdjük a kanapét. Az első 3 órában a következő témák és vendégek várnak rátok. Itt a nyár, tessék kirándulni. Hova? Hát az Őrs vezértérre. Igen, jól hallottad, az Őrs vezértérre. Zubrecki Dávid építészeti mesemondóval beszélgetek, aki írt egy könyvet az Őrs vezértéréről. Utána pedig együnk valami jót. Irány a Kádár étkezde, amely Budapest 7. kerületébe található, és egyszer csak pár éve Gerendai Károly gondolt egyet, és újra nyitotta a helyet, tehát a Kádár étkez lesz a 2. órában. Utána pedig irány a sommelier élete, ő jön hozzánk, Farkas Fuzsina, aki a Green Sommelier. Ugye hallottatok már bor sommeliét, víz sommeliét, de Green Sommeliét? Az majd kiderül pontosan a 3. órában, hogy mit is jelent. Nos, zene, aztán irány az Őrs vezértér.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapé adását. Sziasztok! A legjobbak azok az adások szoktak lenni, mikor az ember véletlenül rátalál valamire, mondjuk a Facebookon vagy az interneten bóklászva, és ebből rögtön adást szeretne csinálni. A mostani vendégem is ennek az apropóján került be a stúdióba. A vendégem Zubrecki Dávid, építészeti mesemondó. Mindjárt megmagyarázzuk, mit jelent ez, de a poszt miről is szólt? Séták, történelmi vagy érdem, város történeti séták az Őrs vezértéren. Azon az Őrsön, Dávid, nem, ami legyünk őszintén, a legtöbb ember mindig megy valahova, nem? Ott mindig átmennek, nem állnak meg, jönnek, mennek, jobbra, balra, össze-vissza. Nekem van egy emlékem abban, én sokat jártam Gödöllőre Hévvel, ugye az onnan indul, meg indult is annó, kisgyerekkoromban, és akkor a nagynéném elmesélt, aki Gödöllőn lakott, hogy régen a sugár helyén még kukoricaföld volt, és ez kisgyerekként elképzelve, hogy az áruház helyén kukoricaföld, akkor mi lehetett körülötte? Na nyilván erről is szól. Na, kicsit hosszú volt a bevezető, de ennyi keletkezett, hallgatók. Zubrecki Dávid a vendégem. Szóval hogyan jutott eszedbe, hogy az Őrsvezér terén csinálj egy ilyen várostörténeti sétát?
2: Hát köszöntöm én is a hallgatókat. Az Őrsvezér teren nekem nagyon közel áll a szívemhez. Én Mátyásföldi vagyok, úgyhogy azt jelenti, hogy fél évszázada járok keresztül az Őrsön, olykor naponta többször is. Úgyhogy hát a szemem láttára változott rengeteg ez a tér, és egyszer szóba került, hogy tartsak egy sétát, kifejezetten ilyen urbanisztikai témában, tehát város történet, városfejlesztés, és arra gondoltam, hogy hát ez olyan, mint egy állatorvosi ló, itt rengeteg mindent meg lehet figyelni, jó példákat és rossz példákat is. Másrészt meg szeretek olyasmivel foglalkozni, ami nem kézenfekvő. Tehát az, hogy a belvárosi szép palotákról mesélni.
1: Hát ez nem kézenfekvő, tényleg.
2: Az igen, de
1: ezért vagy itt.
2: Nem. Tehát, hogy volt, ugye a sétának eredetileg az a címe, hogy nincs itt semmi látnivaló.
1: Ez is jó cím.
2: Egy két és fél órás séta. És akkor egyik sétán volt egy olyan, amikor valaki, egy idős hölgy így az ablakból kimorgott, hogy elmentünk egy csoport, hát ki a bánat jön idegen vezetővel az Őrsvezértérre. Ő nem a bánat szót használta, hanem egy másik szót. És akkor valaki mondta, hogy na, megvan az alcíme is a sétának. Szóval, hogy az emberek nem számítanak arra, és azt szeretem, hogy van egy két és fél órás séta, és a végén mindenki azt mondja, hogy hát ez tök jó. Olyan is, aki ott lakik a környéken, hogy nem gondolta volna.
1: Hogyha az Őrsvezértéren megvan még a gomba? A jegy?
2: Már nem így de funkcionál, megvan. De az építmény megvan.
1: Na, csak azt veszem középpontnak, akkor hány méter vagy kilométer sugarú kör, amit bejártuk? Vagy az Őrs ugye van ott a panellakótelep, van a másik oldalon a kertváros része. Hát mekkor ez a kör, amit bejártuk nagyjából?
2: Ugye van egy séta, most már évek óta, évente egyszer-kétszer megtartom. Ez a séta, ez alapvetően a zuglói oldalt járja végig. Tehát ott van egy szociál lakótelep, egy 50-es években épült lakótelep, ott kalandozunk. Van ugye egy vitéztelep, amit a Horthy időszakban építettek, egy picit oda besétálunk.
1: Az a mögötte lévő kertváros,
2: igen,
1: a vitéztelep.
2: Igen, igen. És utána ugye a Füredi utcai lakótelep, tehát ezt a részt járja be maga a séta. De a közelmúltban ez meg tudott jelenni könyvformájában is, az Athénaum kiadónál, és ott viszont akkor bezártam a kört, tehát akkor ott a kőbányai oldalt is el tudtam mesélni.
1: De úgy emlékszem, hogy ahol most van a Nagy Árkád nevű bevásárlóközpont, ott volt egy ilyen szovjet termékeket bemutató pavilon is, vagy valami volt ott. Nekem halvány valami dereng. A túloldalon, kőbányai oldalon volt valami,
2: igen? Igen, egymás mellett két ilyen bemutató termet húztak föl egy időben. Aztán ezeket ugye eltűntek a nagy fejlesztésekkel együtt.
1: Hát konkrétan az Árkád. Is.
2: Igen, az Árkád én konkrétan nagyon sokáig egy ilyen villamos hurok volt.
1: Igen.
2: Ugye onnan ment a villamos kőbányára.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, lesz még miről beszélgetni, látjátok, hát egy Őrsvezértér, csak bele-bele kaptunk, és már mennyi érdekesség kiderült arra a térről, amin szerintem ti is jó néhányszor átrohantatok, vagy átgyalogoltatok. Zene, aztán folytatjuk Zubrecki Dávid építészeti mesemondóval.
0: Kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Remek zenék után, mondjuk, kedves hallgatók, nyilván olyan remek volt a zenei kínálat is, mint ami egy ilyen sétán részt venni. Hogyan készül fel az ember egy ilyenre, ugye? Hát az dolog, hogy te gyerekként vagy sokat átjártál, mert mint megtudtam, Mátyásföldi vagy, előtted zajlott a térnád, azért föl kell szedni azt a tudást, amit aztán te nyilván érdekes formában továbbadsz az arra kíváncsiaknak. Ez könyvtári kutatás, levéltári kutatás, régi újságokat kutatsz, régi filmeket nézel. Hogyan zajlott a munka maga?
2: Hát amit most felsoroltál, ez mind? Tulajdonképpen mind benne van. Egyrészt van egy alap, mondjuk az alaptudásom. Tehát, hogy ugye évtizedek óta foglalkozom azzal, hogy építészetről, várostörténetről írok, és nagyon sok analógiát be tudok húzni. Tehát amikor mondjuk egy házról mesélek, akkor nem csak a házról mesélek, hanem akkor elmondom azt a korszakot is, amiben ezt el kell helyezni. Vagy egy összbudapesti fejlesztési koncepciót, amikor megpróbáltak mondjuk ilyen kis alközpontokat létrehozni, és az egyik lett volna az Őrs. Tehát van ez a vonal, és igen, van, amikor el kell menni egy tervtárba, vagy egy levéltárba. Tehát annak idején akkor a Lechner Tudás Központba kértem ki mondjuk például az alaprajzait ezeknek, vagy tervrajzait ezeknek a lakótelepi házaknak, és nagyon érdekes, tehát mikre lehet rábukkanni egy ilyen kutatásban. Nagyon érdekes, hogy ugye ma például egy ingatlant fejlesztenek, akkor azt mondják, hogy oké, rendben, alul lesznek üzlethelyiségek, a sales majd eladja, és akkor meglátjuk, hogy ott nem tudom én, kávézó lesz-e, vagy micsoda műkörmös. Itt viszont a szocializmus, főleg az 50-es évek kemény korszakában akkor mindent megterveztek. Tehát azon a terven, ami ugye a ház építéséről szól, már oda be van írva, hogy ott akkor egy férfi fodrász lesz, mellette a Röltex, az ibusz, stb. Tehát minden megvan. Sőt, ugye a Röltex, ez is érdekes, hogy harmadik, negyedik séta után kellett rájönnöm, hogy el kell mondanom, mi az a Röltex. Mert persze. Nekünk ez oké, okay, hogy az egy méterárú üzlet.
1: Miből állt összekül a Röltex? Azt mondtad, hogy mi az, egy mozaik szó ez is, nem? A textil benne van.
2: Hát az elején azok valószínűleg rövid áru lehet, hogy az elbetű micsoda benne, azt nem tudom, hogy lehet, hogy hallgatók tudják.
1: Csak zárójel, én tartok túrákat, vezetek a Budapest Retroélmény Központban. A Keravil miből állt össze, az megvan neked? Keravil?
2: Na? Hát gondolom a villamosság, igen, és a kereskedelmi.
1: Okay. Mindenki elfelejti, hogy a kerékpárt is a kerülőbe vettük annak idején. Aztán. Kerékpár, rádió, villamosság. Na, zárójel bezárva. Amiről te beszélsz, most az 50-es évekbeli házakról beszélsz, ugye? Van egy nagyon jó kis, hát nem kocsmának mondanám, az is meg volt tervezve, egy ilyen presszó, vagy mi? A mai napig működik ott egy presszó. Az egy presszó volt?
2: Nem.
1: Tudod, melyikről van szó?
2: A zöld kancsóról beszélsz.
1: Igen, az.
2: Nem. Az ugye annak egy része nem is volt kereskedelmi rész, hanem ugye az árkádokat tulajdonképpen befoglalta ez a hely. Az eredetileg nem. Hát eleve ott kezdődik egyébként, befejezem a Röltex-es vonalat, az csak annyiból érdekes, hogy tehát magán a tervrajzon, ahol a házat tervezik, az egész nagy lakótelepi házat, ott be volt rajzolva az, hogy a Röltexen belül hol lesz az asztalka, ahol majd a méterárut vágják.
1: Nem bízták
2: annyira központilag tervezték. A kocsma az meg annyi, hogy természetesen kocsma az nem lehetett nem. Szocialista városban, de volt egy népbüfé, amiben ilyen meg volt szabva, hogy igen, itt van a hideg pult, a meleg pult, a nem tudom micsoda, és esetleg van valami ital, de az is ugye egy központi helyen, egy jól ellenőrizhető részen, és hát ez megint, hogy jönnek be a különböző vonalak, ugye ezt még a Sali Noémi mesélte egyszer, aki egy kávéház kutató többek között, hogy vegyük észre azt, hogy a háború előtt nagy asztaloknál ültek az emberek, és nagyon hosszú kávét ittak, amit kancsóból iszogattak, és órákon át tudtak beszélgetni. Hát a szocializmusban már presszó volt, ahol pici kis háromszög alakú asztalak, ha max. Egy pár ülhetett le mellé, nagyon rövid kávét bekaptak, és mentek tovább, tehát nincs szervezkedés, meg együtt beszélgetés.
1: Amely kávé nyilván karos kávégéből jött még. Ugye milyen?
2: Persze.
1: Az volt a klasszikus. Érdekes részed, és annó arra kimerült a kutatásod, hogy kik kaptak ott lakást? Ezek munkástelep volt ez? Vagy itt bárki kaphat, bárkinek kiutalhattak nyilván, tehát nem?
2: Hát maga a lakótelepnek voltak olyan részei, ahol mondjuk, hogy a nép fiai is kaphattak lakást, de azért például a kifejezetten ezeken a nagyon elegáns, szociál mértékkel mindenképpen elegáns épületben, ami a Őrsön nézett, ott azért megbízható, vagy arra érdemes elvtársak kaphattak lakást, legalábbis a kezdeti időkben.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, látjátok, van miről beszélni, pedig még csak az Őrsvezértere szélét említettük meg, de van itt templomséta, meg más típusú séta, vendégem Zubrecki Dávid, építészeti mesemondó. Van még egy kollégád, de őt úgy tudnám apostrofálni ezután szabadon, hogy zenetörténeti mesemondó. Megvan, kiről mesélek? Bősze Ádám esetleg?
2: Bősze Ádám, na, persze, így, na, jó. Igen.
1: Sokat volt abban a székben. Úgyhogy, de most az építészet a téma, és vendégem Zubrecki Dávid, vele folytatjuk hamarosan remek zenék után.
0: Manna FM, kanapé.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Better days are coming if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming. Better days are coming for you. So when the night feels like forever.

0: ünnep.
1: Ez a kanapé Pucatillával.
2: Szokásos a mondat, kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, megint remekelt a mi zenei szerkesztőnk, folytatjuk a beszélgetést. A vendégem az Zubrecki Dávid, építészeti mesemondó. Ugye, ha azt mondjuk, hogy őrs, akkor rögtön beugrik a két, volt a korábbi nagy áruház, a Sugár, a Sugár Baby, Liner Márta volt, talán emlékszel arra a hölgyeim, bugyurka haja volt, aki a korábbi reklámfilmben feltűnt, majd megérkezett ugye óriási, hát a szenzációként az a svéd bútor áruház. Ezeknek a helyén mi volt korábban? Azt, például a Sugár helyén mi volt, azt tudod?
3: Hát azt a helyet nagyon sokáig üresen hagyták. Tehát volt egy, volt egy terv már eredetileg is, hogy ez egy úgymond alközpontja lesz a városnak, és hát meg lehet nézni látványterveket, sőt makettek készültek arra, hogy hogyan is nézzen ki ez a tér, és hát egészen szürreális mai szemmel. Nagyjából ott az IKEA Sugár környékén, hát mai szóval azt mondanánk, hogy felhőkarcolók, tehát nagyon magas toronyházak, messze a lakótelep fölé.
2: 15 emeletes?
3: Nem, hát annál is magas. Annál is magas. Nem tudom, hogy emelet számot, de hát mondjuk ilyen 80 méter magasságú toronyházak lettek volna, a Budapest levéltárat tettek volna az egyikbe, a másikba az Ifjúságháza nevű felirat volt, ami azt jelenti, hogy még gőzünk nincs, hogy mi lesz ott, de úgy jól néz ki. És akkor ott valóban egy ilyen kereskedelmi központ lett volna ezen a részen, amit ugye ma az Árkád felé van egy darab híd, ami átköti a két épületet. Na, abban az irányban több híd is lett volna, viszont az Árkád helyén ott meg egy ilyen szórakoztató és sportközpont lett volna. Uszoda, sportpályák és így tovább.
2: Akkor már volt érdekes lakótelep mögötte? A túladalom?
3: Ez a tervben szerepelt a lakótelep, és tervben szerepelt ez a központ is. Sőt, van egy másik ilyen maketten, ahol szintén az van beírva, hogy a kőbányai oldal ott a Füredi utca lakótelepel szemben az az LT-nek lett volna egy kampusza, tehát hogy nekik lett volna fenntartva.
2: Egy kis városközpontot akartak
3: tulajdonképpen,
2: nem?
3: Abszolút ez volt az elképzelés. Ugye akkoriban az volt, ez a 60-as évekbe járunk, hogy kezdtek rájönni arra, hogy Budapest nagyon vízfejű, tehát mindenért be kell menned a belvárosba, és mi lenne, hogyha létrehoznának kisebb központokat, és az egyiket ide képzelték el.
2: Jó gondolat volt. Szerintem Kádár János, a korábbi pártvezér, nagyon szerette, nekem két emlékem van, egy híradó, hogy amikor átadták az aluljárót, ami metróhoz köthető volt, akkor, vagy csak arra látogatott, de hogy jött fel azon a lépcsőn, ez megvan vizuálisan, meg a Sugár átadásánál is ott volt. Pedig ez ritka volt, hogy ő mondjuk megy miatt szerette ezt a külvárosi teret. Ő nem egy ilyen belvárosi csibész volt, külvárosi csibész volt, de szerette ezt a teret, ez nagyon. Tudod, hogy ki kezdte a karrierjét a Sugár oldalában kazettáit árulva, és vitte nagyon magasra?
3: Hú, azt hiszem mást akarsz mondani, hogy kezdte a karrierjét, mert most ugye sokat emlegetnek egy politikust, aki Sugárban kezdte a karrierjét, de nem tudom, hogy ki ezek.
2: Lagzi Lajcsi ott kezdte trombitával, tehát ő kiállt, ő volt az első, aki utcán úgy zenélt, hogy engedélyt kapott, árulta a kazettáját, benne volt egy sors, mert fehér mercit lehetett nyerni, ott állt és trombitált, most a csemege sarkán, amikor még egy szinten alacsonyabb volt a Sugár igazából.
3: Na, ez kimaradt nekem.
2: Honnan? Milyen intervallumotől elállt a telt sétát? Tehát mettől, meddig? Most dátumra vagyok kíváncsi.
3: Ittőben.
2: Igen, igen, igen.
3: Hát említés szinten tulajdonképpen a 20. század elejétől indul, amikor még valóban idézőbetűve semmi nem volt itt. Ugye a hív az járt erre, de nem állt meg, tehát nem volt itt megállója a hívnek, csak egyszerűen átrobogott rajta. Viszont már akkor is izgalmas volt az a terület, mert ugye itt kezdődött meg a magyar repülés. De nagyjából ugye az Árkád mögötti területen, hogyha ismerősek azon a környéken, tudják, hogy van ott egy gyakorló utca, sőt ugye ezt a nevet viseli a lakótelep is. Hát ez azért gyakorló, mert hogy ez egy katonai gyakorló tér volt arra, és ott kezdte meg, ott voltak az első. Tulajdonképpen Magyarországon először ott szállt földrepülőgép. Van ennek egy emlékműve egyébként az Őrsön. Nagyon érdekes korszak lehetett. Tehát vannak például a Fortepánon archív fotók ezekből az időkből, hogy hát akkor a repülőtér nem az volt, hogy kimentem, vettem egy jegyet, és felszálltam egy repülőre, hanem kimentem, vettem egy jegyet, fölmentem a tribűnre, és megnézhettem, hogy ott esetleg egy repülő napon ott repülnek a repülők, és hát ez egy életveszélyes dolog volt, tehát tényleg rengeteg halálos balesettel, tehát egy nagyon komoly hőskor volt ez.
2: Nem gondoltam, ezt meg én nem tudtam. Viszont én ugye zuglói lettem, ezt mondtam neked, feljött előtt, a Zugló régi képeken című csoportnak tagja vagyok a Facebookon, imádom ezeket, és ott betették legutóbb, hogy na ki ismeri meg ezt a házat, és kiderült, a Cserepes ház volt, megvan a Cserepes ház neked?
3: Igen, persze.
2: És de bőven a lakótelep előtti korszak, és egy ilyen földutca, földszintes házakkal, és akkor ott nem jöttem rá, pedig ott tanultam még társastáncolni, és annó, és akkor megnéztem, és tényleg és ott megismertem. Szóval nagyon érdekes dolog ez, az, amit csinálsz, az is, úgyhogy kedves hallgatók, a következő beszélgetünk egy könyvről is, mert aki már most kedvet kapott, és még nincs türelme kivárni a következő sétát, ami majd megtudjuk, hogy mikor lesz, az már könyvbe is megveheti, de erről bővebben a zenék után hamarosan folytatjuk.
1: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A vendégem még mindig Zubrecki Dávid, építészeti mesemondó, nagyon tetszik ez a titulus, és hát, hogyha egy-egy ilyen sétára elmentek, jelentkeztek, akkor megtudjátok, mit is takar ez tulajdonképpen. Szóval az első három szegmensben beszélgettünk az őrsvezetés környékéről, de szigorúan a teljesség igénye nélkül. És itt van előttem egy könyvborító, Zubrecki Dávid, Séta az őrsvezetés terén, alcíme Nébüfétől a titkos sugárútig. Nébüfét megbeszéltük. Mi a titkos sugárút, el szabad mondani? Melyik?
2: El szabad mondani, annyira ez nem titkos. Az izgalmas, hogy ránézzünk a térképre, akkor látjuk, hogy, a Fehér út folytatása, az mértanileg nem a Nagy Lajos király útja, hanem annak lett volna szépen az őrsvezér útja, egy gyönyörű nyílegyenes folytatás, egy hatalmas nagy sugárút, meg is volt rá a terv. Ha megnézzük, az egy olyan széles út, majdnem, mint a Nagykörút. Egy kertvárosi környezetben családi házakkal körülvéve. Nos, erre vele ment volna előleg egy sugárút, és meg is volt a tervezése ennek a beépítési magasságával, és így tovább. Aztán ugye, ahogy az annyi minden másra jellemző az őrsvezér téren, néhány évtizedek később máshogy gondolták a város fejlesztését, és akkor azt idézőbetében ott hagyták, sőt, ugye egy hatalmas szalagházzal le is vágták az őrsről, és ott maradt egy ilyen kis izgalmas zárványként.
1: Mennyire beszélgetősek ezek a túrák? Tehát itt nagyon az, hogy te mész és beszélsz, vagy jönnek elő a vendégektől a látogatós élmények, tehát ez oda-vissza való beszélgetés?
2: Persze, rengeteget tanulok. Tehát, hogy ugye hiába készülök föl, hiába kötődöm személyesen egy helyhez, aki azt állítja, hogy mindent ki tud találni egy helyről, az hazudik szerintem. Mm-hmm. Tehát, hogy rengeteget tanulok azoktól az emberektől, akik oda kötődnek. Tehát van olyan, hogy valaki akár csak egy házból előjön, látja, hogy itt vannak emberek, mond egy érdekes történetet. Van olyan, hogy a sétálók közül mesél el valaki egy jó történetet. Például azt, hogy ugye, ahogy te is mondtad, most a Hév az őrsvezértéről indul, de ugye azt tudjuk, hogy valamikor nem onnan indult, hanem keletitől ment. Ugye az viszont az őrsvezér tér és attól befele a városba megvannak még a sínek, de nincsenek már fölötte ugye vezetékek. Azt hittem, hogy ezt azért szerelték le, mert hogy ott már nem jár ugye villamos meghajtású vonat, de aztán egy idős nyugdíjas BKV-s elmondta, hogy nem egészen így volt ez, hanem a 90-es években valamikor, míg hazamentek a munkából este, másnap reggel kijöttek, és éjszaka eltűnt több kilométernyi kábel.
1: Az egy jófajta nyersanyag, nem?
2: Micsoda súly, tehát ezt ugye nem egy ilyen kis tűnő bűnözők tüntethették el. Hogy így van-e vagy sem, meg hogy ki volt ez, miért volt ez, nem
1: azt
2: tudom.
1: Az jó.
2: De városi legendának tökéletes.
1: Ezek azok a sinek, amin jó pár éve egyszer elszabadult Cinkotán egy teherkocsi, és ott a fordulán, ott a Mexikóit környékén berongyolt valahova. Autóbemutató terem volt, szőnyegbemutató terem volt, ott azt a kanyart nem bírta bevenni.
2: Igen.
1: Ott a töltés mellett, ez egy szomorú apropója, amit mondtál, csak a sínek azok ott maradtak. Ugye azt mondhatod, hogy minden olyat szeretsz, ami nem szokványos, tehát nem a belváros, tehát nem a parlamentet akarod megmutatni, nem a városliget, tehát van még ilyen terv a fejedben, ami még csak tudod dolgozol, és ilyen, hát ilyen első hallása meghökkentő, de tök érdekes.
2: Hát volt sétám ugye Mátyásföldön, az valamennyire magát értetődő, hogyha valaki látta már. Van sétám Budafokon, Kőbányán dolgozom már jó ideje, nagyon szeretem.
1: Lementek a föld alá is?
2: Nem, az egy bevettebb dolog, vagy ez egy magát értetődőbb dolog. Én igazából azt szeretem megmutatni, amiket szinte mindenki láthat, tehát amiben tényleg semmi újdonság nincsen, de az ember mégis rácsodálkozik, hogy jé, ezt így is lehet nézni, ugyanazt a dolgot. Ugye most fog majd tavasszal megjelenni egy új könyvem, amin szintén nagyon hosszú éveket dolgoztam, a Hogyan nézzünk várost, az
1: ez
2: a címe.
1: Ez nagyon jó könyv. Hát ha előbb nem, akkor annak apropóján azért találkozunk egyet, mert éppen beszélgettem veled erről, hogy megyünk, és nem nézünk föl. Mindenki siet az utcán, és én képzeld el nekem, ugye a két gyerekem már felnőtt, ugye 23 meg 20, de tartottunk, amíg kisebbek voltak kiskamaszok, hogy legyünk turisták a saját városunkba, menjünk be. Nagyszerű. Elmentünk a Grincingi borozóba, ettünk, itt umulatunk, és szétnéztünk. Akkor nézzük meg ezt a részt, és a turisták voltunk a magunk városába, úgyhogy ez ez csináljátok, hallgatók, ez tök jó. Akartam amit kérdezni zárásképpen, picit hosszabb vagyunk, elnézést a kedves hallgatók, akik a zenét várják, de higgyetek el, ez érdekes. Tudsz arra mondani valamit, hogy volt-e ebben a körben, mint az Őrsön híres ember lakott-e, vagy nincs erre nézve adat? Az is lehet. Tehát valami híresség.
2: Én a hardware-rel foglalkoztam.
1: Értettem, jó.
2: Nem ezzel adom el azt.
1: Jó. Hát csak engem érdekel, hogy ki az, aki ezt választja, mert ugye a legtöbb híresség ugye bent a belvárosban, akkor volt egyszer egy kezdődő rádió, egy tévéadásom, a Damjanics utca a legemléktáblásabb utca, szinte minden volt, a ház, ahol 4 is van. Érdemes megnézni. Na mindegy, csapongunk itt össze-vissza, de hát ez egy ilyen adás, kedves hallgatók. A lényeg, ha van kedvetek, akkor az Zubrecki Dávid Séta az Őrsvezér terén című frissen karácsonykor megjelent könyvét, akkor keressétek, ebbe le is van írva nagyjából minden. Ha pedig részt akartok venni, akkor hát akkor tessék jelentkezni. Hol lehet jelentkezni? Mindenféle fórumon?
2: Hát a saját Facebook oldalamon és a honlapomon, ugye a zubreckidavid.hu.
1: CZ-vel írod, KI, és akkor eljutsz oda. És szerintem találkozom, hogy Dávidom, rengeteg séta van itt, erről beszélgetünk most a felvétel után, de most elköszönök, megköszönöm befáradtál a stúdióba, és hát éljen az Őrsvezértere.
2: Éljen. Köszönöm a meghívást.
0: Kanapé, Manna FM.

0: Az elmúlt egy órában az Zubrecki Dávid segítségével próbáltuk bejárni az Őrshöz terét, persze a teljesség igénye nélkül. Tessék ezt a könyvet beszerezni, és egy unalmas órába fölpattanni, megérkezni az Őrsre, és felfedezni mindazt, amit Zubrecki Dávid megírt ebben az igen remek könyvben. A következő órában étkezünk, témánk a Kádár étkezde, amelyet Gerendai Károly egy gondolata folyamán egyszer csak újra nyitott.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Tovább fokozódik a hőség. Stabil az ország energiaellátása, közölte a kormányfő. Bródi dalokkal kezdődik az idei Sziget Fesztivál. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Stabil az ország energiaellátása, teljes kapacitással termel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter arról is beszámolt, a lakossági és vállalati megtakarításoknak köszönhetően tegnap 500 megawattal kevesebb áramot fogyasztott az ország a tervezetnél. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, mondta szintén a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta azt is, hétfőn a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. Kitért arra is, hogy különösen este 6 és 9 óra között lehetőség szerint mindenki, beleértve a cégeket és intézményeket, önkormányzatokat próbálja jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását. Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes. A köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök jelezte, holnapra a Sándor Palotába Magyar Péter mellett meghívta a parlamenti pártok frakcióvezetőit is, hogy közvetlenül tájékozódhassanak és kérdezhessék a kormányfőt. Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban a jövő hét első 3 napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. Zuhanyzó konténereket telepítenek és megnyitják a közintézményeket Pakson, hogy az atomerőmű leállása miatt kieső melegvízszolgáltatást pótolják. A mozgásukban korlátozott lakók a családsegítő munkatársaitól kapnak segítséget. Egy hét múlva a Bródi dalok napjával kezdődik a Sziget. Az egyhetes fesztivál mínusz első napján a 80 éves zeneszerző előadó életművét idézi meg több mint 40 fellépő. Az idei programok között a koncertek mellett táncos, színházi, irodalmi és sporteseményekkel is várják a látogatókat. A Green Szigeten a fenntarthatóság és környezetvédelem, a civil sziget programokon pedig egyebek között a mentális egészség, az állatvédelem, az emberi jogok és még a biztonságos bulizás is téma lesz. Megkezdődik a Kiskunfélegyháza-Orosháza vasútvonal felújítása. Emiatt holnaptól 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szentes között. A munkálatokról és az azokkal kapcsolatos közlekedési változásokról részletes felvilágosítást a MÁV Inform honlapján lehet olvasni.
1: Időjárás.
2: Tovább fokozódik a hőség, országszerte süt a nap, északnyugaton gyengén felhős az ég. Délután az északi és a dunántúli középhegységben előfordulhat zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható. Hasonló időre készülhetünk a jövő héten is, szerdán csütörtökön 42 fokkal tetőzhet a kánikula.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: A következő órában egy igazán legendás vendéglő, vagy inkább étkezde a vendégünk, a Kádár étkezde. Abból az apropóból, hogy tavaly ősszel Gerendai Károly gondolt egyet, és újra nyitotta. Zene, aztán irány a Kádár étkezde a Klauzál tér, és aki ott vár minket, Gerendai Károly.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: into your life. Ez a kanapé Pucatillával.
1: Időutazás kellős közepén vagyunk, sok cikk írta ezt az elkoptatott közhelyet, de a közhelyek azok általában igazak. Klauzál tér, a legpestibb tér, a legpestibb utca mellett, a Király utcától nem messze, és a Kádár étkezde. És amikor 23-ban jött egy hír, hogy valaki fantáziát lát a Kádár étkezdébe, akkor megörültem, és akkor ez a valaki kiderült, hogy kicsoda, akkor még jobban, hogy miért, ezt majd elmondom. Mellettem ez a bizonyos valaki, Gerendai Károly, aki hát látott némi fantáziát ebben a Kádárban. Kezdjük az elején. Ez egy üzleti lehetőség, küldetéstudattal, vagy csak küldetéstudat, amire ezt az egészet újra nyitottad?
2: Én azt hiszem, hogy a második, vagy legalábbis abban bíztunk, hogy azért a Kádár legendája van annyira erős, hogy lesz rá érdeklődés is a látogatók vagy a fogyasztók részéről, és eddig azt gondolom, hogy az idő minket igazolt. Ez egy másik kérdés, hogy nyilván egy ekkora helyen, ráadásul úgy, hogy csak ebédre vagyunk nyitva, nagy üzletet nem lehet csinálni, de szerencsére eltartja magát a hely, és azt látom, hogy ilyen szempontból azzal, hogy egyszerre megmentettünk egy tényleg gasztronómiai legendát és újraélesztettünk, azzal nem csak egy missziót vállaltunk magunkra, amit finanszírozni kell, hanem kitermeli a költségeit is.
1: Azt tisztáltuk az elején, hogy ez nem Kádár János, hanem Kádár Béla az első tulaj, ha fiatalabb hallgatókat esetleg összekötik a Kádár korral, persze már a Kádár korban is működött. Mit hittél, amikor az első rolót felhúztad, vagy kinyitottad, hogy mennyire kell ebbe belemenni? Általában a tulaj, az utolsó tulaj 2020-ban úgy hagyta itt, hogy bezárt és itt hagyott mindent.
2: Így van, szerencsére az eredeti bútorok, sok minden itt maradt. Más kérdés, hogy mondjuk abban az állapotában sajnos a mai szabályoknak, előírásoknak már nem felelt volna meg, hogy újra tudjuk úgy nyitni, hiszen az a konyha, úgyhogy nem voltak megfelelő előkészítők, meg hát egyáltalán 40-50 éves eszközök voltak, és így tovább, ezekkel már nem lehetett újra éleszteni egy az egyben ugyanazt, hanem egy picit át kellett alakítani ahhoz, hogy elférjen a mai előírásoknak megfelelő konyha, ráadásul meg kellett vásároljunk mellette még egy kis lakást, amivel összenyitottuk, és így hátul a konyhateret is meg tudtuk növelni, elől pedig egy picit a vendégteret, de azt gondolom, hogy hangulatában, jellegében, étlapjában, felszolgálás stílusában mindenben megpróbáltunk azért a hagyományokhoz ragaszkodni, és tényleg azt a Kádárt nyitni újra, ami ennek régen ismerhették az emberek.
1: Az a Kádár, mi most ezen az új helyen vagyunk, ugye a bővítményben van tulajdonképpen, sokkal kisebb volt a Kádár. Ez szempont volt, hogy maradjon, tényleg 5-kor bezár a hely, vasárnap, hétfőn nincs itt a hely. Tehát, hogy ezeket a hagyományokat is átvettétek a múltból.
2: Igen, bár hozzáteszem, hogy azért hosszabb távon én abban gondolkodom, hogy első körben megpróbálunk majd talán reggelire is kinyitni, későbbiekben meg lehet, hogy vacsorára is, hogyha úgy látjuk, hogy lesz rá igény. Ezt azért nehéz megmondani, mert sose volt, tehát ilyen szempontból ezt most majd tesztelni kell, hogy mire van, mire nem igény, de egyelőre azt látom, hogy az ebéd az jól működik, és tényleg napi 4-5-ször is megforgatjuk az asztalokat. Itt ugye azért ez továbbra se nagy hely, tehát aki nem járt itt, azért ezt úgy kell elképzelni, hogy 44 embert tudunk leültetni, és hát szerencsére ez általában naponta többször is megtörténik, hogy egy-egy székre leülnek emberek. Egyébként pedig azért a működési modell olyan, hogy ugye egy csapattal 5 napot tudunk, és mivel ugyanaz úgy tűnik, hogy csak ebéd, akkor az csak néhány órára vagyunk nyitva, de ugye már kora reggeltől benn van a csapat, és készíti elő az ebédre az ételeket, úgyhogy ahhoz, hogy ennél hosszabb nyitvatartás legyen, ahhoz már váltó személyzetet kell majd fölvenni, és ezen gondolkodunk, hogy mikor van értelme meglépni ezt egyáltalán a mai munkaerőhelyzetben, mikor hogy lehet megtalálni a megfelelő személyzetet, másrészt meg, hogy ez ne legyen az, hogy akkor egy picit, mert hogyha nem ugyanazok az emberek készítik az ételeket, akkor abban ugye lehet különbség, miközben a Kádárnak azért eléggé emblematikus ételei voltak, amit tényleg az előkészületek során hosszasan azzal foglalkoztunk, hogy egyáltalán reprodukáljuk azokat az ízeket, azokat az ételeket, amik annó voltak, úgyhogy ebbe a régi törzs vendégeket bevontunk, gasztroszakértőket bevontunk, hogy minél inkább ebből a szempontból is tényleg azt az élményt adjuk az embereknek, amire régről emlékezhettek.
1: Kis kulisszatitok, mi reggel 9 órakor, én késtem pár percet, 9 óra pár perckor beszélgetünk, a hely még nincs info, de gyanítom, hogy nem 9-re jött a személyzet sem. Visszatérve a reggelihez, hagymásvérrel kínáltak minket, amit most sajnos nem tudunk elfogadni, de viszonylag leteszteljük, hogy legyen reggeli. No, innen folytatjuk, a vendégem Gerendei Károly, a témánk pedig az újraindított Kádár étkezde Budapest belvárosában, a legpestibb téren, a Klauzál téren.
0: Kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.
3: Csak

0: Ez a kanapé Puccatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, remélhetőleg folytatjuk a beszélgetést Gerendai Károllyal. A témánk pedig az újraindított Kádár étkezde, ugye egy bő 3-4-3 hónapja van nyitva. De most látom mögötted, hogy a kassa az megmaradt az ajtónál. Ugye itt mindig az volt a módi, hogy a tulaj ott ült, és akkor miután a pincérhölgyek elmondták, hogy a jatt az nincs benne az árban, a blokkban, utána kellett oda járulni és áldozni, ez is megmaradt. Mik voltak az első vélemények? Szóval, hogy mondjam, tehát abban az időben nyitottad meg újra ezt az éttermet, amikor zártak be az éttermek. Tehát ugye a Covid utóhatása azért még itt volt, rengeteg étterem most is zárva van. Mik volt az első vélemény? Gratuláltak, kicsit furcsálották az egészet, szurkoltak?
2: Azt látom, hogy nagyon pozitívan fogadták már magát a hírt is, hogy újra nyit majd a Kádár, és nagyon sokan leszólítottak az utcán, a benzinkútnál, különböző helyeken, és kérdezték, hogy na, mikor nyit már a Kádár. És amióta megnyitott, azóta is van egy ilyen alapvetően pozitív fogadtatása, és tényleg azt gondolom, hogy szeretik az emberek, nagyon sokan a régi törzs vendégek közül is visszatértek, és itt a környékbeli, akár idős emberek, hogyha eljössz ide egy ebédidőbe, akkor azt fogod látni, hogy nagyon érdekes és a korosztály összetétele is a látogatóknak, mert azért ma már kevés étteremben látod azt, hogy mondjuk ilyen 70 vagy akár a fölötti korú emberek étterembe járnának, ide meglepő módon sokan visszatértek akár a régiek közül, és hát természetesen közbe jöttek az új vendégek is, illetve megint egyre inkább kezdenek rátalálni a turisták is, mert nyilván közben ez a környék is egy picit átalakult ilyen szempontból, és ugye itt ez lett Budapestnek egyfajta ilyen szórakoztató negyede itt a környező részek, és emiatt így egyre többen találnak ránk, vagy így tévednek ide be akár vendégek, külföldiek is. Az mindig feltűnő, hogy sokszor sor áll a bejáratnál, hiszen ugye itt úgy működött mindig, hogy ilyen érkezés alapon jöttek a vendégek, és akár összeültették őket egy-egy asztalhoz, úgyhogy idegenek egymás mellé leültek, ha ott még volt egy asztalnál szabad hely. Ezt azt gondolom, hogy nagyon sokan kifejezetten szeretik és élvezik, meg hát volt olyan is, hogy mondjuk akár olyan visszajelzést kaptunk, hogy valaki nem értette ezt, hogy mi az, hogy oda akarnak ültetni valakit az ő asztalához. Úgyhogy
1: de ez jó ilyen, az ember lehet nyitott, mert ugye olyan, egy lakásétterem, hogy ott is összeültettek idegenekkel. Itt elindult egyfajta beszélgetés is. Az attól félünk, vagy félsz-e attól, vagy tartunk, vagy elvár dolog, hogy a turisták ezt is olyan szinten megszállják, mint mondjuk a Széchenyi fürdőt, vagy mondjuk a nem messze lévő New York kávéházat, nem tudom, látod a nappal, bekerült valami gájba, és hát néha blaháig áll a sor.
2: Nem, abszolút nem elvárás, inkább csak azt látom, hogy azért a budapesti vagy a hazai gasztronómiában jellemzően azok a helyek tudnak rentábilisan, üzletileg is sikeresen működni, ahol nem csak a hazai fogyasztói keresletre tudnak építeni, és ebből a szempontból a Kádár tényleg egyfajta történelem, amit azért korábban mindenféle guide-okba bekerült, mint az egyik legtipikusabb ilyen klasszikus budapesti vagy magyar konyhás étterem, ezért van, hogy úgy elkezdtek újra ránk találni külföldiek is, de én annak kifejezetten örülök, hogy azért itt a döntő többsége az inkább magyar és inkább törzs vendég a látogatóknak, mert megváltozik egy picit a hangulata azoknak a helyeknek, ahonnan eltűnnek a magyarok, és azonnantól nem tud egy igazán autentikus Kádár életérzést adni.
1: Ez így van. Azt olvastam, hogy neked egy másik hasonló étterem, a Fülemüle volt a kedvenced, sőt, azt is mondtad, hogy ott talán még jobb volt a sólett is. Ez a sólett, amit itt októbertől árulnak, már elérte a Fülemüle szintjét?
2: Nem teljesen ugyanaz az irány, de azt gondolom, hogy szerencsére ez is jó. Ez még régen, amikor én fiatalabb voltam, és a barátaimmal rendszeresen jártunk sóletezni, akkor volt mindig egy ilyen szakmai vita köztünk, hogy hol a legjobb a sólet, mert mindenkinek megvoltak a maga helyei, amit így preferált, és én ebből a szempontból Fülemülés voltam, akkor ugye az Inger úrékhoz jártam, mert nekem az jött be a legjobban az a faj, a sólet, az egy kicsit jobban be volt sütve, mint az itteni sólet, de azt gondolom, hogy alapjaiban azért nincs nagy különbség, és szerintem aki szereti a sólettet, azért az itt is biztos, hogy jó sólettet fog találni, de ez is egy dilemma volt, hogy szabad-e ezen változtatni, és elvinni egy picit más irányba, vagy nem. Próbálkoztunk is az elején, csináltunk ilyenre, olyanra, de aztán végül abban maradtunk, hogy így próbálunk a hagyományokhoz minél közelebb maradni.
1: Egy békebeli helyen, egy békebeli emberi téma, hogy arról vitatkoztak az emberek még annó, hogy jobb a só lett itt vagy ott, jobb a só lett, de szép idő volt. Azon, hogy nem folytatjuk Károlyjal, a következő arra leszek majd kíváncsi, hogy hogyan sikerült személyzetet verbúválni, és hogy mennyire szívesen jöttek az emberek. Zene, aztán folytatjuk ezt a remek témát.
0: Kanapé, itt a 98.6 Manna

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Ez a kanapé Puc Attilával.
1: Remek zenék után vagyunk ismételten, a vendégem mindig Gerendai Károly. A titulust kerestem hirtelen, de hát most nem kezdek el. A Kádár étkezde újra nyitva, és étkezde, ugye ez nagyon fontos, nem étterem volt, ez valami étkezde volt, ugye. No, mennyire sikerült könnyen verbúválni személyzetet, ugye manapság ez nehéz dolog, hogy az, aki tényleg dolgozik, az nehéz megtalálni, sőt úgy hallottam, hogy Bíró Lajos környezetéből is jött valaki, az pedig egyfajta garancia már, hogy akkor itt valami nagyon remek dolog történik.
2: Igen, hát itt a Kádár esetében ugye nem csak arról volt szó, hogy kell majd személyzet, hiszen minden étterembe kell személyzet, hanem hogy olyan személyzet kell, aki érti és tudja azokat a hagyományokat tiszteletben tartva működtetni majd a Kádárt, hogy mi a Kádárt szeretnénk újra nyitni, nem egy másik éttermet csinálni Kádár néven, hanem itt a cél az, hogy megpróbáljuk ugyanazt az élményt adni, mint amit régen jelentett ez a hely, és ehhez mind a séf oldalon olyan szakembert kellett találni, aki érti és tudja ezeket a házias ízeket, magyaros konyhát úgy művelni, hogy egyébként, hiszen az is fontos dolog, hogy a Kádárban ugye azon fölül, hogy van persze egy valamilyen alapmenü vagy étlap, de itt azért rendszeresen napi ajánlatok vannak, folyamatosan változik az étlap, és ehhez nem lehet azt mondani, hogy hát volt egyszer egy receptúra, amit elkészítünk mindig újra és újra, hanem ehhez olyan szakember kell, aki mindig az új ételeket is úgy tudja elkészíteni, hogy hasonló stílusban, hasonló ízvilágban. Úgyhogy ez egy fontos kritérium volt, illetve nyilván a pályán is fontos volt, hogy azért itt volt egyfajta felszolgálási stílus, volt egyfajta hangulata a helynek, és azért olyan embereket próbáltunk találni, akik ezt jól tudják, ezt a műfajt. És végül is igazából a két vezetőt, akár az üzletvezetőt, akár a konyhavezetőt, a séfet, valóban Bíró Lajos volt kollégái közül találtuk meg, mert Gábor úr is, aki a pályáért felel, meg a Béla úr is, aki a konyháért, ők mind a ketten sok évig dolgoztak a Lajos mellett, aki ugye egy ilyen ikonikus figurája ennek a magyaros házias vendéglátásnak.
1: Nagyon sokszor szerepelt ebben a műsorban, ugye a magyar gasztronómia fenegyereket, és ugye itt is vissza már a beszédben Béla úr, mert ez is, hogy beülünk, és már is egy picikét átalakunk. Hogyha egy szóval kellene ezt a helyet jellemezni, akkor mi lehetne az otthon? A te fejedben van, arra vagyok kíváncsi, otthonos. Németül azt mondaná, hogy gemütlik, csak ez egy lefordíthatatlan szó, nincs ilyen magyar szó. Tehát ez igazából ugye most nem, nincs éppen tele, mi ketten ülünk itt, késznek a konyhá, de már a hangulatában érzem, hogyha tele van, akkor sikerült ugyanazt a hangulatot visszahozni. Tehát szerinted mi az egy szó, ami ezt jellemzi?
2: Ha van ilyen. Hát én szerintem önmagában az, hogy itt tényleg megállt az idő, de nem azon a módon állt meg az idő, hogy akkor ez most ilyen csak egy ilyen retro múzeum, vagy egy nem tudom, bár a falakon nyilván azok a régi képek a régi vendégekről, az azért egy picit egy ilyen időutazás is, hanem hogy egy kicsit kizökkensz az időből, tehát hogy van ez az egyébként pörgős, rohanós életünk, amilyen ma a világunk, és akkor amikor ide valaki beül, akkor még úgy is, hogy azért itt, ha sokan vannak, akkor nyilván van egy ilyen alapzsesgés, de hogy mégis valahogy úgy kiszakadsz ebből a történet, és egyszer csak így azt látod, hogy azokat az ízeket, amik így akár a gyerekkor vagy a nagymama ízei kapom egy olyan közegben, ahol így valahogy az emberek ezért jöttek, és ennek akarják átadni magukat, és nem hozzák feltétlenül magukkal a mindenféle gondjaikat, nem mindenki az aktuál politikáról, vagy a nem tudom miről beszélget, hanem a régi időket idézi föl. Tehát, hogy ettől van valahol szerintem egy ilyen különleges feeling ennek a helynek.
1: Folytatjuk, kedves hallgatók, a következő az étlapot is megnézzük, hogy mik azok a kaják, amik soha nem hiányozhatnak, illetve kíváncsi leszek még akkor, hogy mennyit gondolkodott kár, hogy ezt megvegye vagy ne vegye meg, impulzus vásárlás volt, vagy esetleg komoly döntés, de most előbb zenélünk, aztán folytatjuk.
0: Kala.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: A kedves hallgatók, amit zenét hallgatatok, mi bekértünk egy étlapot, és hát a média törvény miatt konkrét árakról nem annyira beszélhetünk, de azt elmondom, hogy hát nagy, az árak is gemütlik, nagyon barátiak az árak, és a választék pedig hát egy hagyományos kádár étkező választék. Mi ez az étel, ami mondjuk minden nap van, vagy ami nagyon sokat szerepel az étlapon?
2: Hát van néhány ilyen signature fogás, ilyen a macesz gombóccal a húsleves, vagy a sólet, vagy adott esetben a székelykáposzta, vagy a paprikás csirke, tehát vannak olyanok, amik azért nem nagyon változnak, és általában így hetente nagyjából a 40%-a az, ami mindig megújul az étlapnak, hiszen rendszeresen visszajáró, akár napi szinten visszajáró vendégeink is vannak, akiknek nem lehet mindig ugyanazt adni, mert akkor egy idő után nem jönnek, de egyébként tényleg az összes ételünk, amiben gondolkodunk, azok valamennyire alapjaiban azon alapulnak, ami a régi kádár receptúrák, vagy régi étlap volt, hiszen szerencsére ezeket megörököltük, ezeket a dolgokat is. Az egy másik kérdés, hogy nyilván a séf a saját ízlését, vagy egy picit modernizál akár olyan dolgokat, ami hiszen ma már nem minden zsírral készítenek, ma már nem mindent, nem tudom, tehát azért ebből a szempontból a konyha kultúra is egy picit változott.
1: Pedig önbizza szabad ne felejtsd, hogy a zsír az egészségesebb, mint az akármilyen módon, mondom, préselt olaj. Tehát ez nem baj, ha zsírral főzni, de itt azért egy...
2: Használunk itt is, nem erről, csak azt mondom, hogy változtak az ezzel kapcsolatos igények, vagy egyáltalán a világ, tehát azért mondom, hogy bizonyos dolgokban nyilván nem teljesen ragaszkodunk a régi receptúrákhoz, de a végén, amit kap a vendég, azért az alapvetően ezt rendszeresen meg is kapom, hogy hát fantasztikus, hogy tudjuk azt megcsinálni, hogy még 30 év múlva is ugyanolyan, mint volt, vagy a, nem tudom, tehát hogy szerencsére azért az emberek a végén, amit kapnak, abban nem érzik azt, hogy érdemi változás lenne, csak nem mondom, hogy mindenütt, hiszen hát gondolj bele, mondjuk a régi alapanyagok közül a nagy része már azoknak a cégeknek nincs is, akik azokat adnó gyártották, hanem hát ezeket nyilván mai alapanyagokkal kell pótolni.
1: Közben beszélgetünk, kijött ide egy tálhagymásfél, az maga illatával együtt, és hát rögtön az ember ott az a kezdete, nagyon-nagyon frankó volt állva. Törzs vendégek már vannak azért? Nyilván nem vagy napi szinten, itt gondolom megy az üzlet, de hogy már vannak, akiket ismernek, akik visszaszoktak, vagy újra ide szoktak?
2: Abszolút, szerencsére. Tehát így vannak tényleg olyanok, akik azt gondolom, hogy heti vagy akár majdnem napi rendszerességgel járnak, hiszen én nem tudok itt lenni rendszeresen, tehát én nyilván néhány hetente jövök csak el általában, vagy családdal, vagy barátokkal akár enni is, de azt látom, és hát a kollégáktól azt hallom vissza, hogy egyre inkább kezd kialakulni már egy új törzsvendégkör is, illetve a régi törzsvendégek közül is szerencsére sokan visszajárnak, úgyhogy szerintem körülbelül a fele minden nap a vendégeknek az ismerős arc, akik újra és újra jönnek.
1: Ez nagy dolog, mert ugye 5 évet nem volt nyitva, és jönnek vissza a régiek. Én azt hallom, hogy szükség van ilyen helyekre, ugye, mint ahogy ezeket a helyeket elfelejtettük, bezártak ezek, és újra térünk vissza. Emlékszem, amikor bejött a híres üdítőnek az összes termék, elfelejtettük a márkát, a Traubit, és látom, itt azért van most Traubi szóda, és ennyi reklám, engedtessék meg nekem, hogy azért visszajönnek az új ízek. Több ilyen helyekre most, mint vendéglátó szakember kérdezlek, azért Budapest még elbírna több ilyen helyet. Például Fülemüle zárva van a Kőfaragó utcában. Van ilyen terv a fejedben, vagy nincs?
2: Hát igazság szerint valóban még szerintem elbírna a város több ilyen helyet, csak sajnos azért az utóbbi időben azt láttuk, hogy inkább a vendéglátás szenvedett, és egyre több hely zárt be, tehát itt az a kérdés, hogy a kereslet a másik oldalról hogyan alakul majd, mert önmagában erre a típusú vendéglátásra, ami ez a klasszikus jó árérték arányú picit ilyen házias magyaros konyha, erre szerintem van igény a magyarok részéről is, meg akár a turisták részéről is. Az, hogy mennyi helyet tudna még elbírni a város, ezt nehéz megmondani, már ebben az kell, hogy a kereslet is alakuljon. A konkrétan a Fülemüle szerintem is egy olyan pontja a városnak, amit érdemes lenne akár ezen egy picit elgondolkodni, de azért én most egyelőre pont azt ígértem a kollégáknak, mert az elmúlt 2 évben mi most egy csomó új projektbe fogtunk bele, hogy most egy picit lassítani fogunk, és így inkább rendbe tenni azokat a dolgokat, amikkel már működünk, mert hogy azért most hirtelen nagyon sok új egységünk lett, ahol még sok-sok finom hangolásra van szükség. Aztán az, hogy a későbbiekben mit hoz a jövő, azt nem tudom, de abból a szempontból bárki másnak egy jó példa lehet a Kádár, akár abban, hogy a Fülemülében gondolkodjon, vagy más ilyen régi klasszikus helyekben, hogy látszik, hogy aminek megvan ez a fajta nimbusza, és még emlékeznek rá az emberek, és jó emlékeik vannak róla, azoknak nagyobb esélye van, hogy újra sikeresen működjenek, mint amit a nulláról kell felépíteni.
1: Itt kell befejezni, de folytatjuk. Én tényleg tök őszintén gratulálok az egészhez, megörültem annak, mikor a neved felbukkant a Kádár mellett, az egyfajta garancia volt. Legközelebb bejelentkezünk a bőség kosarával, és akkor a hagymásvét is megkóstoljuk, szóval hamarosan jövünk, megbeszéljük a kicsit az ételekre fókuszálva, de köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltál, ugye szét zsúfolt napjaidban, és hát mit kell kívánni, az, hogy a Kádár innentől kezdve, akkor amíg mi érünk, az akkor menjen. Ez nem egy lehetetlen kívánság, nem?
2: Ez abszolút, köszönöm.
1: Akkor így lesz a kávédarálóban is, mint a háttérben. Kedves hallgatók, gyertek, nézzétek meg, ne csak nézzétek, üljetek be, a hangulat ugyanaz, egy picikét bővített, nézzetek szét a falakon, kik voltak itt előttetek, nagyon nagy nevek is vannak, most csak körbenézve, most nem mondok neveket, el kell jönni, enni, mulatni, megnézni. Köszönöm szépen, Károly, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.
0: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: ki a Green Sommelier, hogy pontosan mit jelent, most az hamarosan kiderül.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tovább fokozódik a hőség. Stabil az ország energiaellátása, közölte a kormányfő. Bródi dalokkal kezdődik az idei Sziget Fesztivál. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Stabil az ország energiaellátása, teljes kapacitással termel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter arról is beszámolt, a lakosság és vállalati megtakarításoknak köszönhetően tegnap 500 megawattal kevesebb áramot fogyasztott az ország a tervezetnél. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, mondta szintén a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta azt is, hétfőn a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. Kitért arra is, hogy különösen este 6 és 9 óra között lehetőség szerint mindenki, beleértve a cégeket és intézményeket, önkormányzatokat, próbálja jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását. Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes. A köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök jelezte, holnapra a Sándor palotába Magyar Péter mellett meghívta a parlamenti pártok frakció vezetőit is, hogy közvetlenül tájékozódhassanak és kérdezhessék a kormányfőt. Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban a jövő hét első 3 napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. Zuhanyzó konténereket telepítenek és megnyitják a közintézményeket Pakson, hogy az atomerőmű leállása miatt kieső melegvízszolgáltatást pótolják. A mozgásukban korlátozott lakók a családsegítő munkatársaitól kapnak segítséget. Egy hét múlva a Bródi dalok napjával kezdődik a Sziget. Az egyhetes fesztivál mínusz első napján a 80 éves zeneszerző előadó életművét idézi meg több mint 40 fellépő. Az idei programok között a koncertek mellett táncos, színházi, irodalmi és sporteseményekkel is várják a látogatókat. A Green Szigeten a fenntarthatóság és környezetvédelem, a civil sziget programokon pedig egyebek között a mentális egészség, az állatvédelem, az emberi jogok és még a biztonságos bulizás is téma lesz. Megkezdődik a Kiskunfélegyháza-Orosháza vasútvonal felújítása. Emiatt holnaptól 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szentes között. A munkálatokról és az azokkal kapcsolatos közlekedési változásokról részletes felvilágosítást a MÁV Inform honlapján lehet olvasni.
1: Időjárás.
3: Tovább fokozódik a hőség, országszerte süt a nap, északnyugaton gyengén felhős az ég. Délután az északi és a Dunántúli középhegységben záporzivatar előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható.
1: Manna, ez a kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en.
0: A következő órában Farkas Fruzsina érkezik a stúdióba, aki Green Sommelier, hogy pontosan mit jelent, ez hamarosan kiderül. Annyit azonban már most elárulok, hogy beszélgetünk kombucsáról, fermentálásról és még sok minden másról. Zene, aztán jön Fruzsina.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor folytatjuk a kanapét. Amint hallottátok, igen, remek a témánk, aki személyesen itt van, Farkas Fruzsina, a Green Sommelier. Hogy hogyan találkoztam én veled, igazából ezt a zenék alatt beszélgettünk. Én egy hirdetés futott fel nekem, fermentálás, egészséges italok, no alkohol. Hú, mondom nekem, ezzel a hölgyel beszélnem kell. Felhívtam, és már is itt van a stúdióban, majdnem Bukarestből érkezett. Szakma jutott Bukarestben, azt szabad kérdezni?
2: Igen, ott van egy fine dining étterem, és nekik csináltunk alkoholmentes italpárosítást, meg mindenféle fermentált italalapú koktélt.
1: Mert arról beszélgettünk, hogy a tudásod a te terméket tulajdonképpen.
2: Tehát igen.
1: No, kezdjük akkor az elején, hogy a szomeliéként kezdtél, aztán lettél green szomelié. Fogalmazzuk meg, hogy ez a green, ez hogy került oda a szomelié elé?
2: Hát igazából azért került oda, mert alapvetően a környezetvédelem és a természetvédelem így végigkísérte az egész életem sorát, és hogy az számomra az egyik legfontosabb ilyen életcélom, hogy valamilyen módon tudjam segíteni a környezetünk gyógyulását, és a green az igazából erre utal. A green szomeliéség pedig, hogy leginkább természetes és fermentált italokkal dolgozom. És amikor azt mondom, hogy fermentált, akkor itt nem alkoholos fermentációról van szó, hanem mindenféle házilag készített fermentált üdítő, mint a kombucsa vagy a vízikefír, ilyen különböző probiotikus üdítők.
1: Na már meg is mondtad, hogyan kell ejteni akkor, hiszen akkor szakember tudjuk, nem a kombuha, kombucsának.
2: A kombuha is abszolút helyes ejtés, tehát lehet bármilyen módon ki lehet ejteni.
1: Én a Leálpiac mellett nőttem fel a Visegrádi utcában, és emlékszem, az időpont a 90-es évek vagy 80-as évek vége, mikor a kombucsa megjelent, ugye valami nagyon furcsa állagú valamit árultak ilyen dunsztos üvegbe, nem volt szabad hozzáérni fémmel, ezt még úgy tudom, nem, ez igaz vagy nem, mindjárt elmondod, és hogy akkor az anyukám hazavitte, és akkor valami nagyon ilyen sejtelmesen finom, ilyen kicsit ecetes üdítő italt lehetett nyerni vele. Laikusan fogalmaztam, mi az a kombucsa tulajdonképpen?
2: Amit leírtál, ez amúgy abszolút igaz, egy fermentált tea alapvetően. Itt a fermentáció az azt jelenti, hogy erjesztett, ez a kettő szinoníma. Azt jelenti, hogy van egy alapanyagunk, ami különböző mikroorganizmusok segítségével átalakul, és a végre egy másféle alapanyag jön létre. Tehát mi elindítunk egy fermentációt egy cukros teából, beletesszük a SCOBIT, ami egy szimbiotikus baktérium és élesztő kultúra, és ők megeszik a cukrot, és átalakítják probiotikumokká, savakká, és amikor mi megisszuk, azért természetesen alacsony lesz a cukortartalma, és egy ilyen enyhén pezsgő, savanykás, nagyon egészséges ital jön létre, amit nyugodtan fogyaszthatunk.
1: A puding próbálja az evés, a kombucsája pedig az ivás. Volt olyan kedves, és hoztál nekem ez saját készítésű, ez a palack.
2: Igen, ez most, abszolút házi.
1: Amíg meghoztam az adag, dobok egy kérést addig, hogy mennyire volt ez divat hullám, annó nagyon divat hullám volt, és hova jutott el a kombucsa? Még válaszolsz, addig én megkóstolom.
2: Igen, akkor jó hosszan válaszolok. 2500 évvel ezelőttről indulunk, amikor az első feljegyzése van a kombucsának. Az az eredet története, hogy a mai japán élő császár megbetegedett, és nem volt trónörököse, ezért nagyon-nagyon szerették volna, hogy meggyógyuljon, hogy nehogy kitörjön a háború. És emiatt mindenféle varázslót, orvost hívtak a birodalomból, és érkezett egy parasztember, aki a falujából hozott egy varázsitalt. És azt mondta a császárnak, hogy egy hónapig minden nap egy csészével igyon belőle, és az ő falujában mindenki 100 évig él, sosem betegek, és meg fog gyógyulni. És hát csodák csodájára meg is gyógyult a császár, nagyon gazdagon megjutalmazták ezt az embert, és elnevezték az italt róla. Úgyhogy a kombucsa az annyit tesz, hogy kombu teája, kombunak hívták ezt az embert.
1: Na, közben meg volt a teszt. Tényleg az ízvilág jött vissza, egy ilyen nagyon friss, egy ilyen nagyon nagy üdítő, el tudom képzelni, ez jól lehűtve nagy melegben mennyire jó lehet. Milyen élettani hatással bír, hogyha az ember ilyet fogyaszt rendszeresen?
2: Hát alapvetően a mikrobiomunkat segíti, tehát a szervezetünkön élő mikroorganizmusoknak az összességét sokszínűsíti, tehát megerősíti az immunrendszerünket, és ellenállóbbá tesz minket a különböző betegségekkel szemben. Hogyha sok ilyen probiotikumot fogyasztunk, akkor a bélflóránk egyensúlyba fog kerülni, és kiszorítják a patogén betegséget okozó baktériumokat, és ők fogják uralni nagyjából azt, hogy milyen ételekre vágyunk, illetve hogy hogyan bontjuk le azokat az adott ételeket.
1: Micsoda tudomány van egy pohár ital, vagy egy üveg ital mögött, közös hallgatók. Innen folytatjuk a témát, a vendégen Farkas Fruzsina, Green Sommelier. Beszélgetünk még a vízikefirről, meg workshopokról is, hiszen ezeket meg lehet tanulni otthon, meg sem kérem tiszteletem, hogy hogyan, az hamarosan kiderül. Zene, aztán folytatjuk.
0: Kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: a kanapé Puccatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét. A vendégem Farkas Fruzsina, Green Sommelier. Az előbb volt szerencsém, és még van is, viszek haza a feleségemnek is megkóstolni, és megkóstolni ezt a kombucsát. Ez az alapíz, mert azt én láttam mindenféle gyógynövény boltban, különféle ízesítésű, tehát ez maga az az íz, ami kijön abból a, hogy hittad azt, ami megeszi a cukrot?
2: Scoby.
1: Az az a medúzaszerű valami?
2: Nem, valójában a folyadékban lakik. A Scoby az a medúzaszerű cucc, ami lebeg, az egy cellulózból kiépített telep, ami segít szabályozni az oxigén mennyiségét, amire szüksége van az italnak.
1: Jó, jó, belementél itt mindenbe. Na, szóval ez akkor ez a naturális íz, ami létezik.
2: Ezt hát azért, nem teljesen, nem? Ez egy chai kombucsa, amit te kaptál, ami azt jelenti, hogy egy chai teát használtam alaptak, egy kicsit fűszeres van benne, találsz benne mindenféle fahéj, kardamom, rózsa, bors, fekete bors, mindenféle más ízvilágot, és gyömbér is van benne, úgyhogy ez egy kicsit komplexebb ital.
1: Tehát nincs köze a teának a teafűhöz most.
2: De egy fekete tea is adja az alapját, plusz a fűszerek.
1: Aha. Na, még olyat láttam, hogy, és azt mondom, nem is nézek utána, mert megbeszéljük, vízi kefír, vagy víz kefír. Ez pontosan mi köze van-e a tejhez, de mi az a vízi kefír, és az mire jó?
2: Semmi köze nincs a tejhez, nem kell félni a laktózérzékenyeknek, se nyugodtan fogyaszthatják. Egy fermentált limonádéról van szó, amiben tejsavas erjedés zajlik. És itt a tejsavat lehet egy picit összezavaró az emberek számára, de hát a kovászos kenyérbe és a savanyú káposztába szintén tejsavas erjedés zajlik, még sincsen benne tej, itt csak az íze miatt kapta ezt a nevet. Aha. Kicsit ilyen lágyabb, krémesebb ízvilága van. Uh-huh. És az egy japán kristálygomba nevű lebontó baktérium kultúrával készül, ami igazából az unokatestvére a kombucsának, csak még a kombucsába ecetsav van, leginkább azért addig a vízikefébe tejsav.
1: A savanyú káposzta is tejsavas. Én még középszinten nem éltem meg akkor, amikor végeztem, én élelmiszer analitikus vagyok, tehát laborban tettem az érettségét, 89-ben nem most volt. És a savanyú káposztát, hogyha van időm és kedvem, én csinálom otthon. Szóval. Az ember el se tudja képzelni, hogy tulajdonképpen mennyire egyszerű dolog savanyú káposzta, és hogy mennyire egészséges. Te magad ugye, azt olvastam alatt, hogy Párizsban tanultál, sok étteremben dolgoztál. Ott már az éttermi kultúrában ezek az egészséges dolgok jobban jelen vannak, mint Magyarország?
2: Nem? Nem, magyarok sokkal jobban szeretnek fermentálni, mint a franciák, kivéve, hogyha sajtokról vagy borról van szó természetesen, mondjuk a borba utolérjük őket. Szerintem nem, Magyarországon hatalmas kultúrája van alapvetően a savanyított ételeknek és italoknak. A kombucsa is, ahogy beszéltük az imént, hogy a 90-es években lett nagy trend. Egyrészt igen, másrészt évszázadok óta jelen van Magyarországon. Tehát ez nem egy ilyen új nyugati dolog, ami így bejött egészségtörökből.
1: Hol volt? Miért csak 80-as évek végén találkoztam? Akkor jött egy ilyen divat, vagy fölkapta valami?
2: Igen, igazából a 19. század végén lett egy leáldozás ezeknek az italoknak. Amikor megjelent az ipari forradalom, uh-huh. és az ipari mezőgazdaság miatt a mindenféle ilyen üdítőital, nekik az elődjeik, ezek a fermentált italok. Tehát a Coca-Cola eredetileg az egy gyökérsörszerű ital volt, amit házilag fermentálva lehetett készíteni, a gyömbérsörhez hasonlít, és a kombucsa, vízikefir társai minden kultúrában jelen voltak valójában. Uh-huh. Őket elfelejtettük és elveszítettük egy picit, így azért az elmúlt 100-150 évben nagyon megváltozott azt, hogy mit és hogyan eszünk, és ahogy egyre inkább centralizált az élelmiszerfeldolgozás, kikerült a kezünkből. De alapvetően itt van, és hogyha eléggé mélyen megyünk a feljegyzésekbe, akkor megtaláljuk, gombateaként hivatkoznak rá, és Magyarországon is otthonosan érezzük magukat ebben a témában, csak vissza kell őket hozni most.
1: Mennyire divatos dolog ez, mennyire van most benne az emberek agyában, hogyha 100 emberből, nyilván nem csinált ilyen felmérés, mert szerinted 100 emberből hány tudja, hogy mi az a kombucsa?
2: Hát, ez nehéz megmondani.
1: Van még dolgot bőven, nem?
2: Ki az, hogy tudja, hogy mi az a kombucsa, és hogy hallott-e már róla, azért nem ugyanaz. Tehát,
1: mondjuk hallott-e már róla, az lehet.
2: Hallott-e már róla, én azt mondanám, hogy talán ilyen 20-25%.
1: Van még dolgod, akkor bőven.
2: Igen, hát 5 év múlva ezt garantálom, hogy magasabb lesz ez a szám, hogyha rajtam múlik. Hát a kicsit a kombucsa készítés az olyan, mint a tudás megosztás, mert hogyha továbbadjuk, akkor csak több lesz belőle. Vagy mint a szeretet. Amúgy szeretet gombácskának is hívják amúgy ukránul, mert pontosan olyan. Átadom a szomszédomnak, átadom a tudást, ő is növeszti, otthon készíti, őnek is egyre több lesz, és akkor így a világban egy kicsit elterjed, és most nagyon nagy szükségünk van arra, hogy ez terjedjen, mert a bélflóránk sosem volt még ilyen ramaty állapotban, úgyhogy fontos, hogy ilyen italokat fogyasszunk.
1: Na, innen folytatjuk a ramaty állapot, mögé nézzünk egy picit, hogy minek nem köszönhető, hanem mi okozta azt, hogy ramaty állapotba került a bélfolánk. Zene, aztán folytatjuk, a vendégem Farkas Fuzsina, a Green Sommelier, vele beszélgetünk zenék után. Manna FM.

0: szerelmi.
1: Cross GPS.
2: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
4: Manna FM.
2: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Ez a kanapé Puccatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, olyan remek, amilyen italt én kaptam, ez is remek a kombó, minél bele is iszok, csak majd átadjuk a szót Fuzsinak. Ott hagytuk abba, hogy nagyon-nagyon nagy szükség van mostanság, hogy ezeket elővegyük, ezeket a régi tudás alapján működő jófajta és egészséges italokat, ételeket, mert ramatty állapotban van, hogy téged idézelek a bélfrulánk. Minek? Mi okozta ezt? Meg majdnem azt mondom, minek köszönhető? Mi okozta ezt, hogy így nézünk ki belül?
2: Hát a mi testünk az egy ökoszisztéma. A mi testünkre nyugodtan lehet úgy gondolni, mint egy erdőre. Onnan fogjuk tudni egy ökoszisztémának meghatározni az egészségét, hogy minél magasabb a fajoknak a sokszínűsége. Tehát minél féle élőlény van benne. És a mi testünkön belül, és úgy fogjuk tudni megállapítani azt, hogy mennyire ellenálló az immunrendszerünk, hogy mennyire sokszínű a bélflóránk. Csak a bőrünkön több mint 9 milliárd mikroorganizmus él, a bélrendszerünkben ennek a 100 000-szerese. Magányos perceitekben gondoljatok arra, hogy rengetegen vagytok.
1: Nem vagyunk egyedül.
2: Nem vagytok egyedül, egyáltalán nem vagytok egyedül. És viszont a mi testünk leköveti a bolygónak a változását, ami azt jelenti, hogy sajnos a globális felmelegedésre, hogyha nézzünk, akkor a mi testünkbe, egy modern ember testébe ez gyulladásos megbetegedésként fog jelentkezni. És amikor arról beszélünk, hogy az Amazonasba csökken a biológiai sokszínűség, halnak ki a fajok, ugyanaz történik éppen a bélrendszerünkben. Nagyon sok oka van, életmód, táplálkozás, az, hogy milyen ételeket eszünk és fogyasztunk, hogy azok hogy voltak termelve leginkább, tehát hogyha mi egy antibiotikumot kapott tehenet fogunk megenni, akkor az antibiotikum nem vesz el így az ételben, mi folyamatosan antibiotikumot eszünk, és ugye annak az antibiotikumnak a jelentése, hogy megöli a mikroorganizmusokat, és nem válogat, tehát nincs az, hogy ó, csak a patogéneket, tehát csak a károsokat fogom kinyírni, hanem mindent kitisztít, és ezáltal nekünk a sokszínűségünk is folyamatosan csökken, emiatt rengeteg olyanról hallhatunk, hogy ételérzékenységek, allergiák az elmúlt 10 évben 50%-kal nőtt Európában az ilyesmi megbetegedéseknek a száma, ez kb. 300 millió embert érint, hát az hatalmas, az rengeteg. A Covid ehhez képest semmi, csak ugye nem beszélünk annyit róla, mert nem feltétlenül mindenkinek az érdeke.
1: Mikor hallottam, én 70-ben születtem, tehát ugye gyerekkoromban, kamaszkoromban, mikor hallottam én mentes konyháról, mindenféle érzékenységről, semmi, eszed nem kap mást. Nyilván voltak akkor is érzékenyek, de nem ilyen mentesen. Nekem, én sajtópartner vagyok a Csak a Mentes Fesztiválnak, például, hát amikkel ott találkozik az ember, hihetetlen felvőpiac van rá. Én kíváncsi vagyok, hogyha most kinyitnám a te hűtődet otthon, akkor azért te egy nagyon tudatos csajszi lehetsz, aki aztán ilyen módon éli az életét, hiszen tudja, mi van mögötte, te fermentálsz, gondolom, savanyúságot is magadnak, minden. Most kinyitom, mi van a hűtődben, most csak így képzeld.
2: Most benne. A hűtőmben van kimchi, van, amit én készítettem, meg savanyú káposzta, azt vettem a piacon, azt meg a kovászos uborkát, és azt venni szoktam általában, mert túl sokat eszek ahhoz, hogy tudjam termelni.
1: De a téli kovászos uborkában nincsen valami tartósítószer?
2: Hát én a piacon veszem, és bennünk megbízom azért.
1: Na majd elmondom a megboldogult taposom titkos receptjét. Ne, semmi rosszat nem mondok, csak figyelem, mi van még a hűtőben.
2: Mi van még a hűtőben? Én piacon vásárolok, és termelői zöldségeket, az is nagyon fontos, hogy egyrészt, hogy bio, de inkább termelői legyen a zöldség, hiszen onnantól lesz minél magasabb a mikroorganizmus tartalma, hogy honnan, milyen talajból érkezett hozzá. És annál az az ideális, hogyha nem monokultúrából, tehát nem egyféle növényt termesztenek az adott területen, hanem minél többféle növényt termesztenek. És hogyha egy ilyen kertből jön a zöldségünk, akkor az sokkal egészségesebb lesz, magasabb lesz a tápanyag tartalma.
1: Divatosak mostanában ezek a zöldség közösségek, én forgattam egy-kettővel. Kérdezed, olyan szinten bio a dolog, ez a Magos völgyiről van szó, Nógrád megyében, hogy még lóval húzzák az ekét is, tehát nem, hogy bemennek egy dízzel valamivel, és ugye ez egy zöldségközösség, ugye előfizetés és kapsz egy zöldségkosat, szerintem lassan majd indulnak a mindenféle zöldséggel.
2: Igen, én is így szoktam rendelni, farm to fork.
1: Az.
2: És akkor hozzám hetente egy ilyen nagy rekesznyit kapok, és akkor azt feldolgozom. Igazából leginkább nyers formában érdemes őket megenni, úgyhogy nálam, amikor azt mondom, hogy folyton salátát teszek, akkor nem arra kell gondolni, hogy jégsalátát, hanem olyan salátát, ami nagyon gazdag. Tehát vannak benne magok, fodroskás, sült édes burgonya, hogyha csirkét vagy húst teszek, amúgy eszek alapvetően állatot is, viszont azt is olyan, mindenképpen olyan helyről szerzem be, ahol tudom, hogy kapirgált, és kint volt, és nem csak gabonával etették, hanem sokszínű volt a csirkének is már az amit megevett, hogy az a minőségű tápanyag és hús, amit megveszek, az számomra is egészséges legyen.
1: Nagy tudású vagy, és ehhez képest nagyon fiatal, úgyhogy szerintem valami van még itt a jövőben. Gondolkodtál azon, hogy mindezt egyszer a vendégeid asztalra tett, tehát egy ilyen, hát egy ilyen, hogy mondjam, green sommelier bárra, vagy valamire esetleg. Van ilyen a tervedben, a messzi tervedben akár.
2: Hát igen, ez nagyon nagy vágyam, hogy én rengeteget az elmúlt 15 évben kb. Vendéglátó helyeken dolgoztam, és a családomnak az örökségében is benne van, hogy hát kocsmáink voltak, na. Úgyhogy én is szeretnék egy kocsmát, viszont egy alkoholmenteset. Bízom benne, hogy Budapest és Magyarország megérett már arra, hogy legyen egy hely, ahol lehet szórakozni, kikapcsolódni, és nincs szükség
1: az
2: alkoholra.
1: Az ötlet az remek, és ez a műsor lesz, akkor szeretnénk ott lenni a Grand Opening Party.
2: Ja, mindenképpen.
1: És akkor úgy, no, kedves hallgatók, a következő részben pedig megtanuljuk azt, hogy hogyan lehet megtanulni mindezt, hogy a Fruzsi workshopokat is tart, hol, hogyan lehet jelentkezni, mi történik, milyen tudást lehet itt felhalmozni, hogy aztán ilyen finom italok készülnek ott, amit most az én kezemben van. Zene, aztán folytatjuk Farkas Fruzsinával.
0: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Ismételten remek zenék, hogy kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Farkas Fruzsina Green Sommelier nevű hölgyel, akivel megtanultuk hát alapfokon mi is az a fermentálás, és hogyan lehet eljutni ilyen remek italokig, ami éppen előttem van. Na de aki szeretné ezt a tudást magába szívni, az menjen el workshopra. Mi történik egy ilyen workshopon? Tehát le vannak bontva témák szerint, hogy egy workshopon egy valaminek mentek neki? Hogy néz ki egy ilyen?
2: Igen, az elején még... Amikor kezdtem, akkor próbáltam olyat, hogy több témát is vittem, és hát kb. 4,5 óra lett volna, mert mindent át akarok adni, úgyhogy most már külön szedtem, témákra le vannak bontva. Van kombucsa workshop, vízigefír, gyömbérkovász, most készítünk egy olyat, hogy mikrobiombarát étkezés, és akkor abban lesz savanyítás, meg ilyen fermentált italokkal való főzés, úgyhogy mindig nagyon izgalmasak. Nagyjából 2,5-3 óra, és akkor nagyon messziről indulunk. Onnan szoktam kezdeni, hogy 4 milliárd évvel ezelőtt megjelentek a mikroorganizmusok, és akkor onnan igazából így tégláról téglára felépítjük az alapokat. Mert valójában, hogyha azt mondom, hogy vízikefir készítés, akkor nagyon egyszerű, összekevered a cukrot, beleteszed ezt a japán kristálygombat, és vársz pár napot, és kész van. Viszont én szeretem ezt úgy felépíteni, hogy az ember tudja, hogy mi történik ott a palackban, és szerintem nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy mi együtt dolgozunk ilyenkor több millió különböző mikroorganizmussal, és hogy ilyenkor olyan, mint hogy a kertészkednénk, a kontrollnak nálunk van. Tehát az emberre szüksége van, hogy adjon egy keretrendszert ezeknek a lényeknek, hogy tudjanak dolgozni, viszont egy része pedig a kontrollunkon kívül van, mert hiszen rájuk fogunk hagyatkozni arra, hogy éppen milyen a kültéri időjárás, hogy érzik magukat, és ez szerintem egy nagyon szép szimbiotikus együtt dolgozás, és nagyon sokat tudunk emberként tanulni ebből, abból is, hogy elengedjük egy kicsit a kontrollt, meg hogy hogyan tudunk együtt dolgozni azért, hogy mindenkinek jobb legyen. Ugye nekik érdekük, hogy mi segítsünk őket, és cserébe ők is segítenek minket azáltal, hogy egy egészséges italt kapunk a végeredménybe.
1: Hölgyek vagy urak mennek inkább?
2: Hát azért 80% hölgyek, igen, viszont az urak, akik jönnek, ők általában azok a fajták, akik gasztro iránt nagyon érdeklődőek, vagy kovászos kenyeret készítenek esetleg már otthon. Nagyon sok olyan ember jön a workshopomra, akik alapvetően valamilyen irodai vagy ülőmunkát végeznek, és szeretnének alkotni a mindennapjaikban. Hiányzik nekik az, hogy ők teremtsenek, és akkor ezek az italok nagyon jók rá, mert nagyon magas a sikerrátájuk, gyorsan sikerélményt ad, és ugye nagyon finom, és még egészséges is. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon jó hobbi valaki olyannak, aki szeretne valami gasztrológba belevágni, viszont még nem mert elindulni, mert hogy túl sok a kérdés, akkor itt tényleg ilyen magabiztosítást fogunk tudni átadni, és mindenki kap egy indítókultúrát, egy csomagot, amit ilyenkor hazavisz, és akkor onnantól kezdve mehet.
1: Úgy tudom, hogy a közeli időpontok beteltek, de hát aki a Green Sommelier-t beüt és pikpak eljut azokhoz a fórumokhoz, ahol lehet jelentkezni, szerintem akkor érdemes megtanulni ezt, mert hogyha végét nézem, akkor igazából, ha már működik, ez nem olyan drága ennek az előadása, amit van, nem? Ugye?
2: Nem. Az otthon, hogyha készítjük, egyrészt az lesz a legfinomabb számunkra, mert az otthoni mikroorganizmusok, a saját házunk íze fog beleköltözni, úgyhogy senki nem fog finomabbat csinálni, mint ti otthon, azt garantálom, és hát cukor kell hozzá, meg tea, tehát, hogy ilyen literenként előtlehetőség költség mondjuk 50-60 forint, tehát, hogy azért az, hogyha arra gondolunk, hogy gyerekeknek valami egészségeset akarunk adni, azért, hogy almalé, narancslé, egyrészt magas a cukortartalma, másrészt igen felszoktak az árai, úgyhogy ezek egy jó alternatívát fognak adni.
1: Nem beszélve a nemzetközi lónyálakról, amiben
2: hát azt
1: felejtsük is el.
2: Igen,
1: neked, hogy a végén a világ legjobb kovászosok receptjét taposom meghalt novemberben, de amíg élt, a világ legjobb uborkáját ő csinálta. Nap kell szerinted a kovászosok uborká? Az mi kell
2: nem
1: hozzá?
2: Kell,
1: ugye itt tudja a szakember, igen.
2: Nem ő kell, csinál, és kenyér se kell hozzá.
1: Azt mondjuk, az egy kicsit tett bele. Leforrászt az uborkát, és hűtőtáskába tette, és akkor az melegen tartott, és naponta a vizet cserélte rajta, vagy mindig hozzáöntött, és egy nagyon hersegő uborka lett belőle, és ugye a végén, amikor a csúcsüzemet csinált, akkor a hűtője tele volt, és tényleg is nagyon friss uborkát ettünk. Van némi a verzióm nekem a piacon kapható, mindig megkezdem, hogy tesz-e bele még ecetet, vagy nem, azt rákérdezek ilyen szokott. Illetve ami a másik, hogyha amire a rászoktunk az otthoni fermentálásra, hogy rengeteg cukor helyett édesítőszer tesznek bele, mert szerintem olcsóbb, és én valahogy én ezt megérzem. Na mindegy, most nem akartam elvenni a szabadat, de igazából hát ennyi volt, picit hosszabb voltunk, picit belekaptunk ebbe a témába. Én azt kívánom, hogy ez az étteremre én nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és szerintem jó helyen kopogtatsz te, mert szerintem ez most nagyon benne van a levegőbe, hogy egy valami ilyesmit csinálni
2: hát szükségünk kell. Van rá, pláne Magyarországon szerintem biztos, hogy legalább a környezetünkben egy-két olyan embert tudunk mondani, aki küzd valamilyen bérrendszeri problémával, vagy alkohollal való kapcsolata nem biztos, hogy legegészségesebb, és nekünk nagyon jó az, hogyha van egy alternatíva. Úgyhogy kövessetek be Facebookon, vagy Instagramon, nagyon sok tudást osztok meg ott is, és várlak szeretettel.
1: Szerintem még itt is találkozunk, illetve hát, hogyha közeli terv ez a alkoholmentes bár, vagy...
2: Hát ezek a tervek, ezek mindig közeliek, aztán ki tudja.
1: Picike pénzfüggés nyilván a dolog, meg mi egymás nem, de...
2: Szerintem egy-két év.
1: Na, akkor kedves hallgat, ha előbb nem találkozunk itt, akkor ott a megint van, igen, maradunk kapcsolatban. Köszönöm szépen ezt a palacbazárt egészséget, isteni finom viszem haza is. Farkas Fuzsinát hallottátok, a Green Sommeliert. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
0: Kanapé, Manna FM.

0: gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Tovább fokozódik a hőség, mindenhol biztosított az ivóvízellátás. Meghalt két ember az Ozora Fesztiválon. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Stabil az ország energiaellátása, teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy a lakossági és vállalati megtakarításoknak köszönhetően tegnap 500 megawatttal kevesebb áramot fogyasztott az ország a tervezetnél. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki szintén a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, hétfőn a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kér mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. Kitért arra is, különösen este 6 és 9 között lehetőség szerint mindenki, beleértve a cégeket, intézményeket, önkormányzatokat, próbálja jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztást. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. A következő két hétben is rendkívüli hőség várható. A miniszter ezért mindenkitől azt kéri, hogy takarékoskodjon és körültekintően használja a vizet. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország, a szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Megkezdődik a Kiskunfélegyháza Orosháza vasútvonal felújítása. Emiatt holnaptól 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szentes között. A munkálatokról és az azokkal kapcsolatos közlekedési változásokról részletes felvilágosítást a MÁV Inform honlapján lehet olvasni. Ketten meghaltak tegnap a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a FEOL hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezűséget. A szervezők közölték, a zenei programokat már ma, az eredetileg tervezetnél 2 nappal korábban leállítják. Tovább fokozódik a hőség, országszerte süt a nap, északnyugaton gyengén felhős az ég. Délután az északi és a Dunántúli középhegységben záporzivatar előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható.
0: Manna, ez a kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Ez a Manna kanapé, sziasztok, kezdődik is a mai adás, és mondom is, hogy mikkel készültem nektek. Elsőként Kohári Éva gasztrobloggerrel gluténmentesen készítünk egy csíkos édességet, és az imádni való kovászos uborka elkészítésének rejtelmeibe is beavat bennünket. Éva úgy fogja elmesélni nekünk, ahogy ő is az édesanyjától tanulta. Aztán a pénzügyi percekben egy nagyon sokakat érintő téma, az iskolakezdési támogatásról elmondunk Argyenán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével mindent, amit tudni lehet és érdemes. Az utolsó órában pedig azt nézzük meg, hogy a nyári szünetben mennyi időt engedjük a gyerkőcöket képernyőzni, és hogy mik azok a jelek, amik arra utalhatnak, hogy bizony-bizony már átestünk a ló túloldalára. Itt a Manna FM-en elsőként pedig Lady Gaga és Bruno Mars zenél nekünk Die with a Smile.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes vasárnapot kívánok a 98.6 Manna FM kanapéjában, Argyelán Kriszta vagyok, és itt van velem most is szokás szerint Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója, aki ezúttal is gondoskodik arról, hogy legyen valami finomság az asztalon, amit természetesen azok is fogyaszthatnak, akik gluténérzékenyek. Na hát, egy igazi nyári étel az, amivel most kezdünk. Szia!
1: Sziasztok! Igen, hát ugye egy nagyon megosztó csemege lesz ez, amiről most beszélgetni fogunk, mert lehet nagyon szeretni, és van, aki az illatától is kimenekül a világból. Ugye ez nem lesz más, mint a kovászos uborka. Mert természetesen nekünk szöliákiásoknak, gluténérzékenyeknek sem kell lemondanunk a kovászos uborkáról. Többféleképpen el tudjuk készíteni ezt is gluténmentesen, akár a hagyományos módszerekkel, gluténmentes kenyérrel, vagy ugye el tudjuk készíteni egyéb alternatívákkal, egyéb opciókkal. Ugye itt Isten igazából az a legfontosabb, hogy tiszta üveget használjunk.
0: Mi a gluténmentes kóviubi titka? Mivel készítsük?
1: Hát ugye maradhatunk a kenyér verziónál, hogyha gluténmentes kenyeret használunk hozzá, tehát ugyanúgy el fog készülni gluténmentes kenyérrel a kovászos uborka, mint hagyományos kenyérrel, viszont használhatunk más opciót, ilyen lehet a krumpli, a burgonya, ugyanúgy tökéletesen fermentálja nekünk az uborkánkat, ahogy a kenyér is. Sőt, képzeljétek el, azt olvastam egy kommentbe a posztom alatt, amit megosztottam egy kovászos uborka receptet az oldalamon, hogy valaki rizssel készíti a kovászos uborkát. Többen ki is próbálták ott, és azok a visszajelzések jöttek, hogy tökéletesen működik rizssel is a kovászos uborka.
0: Na, ilyenről még nem hallottam, de egyébként a krumplis verziót azt ismertem a családból. Mit teszel te az üvegbe?
1: Tulajdonképpen, ami az üvegbe kerül, az teljesen megegyezik a hagyományos verzióval, tehát a krumpli esetében. Annyi, hogy a kenyeret váltjuk ki krumplival. Én szoktam az üvegbe tenni az uborka mellé hagymát, fokhagymát, időnként teszek bele esetleg babérlevelet, de ha éppen elfelejtem, akkor nem teszek bele, van, amikor teszek bele pár szemes borsót, de ha nem teszek bele, akkor anélkül is tökéletesen jó. Kapor. Természetesen jó sok kapor, és akkor a sós víz, aminél egy liter vízhez én egy evőkanál sót szoktam használni. Na, olvastam megint csak ilyen praktikákat, nagyon hasznos különben, amikor így az ember megoszt egy receptet, mert annyi okosságot lehet olvasni alatta. Valaki esküszik arra, hogy csak jódozatlan sóval lesz jó a kovászos uborka, valaki azt mondja, hogy neki a jódozott sóval is jó lesz. Én általában parajdi sót szoktam használni, ugye az nem jódozott, de nem tudom, neked esetleg erről van valami tapasztalatod, vagy anyukád erről mondott neked valamit, hogy a sóval is figyelni kell?
0: Mi ilyennel egyébként nem foglalkoztunk soha, sőt, általában azért elég rugalmasak vagyunk az alapanyagok kiváltásával kapcsolatban.
1: Igen, én is. Szóval egy liter vízhez egy evőkanál sót szoktam én tenni, és én felszoktam forralni a vizet, és vissza szoktam hűteni szoba hőmérsékletűre. Én ezt így tanultam anyukámtól, nagyon sokan nem forralják föl a vizet, és vannak olyanok is, akik fölforralják, és még forron öntik rá az uborkára.
0: Na, jöjjön akkor a kovászolás, hogy Éva hogyan kezdi ezt, nem sokára elárulja nekünk a beszélgető partnerem, Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója.

0: Ez a Manna FM kanapéja, sziasztok, köszi, hogy itt vagytok velem ti is, és akkor Kohári Éva gasztrobloggerrel folytatjuk az uborka kovászolását. Hogyan kezdette gluténmentesen krumplival az uborkát?
1: Én az üvegnek az aljában szoktam tenni egy réteg kaprot, erre szoktam ráállítgatni az uborkákat, és így az uborkák közé szoktam beleszórni a hagymát és a fokhagymát. A hagymát azt csak megpucolom és negyedekbe vágom. Én egy olyan 4-5-6 kereszt fokhagymát simán bele szoktam tenni, nagyon szeretem az ízét. Ugye megtöltöm az üveget teljesen uborkával. Ó, és hát mi maradt ki belőle? Tehát ugye a kapor, az alján a kapor rétegre jön egy pár szem krumpli. Én egy ilyen nagyobb üveghez egy darab krumplit szoktam összesen használni. Tehát a krumplinak a felét azt az uborka alá teszem az üvegbe. És akkor, amikor megtöltöttem az üveget az uborkával, akkor jön rá megint a kapor és a maradék krumpli a tetejére, és ezt öntöm föl a vízzel. Különben nagyon érdekes, többen megkérdezték azt ez a posztom alatt kommentbe, hogy 4 literes, 5 literes, akárhány literes üveghez hány liter vizet kell előkészíteni, sós vizet. Ugye ezt a legkönnyebben úgy tudjuk megnézni, hogyha megtöltöttük az üvegünket, tele van teljesen, amit szeretnénk, az belekerült, ezt fölöntjük sima vízzel, leöntjük róla, és megmérjük, hogy mennyi víz fog belekerülni. Ez is egy olyan praktika, ami esetleg kezdő kovászos uborka készítőknek jól jöhet.
0: Ha kész van, akkor mi lesz az üveget sorsa?
1: Ezt nem szoktam lezárni, csak a tetejére teszek egy kis tálkát, és meleg helyre teszem, viszont soha nem teszem tűző napra, hanem inkább árnyékba megy nekem ez az uborka. És nagyon-nagyon résen vagyok, és nagyon figyelem, minden nap rákukkantok, amikor elkezd az uborkának ez az éling zöld színe megváltozni, így elkezd sárgulni, kicsit barmulni, akkor én már elkezdem egy kicsit kóstolgatni, mert én akkor szeretem, amikor olyan igazán jó roppanós, ropogós marad az uborka. Hogyha jónak ítélem, ez olyan 3 nap körülbelül, akkor kihalászom az uborkákat. Én át szoktam egy picit mosni, hogy bár ilyenkor még 3 nap alatt nem nyelkászodik meg az uborkának a széle, de én ezt láttam anyukámtól, úgyhogy én át szoktam mosni, leszűröm a vizét, és úgy teszem vissza egy üvegbe, hogy fölöntöm ezzel a sós vízzel, és lezárva megy a hűtőbe.
0: Mennyi ideig marad meg ez nálatok a hűtőben?
1: Hát, mivel általában ezt én eszem egyedül, így attól függ, hogy mennyire kívánom mondjuk a zsíros kenyeret. Igazság szerint én meg tudom enni bármihez. Tehát imádom zsíros kenyér mellé, imádom májkrémes kenyér mellé, de egy jó oldalassal. Na, szerintem azzal így a mennyeim annak.
0: Van egy másik recept is, ezzel folytatjuk nem sokára itt a 98.6 Manna FM-en, ami annyit már elárulhatok előjáróban, hogy édesség lesz, ráadásul nagyon-nagyon jól mutat, és érdemes a gyerekekkel kivágni. Maradjatok a Manna FM-mel, ez a vasárnapi kanapé.

0: Köszi, hogy a 98.6 Manna FM-en együtt kanapézhatunk, remélem már nálatok is ott kovászolódik az uborka, na de kell valami édesség is vasárnap délutánra. Kohári Éva gasztroblogger mondja, hogyan csinálhattok csíkos sütét gluténmentesen, Sam Smith pedig a Like I Can-nel jön hamarosan.
1: Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életöröm zene.
1: Életöröm zene. Ez a Manna FM.

0: Rádiózzatok a Manna FM-mel, így vasárnap délután is, 3 óra után kezdődik ugyanis a Kanapé rámeső része, én Argyelán Kriszta vagyok, és ilyenkor Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával próbálunk meg nektek segíteni, hogy tudjatok ti is finomabbnál finomabb dolgokat elkészíteni gluténmentes verzióban. Évának nagy rutinja van ebben egyébként, mert több mint 10 éve derült ki Sára lányáról, hogy gluténérzékeny, azóta a főzés a szenvedélye, és a kísérletezés, hogy Sára ugyanazokat az ízeket megkapja gluténmentes verzióban is, bár ugye elárultad, hogy később aztán nálad is diagnosztizálták a gluténérzékenységet, és a kovászos uborkáért Isten igazából te vagy oda a családban, de akkor most kedvezzünk akár az édes szájúaknak is, mi a következő recepted, Éva Mára, szia!
1: Hát itt a kovászos uborka után úgy gondoltam, hogy kedvezek egy kicsit a gyerekeknek, úgyhogy egy nagyon egyszerűen elkészíthető csíkos keksz receptet hoztam, amit nem kell nyújtani, nem kell szaggatni, tehát tényleg nagyon egyszerűen el lehet készíteni, és a gyerekeket nyugodtan be lehet vonni a munkába. Ugye azért itt még van egy jó 1 hónapunk vissza a nyári szünetből, úgyhogy tényleg jó móka lehet gyerekekkel a konyhába. Ez a recept, amit most el fogok mondani, ez nem tartalmaz glutént, tejet és tojást sem, úgyhogy aki tojásra, tejre érzékeny is nyugodtan el tudja készíteni. 2 tésztát állítunk össze, egy fehér színűt és egy kakaósat, és akkor ugye ebből lesznek majd a kis csíkocskáink.
0: Jöjjenek a hozzávalók!
1: A fehér tésztához szükség van 280 g, gluténmentes univerzális lisztkeverékre, 60 g porcukorra, 180 g margarinra vagy növényi vaj alternatívára. Ugye most már hála a jó égnek, hogy egyre több helyen érhető el, olyan boltba is, amilyen teljesen populáris és tényleg bárhol megtalálható, ilyen zseniálisan jó növényi vaj alternatívák, amik megszólalásig olyanok ízre, mint az igazi vaj.
0: Hát, mert ugye a margarinnak azért egész más íze van.
1: Nagyon sokszor vetik föl ezt a margarin dolgot. Ugye azért azoknak, akik tejfehérje érzékenyek, nem fogyaszthatnak tejterméket, elég rendesen meg van kötve a kezük. Nem a főzésnél, mert a főzésnél nyugodtan tudunk használni a vaj helyett zsírt, de mondjuk egy süteménynél, aminél fontos a zsiradéknak az állaga, vagy az, hogy habosítható legyen, ugye ott egy kókuszolajat, vagy egy sertészzsírt nem tudunk fölhabosítani. Szóval ez egy nagyon megosztó dolog, de ezek a növényi vaj alternatívák, mert tényleg tökéletesen jó opciók lehetnek.
0: Hát akkor hamarosan a kakaós tészta hozzávalóit is elmondjuk nektek, illetve azt, hogy hogyan kell összeállítani magát ezt a csíkos kekszet. A 98.6 Manna FM kanapéjában Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával beszélgetünk, és a kovászos uborka után, amit természetesen gluténmentesen ezúttal krumplival készítettünk el, jön még egy édességrecept, amibe be lehet fogni a gyerekeket, és szerintem még amíg tart a szünet, jó sokszor el is lehet majd készíteni.

0: Választátok ti is vasárnap délután a Manna FM-et és Kohári Éva gasztrobloggerrel a gluténmentes rovatunkat, hiszen ilyenkor ez időtájt szoktunk készíteni finomabbnál finomabb fogásokat, de ezúttal ebben a receptünkben nincsen se tej, se tojás, se glutén. És ez egyébként egy csíkos keksz lesz, már a vaníliás tésztát elkészítettük, na jöjjön akkor a kakaós felének a hozzávalói.
1: 250 g gluténmentes univerzális lisztkeverék, 30 g holland kakaó, 60 g porcukor, és ehhez is jön a 180 g margarin vagy növényi vaj alternatíva. A tésztákhoz mérjük ki a hozzávalókat kettő tálba, tehát ugye külön fogjuk elkészíteni a fehér és a kakaós tésztát. Először morzsoljuk el a margarinnal a lisztet és a porcukrot, majd gyúrjunk belőle egy jó kis egynemű tésztát. Ezt elég sokáig kell gyúrogatni, de nem szabad semmit hozzátenni, mert pont így lesz tökéletes, tehát egy kicsit nehezen áll össze, de ugye a kezünk melegétől fölmelegszik a margarin vagy a vaj alternatíva, és akkor tök szépen ilyen egynemű tésztát fogunk belőle kapni.
0: Hogyan készítsük el a csíkokat?
1: Mindkét formában formázzunk 6-6 darab, nagyjából egyforma bucit, és ezeket a bucikákat nyújtsuk nagyjából 4-5 mm vastag téglalappá. Nem kell ezeket így szépen nyújtogatni, így Isten igazából a kezünkkel is lapogathatjuk őket, és ezeket a kis téglalapocskákat tegyük egymás tetejére. Majd készítsünk belőle, így egy kicsit hengereljük össze, ilyen hát csíkos rudat fogunk belőle tulajdonképpen kapni. Ezeket a rétegeket egy kicsit nyomkodjuk össze, hogy sütés közben szépen egybe maradjanak. Betehetjük egy kicsit a hűtőbe, fóliába becsomagolva, hogy még jobban összeérik így a két tészta, és biztos, hogy nem fog sütés közben elválni egymástól. Majd éles késsel szeleteljük föl ilyen 2-3 mm vastag szeletekre, fektessük ezeket a szeleteket sütőpapírral bélelt tepsibe, és 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 25 perc alatt süssük készre. Tehát ez, hogy így most egymásra fektetjük a téglalapot, Isten igazából számtalan módon variálhatjuk, mert csinálhatjuk úgy is, hogy ha nem szeretnénk még ennyit se vacakolni vele, hogy ilyen kisebb darabkákat letépünk a fehérből, letépünk a kakaósból, és ezeket pakoljuk itt szorosan össze egymás mellé, majd egy kicsit összehengergetjük tényleg, hogy ne váljanak el egymástól ezek a tésztadarabok, és akkor ilyen párduc mintás kekszet kapunk belőle, nem csíkosat.
0: Nagyon szépen köszönöm Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával töltöttük ezt az órát, és hát nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy egy csomó-csomó ötletet bedobott ide nekünk a nagy közösbe a kovászos uborka készítésével kapcsolatosan, mert igen, ezt is lehet gluténmentes verzióban is elkészíteni, vagy úgy ugye, hogy magát a kenyeret váltjuk ki gluténmentes verzióra, vagy pedig úgy, hogy krumplival kovászoljuk meg az uborkát, sőt, volt olyan hallgatója, követője Évának, aki beírta, hogy rizssel is működik a kovászolás, szóval érdemes egyébként végighallgatni, újrahallgatni ezt a beszélgetést is, a Manna FM podcast felületén megtaláljátok, akár iTunes-on, akár Spotify-on keresitek, és a második receptünk is nagyon-nagyon jó volt, egy igazi csíkos keksz, vagy párducos keksz, ki mennyire alapos a dekorálást, illetően ennek a receptjét is visszahallgathatjátok, és írhattok nekem természetesen akár kérdéseket is, recept igényeket is a 0677-1986-ra SMS-ben Viberem.
2: Beleles nem van-e, merszem még új dallam, hát ez micsoda idegen

4 óra után is folytatódik a kanapé, gyertek velem itt a 98.6 Manna FM-en. Elmondjuk azt, amit a gyermekek iskolakezdési támogatásával kapcsolatosan tudni érdemes, hogyan, mikor érkezik ez a támogatás, milyen módon lehet hozzájutni, van-e teendője bárkinek. Green and Gold, ezzel a dallal kezdek, és Rudimentallal, aztán szakértőm is jön, Argyelán József.

0: ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Továbbfokozódik a hőség. Kritikus

0: Vetően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki szintén a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, hétfőn a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kér mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre, és különösen az esti órákban mindenki próbálja visszafogni az áramfogyasztását. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamosenergiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak tegnap a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezőséget. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. A spanyol hatóságok eddig 72 holttestet emeltek ki a tengerből Ceutánál. Az áldozatok az elmúlt napokban vesztették életüket, miközben úszva próbáltak meg illegálisan átkelni Marokkóból a Spanyolországhoz tartozó területre. Közben Olaszország egy hónapra visszaállította a két ország közötti határellenőrzést. Továbbra sem sikerült megfékezni a Görögország nyugati részén és Atén térségében pusztító erdőtüzeket. A legkritikusabb helyzet a fővárostól mintegy 50 kilométerre nyugatra fekvő hegyvidéken van, ahol a lángok már egy várost is veszélyeztetnek. Több települést már ki kellett üríteni. Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol záporzivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
1: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Köszi, hogy 4 óra után is letettétek a voksotokat a Manna kanapé mellett. Argyarán Kriszta vagyok, jó rádiózást. Jön már is a pénzügyi percek, amiben nagyon sokakat érintő info, egy csomó hasznos tudnivaló, a gyermekek után járó iskolakezdési támogatásról. Rudimental és a Green and Gold után kezdünk bele Argyarán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes napot, ez a 98.6 Manna FM kanapé, hát még egy szűk hónapunk van az iskola kezdésig, de hát ilyenkor már jönnek a hirdetések, zúdulnak ránk a reklámok, hogy hol, mit lehet a legolcsóbban, a legkedvezőbb áron beszerezni. Azt tudják az anyukák, apukák, hogy egy iskola kezdés bizony anyagilag is komoly megterhelést jelent, éppen ezért jöhet jól a rászoruló családok számára a gyermekek után járó iskola kezdési támogatás. Na de ezt miként, hogyan lehet megkapni ezt a 100.000 forintot gyermekenként? Erről fogunk most beszélgetni Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével.
1: Ugye a kormány döntött arról, hogy 100.000 forint iskola kezdési támogatást nyújt az arra rászoruló családoknak. Ez egy elég komoly kedvezmény, hiszen azért az iskola kezdés, az iskola indulása, a szeptemberi kiadások igen jelentősek. Itt azért sokszor lehet mondani, hogy a tanszereket kell vásárolni, adott esetben elképzelhető, hogy plusz kiadásokat jelenthet a gyermekeknek a ruházati cseréje, tehát hogy átállni az őszi-tavaszi ruhákra a korábbi nyári időszakról, és ugye sok esetben ez már azzal is jár, hogy kinőtték a korábban jó cipőt, kinőtték a korábban jó ruházatot, tehát egy ruhacserejével is járhat az időszak együtt, illetve a tanszerek mellett nyilván valakinek itt bútorokat is vásárolnia kell, íróasztalt, olyan környezetet kell teremteni a gyerekek számára, hogy a tanulás még komfortosabb, még kényelmesebb legyen. Azért itt komoly kiadásokról beszélünk, akkor is, hogy csak közvetlenül az iskolához kapcsolódó kiadásokról beszélünk, itt azért a 100.000 forintnak nagyon is jó helye lehet.
0: Kik kaphatják ezt a támogatást?
1: Ugye az ára rászoruló gyermekek után kapják meg a családok a támogatást. Fontos, hogy augusztus hónapra családi pótlékot folyósítsanak, tehát ez egyfajta elvárás, és emellett vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről legyen jogosult az adott gyermek, vagy tartós betegnek súlyos fogyatékkal élőnek kell minősíteni, ami miatt magasabb összegű családi pótlékra kell, hogy jogosult legyen, vagy sajátos nevelési igényű gyermeknek kell lennie, ezt szoktak egy SNI megnevezéssel is illetni. A dobbantó programban vagy műhelyi iskolai képzésben kell részt vennie, egyedülálló szülő neveli a gyermeket, vagy gyermekvédelmi szakellátásban él, vagy árvaellátást kap. Tehát ezek azok a kategóriák, amelyek valamelyikének teljesülése esetén gyakorlatilag a 100.000 forintos iskolakezdési támogatásra jogosult lehet az adott gyermek, az adott tanuló.
0: Hány gyermek van ezekben a kategóriákban?
1: A kormány számításai szerint durván 400.000 gyermek fogja megkapni ezt a támogatást. Két részletben fog érkezni. Az első részlet az augusztus 24-ig érkezik meg. A támogatás fele az 50.000 forint, és gyakorlatilag a családi pótlék folyósításának módjával megegyező módon fogja megkapni a család, tehát vagy utalással, vagy postai módon.
0: Na akkor az első részlet világos, de hogy hogyan érkezik meg a második részlet, milyen módon és mikor számíthatnak erre a családok, ezt is meg fogjuk beszélni hamarosan. Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, és benne a pénzügyi percek, amiben az iskola kezdési támogatásról beszélgetünk.

0: Jó, hogy ti is itt vagytok a Manna kanapéban. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, hogy az iskolakezdés ne legyen annyira megterhelő a családok számára, mert hogy kell új cipő, új tesi cipő például, tesi póló, tornazsák, nem beszélve a ceruzákról, amiket agyonhegyeztek az elmúlt évben a gyerekek, tolltartó táska, bútorok, lámpa, sok-sok minden van, hogyha összeadjuk, ami ahhoz kell, hogy a gyerekek komfortosan tudják az iskolai teendőiket ellátni otthon, és jól érezzék maguk a bőrükben az iskolában, szóval ehhez segítségképpen jár a gyermekek utánjáró iskolakezdési támogatás rászorultsági alapon. Erről beszélgetünk Argyánál Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével ezúttal, és ugye ott tartottunk, hogy az első részlet az a családi pótlékkal megegyező módon érkezik majd meg, na de akkor hogyan és mikor érkezik meg a második fel ennek a támogatásnak?
1: A második részlet, az a maradék 50 ezer forint, az legkésőbb november 30-áig érkezik valamilyen utalvány formájában, és az utalványnak a felhasználhatósága az majd korlátozott lesz, gyakorlatilag csak a iskolakezdéshez kapcsolódó kiadásokat lehet fedezni belőle, de erről még pontos részlet nincsen meg, hogy mik lesznek ezek a termékkörök, és hogyan lehet majd felhasználni. Annyit tudunk, hogy az november 30-áig fog érkezni valamilyen utalvány formájában.
0: Több gyerekes rászoruló családnál ez a támogatás hogy alakul?
1: Gyermekenként jár a támogatás, tehát hogyha mondjuk van egy három gyermekes család, ahol mind a három gyermek valamelyik kategóriába beleesik, akkor ott gyakorlatilag 300 ezer forint iskolakezdési támogatást fognak kapni a szülők, illetve az egész család. A 100 ezer forintos támogatás adómentes, járulékmentes, és nem volt túl végrehajtás alá. Tehát azzal nem kell törődni a családnak, hogy ezután valamilyen összegű esztiát kell fizetni mondjuk az elkövetkező adóbevallásban, illetve az sem okozhat problémát, hogy a család olyan nehéz anyagi helyzetben, hogy valami miatt végrehajtás indult ellene, akkor ezt a 100 000 forintot nem vehetik el, ez a gyermekek iskoláztatásához kapcsolódó költségekre ebben az esetben is el kell, hogy költhető legyen.
0: Igényelni kell ezt a támogatást egyébként?
1: Alapesetben nem kell igényelni az iskolakezdési támogatást. Ezek a feltételek, amelyeket meghatároztak, ezek olyan központi nyilvántartásokból kinyerhetők, amelyek alapján el tudja dönteni a kincstár, illetve a kifolyósító szerv, hogy jogosult az adott gyermek a támogatásra vagy nem. Ettől függetlenül azért érdemes az alapdolgokat ellenőrizni, hogy ezek a nyilvántartások rendben, jól megvannak-e. Például, hogy a lakcím az rendben be van jelentve, hogy jó bankszámla van-e megadva ugye a folyosítónál, hogy a családi pótlékkal kapcsolatos adatok napra készek-e, szerepel-e a megfelelő családi státusz, és hogy az SNI esetén, a sajátos nevelési igényű gyermekek esetén a megfelelő oktatási nyilvántartásban szerepel-e a gyermek. Például az egyedülálló család, egyszülős családok esetében figyelni kell arra, hogy a magyar államkincstár nyilvántartásában a szülő egyedülállóként kapja-e a megemelt összegű családi pótlékot. Ha így kapja, akkor ő már automatikusan jogosult lesz a gyermek után a iskolakezdési támogatásra. Ha viszont valami miatt ez nem így lett átlejtve, nincs így beállítva, akkor ő hiába egyedül neveli a gyermekét, erről a magyar államkincstár idézőjelben nem tud, és akkor ő nem kapja meg ezt a támogatást sem.
0: Na, hogy mi még a teendője ebben a helyzetben az egyedülálló szülőknek, mire kell még odafigyelni, ezt fogjuk a folytatásban megbeszélni szakértőmmel, Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével.

0: A pénzügyi perceket hallgatjátok itt a 98.6 Manna FM kanapéjában, hogyan, milyen módon érkezik majd meg a gyermekek után járó iskola kezdési támogatás. Két részletben, de mikor jön a második részlet, ezeket is meg fogjuk beszélni a Calling America után a Manna FM-en.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.
2: FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.
1: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a pénzügyi percek, sziasztok, jó vasárnapi rádióhallgatást a 98.6 Manna FM kanapéjában. A gyermekek utánjáró iskolakezdési támogatásról beszélgettünk Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. Ugye az első részlet a családi pótlékkal megegyező módon érkezik, a második részlet pedig még utalvány formájában fog érkezni, és november 30-áig. Na, ott tartottunk, hogy ugye van az egyedülálló szülők csoportja, hogy nekik mi a teendőjük akkor, hogyha szeretnének hozzájutni ehhez a támogatáshoz, és jogosultak is rá, ezzel megyünk tovább.
1: Érdemes ellenőrizni, hogy megtörtént a válás, a különköltözés, a gyermek ténylegesen egyik szülőnél él, oda van lakcímkéntben, mindezek is bejelentve, be van rögzítve az egyedülálló szülői státusz, és nyilván a lakcím, ahogy mondtuk korábban is, azért ellenőrizni kell, érdemes a lakcímet és a bankszámlaszámot is, hogy az jó helyre érkezzen meg az adott összeg. Fontos, hogy az iskolás korú gyermekek kapják meg a támogatást, tehát azok, akik iskolába járnak, illetve azok, akik most kezdik az iskolai tanulmányaikat, tehát akiket most vesznek fel elsőbe, azok is jogosultak erre a támogatásra. Nyilván azok, akik még nem iskolás korúak, tehát fiatalabbak, azok után nem fog járni ez a támogatás, illetve akik már nem járnak iskolába, azok után sem lehet igénybe venni ezt a támogatást. Az esenis gyermekeknél pedig ugye arra kell figyelni, hogy az oktatási hivatal vagy a Nemzeti Szakképzési Felnőttképzési Hivatal nyilvántartásában ez az esenis státusz szerepele. Gyakorlatilag, ha ez nem nincsen megfelelően nyilvántartásban végve, a szakértői vélemény nem egyértelmű, vagy nem lett jól rögzítve, akkor gyakorlatilag ott is elbukhatják a támogatást a gyermekek.
0: Mi a helyzet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkkel?
1: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény az jellemzően az attól függ, hogy jogosult-e valaki vagy nem, hogy mennyi az a családban az egyfőre jutó havi bevétel. Általánosságban, ha ez 64.125 forint per hó alatt van, akkor jogosult lehet erre a kedvezményre. A gyermek, hogyha speciális esetekben, például egyedülálló szülő nevel, gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos, hogy elmúlt 18 éves, de még tanul, akkor magasabb ez a limit, és akkor 69.825 forint per fő per hó az a limit. Hogyha ez alatt van a családnak a jövedelme, akkor jogosult lehet erre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. Fontos kihangsúlyozni, hogy ugye, hogyha az egyfőreső jövedelem ennél kisebb, de ezt nem intézték el ennek a kedvezménynek az igényését, akkor ezt még mondjuk, hogyha elintézik így augusztus hónapig, akkor potenciálisan bekerülhet a nyilvántartásba a család.
0: Megnézzük, hogy mi az, ami még itt fontos, meg összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat a gyermekek utánjáró iskolakezdési támogatással kapcsolatosan. Ez a Manna kanapé a 98.6 Manna FM-en, ahol a pénzügyi percekben Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgetünk, és járjuk körbe az infókat, tudnivalókat, fontos részleteket a gyermekek utánjáró iskolakezdési támogatással kapcsolatosan. Úgyhogy ha van kérdés benned, ne maradjon bent, nyugodtan írhatsz SMS, Viber számom 0677 1986.

0: Jó kanapézást a Manna FM-mel, sziasztok! Tart a pénzügyi percek, amiben Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgetünk, és a témánk az iskolakezdési támogatás, ami ugye a rászorultság alapján jár a gyermekek számára, 100 ezer forint és nagyjából 400 ezer gyermek érintett az országban. Na mi az, ami még itt ennél a támogatásnál fontos lehet, és nem árt, hogyha tudják a szülők?
1: Érdemes azt is azért megvizsgálni, hogyha mondjuk valaki nem tudja eldönteni, hogy ő maga jogosult-e vagy nem, akkor az önkormányzatnak a szociális irodájánál érdemes átbeszélni, hogy ők egyébként valamilyen feltételnek megfelelnek-e, és várhatják-e ezt az összeget, vagy sem a kormány részéről. Azt azért még fontos kihangsúlyozni, hogy azért egy relatív automatikus rendszert építettek be, tehát mint említettük, nem kell igényelni ezt a támogatást, éppen ezért nincs is olyan speciális dolog, amit külön ellenőrizni kell, már eleve meglévő adottságok, meglévő státuszok és jogosultságok alapján folyosítják azt az összeget. Elhangzott kritikaként, hogy minden rászoruló benne van ebbe a listába, illetve az is elhangzott kritikaként, hogy lehetnek olyan emberek is ebben a listában, akik egyébként nem feltétlen rászorulóak, csak valamilyen feltételnek megfelelnek. Mondok egy példát, hogy valaki sajátos nevelési igényű gyermek, akkor nem elképzelhető, hogy a család, amiben él, az mondjuk jó anyagi helyzetű, tehát mondjuk nem feltétlenül szorul rá a támogatásra, erre a 100 000 forintra, de a kormánynak az volt a döntése, hogy jelen pillanatban induláskor egy egyszerű, könnyen kezelhető rendszert indítanak, és ezeket a mondjuk úgy problémákat és esetleges félreértékeléseket fogalmazunk így, inkább bevállalják annak érdekében, hogy gyorsan még idén őszi tanévkezdésre elinduljon ez a rendszer, és segítséget tudjon nyújtani tényleg a gyermekek számára, illetve a gyermekek iskolakezdésének a finanszírozására.
0: Na foglaljuk össze akkor a tudnivalókat így még egyszer a végére.
1: Ami fontos, hogy ugye két részletben érkezik, tehát aki megtudta, hogy jogosult rá, vagy azért, mert tudja előre, vagy azért, mert egyeztetett az önkormányzattal, hogy jogosult lett rá, az arra kell, hogy számítson, hogy augusztus 24-éig megérkezik az első 50 000 forint, a családi pótlék kifizetésével megegyező módon, tehát vagy postán kapja, vagy átutalással, és a második 50 000 forint pedig november 30-áig kell számítani, utalvány formájába. Erre kell készülni azoknak a családoknak, akik jogosultak erre a lehetőségre. Gyermekenként értendő, ezt is kihangsúlyoznám, hogy ha két jogosult gyermek van, akkor az már duplázódó összeget jelent, tehát 200 000 forint támogatást kap a család az iskola kezdésére.
0: Nagyon szépen köszönöm Argyelán Józsefnek, a bankmonitor.hu vezető elemzőjének, aki minden hasznos tanácsot, infót elmondott a gyermekek utánjáró iskola kezdési támogatásról, ami ugye 100 000 forintot jelent gyermekenként a rászoruló családoknak, de érdemes azért utána nézni, utána járni, automatikusan jár, tehát igényelni nem kell, de azért, hogyha a rendszerben valami nem működik jól, vagy rosszul lett rögzítve, akkor lehet, hogy egy család elesik ettől a támogatástól, például az önkormányzatoknál is lehet egyébként ez ügyben érdeklődni, segítséget kérni. És ezt a beszélgetést is vissza lehet hallgatni majd a Manna FM podcast felületén, akár iTunes-on, akár Spotify-on megoszthatóvá és visszahallgathatóvá is fogom tenni. Ha pedig kérdésetek van, akkor tudjátok, megtaláltok engem e-mailben is, argyelen.krisztina@mannafm.hu a címem.

5 óra után a 98.6 Manna FM kanapéjában már a mai gyermekek túlérzékenységéről fogunk egy picit beszélgetni, képernyő használatról, túlzásba vitt monitorozásról, hogy mikor lehet érezni azt, hogy most már nagy a baj, na erre is rákérdezek majd, de jön Ed Sheeran is, és a

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna
2: FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
3: Reklám hangzott el.
5: Tovább fokozódik a hőség, kritikus napok jönnek a meleg és a szárazság miatt, mondta a kormányfő. Nem bírnak az erdőtüzekkel Görögországban. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Stabil az ország energiaellátása.

0: még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre, és különösen az esti órákban mindenki próbálja visszafogni az áramfogyasztását. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak tegnap a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezőséget. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. A spanyol hatóságok eddig 72 holttestet emeltek ki a tengerből Ceutánál. Az áldozatok az elmúlt napokban vesztették életüket, miközben úszva próbáltak meg illegálisan átkelni Marokkóból a Spanyolországhoz tartozó területre. Közben Olaszország egy hónapra visszaállította a két ország közötti határellenőrzést. Továbbra sem sikerült megfékezni a Görögország nyugati részén és Atén térségében pusztító erdőtüzeket. A legkritikusabb helyzet a fővárostól mintegy 50 kilométerre nyugatra fekvő hegyvidéken van, ahol a lángok már egy várost is veszélyeztetnek. Több települést már ki kellett üríteni. Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol záporzivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
1: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Öt múlt, sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és hívlak benneteket, hogy kanapézzunk együtt. Elheveredve, kényelmesen, na de kütyű ne legyen a közelben, pláne ne a gyerek kezében, mert hogy nem tesz jót a gyerekeknek a túl sok monitorozás, de hogy mit mond erről a szakember, na ezzel fogunk foglalkozni ebben az órában, a Manna kanapéban, és egy sirentől is bekészítettem már a Drive-ot.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és Varga Vivien gyógypedagógus, a Stylianos alapító szakértője a beszélgető partnerem. A témánk pedig a gyerekek, a mostani gyerekek túlérzékenysége, a képernyőfogyasztás hatása. Mit látnak a szakemberek? Kezdjük ezzel, Vivien. Miben mások a mai gyerekek, mint mondjuk a 10-15 évvel ezelőtti korosztály?
1: Hát a legfontosabb szerintem az, hogy a mai gyerekek nem rosszabbak. Tehát ez szerintem nagyon fontos tisztázni az elején, és nem is nehezebben kezelhető. Tehát egyszerűen szerintem nagyon sokszor ez a tévhit, és sokszor ezt mondjuk, hogy rosszabbak, sokkal problémásabbak, stb. De egész egyszerűen egy teljesen más világba születtek bele, mint mi, és szerintem ez az, amit így le kell fektetni az elején is értenünk el. Ugye mi közel 20 éve foglalkozunk kisgyerekekkel, és hát egy dolgot biztosan mondhatok, az az, hogy a gyerekek alapvető szükségletei tulajdonképpen nem változtak meg. Ők ugyanúgy szeretnének mozogni, ugyanúgy szeretnének játszani, ugyanúgy szeretnének mondjuk kapcsolódni, felfedezni a világot. Ami nekik megváltozott, az a világ körülöttük. És szoktam mondani egy ilyen hasonlatot, amit nagyon szeretek, vagy nagyon látványosan be lehet mutatni, hogy milyenek a mostani gyerekek, vagy hogy hogyan alakult a világ. Ez pedig az, hogy úgy képzeljük el azt, hogy az agyunk olyan, mint egy város. Hogy a mi gyerekkorunkban ez inkább egy nyugodt kis falu volt, nagyon kevés inger ért minket, madárcsicsergés, bicikli kint az utcán, délután egy mese a tévében. Ma pedig olyan ez az egész, mint hogyha ugyanez a kisgyerek egy hatalmas nagy metropolis szívében, egy nagyon nagy belvárosban, és annak a közepén próbál fejlődni, villognak a reklámok, pittyegnek az értesítések, szólnak a játékok, mert ugye minden zenél már, ami gyerekek körül van, az egyszerű játékok meg nagyon sok esetben mellőzve vannak sajnos. A háttérben meg egyébként nagyon sokszor megy még a tévé, rengeteg inger éri egyszerre még ezen kívül is, és az idegrendszer ugye ehhez próbál alkalmazkodni. És ez nagyon nem mindegy, hogy egy felnőtt, már egy kész felnőtt idegrendszer próbál ehhez alkalmazkodni, és ezt kapja ezt a rengeteg ingert, vagy egy nagyon kezdetleges, úgymond fejlődő idegrendszer az, ami ehhez kell, hogy alkalmazkodjon.
0: Ti ennek a lenyomatát miben veszitek észre például az úszodában?
1: 20 évvel ezelőtt elég volt egy labda, a gyerek esetleg eljátszott vele 4 óráig, ma 2 perc van jön a kérdés aztán, hogy mi a, de a szülőtől is, nem csak a gyerektől, hogy jön a mi a következő feladat, és ez nem azért van, mert kevésbé okosak vagy mert türelmetlenebbek lettek a gyerekek, hanem mert ehhez a gyors ingeráramláshoz szoktak hozzá igazából, abszolút azt látjuk, és azt is látjuk, hogy ugye sokkal kevesebb a mozgás, a spontán mozgás, a tudatos mozgás is. Ugye mi még iskola után mit csináltunk? Hát kimentünk nagyon sokszor biciklizni, fogocskáztunk a kertbe, a kutyákkal, a barátokkal kint voltunk, de estig kint voltunk a kertbe. Ma pedig rengeteg gyerek jár szervezett foglalkozásra, külön angolra, külön fejlesztésre, ami nagyon jó sok esetben, vagy esetleg szükséges is, de közben a szabad mozgás, meg a saját felfedezés ezekből sokkal, de sokkal kevesebb jut. Pedig hát ugye a mozgás nem csak az izmokat fejleszti, hanem ugye az idegrendszert, az egyensúlyt, a figyelmet, az önbizalmat, és hát ugye hosszú távon ugye logikus gondolkodásra is hatással van, és ebből meg nagyon-nagyon kevés van a mostani gyerekeknek.
0: Na, folytatjuk innét a beszélgetésünket Varga Vivien gyógypedagógussal, a Stylianos alapítójával. A témánk a gyerekek és a képernyőidő.

0: kellemes rádiózást a Manna kanapéban, sziasztok! Hogy mennyit képernyőzzön a gyerek, hogy milyen hatása van a nagyon dús inger környezet a gyerekek idegrendszerére, ez a témánk Varga Vivien gyógypedagógussal, a Stilianos alapítójával. És hát ez egy érdekes téma és kérdés, ami befutott Brigittől, hogy mi is néztünk annak idején tévét. Miért más most az, hogy számítógépet, tabletet vagy telefonképernyőt néz a gyerek?
1: Nem maga a képernyő a különbség, vagy az, hogy most ez tablet, vagy telefon, vagy mi meg csak egy tévét néztünk, hanem az, ahogyan használjuk. Ugye gyerekkorunkban volt mondjuk este fél hétkor egy mese, megnéztük, vége lett, és mentünk tovább játszani. Ha nem értünk az a időben, akkor meg egész egyszer lemaradtunk róla, nem lehetett visszatekerni, nem jött utána még 100 ajánlott videó, hogy mit nézzünk meg. Ma viszont a telefon vagy a tablet egyszerűen lejátszik egy mesét bármikor, de nem csak ezt csinálja, hanem igazából versenyez a figyelmünkért. Mert ugye az algoritmus folyamatosan azt figyeli, hogy mi tetszik nekünk, mi tetszik a gyereknek, és rögtön ajánlja a következő videót, és mire az egyik véget ér, igazából a másik már el is indult, tehát természetes megállás nincsen ebbe a folyamatba. És ez nem csak a gyerekekre igaz, hanem hát néha én is azon kapom magam, hogy egy receptet akartam megnézni, aztán 20 perc múlva már lakásfelújítós videókat nézek. Tehát ha nekünk felnőtteknek is ilyen nehéz kiszállni ebből, akkor képzeljük el, hogy milyen egy 3 éves gyereknek, vagy egy 5 éves gyereknek, akinek még nem fejlődött ki az önkontrollja sem.
0: Hát igen, azt hiszem, hogy ez mindenki számára ismerős, de miért van ez a jelenség?
1: Az agyunk nagyon szereti az újdonságokat, minden új kép, minden új hang, új videó, ezek mind ilyen apró jutalmazó választ váltanak ki az agyban, és ezért olyan nehéz letenni a telefont, és egy kisgyerek agya pedig még sokkal érzékenyebb erre, mert ezek a szabályozó rendszerek még fejlődésben vannak. De azért szeretnék azért egy nagyon fontos dolgot kihangsúlyozni, hogy én nem szeretném így elvetni a technológiát, mert a mostani gyerekektől nem fogjuk tudni elvenni, és nem is ellenség, és rengeteg fantasztikus tartalom van rajta, amiből lehet tanulni, inspirálódni, stb. De a kérdés mindig az, hogy ki irányít. Hogy mi használjuk az eszközt, vagy az eszköz használ minket. És én mindig azt szoktam tanácsolni a szülőknek, hogy próbáljanak meg különbséget tenni az aktív és a passzív képernyőzés között, mert teljesen más az, amikor együtt nézünk meg egy mesét, közben beszélgetünk róla, kérdezünk, nevetünk, mint amikor a gyerek egyedül ül le, és görgeti a videókat egy vidjéből a másikba. És szerintem, ami a lényeg, hogy az arányok ne boruljanak föl, és hogy a képernyő soha ne vegye el a kapcsolatot. Tehát, hogyha választani kell egy közös társasjáték, egy esti mese, vagy a telefon között, akkor a gyerek idegrendszere szempontjából mindig a közösen eltöltött idő lesz a legértékesebb is. Itt szerintem ezek az arányoknak a felborulása a legfontosabb, hogy erre próbáljunk meg figyelni.
0: Hogy a szülőket hogyan lehet támogatni a mindennapi dilemmában, ami ezzel kapcsolatban folyamatosan gyötri őket, erre is ki fogunk még térni. Varga Vivien gyógypedagógussal beszélgetek, a Stilianos alapítójával.

0: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM kanapéjában. Hogy milyen terhelés is nehezedik a gyerekekre a mai információdús világunkban, és mit ad ehhez még pluszba a képernyőzés, erről beszélgetek Varga Vivien szakértővel a Manna kanapéban, és a Portugál The Man, na meg a Félix délután még folytatjuk egy picikét, és jönnek persze hasznos tanácsok is.
1: Egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Jó rádiózást a Manna kanapéban, sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, jó, hogy hallgattok bennünket. A képernyőzésről, a gyerekek tabletezéséről, monitorozásáról beszélgetünk Varga Vivien gyógypedagógussal, a Stirianos alapító szakemberével, és hát szülőként azt gondolom, hogy mindennapi dilemma, hogy hogy csináljam ezt jól, hogy adjam, ne adjam, kéne az a fél óra, háromnegyed óra nyugalom tőlük. Hogyan lehet szülőket támogatni ezen az úton, mit tudnál nekik mondani?
1: Szerintem itt, amit az előbb is említettem, az arányok felborulása az, ami fontos. Tehát, hogy egyrészt a gyerekeknek, tehát nem tökéletes szülők kellenek. Szóval, hogyha mi most nem tudunk a gyerekkel leülni, mert nincsen idő, meg pontosan mi meg kell csinálnom otthon valamit, akkor ettől nem kell azért, hogy lelkiismert furdalásunk legyen, illetve hogy folyamatosan ostorozzuk magunkat, mert nem kell tökéletes szülőnek lenni. Szerintem nincs is olyan, hogy tökéletes szülő, hanem elég jó szülő van, és a gyereknek ez bőven elég, illetve az, hogy tényleg ezek az apró pillanatok, az apró kapcsolódó élmények meg legyenek. Hogyha most az egyik délután ezt nem tudom megtenni, vagy adott esetben nem tudom, várunk az orvosnál, vagy tényleg le kell kötnöm a gyereket, és odaadom az eszközt, ugye majd még visszatérünk erre, hogy mikor, milyen korban lehet ezt egyáltalán megtenni, de szerintem a szülőnek ebben az esetben nem az a fontos, hogy most egyszer-egyszer megkapja a gyerek a telefon, hanem az, hogy emellett milyen valódi élmények vannak közösen, hogy kimegyünk-e egyébként közösen sétálni, hogy leülök-e vele, nem tudom, ilyen kávékapszulát pakolni a dobozokba, hogy leülünk-e együtt társasozni, hogy beszélgetünk, hogy kérdezem-e, hogy válaszol-e, és hogy mozgunk-e együtt mondjuk eleget. Tehát, hogy ezeket, hogyha betartjuk szerintem, hogy az arányok nem borulnak föl, és foglalkozunk a gyerekkel. Ha csak egyszer napi 20 percet tudtam leülni, de akkor valóban tudatosan jelen vagyok abban a napi 20 percben. És nem közben még elküldök egy e-mailt, miközben a gyerek kérdezésén válaszolok, tehát ez tényleg egy tudatos jelenléttel történik, az az ott lét, akkor szerintem ezzel már mindenképp próbáljuk ezt a folyamatot minőségileg fenntartani, és ilyenkor nem tudja átvenni azért a telefon, meg ezek az eszközök az irányítást, hogyha tudjuk, hogy ne boruljanak föl, és a minőség időt, meg a tudatos jelenlétet azért biztosítjuk a gyereknek.
0: Hány éves kortól jöhet egyébként a monitor?
1: A WHO, illetve nagyon sok szakmai szervezet azt mondja, hogy 2 éves kor alatt egyáltalán ne, amit abszolút az a legtöbb szakember ezt mond, hogy az a legrosszabb, amikor tényleg egy 1 éves gyerek kezébe, adott esetben a babakocsira rögzítve, vagy egy étterembe, ott van már az eszköz egy 1 éves gyerek előtt, tehát az még borzalmasan korai, iszonyatosan nem arra van szüksége a gyereknek, hanem tényleg a közös kapcsolódása az, hogy például egy beszédfejlődési szakaszban lássa a számat, lássa, hogy az hogyan mozog. Ne csak hallja a hangokat, hanem ugye tudjon reagálni is rá, és ebbe például a szemkontaktus, meg ez a folyamatos kommunikáció, meg interakció nagyon fontos. 2-3 éves kor felett sem ajánlják a szakemberek, tehát igazából azt mondják, hogy 5 éves kor alatt egyáltalán ne, de azt gondolom, hogy itt nem, és nem is szeretnék itt meghatározni egy pontos kort, de lényeg, hogy ezek sem mindegy, hogy hogyan történnek. Tehát, hogyha egy 3 éves gyereknek odaadom a telefont, hogy ne menjél, nézzél tartalmat rajta, az teljesen más 3 éves eszközhasználat, mint az, hogy én leülök a 3 évessel, megnézzük egy mesét, és utána mondjuk kérdezek tőle 3 dolgot, amire ő válaszol. És utána is logikusan 6-7 éves kortól is folyamatosan, én azt gondolom, hogy szabályozni kell ezt a folyamatot, de nem a tiltással, hanem azzal egyrészt, hogy biztosítunk mellette olyan minőségi időt, ami miatt a gyereknek érdemes letenni a telefont a kezéből, mert ugye csak azt mondjuk, hogy ne telefonozz és foglald el magad, és egyébként az első 6 évben ezt egyáltalán nem tettem meg, és nem így neveltem a gyermeket, akkor nagyon nehéz lesz csak ezzel a tiltással, meg a szabályozással elérni azt, amit szeretnénk. Tehát egyrészt adjunk helyette alternatívát, ami miatt neki érdemes letenni ezt a telefont, másrészt hát logikus az lenne a legjobb, hogyha az elejétől kezdve egy folyamatos tanítás, egy folyamatos szoktatással próbáljuk meg ezt az egészet felépíteni, és tényleg nem az eszköz irányít minket és a gyereket, hanem mi használjuk tényleg a megfelelő ideig és a megfelelő korban az eszközöket.
0: Na, hogy mi jelzi azt, hogy nagy a baj már, és hogy átesett a gyerek a ló túloldalára a képernyőzéssel kapcsolatosan, ezzel fogunk tovább menni. Varga Vivien még marad velünk egy kicsikét az órában, a Stirianos alapító szakértője, gyógypedagógus. Kérdezzetek ti is, 0677 1098 6, ide jöhet SMS Viber.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja. A mai ingergazdag világban egészen más a gyerekek fejlődő idegrendszerének a videók nézése, a tabletezés, a képernyőzés, mint mondjuk a mikorunkban, a gyerekkorunkban a tévénézés. Varga Vivien gyógypedagógussal beszélgetünk erről a témáról, és már azt megbeszéltük, hogy a szakemberek azt mondják, hogy 2 éves kor alatt egyáltalán ne adjunk képernyőt a gyereknek, és utána is csak nagyon-nagyon óvatosan. Tehát az is fontos kérdés, és Attila erre kíváncsi, hogy mi jelzi azt, hogy mondjuk már nagy a baj?
1: Hát először is azt szeretnék megnyugtatni minden szülőt, hogy azért, hogyha a gyerek mesét néz, vagy néha elkéri a telefont, attól még nincs nagy baj. Tehát ez azon, hogy mostani világban teljesen természetes. Én inkább azt szoktam figyelni, hogy a képernyő tényleg milyen szerepet tölt be a gyerek életében. Ha csak egy program a sok közül, az teljesen más, mint amikor szinte minden helyzetnek ez a megoldása. Például, hogyha nem tudom, elesik, akkor a telefon kapja meg, vagy kéri, mert azt tudja megnyugtatni. Ha unatkozik, akkor is a telefon. Ha étkezik, ami az egyik legrosszabb, akkor is a telefon kell, vagy a tablet, és hát hogyha várni kell mondjuk 5 percet valahol, akkor is. Amikor azt látjuk, hogy a gyerek már szinte nem is tud létezni a képernyő nélkül, hát akkor azért érdemes egy kicsit megállni és átgondolni. A másik fontos jel, amikor a képernyő kikapcsolása óriási feszültséget okoz. Persze logikus, hogy minden kisgyerek tud hisztizni, ez önmagában nem egy kóros dolog, de hogyha minden egyes alkalommal komoly düroham alakul ki, vagy agresszív lesz, vagy hosszú időn keresztül nem tud megnyugodni, na ez már azt jelezheti, hogy túl nagy szerepet kapott a képernyő.
0: Ezt ti is látjátok akár anélkül is, hogy képernyőt használna a gyerek, hogy sokszor van előtte a monitor?
1: Mi egyébként ezt nagyon sok esetben látjuk, és előfordul, hogy egy kisgyerek az első alkalommal a foglalkozásokon nehezebben kapcsolódik a játékokhoz, kevésbé kíváncsi a környezetére, és aztán néhány hét elteltével a közös mozgás, a közös élmény így teljesen kinyílik. Ez is azt mutatja, hogy a gyerekek idegrendszere elképesztően jól tud alkalmazkodni, hogyha megkapja azt, amire valóban szüksége van. De a lényeg, hogy tényleg a gyerek viselkedésére is figyeljünk ilyenkor, ne csak arra, hogy mondjuk az eszközt el tudjuk-e venni, vagy erre hogyan reagál, hanem például arra, hogy romlott-e az alvása. Nehezebben tud elmélyülni játékban. Hogyha nincsenek olyan szociális kapcsolatai, tehát nem keresi a kortársait. Már mondjuk, ami régebben érdekelte kedvenc játéka, vagy nagyon jól le tudtam kötni egy játéka, már az sem érdekli semmilyen formában. Hogyha egyre nehezebb vele beszélgetést kezdeményezni, ezek már együtt azért olyan jelek lehetnek, amelyeket azért tényleg érdemes nem félváról venni, és amit szerintem a legfontosabb, hogy ne várjuk meg, amíg nagy baj lesz. A szülőknek azért azt gondolom, nagyon jó az ösztönük, sokszor már akkor érzik, hogy valami nincs rendben, amikor még semmilyen komoly tünet nincs, és én azt gondolom, hogy erre az érzésre érdemes hallgatni, hogy időben el tudjunk kezdeni változtatni. Úgyhogy szerintem ez a lényegebben.
0: Nagyon szépen köszönöm, Varga Vivien gyógypedagógussal, a Stylianos alapító szakértőjével beszélgettünk itt a Manna kanapéban, és megnyugtató lehet talán a szülők számára, hogy ha minőségi időt töltünk a gyerekekkel, sokszor figyelünk rájuk, akár együtt képernyőzünk is, akkor néha-néha beleférhet az, hogy egy kicsikét pár percre odaadjuk nekik a monitort, a képernyőt, mert hogy ez a mai világban már elkerülhetetlen, és hogy a folyamat egyébként visszafordítható, tehát érdemes ezzel is kísérletezni és próbát tenni. A beszélgetésünk visszahallgatható, kereshetitek majd a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on.

0: Véget ért a vasárnapi kanapé, jó, hogy itt voltatok, Argyelen Kriszta köszöni szépen a figyelmet, hallgassátok vissza a beszélgetéseimet. Hogyha lemaradtatok róla, vagy ha érdekel, és mondjuk tovább küldenétek azoknak, akik szintén érdeklődhetnek a téma iránt, akkor felteszem a Manna podcastjára, megtaláljátok majd ott akár iTunes-on, akár Spotify-on. Legyen szó akár a kovászos uborka elkészítéséről gluténmentesen, vagy a gyermekek után járó 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, vagy akár arról, hogy mennyi az a megengedett képernyőidő, amit mondjuk ilyenkor a nyári szünetben engedélyezhetünk a lurkoknak, hogy kütyüzzenek egy picikét. Hogyha van kérdésetek, témajavaslatotok, ez is jöhet nekem SMS és Viber számunk 0677 1986. Én biztosan jövő hétvégén a szokott időben számítok rátok, addig is nagyon-nagyon kellemes hetet, sziasztok!
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Reklám hangzott el.
5: Tovább fokozódik a hőség, stabilan működik Magyarország energiarendszere. Drónnal zavarta a spliti repülőtér forgalmát egy magyar férfi. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Stabil az ország energiaellátása, teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy a lakossági és vállalati megtakarításoknak köszönhetően tegnap 500 megawattal kevesebb áramot fogyasztott az ország a tervezetnél. Az atomerőmű leállítását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki szintén a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, hétfőn a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kér mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre, és különösen az esti órákban mindenki próbálja visszafogni az áramfogyasztását. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás.

0: járművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak tegnap a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek felés leszállását. Két indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett, az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Továbbra sem sikerült megfékezni a görög főváros térségében pusztító erdőtüzeket. A hatóságok több települést is kiürítettek, több mint 200 embert a tengeren kellett kimenekíteni. Az AP hírügynökség szerint Atén közelében súlyos baleset is történt. Két oltást végző helikopter összeütközött, az egyik lezuhant. Mindkét gépen két-két fős személyzet volt, mentésük még tart.
1: Időjárás.
0: Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol zápor, zivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
2: Manna Hits.
1: Manna Hits.

0: you deserve.
1: Manna Hit.
2: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
3: I'm Mike from Mercy Me.
4: I started writing Say I Won't about a year ago. It all started with just, you know, acknowledging.
5: Nagyjából egy évvel ezelőtt kezdtem el írni a Say I Want című dalt, és az egész azzal kezdődött, hogy tudjuk-e, hogy kik vagyunk a kegyelemben, és megértjük-e, hogy kik vagyunk Krisztusban. Nagyon sok keresztény van, aki ezt elfelejti. Elfelejtik, hogy ugyanaz a szellem támasztotta fel Krisztust a halálból, aki most bennünk lakik. Aztán eljön az a pillanat, amikor ráébrednek erre, és aztán ez mindent megváltoztat. Tudod, akkor ráébredsz arra, hogy végig veled volt. Minden megváltozik, amikor az emberek elkezdenek Istenben élni. Tudod, ez olyan, mint amikor egy férfi kimeri mondani, hogy egyedül nem tudja megtenni, de mindent meg tud tenni Krisztuson keresztül, aki erőt ad neki. A dal videójában szereplő srác Geri a jó barátunk, aki egy betegség miatt elveszítette a karjait és a lábait, és ő igazán megszemélyesíti azt, amit a Say I Want mond, a Say I Want egész üzenetét. Ő igazán megértette Krisztus kegyelmét, és érti az üzenetet, hogy ki is ő Jézusban. Reméljük, hogy ez a dal és Geri története eljut sok emberhez, és ők is megértik majd, és rájönnek, hogy mire képesek Krisztus által. Hopefully people will be moved and touched by it and realize what they truly are capable of through Christ. Today

0: Manna morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfénygyédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey, this is Chris and Jody from Love and the Outcome, and this is the story behind our song, Look What God Has Done.
2: Az élet nehéz, de Isten jó. Ez a két tény érvényesül az életünkben, és elválaszthatatlanok egymástól. Ha egy kemény időszak kellős közepén vagy, és a semmiből újabb és újabb megpróbáltatások jönnek elő, csak emlékezz arra, hogy soha nem rohansz, vagy vánszorogsz egyedül az utadon. Szeretem azokat a dalokat, amelyektől úgy érzem, hogy megértenek, és nem vagyok egyedül a nehézségeimmel. Bármennyire kilátástalan volt az elmúlt két év, ha visszatekintek, tudom, hogy Isten végig velünk volt az

0: Manna Morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Tovább fokozódik a hőség, stabilan működik Magyarország energiarendszere. Ketten meghaltak az Ozora Fesztiválon. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Stabil az ország energiaellátása, teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy a lakossági és vállalati megtakarításoknak köszönhetően tegnap 500 megawatttal kevesebb áramot fogyasztott az ország a tervezetnél. Az atomerőmű leállítását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki szintén a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, hétfőn a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kér mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre, és különösen az esti órákban mindenki próbálja visszafogni az áramfogyasztását. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A

Emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek felés leszállását. Két indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Továbbra sem sikerült megfékezni a görög főváros térségében pusztító erdőtüzeket. A hatóságok több települést is kiürítettek, több mint 200 embert a tengeren kellett kimenekíteni. Az AP hírügynökség szerint Atén közelében súlyos baleset is történt. Két oltást végző helikopter összeütközött, az egyik lezuhant. Mindkét gépen két-két fős személyzet volt, mentésük még tart. Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol zápor, zivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő. Manna Hit.

0: Ez a Manna hét.
1: John 15, Jesus calls us to
2: a János 15 tanítása szerint Jézus arra hív minket, hogy maradjunk meg benne. Azt mondja, maradjatok a részeim, mivel én is a részetek vagyok. Nem tehetsz ez ellen semmit. A dal főmondandóját főleg ez adja, hogy Isten vágya nem mindig az, hogy kirángasson minket bármilyen körülményből, amivel szembesülünk. Nem mindig az, hogy kihúzzon minket a szenvedésből vagy a szívfájdalomból, hanem az, hogy békét adjon nekünk ezekben a pillanatokban. Hogy segítsen növekedni ezekben a percekben. Csak ő benne találjuk meg ezt a békét, reményt, örömöt és tulajdonképpen mindent. Azzal nézünk szembe, hogy Jézusban is, egyedül Jézusban bízhatunk. Reméljük, hogy ez a dal tetszeni fog neked, és bízunk benne, hogy a dal meghozza Isten áldását.

0: Manna Morzsa. A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: I'm Katie Nicole.
2: And I'm Mike Weaver from Big Daddy Weave. And this is the story behind our new song, God is in this story.
1: Jesus' name, I pray that it
3: our new song is about God taking the broken things.
4: Az új dalunk arról szól, hogy Isten egyszerűen elveszi, bekötözi és meggyógyítja az életünk azon részeit, ahol megsebesültünk. Nem tudom, hogy mi zajlik most az életedben, de azt tudom, hogy győzedelmes Istenünk van, akivel minden csatát megnyerhetsz, és veled együtt viseli el, és hordozza a sérüléseid fájdalmát. És ami még fontos, hogy ő nem mond le egyikünkről sem.
2: God's in the midst of whatever it is that you're going through right now, and he's able to turn it around and use it all for your good.

praise him now.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Tovább fokozódik a hőség, stabilan működik Magyarország energiarendszere. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Stabil az ország energiaellátása, teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy a lakossági és vállalati megtakarításoknak köszönhetően tegnap 500 megawattal kevesebb áramot fogyasztott az ország a tervezetnél. Az atomerőmű leállítását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki szintén a miniszter.

0: Sok az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak tegnap a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek felés leszállását. Két indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában, Nagyócsa térségében. A gép pilótája, valamint két utasa, egy 38 éves férfi és egy gyerek meghalt. A szlovák rendőrség szóvivője közölte, a baleset egy turisztikai célú utazás közben történt. A kis repülő egy nyílt mezőre zuhant, majd kigyulladt. A tragédia okait és körülményeit még vizsgálják.
1: Időjárás.
0: Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol zápor, zivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
2: Manna Hits.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Francesca Battistelli, and this is the story behind my new song, God is Good.
2: God is good.
1: A few years ago, a good friend of mine went.
3: Néhány évvel ezelőtt egy jó barátom tragédián ment keresztül, ezért tiszteletünk jeléül írtuk neki a God is Good című dalt. Mindenki életében eljön az az időszak, amikor nehézségeken megy át. Az elmúlt évek is arra tanítottak bennünket, hogy az élet tele van hullámvölgyekkel. De van valami, ami állandó. Van valaki, aki nem változik. Ő Isten. Aki mindig jó és folyamatosan ugyanúgy szeret minket. Azért imádkozom, hogy akár mind mész is ma keresztül, ez a dal bátorítson és emlékeztessen arra, hogy Isten veled van, volt és lesz az idők végezetéig. Nem számít, merre vezet az utad.

0: Manna Morzsa. Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Manna FM. Ez a Manna.
2: When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will raise up a storm.

0: gimnasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Song Desert Road comes from Acts chapter 8. There's a guy named Philip. He's on a mountaintop of his life.
2: Az apostolok cselekedetei 8-ban a Biblia egy Fülöp nevű fickóról ír, aki az élete hegycsúcsán van. Minden, amiért imádkozott, mindazt, amit Istentől valaha kért, azt éppen megkapja az életében. Gyógyít, tisztátalan lelkeket űz ki, és hirdeti Isten igéjét, mégpedig úgy, hogy a nép hallgat rá. Majd egy napon Isten azt mondja neki, hogy azt akarom, hogy hagyd el ezt a hegycsúcsot, amelyen vagy, és azt akarom, hogy sétáljál el a sivatagba. Amikor ezt a történetet olvasom, mindig azon tűnődöm, hogy vajon mennyi ideig kellett gyalogolnia, azon töprengve, mi a célja Istennek azzal, hogy elküldi őt a sikeres szolgálatából egy ismeretlen sivatagba. Sokszor mi sem értjük, hogy Isten miért kér tőlünk bizonyos dolgokat, de ha elolvasod Fülöp történetét, akkor láthatod, hogy sosem kér tőlünk az Úr semmit csak úgy, mindennel célja van. Fülöp a sivatagban egy olyan emberrel találkozik, aki megpróbálta megérteni Isten igéjét, de egyedül nem tudta, és még soha senkitől nem hallotta az evangéliumot. Amikor Fülöpöt Isten a sivatagba küldte, akkor ő még csak annyit tudott, hogy követnie kell Isten hangját, és bíznia kell benne, és ott majd megtudja, hogy mi a célja Istennek vele. I don't wanna write this song.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Tovább fokozódik a hőség. Nem kerülhet sor a lakossági energiafogyasztás kötelező korlátozására, mondta a miniszterelnök. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a hétfőre és a hétre várható fogyasztási adatokat, a rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást.

és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek fel- és leszállását. Két indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában, Nagyócsa térségében. A gép pilótája, valamint két utasa, egy 38 éves férfi és egy gyerek meghalt. A szlovák rendőrség szóvivője közölte, a baleset egy turisztikai célú utazás közben történt. A tragédia okait és körülményeit még vizsgálják. Időjárás. Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol zápor, zivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő. Manna Hits.

0: the hits.
1: Hey, this is Dave Fry from Sidewalk Prophets. And this is the story behind our song, I Believe It Now.
2: I couldn't see it then, but I believe it now.
1: Our friend Olivia Lane, we were songwriting together, and she said that our song, I Believe It Now, really resonated.
3: Az I Believe It Now című dalunkat egy barátunkkal írtuk közösen, mégpedig Olivia Lane-nel. És igazából ez egy bizonyságtétel arról, amit 2017-ben átéltem. Abban az évben sokat voltam úton, és nagyon sokat zenéltem, egyáltalán nem vigyáztam magamra. És a végén elkezdtem elveszíteni teljesen a hangomat. De az ezt követő nehéz út során megtaláltam a végső gyógyítót, mégpedig Istent és a megváltó Jézust. Szerettük volna, hogyha Olivia hangját is hallhatjátok ebben a zenében, mert hittünk benne, hogy még áthatóbbá teszi a dal erejét és mondani valóját, amikor az ő hangja is megszólal.

vidéke. Mikor a szív nem háborúktól hangos, otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem

0: Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Mannasztikus lágerek. Életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
2: Hey, this is CeCe Winans. And I pray that this song, That's My King, will encourage.
3: Imádkozom, hogy ez a dal bátorítson mindenkit, aki hallja. Ez egy olyan dal, amely emlékeztet bennünket arra, hogy kit szolgálunk, hogy Istent szolgáljuk, akinek mindenható ereje van. Ő ismeri a mindenséget. Ő a lelkipásztor, aki szolgál téged, az árvák atya, anyja az anyátlanoknak, és amikor eszedbe jut, hogy ki ő az életedben, lehet, hogy nem tudsz segíteni magadon, de akkor is dicsérheted. Ez a dal egy buzdító kiáltás nekünk és a megmentő mindenhatónak, hogy imádkozom, hogy téged is bátorítson.
2: Hey, this is CeCe Winans, and you're about to hear my new single, That's My King.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: A bölcsesség mindig azt az utat választja, ami később elégedettséget eredményez.

0: helyes döntéseket hozni. Azon tűnődtem, vajon hány döntést hozunk mi nap mint nap. És persze elég sokat gondolkoztam ezen, és arra jutottam, hogy szinte biztos, hogy naponta több százat. Felkelni az ágyból, az egy döntés. Hogy mikor mész aludni, az is egy döntés. Hogy mit eszel, hogy mit kezdesz az időddel, hogy min gondolkozol, az is egy döntés. És tudjátok, időnként időbe kerül, míg ezt megértjük, mert azt gondoljuk, nos, én nem tettek arról, hogy mi van a fejemben. Az igazság azonban az, hogy megválaszthatod a gondolataidat. Te döntöd el, hogy melyeket fogod forgatni az elmédben, és melyektől fogsz megszabadulni. A szavak is nagyon fontosak. Óvatosnak kell lennünk, hogy miket mondunk, és bölcsen kell megválogatnunk a szavainkat. Hogy mihez kezdünk a pénzünkkel, az is egy döntés. Hogy megtakarítunk-e, vagy sem, az is. Ha most nem teszel félre, akkor azt idősebb korodban megbánod majd. Elsősorban azért akarok a helyes döntésekről tanítani, mert ez egy nagyon biblikus téma. Másodszorban pedig, ha nem hozunk jó döntéseket, azt előbb-utóbb megbánjuk majd. Szeretném, ha ezen elgondolkoznátok. Ha nem hozol jó döntéseket, utólag megbánod azt. Nos, ha senki sem tanít meg jó döntéseket hozni, akkor szomorú, de lehet, hogy az életed végén visszanézve csak megbánást tapasztalsz majd. Az apám 4 éve halt meg, 86 éves korában. És bár elfogadta Krisztust körülbelül 4 évvel a halála előtt, és ennek nagyon örültem. Mégis őszintén elmondhatom, hogy amikor az apám visszanézett az életére, valószínű, hogy szinte csak megbánást érzett. 86 évnyi élet után talán 10 ember, ha részt vett a temetésén. Azok is főként a gyermekeim voltak, akik az én kedvemért jöttek el. Nagyon szomorú, amikor leéled az életedet, és senkinek sem hiányzol, miután meghaltál. És az ő esetében az volt ennek az oka, hogy egész életében olyan döntéseket hozott, amelyek nem építették a kapcsolatait. Gonosz volt másokkal, nehéz volt kijönni vele, keserű, kritikus és ítélkező volt. Bántalmazott másokat, és megfizette ennek az árát. Mindezek a dolgok az ő választásai volt. Az érzései szerint élt, és az érzései nagy részét az ellenség motiválta és irányította. Mert Isten nem volt része az életének. Az utolsó 4 évben nagy változást láttam az apámban, de tudom, hogy amikor rám nézett, akkor megbánást érzett, amiért molesztált engem. Tudom, hogy amikor anyámra nézett, akkor megbánást érzett minden alkalomért, amikor részegen jött haza és megverte őt. És tudom, hogy eszébe jutott a bátyám is, akit egyikünk sem lát valami gyakran, mert az élete szomorú fordulatot vett. És tudom, hogy az apám bánta, hogy nem töltött vele időt, hogy nem ment el a meccseire, hogy rossz dolgokat tanított neki. Soha nem fogom elfelejteni, milyen szomorú volt látni és rádöbbenni, hogy 86 évnyi élet után nem sok egyéb maradt neki, mint a megbánás. Remélem és imádkozom, hogy egyikőtökkel se történjen meg ugyanez. Mert a legtöbben, akik itt vagytok, ezen a konferencián keresztények vagytok, és ti is, akik a tévében néztek minket. És így ott van Krisztus az életetekben. Remélhetőleg ez azt eredményezi majd, hogy jobb döntéseket hoztok, de világszerte sok millió keresztény él, akik még mindig rossz döntéseket hoznak nap mint nap. Tudjátok, sokat beszélünk a szabadságról. És hogy Krisztus szabaddá tesz minket, amikor keresztényé válunk, hogy szabaddá lettünk, hogy szabadok vagyunk a kötelékektől, meg ettől is, és attól is. De meg kell értenünk, hogy a szabadsággal felelősség is jár. Tehát az a helyzet, hogy szabadok vagyunk saját döntéseket hozni. De minden döntés, amit meghozunk, az szó szerint egy mag, amit elvetünk. És minden mag, amit elvetünk, az valamiféle aratást eredményez majd az életünkben. Ezen a hétvégén a bölcsességről fogunk beszélni. A Biblia sokat beszél a bölcsességről. És hogy milyen jó bölcsnek lenni, és milyen ostoba dolog ostobának lenni. A bölcsesség, és szeretném, ha emlékeznétek erre. Ha jegyzeteltek, leírhatjátok. Ha megveszitek majd a felvételt, akkor meg amúgy is meg lesz majd nektek. De én úgy hiszem, hogy a bölcsesség, és ez most nem egy puccos bibliai meghatározás lesz, hanem a saját definícióm a bölcsességről, ami szerintem helytálló, szóval a bölcsesség mindig azt teszi a jelenben, ami a jövőben megelégedettséget eredményez. Értitek? A bölcsesség azt teszi a jelenben, ami a jövőben megelégedettséget eredményez majd. Sok olyan kis döntést hozunk, amelyek talán nem okoznak világrengető változást az életünkben. Minden nap hozunk ilyeneket, az egész nap folyamán. Mit eszünk, milyen dolgokba kezdünk bele? Befejezzük azt, amit elkezdtünk, mihez kezdünk a szabadidőnkkel? Edzünk-e ma, vagy halogatjuk? Megbocsájtunk? Kegyelmesek leszünk a személy iránt, aki felidegesített minket? Aztán ott vannak az életet megváltoztató döntések. Hiszem, hogy vannak itt ma olyanok, akiknek valódi döntéseket kell hozniuk az életükben valami felől. Az biztos, hogy a tévénézők között is vannak így. Nem vagy boldog az életettől, elégedetlen vagy a dolgokkal. Nos, a legrosszabb dolog, amit tehetsz, hogy ugyanazt folytatod, amit eddig csináltál, és közben azt várod, hogy megváltozzanak a dolgok. Bárki, aki változást akar látni az életében, annak meg kell változtatnia a cselekedeteit. A jó hír az, hogy akár sok éven keresztül is hozhatunk rossz döntéseket, és az első 20 percben arról fogok beszélni, hogy mi történik, amikor rossz döntéseket hozunk. De senki ne csüggedjen el, és ne gondolja, hogy te jó ég, miután meghallgattalak, úgy érzem, hogy bajban vagyok. Mert az evangélium üzenete az, hogy minden meghozott jó döntés segít visszafordítani a múltban hozott rossz döntések következményeit. Hát nem nagyszerű hír ez? Minden jó döntés, amit meghozol, tudod, még az a döntés is, hogy ma itt vagy. Segíteni fog visszafordítani néhány múltban meghozott rossz döntésed következményeit. Az Isten igéjéből meg fog újulni az elméd. Tanulni fogsz az igéből. Már imádkoztunk is emberek gyógyulásáért. Ma már sok ember meghozta azt a döntést, hogy elfogadja Krisztust megváltójának. Szóval mi egyfolytában döntéseket hozunk. Nos, még a tanítás elején el akarom mondani, és szeretném, ha emlékeznétek rá, hogy nekem is emlékeznem kell arra, hogy szerintem nem tudunk igazán jó döntéseket hozni addig, míg le nem lassítunk egy kicsit. Olyan felgyorsult társadalomban élünk, és olyan sok információ ér minket egyszerre, hogy hajlamosak vagyunk nagyon gyorsan eldönteni dolgokat. És ennek egy része rendjén is van. Más dolgokban le kell lassítanunk. Az egyik dolog, amiben le kell lassítanunk, az az, hogy gondolkozzunk, mielőtt beszélünk. Amen. Ma este pont elkövettem egy hibát. Nagyon idegesített, mert arra készültem, hogy idejövök és elmondom ezt az üzenetet. De valaki felhívott otthonról, és elmesélt nekem egy negatív dolgot valakivel kapcsolatban. Majd megkérdezte, hogy szerintem mit kellene tennie, én pedig tanácsot adtam neki. Aztán, tudjátok, a szívemben éreztem, hogy erről senkinek nem kellene beszélnem, de rögtön elmondtam az első szembejövő embernek. És abban a pillanatban, tudjátok, az ige beszélni fog hozzátok, szóval amint elmondtam, eszembe jutott az ige, hogy a szeretet sok bűnt elfedez. Rögtön tudtam, hogy ez lett volna a helyes, és be kellett volna fognom a számat. Akkor miért nem tettem? Egyszerűen csak azért, mert nem gondoltam át megfelelően, hogy mit fogok mondani. Csak mondtam valamit, és aztán mi volt bennem? Megbánás. Ezért azóta már négyszer megbántam ezt, holott egyszer is elég lett volna. De ilyenkor úgy érezzük, hogy jobb, ha többször megbánjuk az ilyesmit. Mert én éppen arra készültem, hogy eljöjjek ide, és a jó döntésekről beszéljek nektek. Főként a szavainkról. De úgy hiszem, végső soron ez egy jó példává vált arra, hogy mindannyiunknak Isten előtt kell állnunk a döntéseinket illetően. És szerintem ti is épp úgy tudjátok, ahogyan én. Hogy sokszor sajnos úgy élünk, hogy még annyi időre sem állunk meg, hogy ráébredjünk, megszomorítottuk a Szent Szellemet, vagy olyan magot vetettünk, ami rossz gyümölcsöt hoz majd az életünkben. Nos, szeretném, ha megnéznénk két igeverset, amelyek az alapját képezik majd ennek a sorozatnak. Tudjátok, én tanító vagyok, Biblia tanító. Ezért nagyon szeretek több alkalmon keresztül megmaradni egy bizonyos dolog mellett, és különböző oldalakról megközelíteni azt. És egy dolog biztos, amikor hazamentek innen, akár csak egy alkalmon veszel részt, akár mind a négyen, de főleg, ha mind a négyen részt vesztek, amikor hazamentek, nagyon is tudatában lesztek, hogy egy kicsit többet kell gondolkoznotok azon, hogy milyen döntéseket hoztok. Arról fogunk tanulni, hogy a saját döntéseinket kell meghoznunk, és nem szabad engednünk, hogy mások hozzák meg őket helyettünk. Szóval ez sokatoknak hasznára lesz, akik függtök mások jóváhagyásától. És az a problémátok, hogy embereknek akartok tetszeni, és most nem érzitek jól magatokat. Nem vagytok boldogok. Mert minden időtöket azzal töltitek, hogy másokat próbáltok boldoggá tenni, akik már eleve eldöntötték, hogy nem lesznek boldogok. 5 Mózes 30:19. Tanúként hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált. Gondoljuk csak át ezt. Halljuk ezeket az igéket, de gondoljuk csak át. Előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Mi választásokat hozunk, melyek hatnak ránk, de azok az utánunk jövő, a körülöttünk lévő generációkra is hatással lesznek. Azt szoktam mondani, hogy Isten elénk adott egy feleletválasztós tesztet. És előre megmondta a választ is. Eléd adtam az életet, az A, B, a halált. Válaszd az életet. És bár Jézus meghalt, hogy jó életünk lehessen, ez még nem garancia. Az sem számít, ha a város legnagyobb prófétája prófétál neked, amikor valaki prófétál neked, és ő tényleg Istentől hallott, akkor ő egy lehetőségről prófétál, nem egy tényről, mert mi partnerek vagyunk Istennel. És valahányszor Isten egy ígéretéről olvasunk az igében, mindig lesz egy mag, amit nekünk kell elvetnünk. Akár az engedelmesség magja legyen az, vagy bármi más. Ennek a könyvnek a csodálatos ígéretei nem fognak csak úgy az ölünkbe pottyanni. A döntéseink nyomán valósulnak meg. Emlékszem egy nőre, aki eljött az egyik konferenciámra, akinek molesztálásban volt része, ami miatt még mindig sok problémája volt a személyiségével. Éveken keresztül hallgatta a tanításaimat. És azt mesélte, egy asztalnál ültem néhány emberrel, mert ez egy bankett jellegű alkalom volt. Azt mondta, érdekes, hogy Isten olyan embereket adott asztaltársaságnak, akik hasonló dolgokon mentek keresztül, mint én. És hallottam, ahogy arról beszéltek, nos, tudod, Isten ezt mutatta nekem, és azt mondta, hogy tegyem amaszt, és megtettem, és aztán ez lett az eredménye. Aztán valaki más azt mondta, igen, Isten megmutatta, hogy tegyem meg ezt, és miután megtettem, ez lett az eredménye. És mindezek jó eredmények voltak. Aztán a hölgy azt mondta, rájöttem a hétvégén, hogy mi a problémám. Gyerünk, ma este értse meg ezt valaki. Azt mondta, rájöttem, hogy mi volt a problémám. Minden, amit Isten nekik mondott, azt nekem is elmondta. A különbség köztem és köztük az volt, hogy ők megtették azokat, én meg nem. Talán meg kéne állnunk, és el kellene gondolkoznunk egy kicsit. Róma 5:19. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége, meggondolatlansága, nem törődömsége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká. Nos, olvassuk ezt egy kicsit másként. Mert ahogyan az egy ember rossz döntése által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek jó döntése által sokan lettek igazakká, és kapcsolatot nyertek Istennel. Tudod, ha már régóta szolgálod Istent, akkor jó esély van arra, hogy valaki te miattad fogadta el Krisztust. A szavaid miatt. Az életstílusod miatt. Vagy a változás miatt, amit benned látott. Vagy mert meghívtad őt a gyülekezetbe. Vagy meséltél neki a műsoraimról. Vagy más műsorokról, amiket szeretsz. És így lehetősége nyílt elfogadni Krisztust. Nos, ha nem hoztad volna meg ezt a jó döntést, hogy Krisztus szolgálod, akkor nem lehettél volna rá jó hatással. A nagyapám rossz döntéseket hozott, amik hatással voltak az apámra, aztán az apám rossz döntései rám is hatottak. De hála Istennek, hogy valamikor a 30-as éveim elején egy tényleg komoly kapcsolatba kerültem Istennel. Előtte is keresztény voltam, de csak amolyan gyülekezetbe járó keresztény. Nem igazán hoztam jó döntéseket. Csak meghallgattam. De nem cselekedtem az igét. Csináltam jó dolgokat is. Nem tettem mindent rosszul. Volt némi gyümölcs is az életemben, de még nem értettem azt, amit most nektek próbálok elmondani, hogy minden döntés egy mag, amelyet elvetünk. És az Isten ígéretei nem fognak az ölünkbe potyani, hanem azután lesznek a mieink, hogy azt választjuk, hogy megtesszük, amit Isten kér tőlünk. Isten soha nem mondja, hogy tégy meg valamit, ha csak az nem a javadat szolgálja. Tudom, néhányan úgy vagytok itt, hogy Isten épp olyasmiket mond nektek, amiket nehéz lenyelnetek. Talán azt mondja, hogy légy kedves valakihez, aki olyan kemény fejű, hogy azt gondolod, ez így nem igazságos. De tudod, ha megteszed, amit Isten kért tőled, akkor te vagy a jobb ember. Ha viszont keserűséget és neheztelést tartogatsz a szívedben, akkor az elválasz majd az Isten jelenlététől. Nem fogod tudni Isten megnyilvánuló jelenlétét élvezni az életedben. Ez megszomorítja majd a Szent Szellemet. Te magad is szomorúságot érzel majd, mert a Szent Szellem benned van, és ő szomorú. Nehéz lesz, ha nem lehetetlen, hogy az imáid válaszra találjanak, mert a Biblia azt mondja, hogy ha te nem bocsájtasz meg, akkor Isten sem bocsájt meg neked. De az emberiség fele mérges. És nem csak a gyülekezeten kívül. Sok keresztény is mérges és keserű, és neheztelnek, meg haragszanak azokra az emberekre, akikkel együtt járnak gyülekezetbe. És ez egy választás. De én így érzem, meg úgy érzem. De látod, Isten ezért adja meg nekünk a szabad választást. A választás lényege az, hogy nem kell aszerint élnem, amit érzek. A döntés lényege az, hogy nem kell aszerint élnem, amit gondolok. Az a lényege a döntésnek, hogy nem kell aszerint élnem, amit gondolok. Igen, ez egy jó dolog. Úgy hiszem, hogy néhányatoknak döntéseket kell hoznia. Olyan döntéseket, melyek segítenek majd visszafordítani néhány múltban meghozott döntéseitek következményeit. És egy jó amen ezen a ponton igen jól jönne. Utálom a megbánás érzését. A csalódottságot, meg az, hogy úgy sajnálom. És már nagyon megbántam, de nem tudom, hogyan csináljam vissza. Mondtál, vagy tettél-e már olyasmit, amivel kapcsolatban azt kívántad, bárcsak soha nem mondtad volna, vagy tetted volna. Nekem nagyon friss példám van. Voltál már úgy, hogy azt kívántad, bárcsak elmondtál volna valamit valakinek, amíg még lehetőséged volt, aztán már túl késő volt hozzá. Kívántad már, hogy bárcsak félretettél volna, amikor volt miből, mert így a legutóbbi kocsidért készpénzzel fizethettél volna egy újabb jókora adósság helyett, de mégsem így tettél. Nem arról volt szó, hogy Isten nem helyezte a szívedre, egyszerűen csak nem tetted. Talán végre kifizettél egy kocsit, és Isten azt sugallta, hogy tedd félre azt a pénzt, amit eddig törlesztő részletekre fizettél, hogy amikor legközelebb kocsit kell venned, akkor készpénzben kifizethesd, vagy legalább kevesebb hitelt kelljen felvenned. De mi nem így teszünk. Nos, a pokorra kerülsz ettől? Nem. De nem lenne benned megbánás, amikor 5-6-7 éven keresztül havi $600-700 kellene fizetned? Élhetsz megbánással, ha akarsz. Most néhányan úgy néztek rám, ez meg kihez beszél? Tudod, élhetsz megbánással, ha akarsz, de nem muszáj. Sokkal ajánlatosabb a legjobb döntést meghozni. És nem megbánással élni. Mondta már valaki, hogy nos, bánom, hogy annyi éven át nem tornáztam? Majd fogod, ha egy nap belenézel a tükörbe, és mindaz, ami régen itt fent volt, oda leköltözik. És tudjátok, amikor megindul, akkor hamar leér oda. És csak nézel, nem értem, mi történt velem. Amikor ma este találkoztatok Dave-vel, mondtam nektek, hogy pár napja volt a 70. születésnapja, és az emberek szinte kételkednek a szavamban. Amikor elárulom, hogy milyen idős Dave, ó, milyen fiatal, elnézést. Nem szabad azt mondanom, hogy idős. Amikor elárulom korát az embereknek, csak elcsodálkoznak. De ez részben azért van, mert 50 éven át edzett. Ránézek, és mondhatom, ó, bár csak én is ezt tettem volna. Nos... Miért nem teszed meg azt most, aminek később örülnél, ha megtetted volna? Bár csak ne ettem volna annyit vacsorára. Nos, most már mindegy, ott van a gyomrodban, és rosszul vagy. Bár csak több időt töltöttem volna a gyermekeimmel, amikor még fiatalok voltak. Most úgy érzem, hogy alig van velük kapcsolatom, stb. Lehet, hogy a mai prédikációm elindít benned valamit, és elkezdett számba venni a rossz döntéseidet. De mindezzel nem kárhoztatni akarlak. Csak azt szolgálja, hogy észrevegyük, hogy nem kéne tovább ezt csinálnunk. Ez lehet a változás ideje. Ez az este itt, ezen a kanadai konferencián, és nektek is, akik a tévében nézitek az adást, talán sokan éppen reggel nézitek. De ez lehet a változás ideje a számodra is. Ha azt mondod, ideje van, hogy felnőjek, hogy felelősségteljes legyek, és olyan döntéseket hozzak, amelyeknek örülni fogok a jövőben. Ne élj úgy, mintha nem lenne holnap, mert a holnap mindig eljön. Mondhatok valamit? Isten minden tettünket látja. Még a tiéteket is ott fent. És a tiéteket is, akik otthon a kanapén összekuporodva néztek minket, azt gondolva, hogy senki nem tud rólatok. De mi tudjuk, hogy ott vagytok. Néhány hete egy férfi bizonyságot tett a tévéstúdiónkban, és nagyon megnevettetett. Azt mesélte, nem Istenért éltem, drogoztam és ittam, és ehhez hasonlókat tettem. Azt mondja, egyik nap a fotelemben ültem, és sört ittam. Egyenesen rám néztél. Az anyám pont a műsorodat nézte. Azt mondja, egyenesen rám néztél, és azt mondta, te, aki a fotelben ülsz, és sört iszol. Azt mondja, halálra rémítettél, és megtértem. Tudjátok, olyan elképesztő, hogy itt vagyunk ezen a konferencián, de az emberek 40-valahány különböző nyelven nézik majd mindezt, a világ sok-sok részén, és elképzelhetitek, hogy mondjuk csak egy kis dolog történik, és elkezdenek jobb döntéseket hozni. Micsoda radikális változást hozhat ez az életekben. Amikor Isten azt mondta, hogy eléd adtam az életet és a halált, kérlek, válaszd az életet, hogy a te és az utódaid élhessenek. És ő nem a puszta fizikai létre gondolt, hanem az életre. Olyan életre, amit ő életnek hív. Mert minden döntés, amelyet meghozunk, minden egyes döntésünk hatással van a gyerekeinkre. A nagyapám döntései hatással voltak az apámra, az apám hatással volt rám. Az életemben lévő mindenféle zűrzavar közepette valahogyan képes voltam jó döntéseket hozni, és most a gyermekeim sokkal jobb életet élhetnek, mint amit én éltem az ő korukban. Az ő gyerekeik meg még inkább sokkal jobb helyzetben vannak, mert tudjátok, csupán 7-8-9-10 évesen olyan dolgokat tudnak a vasárnapi iskola jóvoltából, amiket én 50 éves koromig nem is tudtam. Ezért aztán minden döntésed, még az is, hogy itt vagy ma este, hatással lesz a családodra. Azok, akik a tévén keresztül hallgatjátok az igét, ha ezt komolyan veszitek, az hatással lesz a családotokra. Mi folyamatosan látjuk ezt, ahogy megváltoznak az emberi életek.
1: Tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna 7.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Tovább fokozódik a hőség. Nem kerülhet sor a lakossági energiafogyasztás kötelező korlátozására, mondta a miniszterelnök. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a hétfőre és a hétre várható fogyasztási adatokat, a rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésekbe kezdeni. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamosenergiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek felés leszállását. Két indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában, Nagyócsa térségében. A gép pilótája, valamint két utasa, egy 38 éves férfi és egy gyerek meghalt. A szlovák rendőrség szóvivője közölte, a baleset egy turisztikai célú utazás közben történt. A tragédia okait és körülményeit még

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Szokás szerint rengeteg mindenről olvastam ma is, a főváros kapcsán már is mondom, hogy mi mindent tudtam meg. Hát például még soha nem volt ilyen alacsony a Duna Budapestnél, rekord alacsony a vízállás, kedreggel 31 cm mutatott a vízmérce, derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság vízügyi honlapjának adataiból. Az adatok szerint eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 cm volt. Közben a Fly Dubai, a Dubajban székelő légitársaság bejelentette, hogy július 31-től újraindítja közvetlen járatait a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér és a Dubai nemzetközi repülőtér között. Visszaállított útvonal helyreállítja a nélkülözhetetlen közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. A csúcszezonban egyaránt kiszolgálva az üdülési, üzleti és rokonlátogatási célú utasokat, a járat zökkenőmentes hozzáférést biztosít Dubajhoz és a több mint 120 célállomásból álló globális hálózathoz. A lépés a Fly Dubai közép- és kelet-európai stratégiai fókuszát erősíti. A légitársaság 2021-es budapesti járatindítása óta tartó folyamatos kereskedelmi növekedésre építve. Gait Al-Gait, a Fly Dubai vezérigazgatója elmondta, a budapesti járat újraindítása megerősíti Magyarországba irányuló hosszú távú befektetésüket, és tükrözi a két nemzet közötti erős gazdasági és kulturális kapcsolatokat. Budapest továbbra is az egyik legfontosabb stratégiai piacuk Európában. A magyar főváros Dubájjal való újbóli összeköttetése nagyobb választékot biztosít a régió utazói számára, egyúttal tovább erősíti Dubaj pozícióját az üzleti élet, a kereskedelem és a turizmus globális központjaként. A budapesti járatok újraindítása kényelmes hozzáférést biztosít a magyarországi utasok számára Dubajhoz, lehetővé téve, hogy felfedezzék a város egész

évben elérhető látnivalóit, prémium bevásárlási lehetőségeit, világszínvonalú szabadidős programjait, családbarát élményeit, jelentős nemzetközi eseményeit, valamint rugalmas út megszakítási lehetőségeit. Azok számára, akik tovább szeretnének utazni, az újjárat kényelmes csatlakozásokat kínál Dubajon keresztül a Fly Dubai hálózatának legkeresettebb úti céljaihoz a Közel-Keleten, Afrikában, Ázsiában és Dél-Kelet-Ázsiában, köztük Kenyába, a Maldív-szigetekre, Ománba, Sri Lankára és Tájföldre. A budapesti járatok újraindítása azt követően történik, hogy a légitársaság nemrégiben elindította járatait a szíriai Aleppóba, a tájföldi Bangkokba és a líbiai Bengáziába. Szeptember 23-ától a Fly Dubai a nepáli Pokharát is hozzáadja egyre bővülő hálózatához. Szokatlan, ritkán előforduló napsarlós naplementében gyönyörködhetünk majd augusztus 12-én szerda este, amit sötétedés után a Perseida meteorraj csillaghullása követ majd, olvasható a Vega Csillagászati Egyesület honlapján. A részletes napfogyatkozás Magyarországon 19-21 és 19-23 körül kezdődik, és napjunk tájig látszik majd. A Perseidák megfigyelése 22-23 órától egyre kedvezőbb, a fő maximum legvalószínűbb ideje augusztus 13-án hajnali 4-5 óra között lesz a már világosodó égen. A két jelenség megfigyeléséhez egészen különböző módszer kell. A naphoz kizárólag szabályos napfogyatkozás néző szemüveg vagy megfelelő napszűrő, a meteorokhoz viszont csak sötét ég, türelem és szabad szem. A Queen közben újra Budapestre érkezik. 40 év után új köntösben, a legendás koncert felújított változatban, korábban soha nem látott minőségben ősszel újra megjelenik a Queen 40 évvel ezelőtti Budapest adott koncertjének kép és hanganyaga. A mozifilmet világszerte vetítik, először a budapesti klasszikus film maratonnyitó filmjeként. A Queen Budapest című film, amelyet 1986. július 27-én a Népstadionban rögzítettek, októberben kerül a mozikba, és elérhető lesz CD, DVD, Blu-ray kiadványokon is. A felújított felvételek 4K-s felújított változatának világpremierje pedig szeptember 15-én lesz a Nemzeti Filmintézet által szervezett Budapest klasszikus filmmaraton eseményén az Uránia Nemzeti Filmszínházban, közölte az NFI és a Sony Music a távirati irodával. Mint írták, a Queen Budapesten a koncert teljes felvétele mellett a Queen itt tartózkodása során forgatott jelenetek is láthatók, köztük az ünnepelt sztárok megérkezése Budapestre szárnyas hajóval, szentendrei és budapesti séták, gokártozása a Hungaroringen. A Queen Budapest a Trafalgar Rising forgalmazásában érkezik a mozikba világszerte. Az eredeti Zsombolyai János által rendezett koncertfilmet Sir Peter Jackson világhírű filmrendező új-zélandi Park Road Post Production stúdiója újította fel 4K felbontásban a 35 mm-es felvételek alapján, és a hangsávokat is újra keverték. A koncert a The Magic Tour című turné keretében zajlott le. A Queen lett az első olyan nyugati zenekar, amely a Vasfüggöny mögött lépetett fel. A 80 ezer nézőn túl a becslések szerint nagyjából további 45 ezer ember hallgatta a zenekart a stadionon kívülről. Érkeztek rajongók külföldi országokból, például Oroszországból és Lengyelországból is. Az estét 17 magyar operatőr rögzítette 35 mm-es filmre. A felszerelésük 25 mérföldnyi, vagyis több mint 40 kilométernyi filmet tartalmazott. Ez volt az országban rendelkezésre álló teljes mennyiség, és még a magyar kormány is jóváhagyta a produkciót, ami szocialista államban addig nem fordult elő. Július 29 és augusztus 7-e között karbantartás miatt rövidebb útvonalon jár a H5-ös év, a BKK pótlóbuszokat indít. A tájékoztatás szerint ez idő alatt a szerelvények csak Kaszásdűlő és Szentendre között Békásmegyeren keresztül közlekednek. A kimaradó szakaszon pótlóbuszok segítik az utasokat. A Batthyány tér és Kaszásdűlő között H5-ös jelzéssel, a Göncárpád városközpont és Kaszásdűlő között pedig H5Y jelzéssel közlekednek a járatok. A BKK közleménye szerint a HÉV helyett alternatív utazás lehetőséget biztosít a 34-es, a 106-os és a 134-es autóbusz is. A 10 napos időszak alatt így a Batthyány tér Szentendre közötti útvonalon utazóknak számolniuk kell az átszállással és a menetidő hosszabbodásával. Új utazási trend hódít idén, ez pedig nem más, mint a trip maxing, aminek lényege, hogy a hosszú hétvégéket vagy az egyhetes szabadságokat nem egyetlen városban töltjük, hanem több úti célt fűzünk fel egyetlen utazásra. A jó közlekedési kapcsolatoknak köszönhetően néhány órás buszutakkal egymástól teljesen eltérő hangulatú városokat lehet felfedezni, így sokkal több élmény fér bele ugyanannyi időbe. A Flixbus ennek apropóján vizsgálta meg, mely európai útvonalak kínálják a legjobb kombinációt. A rangsor összeállításakor figyelembe vették az utazási időt, a szállások árát, az éjszakai életet, a kulturális látnivalókat, valamint azt is, mennyi UNESCO világörökségi helyszín található az egyes városok közelében. Magyarország Budapesttel és a kombinációs listával a felsorolás élén végzett.
Közben különleges majomfaj látható a budapesti állatkertben. A Kongó-medence esőerdeiben őshonos veszélyeztetett aranyhasú mangábé a budapesti állatkert Madagaszkár házában is megtekinthető. A majom típus Afrika egyik legkevésbé ismert és egyben legveszélyeztetettebb majomfaja. A cerkófélék családjába tartozó különleges főemlős nem csak a vadonban, hanem az állatkertben is igazi ritkaságnak számít, mivel megfigyelése rendkívül nehézkes. Egy új kölyök látható a fővárosi állat és növénykertben. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: FM, Budapest Update.
1: Kik készítették a templomok és a sírok díszeit, és mennyi megbecsülés övezte az ókori egyiptomi művészeket? Hogyan dolgoztak a mesterek évezredekkel a modern technológiák megszületése előtt? Többek között ezekre a kérdésekre is választ ad az örökké valóság megörökítése, hogyan alkottak az ókori egyiptomi művészek című kiállítás, amely november 1-ig látható a Szép Művészeti Múzeumban. Amint egy 140 műtárgyat felvonultató tárlat azt is megmutatja, hogy a modern természettudományos vizsgálatok és digitális technikák milyen fontos szerepet kapnak a műtárgyak megismerésében. Az ókori egyiptomiak a halottak és az istenek világát az örökké valósággal kapcsolták össze. A sírokat és a templomokat ezért az örökké valóság számára építették, majd szobrokkal, domborművekkel, koporsókkal és mágikus rituális tárgyakkal rendezték be őket, ezek mögött pedig komoly művészi teljesítményt is láthatunk. A kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban látható, többek között egy koppenhágai és egy torinói erekével. Az időszaki kiállítás jól kiegészíti a múzeum állandó egyiptomi tárlatát is, míg ott az ókori kultúra egészéről kaphatunk képet, itt elsősorban a kultúrát felépítő tárgyakat alkotó kézművesekre és a munka folyamatára kerül a hangsúly. A tárgyakat négy nagy anyagcsoport, a kőfa, fém és fajansz szerint rendezték el, az anyagválasztás ugyanis egyfajta hierarchitást tükröz. Az ókori egyiptomiak maguk is látogatták és csodálták a régi emlékműveket. Az írástudók olykor a falakon hagyott ókori grafitékben méltatták az épület szépségét, vagy örökítették meg, hogy jártak az adott helyen. A műalkotásként csodált tárgyak nagy részét eredetileg vallási céllal alkották, az isteni és a földi világ kapcsolatát, valamint a halottak örök fennmaradását szolgálták. Ma viszont egy letűnt kultúra elpusztíthatatlan lenyomataként csodáljuk őket. Így valójában egészen másfajta kapcsolatot ápolnak az örökké valósággal, mint ahogy készítői gondoltak rájuk. Közben újabb Kolotkó szobor került a Szabadság térhez. Kolotkó Mihály új szobra ezúttal egy targoncást ábrázol, aki próbálja megemelni a szabadságtéri szobor talapzatát. A gerilla szobrász Kolotkó pár hete helyezett el egy mini szobrot a Magyar Nemzeti Bank mellé a forint bevezetésének 80. évfordulójára, mostantól pedig a közelben találjuk meg legújabb alkotását. A német megszállás áldozatainak emlékműve talapzatához igazított egy targoncás figurát, mintha az épp emelné fel és szállítaná el a szobrot. A Sziget Fesztivál mínusz első napján Bródy János több mint 6 évtizedes életműve kerül a középpontba, így az Illés, a Fonográf, az István a király és a szóló évek legismertebb dalai csendülnek fel. Az ikonikus szerzeményeket nem csak az eredeti előadóktól hallhatjuk, de a mai generáció kedvencei újra is értelmezik, többek között Azaria, Beethoven-Hofi és a Carson Coma. Az idén 80-es Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük tehát egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Konz Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László Hobó, Csárli vagy Tolcsvai László. Persze a fiatalabb generációnak is érdemes kilátogatni, az RTL bemutatja Bródy dalok napjára, mert az egész napos koncerten többek között olyan előadók is fellépnek, mint Jude Law vagy a Carson Coma. A különleges koncerten több mint 50 fellépő, mintegy 70 dalt ad elő Bródy János több mint 60 éves pályafutása során született szerzeményeiből.

0: Rózsa. A zaj és szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. augusztus 2-a van vasárnap, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Budapest ivóvíz ellátása stabil. 4 éves kisfiú hívott mentőt az elájult édesanyjához. Tárgyalások kezdődnek a Népligeti Planetárium jövőjéről. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. A tartós hőség miatt több strand is meghosszabbította a nyitvatartását. Keddig a budapesti Palatinus és a római strandfürdő 1 órával tovább, este 8 óráig várja a vendégeket. Hosszabb nyitvatartással készül több vidéki fürdő is, Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon. Az önkormányzati strandok szintén este 8 óráig tartanak nyitva, a helyi lakosok számára pedig kedvezményes belépőt is biztosítanak. Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a budapesti közösségi közlekedésben. A főpolgármester közlése szerint a metrók és a villamosok a következő napokban lassabban gyorsítanak, ezért az utazási idő néhány perccel meghosszabbodhat. A változtatással naponta mintegy 15 megawattóra villamos energiát takarítanak meg. Emellett egyes vonalakon, munkanapokon a trollibuszok helyett korszerű dízel autóbuszok közlekednek az energiafelhasználás csökkentése érdekében. Budapest ivóvíz ellátása stabil, korlátozás elrendelésére jelenleg nincs szükség, közölte a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt kérte a fővárosiaktól, hogy a következő napokban takarékoskodjanak az ivóvízzel. A főpolgármester hozzátette, hogy bár vízkorlátozásra nincs szükség, a város számos intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül, egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Több mint 1,5 milliárd forintos fejlesztéssel korszerűsítették a Honvéd Kórház képalkotó diagnosztikai eszközparkját. Az intézmény új CT és MR berendezésekkel bővült, a beruházás kormányzati támogatásból valósult meg. A korszerű készülékek részletesebb, nagyobb diagnosztikai értékű felvételek készítésére alkalmasak. A fejlesztés hozzájárulhat a betegségek gyorsabb és pontosabb felismeréséhez, valamint a megfelelő kezelés mielőbbi megkezdéséhez. Katonai segítséggel biztosítják az ivóvíz ellátást Szentendrén. A tartós hőség és a rendkívül magas vízfogyasztás miatt a Magyar Honvédség is bekapcsolódott a Szentendre térségében kialakult vízellátási problémák kezelésébe. Pismány városrészben, valamint Leányfalun és Tahitótfalun több helyen akadozik a vízszolgáltatás, ezért katonai vízszállító járművekkel segítik az ivóvíz ellátás fenntartását. A feladatot az MH Szentendrei Helyőrség támogató parancsnokság koordinálja, de a munkába más katonai alakulatok is bekapcsolódtak. A katonák a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT-vel együttműködve tartálykocsikkal szállítják az ivóvizet a Pócsmegyeren található vízvételezési pontról a Tahitótfalui tározóba. Ez a tározó kulcs szerepet játszik Szentendre, Leányfalu és Tahitótfalu vízellátásában, ahonnan a vizet a hálózatba juttatják tovább. A honvédség közlése szerint egyetlen 8 köbméteres vízszállító jármű egy fordulóval hozzávetőleg 1000 ember ivóvíz ellátásához járulhat hozzá. A folyamatos utánpótlás érdekében a komáromi és a székesfehérvári katonai alakulatok vízszállító járművei is részt vesznek az éjszakai feltöltésekben. A közvetlen lakossági ellátásról is gondoskodnak, 3000 előre csomagolt ivóvizet már a térségbe szállítottak, további készletek pedig úton vannak. A honvédség hangsúlyozta, hogy szükség esetén a Dunamenti más településeken is készen állnak segítséget nyújtani a vízellátás biztosításában. Három nap után újra teljes kapacitással üzemel a 100 halombattai Dunamenti erőmű G3-as blokkja. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy a gyors javításnak köszönhetően ismét 360 megawattnyi termelőkapacitás áll a magyar villamosenergia rendszer rendelkezésére, és megköszönte a javításban résztvevő szakemberek munkáját. Az erőmű tájékoztatása szerint a műszaki ellenőrzések és a sikeres próbaüzem után augusztus 1-én délután 4:45-től újra teljes kapacitással működik a közel 400 megawattos blokk. A termelést július 29-én kellett felfüggeszteni, miután a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél műszaki hibát észleltek. A Dunamenti erőmű közölte, hogy a munkatársak és a szakmai partnerek összehangolt munkájának köszönhetően a javítást a lehető legrövidebb idő alatt elvégezték, így a blokk biztonságosan visszatérhetett a villamosenergia termelésbe. Egy 4 éves kisfiú hívott segítséget, miután édesanyja rosszul lett és összeesett a Pest vármegyei otthonuk kertjében. A 30 éves nő 3 gyermekével volt otthon, amikor elájult. Az országos mentőszolgálat közlése szerint a legidősebb fiú és a 2 éves kislány megpróbálták magához téríteni az édesanyjukat, míg a 4 éves testvér a 112-es segélyhívón értesítette a mentőket. A mentésirányító végig vonalban maradt a kisfiúval, miközben riasztotta a legközelebbi mentőegységet. A mentők néhány percen belül a helyszínre értek, a nő addigra magához tért, de az esés következtében fejsérülést szenvedett, ezért ellátás után kórházba szállították. Az országos mentőszolgálat azt is közölte, hogy amíg az édesanyja a gyermekek felügyeletéről gondoskodott, a mentők reggelit is készítettek a családnak, a nőt végül stabil állapotban vitték kórházba. Augusztus elején szakértői egyeztetés kezdődik a 2017 óta zárva tartó Népligeti Planetárium jövőjéről. Erről Takács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt, miután minisztériumi szakemberekkel és civil szervezetek képviselőivel bejárta az épületet. A planetáriumot 1977-ben adták át, de az épület bezárása és leromlott műszaki állapota miatt 9 évvel ezelőtt be kellett zárni. Bár korábban készültek felújítási tervek, azok forráshiány miatt nem valósultak meg. A miniszter szerint most azt vizsgálják meg, hogy a jelenlegi költségvetési lehetőségek mellett milyen fejlesztések valósíthatók meg. Karácsony Gergely főpolgármester üdvözölte a kezdeményezést és emlékeztetett arra, hogy a planetárium felújítása a Népliget átfogó megújításának is fontos része. A planetárium fenntartója a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, az épületnek otthont adó Népliget pedig állami és önkormányzati közös tulajdonban áll. Egy hét múlva a Bródi Dalok napjával kezdődik a Sziget Fesztivál. Az egyhetes fesztivál mínusz első napján a 80 éves zeneszerző előadó életművét idézi meg, több mint 40 fellépő, írja a távirati iroda. Az idei programok között a koncertek mellett táncos színházi irodalmi és sporteseményekkel is várják a látogatókat. A Green Szigeten a fenntarthatóság és környezetvédelem, a Civil Sziget programokon pedig egyebek között a mentális egészség, az állatvédelem, az emberi jogok és még a biztonságos bulizás is téma lesz. Új országos és budapesti hajnali melegrekord született szombaton. A Hungaromet közlése szerint a Jánoshegyen hajnalban 26 Celsius fokot mértek, ami egyszerre döntötte meg az adott napra vonatkozó fővárosi és országos rekordot is. A korábbi budapesti csúcs 24,8 fok volt, amelyet 2018-ban mértek az állatkertnél. Az országos rekordot szintén 2018 óta Fonyót tartotta 23,9 fokkal. A szakemberek szerint a hőhullám a következő napokban is folytatódik, így újabb melegrekordok is megdőlhetnek. A jelenlegi országos abszolút melegrekord 42 Celsius fok, amelyet idén júniusban mértek Széchenyben. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
1: Élet, öröm, zene. Ez

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél. Összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kiterepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Bilav Budapest pár helyszínt, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellértet tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az Óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementé spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást. Bár a rámszakadék és a holdvilágárok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Vilá Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A Remete szurdok az első állomás, ez a Budai hegység második kerületi részén található, az Ördögár időszakos patakja által kivájt, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény fő látványossága a szabadon látogatható Remete barlang. Különlegessége a szurdok végén, Remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai hegység kevésbé ismert szurdokvölgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útbeejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert Szikla együttes, a szurdokon Zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdak nagyjából 1,5 kilométeres útvonalát a Dera patak vájta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdőanyai tanösvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben, készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félreeső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképet tárul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló bajós hangulatú barlang, amely a Visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendréig kell elmennünk ehhez, az Anna-völgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát. Most, hogy tartósan vált a jó időszín, de minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest 3 olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most 3 olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arrafelé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan többfelé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépít, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átíve elő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.

0: 98.6 FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI a munka világában. Sokan félnek tőle, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkákat, pedig valójában átalakítja őket. Az AI elvégzi a monoton, ismétlődő feladatokat, hogy az ember a kreatívabb, értelmezést igénylő részekre koncentrálhasson. Egy bankban elemezhet adatokat, egy ügyfélszolgálaton válaszolhat egyszerű kérdésekre, vagy segíthet a gyártásban hibákat észrevenni. De közben új munkák is születnek. AI trénerek, adatkutatók, etikával foglalkozó szakértők. A jövő munkahelye nem ember vagy gép, hanem ember és gép együtt. Az AI nem elvesz, hanem hozzáad, ha megtanulunk vele együtt dolgozni.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége dr. Holló Balázs, szülésznőgyógyász szakorvos, akivel a nyáridőben megtörténő vagy esetleg előforduló problémákra fogunk beszélgetni. Fesztivál szezon, nyári fürdőzés, strand, medence, stb. Milyen veszélyek leselkednek a nőkre? Ezzel kezdjük majd. Üdvözlöm, doktor úr, köszönöm, hogy ránk ér.
2: Üdvözlöm, köszönöm én is a meghívást.
1: Na, kezdjük azzal, hogy igaz-e az, hogy körültekintőnek kell lennünk, és igazán óvatosnak akkor, hogyha nőként, ugye nyáridőben strandra megyünk, természetes vízbe megyünk, fesztiválra megyünk, ráülünk a mobil WC-re, esetleg már aki ráül, bár szerintem én nem ismerek olyat, aki ezt megtenné, de mondjuk a strandon, a vízben mire kell odafigyelnünk, milyen veszélyek leskelődnek, mi mindent kaphatunk el esetleg?
2: Hát igen, valóban ez egy állandóan vissza és visszatérő témakör, hogy a nyári szezon milyen veszélyeket rejteget. Ugye alapvetően itt azt kell tudni, hogy nőként nyilván egy egészen speciális helyzettel állunk szembe, hogy olyan problémákkal küzdenek a hölgyek, amelyek utána nyilván egy ilyen fesztiválos, strandos időszak után hosszabb távra is kihathatnak. Uh-huh. Mert hogy ugye a hüvely az egy speciális közeg, és nyilván ahogy már most ez egy nagyon felkapott téma, hogy azt is egy mikrobiális flóra borítja, úgy, ahogy a bőrfelszínünket is, de mivel az egy egészen más közeg, mint a bőrfelszínünk, amit folyamatosan ugye zuhanyzással, fürdéssel folyamatosan tisztítunk, így egészen más szabályok vonatkoznak a hüvely tisztán tartására, és alapvetően azt kell tudni erről, hogy nyilván normál helyzetben a hüvelyt egy olyan laktobacillus flóra borítja belülről, ami ilyen teljesen termelő baktériumokból áll, és ez a flóra, ez az, ami gyakorlatilag ezzel a savas közeggel meggátolja az egyéb

0: higiénia, ami egészen mást jelent, mint mondjuk a normál esetben, hogy az ember lefürdik, lezuhanyzik. Itt sokkal inkább beszélünk arról, hogy helyre kell állítani azt a normál egyensúlyt, ami a hüvelyben van, és itt törekedni kell arra, hogy folyamatosan megmaradjon ez a normális bakteriális összetétele a hüvelynek, és ez amikor azt mondjuk, hogy pótolni kell ezt a laktobacillus flórát, tehát ilyen probiotikum most laktobacillus tartalmú hüvelykúpokat kell alkalmazni.
1: Volt egy időszak, amikor azt mondták, hogy a strandra megyünk, medencébe megyünk, fesztiválon mondjuk medencés közegben vagyunk, ahol nagyon-nagyon sok ember fordul meg, használjunk esetleg egy olyan tampont felhelyezve védelemként, ami esetleg be van kenve valamilyen fertőzés gátló krémmel például. Na ez igaz-e vagy sem? Működik-e vagy sem? Hasznos-e vagy sem?
0: Igen, én szoktam javasolni, de mondjuk egészen másképp kezelem mondjuk a várandós pácienseimet, mint azokat, akiknek nincs várandóság, mert nyilván ott egy fokozottabb rizikó áll fenn.
1: Persze, erről majd beszélünk majd a továbbiakban részletesebben, hogy velük mi a helyzet, mert azért ők egy sokkal inkább veszélynek kitett réteg azért a nők között is.
0: Tehát én azt gondolom, hogy működik. Szoktam javasolni, hogy egy tampont, egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen antibakteriális jellegű krémem felhelyezve, ez egy jó megoldás lehet, hogy mechanikusan is elzárjuk ezt a területet, és egyben legyen egy ilyen védekező mechanizmusa is.
1: A műsor vendége dr. Holló Balázs szülész nőgyógyászakorvos, vele beszélgetünk a nyári női védelemről, tehát arról, hogy hogyan tudunk mi nők vigyázni magunkra ebben az időszakban, amikor megyünk strandra, élővízhez, medencéhez, vagy a fesztivál szezonban például, és most a következőkben arról lesz majd szó, hogy hogyan tudnak a várandósok különösen odafigyelni ezzel kapcsolatban, vagy ebből az aspektusból önmagukra. Már is folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége dr. Holló Balázs szülésznő, gyógyász, szakorvos, fesztivál szezon, nyári időszak, fürdőzés, medencézés, élővíz és a strandolás. Hogyan tudnak vigyázni magukra ebből a szempontból, nőgyógyászati szempontból a várandósok? Mire kell odafigyelniük? Hogyan tudnak vigyázni magukra?
2: Köszönöm szépen. Igazából a várandósok, mivel egy veszélyeztetettebb csoport, náluk ugye nyilván védenünk kell minden szempontból a felszálló fertőzésekkel szemben a terhességet, a magzatot. Itt is törekednünk kell nyilván arra, hogy megmaradjon a hüvelynek a normál flórája, amiről az előzőekben is beszélgettünk, illetve itt azért azt is meg kell említeni, hogy maga a terhesség, a várandóság az okoz egy olyan hormonális változást, ami sokkal fogékonyabbá teszi a fertőzésekkel szemben a várandósokat, könnyebben felborul az a normális egyensúly, és elszaporodhatnak a gombás fertőzést okozó, tehát a kandida a hüvelyben, és gyakorlatilag ez az oka annak, hogy például a várandósok esetében sokkal gyakrabban tapasztaljuk azt, hogy kialakul egy gombás fertőzés, vagy egyéb kórokozók bejutnak a hüvelybe, úgyhogy itt kifejezetten figyelni kell arra, hogy a normál állapotot helyreállítsuk. És ugye az előzőekben is beszéltük, hogy itt az állóvizek, fürdők esetében érdemes alkalmazni tampont, illetve egy ilyen fertőzés meggátló krémet rákenve, akár egy megelőzhetjük azt, hogy feljusson valami egyéb kórokozó.
1: Hogyan tudnak még magukra vigyázni, mondjuk a fehér neműt illetően, a fürdőruhát illetően? Van valami olyan jó tanácsa a doktor úrnak, amire esetleg nem is gondolna az ember, de mégis hasznos tud lenni?
2: Hát igazából a higiénés szabályok azok itt is érvényesek, tehát nyilván egy ilyen fesztivál szezonban figyelni kell arra, hogy egy ilyen folyamatosan tisztán tartott területről beszéljünk, ne az legyen, hogy adunk lehetőséget kívülről bejutni olyan kórokozóknak, amik megmaradnak a fürdőruhán, a fehér neműn, tehát magyarul frissen mosott ruházattal, de el tudjuk kerülni azt, hogy bekerüljön olyan dolog, ami már ott megtelepedett, úgyhogy igazából ennél többet szerintem nem érdemes erről beszélni, de mindenképpen erre is figyelni kell.
1: Mire kell még ügyelnünk? Mi igaz azokból a hírekből, amiket hallunk, hogyha valaki egy ilyen nagyobb befogadó képességű medencében hosszabb ideig tartózkodik, vagy rendszeresen jár strandra? Milyen fertőzések azok, amiket elkaphatunk, és melyeket hogyan lehet kezelni orvosilag, vagy mi az, ami a legnagyobb veszélyt jelentheti?
2: Ugye a hüvelynek a fertőzései közül ilyen nagy csoportok szerint megkülönböztetjük ugye a gombás fertőzéseket, ez az, amikor ez a kandidának nevezett gomba elszaporodik a hüvelyben. Ezt fontos itt megjegyezni, hogy ez normál állapotában is jelen van a hüvelyben, csak egy gombás fertőzés esetén elszaporodik és túlsúlyba kerül. Itt ilyen gombaellenes készítményekkel ez viszonylag könnyen elpusztítható kvázi, és akkor utána a normál állapot helyreállítható. Másik nagy csoport ugye ez a bakteriális vaginózisnak nevezett történet, amikor a hüvelynek az egyensúlyi állapota fölborul, és olyan baktériumok szaporodnak el, ami antibiotikumos kúppal, antibiotikumos kezeléssel állítható helyre, és akkor vannak egyéb ritkábban előforduló ilyen fertőzés csoportok, de ez a leggyakoribb és a leginkább előforduló. Úgyhogy a leggyakrabban ezzel jönnek a páciensek.
1: A műsor vendége dr. Holló Balázs szülésznő, gyógyász, szakorvos. A megelőzésről, a védekezésről beszélgetünk, fesztivál szezon, nyári szezon, strand szezon szempontból. Azzal folytatjuk majd, hogy mit érdemes magunkkal vinni nyaralásra, hogy vigyázzunk magunkra, már minő gyógyászati aspektusból. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége dr. Holló Balázs szülésznő gyógyász szakorvos. Fesztivál szezon, strand szezon, nyáridő. Hogyan tudunk nőgyógyászati szempontból ilyenkor ügyesen vigyázni magunkra? Nagyon sok mindent megbeszéltünk már ezzel kapcsolatban. Nagyon sok jó tanácsot hallottunk a doktor úrtól. Van-e esetleg arra praktika és gyakorlat, hogy mit érdemes nőgyógyászati aspektusból, ugye a védekezés szempontjából magunkkal vinni mondjuk nyaralásra?
2: Igen, köszönöm a lehetőséget. Igazából itt ugye az előzőkben is beszéltünk róla, hogy milyen védekezési módszerek vannak az ilyen fertőzésekkel és egyéb dolgokkal szemben, ami veszélyezteti itt a hölgyeket. Itt érdemes akkor újra megemlíteni, hogy tampon használata a fürdővizekben, olyan krémek, amik van egy olyan hüvelytisztító hatásuk, hogy ilyen ezüst koloid tartalommal gyakorlatilag ellensúlyozzák ezeknek a fertőzésnek a kialakulását. Nyilván a fokozott higiénire erre törekedni kell, és mondjuk itt a fesztivál szezonnál ugye felmerül az egyéb ilyen szexuális úton terjedő betegségeknek a bejutása a hüvelybe, és itt pedig nyilván a szószerrel történő védekezés az kifejezetten fontos, úgyhogy itt azt is megemlíteném.
1: Beszéljünk egy picit még a fiatalabb korosztályról, nekik hogy tudunk védelmet biztosítani?
2: Hát a fiatalabb korosztálynál ugye, tehát főként itt akkor a gyermekekről beszélünk, amit kifejezetten szeretnék hangsúlyozni, hogyha őnáluk valamilyen fertőzés kialakul, az azért nagyon ritka, és ott azért mindig felmerül a gyerekeknél valamilyen, főleg ha kisgyerekekről beszélünk, akkor valamilyen idegentestnek a jelenléte a hüvelyben, vagy egy felrakott kis tárgy okozza a fertőzést, mert azért egyéb esetben nagyon ritkán látjuk azt, hogy feljutnának a kórokozók. Van egy természetes védekező mechanizmus még, ami jelen van, és amit szintén szeretnék hangsúlyozni, hogy nem szabad a hüvelyt semmilyen fajta készítménnyel mosni, belülről kimosni, mert itt sokkal inkább törekedni kell arra, hogy helyreállítjuk azt a természetes közeget, ami ott jelen van, és ezzel csak ártani tudunk, és nem használunk.
1: Létezik akkor bármilyen megelőző stratégia? Ugye vannak ezek a bizonyos teljesabb baktériumok, ilyen kúpok, ilyen öblítések, ezek működhetnek-e?
2: A teljesabb baktérium tartalmú, tehát az laktobacillus tartalmú kúpok, azok igen, tehát azt kifejezetten tudom ajánlani, szájon át is lehet szedni. Ezek közül is a laktobacillus crispatus a legjobb, ami szájon át szedhető, és ez a leghatékonyabban véd az ilyen fertőzésekkel szemben. A teljsavas öblítés, az kifejezetten, tehát azt a szakma most már abszolút elutasítja, és kifejezetten kérjük a pácienseket, hogy ne alkalmazzák, mert ez sokkal többet árt, mint használ.
1: Uh-huh. Jó, tehát tulajdonképpen összefoglalva, hogyha ezeket a jó tanácsokat az ember jegyzi, és elkezdi gyakorolni, és odafigyel a higiéniára, a fehérneművel, fürdőruhával kapcsolatban, ezekkel a védekező metódusokkal, amiket doktor elmondott, akkor jó eséllyel egészségesen túl tudunk vészelni, sőt örömtelin egy ilyen nyári fesztivál és strand szezont. Így van?
2: Így van, reméljük, hogy ez mindenki számára több öröm lesz, mint sem, hogy ilyen panaszokkal térjem vissza.
1: Még egy kérdés, okozhat-e egyébként egy rendszeres visszatérő fertőzés mondjuk reprodukciós problémákat?
2: Igen, és köszönöm is a kérdést, mert azért vannak olyan területek, amik még így kutatás alatt vannak, de az biztos, hogy a hüvelyflórának, tehát a hüvelyben normálisan jelenlévő baktériumoknak a feljutása a méhüregbe az egyik részről megkönnyíti a teherbeesést, hogyha az egy laktobacillus flóra, tehát egy normál flóra, hogyha pedig olyan kórokozók kerülnek a hüvelybe, amik máshol ugyan jelen lehetnek, tehát egy bélrendszerben, a bőrön és más területeken, de a hüvelyben azok kórokozóként funkcionálnak, akkor nyilván azok, ha följutnak a méhüregbe, ahol amúgy ugyanúgy egy laktobacillus flóra dominál, az okozhat a méhen belül egy ményálkártya gyulladást, és így problémát okozhat mondjuk a teherbeesésnél is.
1: Na, hölgyek, hát akkor ezért is kell nagyon vigyázni magunkra és odafigyelni erre. Doktor úrnak köszönöm szépen, hogy ránk ért, a műsor vendége volt dr. Holló Balázs, szülésznőgyógyász szakorvos. Köszönjük szépen az idejét.
2: Köszönöm szépen, én is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna

0: Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Microsoft, Manna FM, Manna délelőtt, Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunkban ma egy kortárs, kedvenc, óriási, zseniális, fantasztikus színésznő, egy nagyszerű ember. Nem csak az én személyes kedvencem, szerintem nagyon sokunké, mondhatom, hogy majdnem minden ember szereti Meryl Streepet, aki átaludta a felvételi vizsgáját a jogi karra, és így lett a világ leghíresebb színésznője. 2024. június 22-én töltötte be a 75. születésnapját a háromszoros Oscar-díjas Meryl Streep. A színésznő karrierjében a 70-es évek végétől nem telt el úgy 5 év, hogy ne jelölték volna Oscarra. Emellett számos Golden Globe és Emmy díj büszke birtokosa is. 4 gyereke van. A Kramer kontra Kramer című filmben jutott alakításával vált világhírűvé. Ugye ott egy gyermek elhelyezési per egy válás az, amiről tulajdonképpen az egész történet szól, és Dustin Hoffman a másik főszereplő Meryl Streep mellett. Mindig mosolyog, mindig határozott, célra törő, profi, fantasztikus idézetek keringenek tőle a neten, amiket nagyon sok nő megszívlel, sőt, talán nagyon sok férfi is. És ő az, akiben a gyerekkorától keveredett a kedvesség és a céltudatosság. Már nagyon fiatalon játszott iskolai darabokban rendszerint főszerepeket, emellett pedig igyekezett aktívan kivenni a részét a szociális életből. Képben volt a trendekkel, lányként szurkolt. Gimnazista éveiben a haját már akkor is szőkítette, majd aztán végzős korában bálkirálynőnek is megválasztották az iskolában, bár az egyik interjújában elmondta, hogy ez őt annyira nem érdekelte. Noha a családjától persze nem állt messze a művészet, a színésznőt pedig már egész fiatal korától bátorították, hogy menjen és dolgozzon keményen az álmaiért, bármi lehet belőle és bármerre is akarjon haladni. Nagyon fontos volt azért az ő életével kapcsolatban, hogy elbizonytalanodott a színész pályát, illetve Meryl Streep, amikor elkezdett a Yale Egyetemen drámatagozaton tanulni, párhuzamosan pincérnőként kellett dolgozni, hogy fedezze a kiadásait, és egyszer annyira túlterhelte magát, hogy fekélyek alakultak ki nála, ezért inkább úgy döntött, hogy átáll a jogi pályára. Szerencséjére a felvételi reggelén sikerült elaludnia, hát a szerencséjére ebben az esetben ez idézőjeles, amit viszont ő maga jelként értelmezett, hogy a jogi pálya talán mégsem neki való, hogyha így nem jutott el a felvételire. Ma már híres film szerepei miatt ismeri mindenki a nevét, de eleinte főként televíziós produkciókban játszott és színházban. Hamarabb nyert Primetime Emmy díjat, mint Oscart. Az első filmes szerepe pedig az 1977-ben megjelent Julia című alkotásban volt. Az ezt követő Szarvasvadász, amiben Robert De Niro és Christopher Walken mellett játszott, hozta meg számára igazán a szakmai ismertséget és elismerést, tehát itt most nem a közönség elismeréséről beszélünk, és innentől kezdve már tényleg csak egy lépés volt az 1979-es Kramer kontra Kramer, amivel az első Oscart meg is nyert. Egyébként ajánlom a könyvet is, meg a filmet is. Fantasztikus az írás is, a film is. Ez azon kevés könyvek közé tartozik, amiből egy nagyon jó adaptációt, filmadaptációt készítettek. Volt olyan egyébként később sikertarató filmszerep, amit végül nem ő kapott meg, ilyen a Sigourney Weaver számára világsikert hozó 8. utas a halál, amiben a rendező Ridley Scott eredetileg Meryl Streepet szerette volna főszereplőnek, de aztán végül nem működött közöttük a dolog, mert a színésznő akkori szerelme, John Cazale nem sokkal korábban távozott el az élők sorából tüdőrák miatt, és ekkor esett a választás Weaverre, akivel Streep egy osztályba járt a színész szakon. A két ma már legendás színésznő még közös medencés darabban is játszott, aminek az volt a címe, hogy Békák, a Békák. Meryl Streep 1982-ben megkapta a második Oscar-díját, de utána is rengeteg ikonikus filmben szerepelt. Ilyen volt többek között a Távol Afrikától, a Sikoly a sötétben, a Képeslapok a szakadékból, az Ördög Prádát visel, vagy a Mamma Mia, ugye? A mozis siker. 2012-ben jött a harmadik Oscar az életrajzi drámáért, amiben Margaret Thatcher brit politikust alakította. A következő évben pedig ő adta át a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscart Daniel Day-Lewis-nak a Lincoln című filmért. Az elmúlt 50 év egyik legnagyobb hatású színésznőjeként Meryl Streep számtalan jelentős filmben szerepelt, alakítása egyszer erőteljes, máskor lágy, de mindenek előtt nagyon természetes. Még Betty Davis is, akit rengeteg kritikus filmtörténész és esztét a minden idők egyik legnagyobb színésznőjeként tart számon, elismerte a munkáját. Ez tehát Meryl Streep karrierjének és életének rövid története a történelem nagyjai sorozatunkban.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Albert Einstein és az ő legendás frizurája, hogy miért is volt mindig kócos Einstein. Na hát ugye ő maga a világtörténelem, de legalábbis minimum a 20. század legnagyobb tudósa. Neve a köznyelvben a tudás és a zsenialitás szinonimájává vált. Németországban született Ulm városában, zsidó származású családban 1879-ben. A matematika és fizika tanári diplomáját 1901-ben vette át Svájcban, 1905-ben doktorált, több egyetemen tanított professzorként, miközben kutatói munkát végzett, és hát az ő külseje és a megjelenése is legendás volt a borzos, kócos, hófehér frizurájával. Na de a tudományos munkája és elsősorban a fotoelektromos jelenség megmagyarázásának elismeréseként, ugye amikor ő megkapta 1921-ben a fizikai Nobel-díjat, akkor már nem csak a haja volt az, ami legendás és egyértelműen Albert Einstein vidjegy volt. A származása miatt viszont, amikor ő kényszerült elköltözni Németországból, mert hogy menekült ugye a náci rezsim elől, 33-ban az Egyesült Államokba költözött, és 55-ig egészen a haláláig ott élt, ott már egészen másképp viselkedtek vele, és egészen más életet élt ő is. Na de, a hajára visszatérve, az arcképén ugye a legismertebbek közé tartozik. Világszerte ez a tús, tényleg zabolázatlan hajkorona, magasan a hétköznapi dolgok felett álló elvarázsolt tudós jelkép lett ez a frizura, nem véletlenül ábrázolták így a Vissza a jövőbe című filmben a Doki figuráját alakító színészt is ilyen frizurával. Ez a Löwenthal volt fodrásza a modern fizika alapítójának, a relativitás elmélet atyának, második felesége is egyben, mert hogy nem tudta meggyőzni őt ez, hogy menjen el fodrászhoz, ezért inkább maga vágta a haját. Hertha Waldo Einstein egykori házvezető nője egy visszaemlékezésében azt mondta, hogy amikor már túl hosszú volt Einstein haja, és már tényleg túlment egy határon, akkor ehhez a ollóval vágta le a haját, amit a tudós hajlandó volt még nagy nehezen elviselni, mert hogy a professzor feleség kórosa rövidlátó volt, vágás közben nem nagyon tudta a kezében tartani a lornyonját, ugye, ami szemüveg helyett volt még akkoriban, ezért aztán ez lett a végeredmény, így nézett ki a haja, és egyébként minek utána a tudós vídjegyét jelentő frizura az így sikerült, a feleség hajvágása miatt, ez nem csak ennek volt köszönhető, hanem hogy volt neki egy bizonyos fésülhetetlen hajszindrómája is, ami attól alakul ki, egyrészt ugye ezért volt őszahaja olyan hamar, mert hogy a pigmentáció szinte teljesen hiányos ennél a genetikai defektnél, másrészt pedig más alakú a hajszál, nem henger alakú, hanem vagy vese alakú, vagy háromszög alakú. Aztán a házvezetőnő szerint a tudós gyengéi, hát nyilván a nők voltak, és minek utána a házvezetőnő 21 éves volt, amikor a professzor 48 és felfogadta őt, a nő számára rendkívül kínos volt, amikor a tudós nem vette magára a fürdőköpenyét, és meglátta őt mesztelenül. Persze aztán lehet, hogy egyszerűen csak szórakozottságából, és nagyon sokan azt mondják, hogy tényleg volt, hogy elfelejtett normálisan felöltözni, és hülye ruhákat vett magára, és ezért nem vette fel a köntöst sem. Azt mondják, hogy nem kizárt, hogy a feledékenysége miatt csinált ilyet a házvezetőnő, egyébként szinte minden nap tükörtojást vagy rántottát készített neki, esze ágában nem volt otthagyni Einsteint emiatt, hogy időnként elfelejtette felvenni a kesztyűjét. Einsteinnek magának ugyanis fel sem tűnt, hogy nincs rajta ruha. Szóval minden nap tükörtojást rántotta reggelire, de sztéket például csak akkor evett, és csak akkor ette meg, ha tényleg teljesen át volt sütve, és nem volt véres, egy csepp vér se. Azt mondta, hogy nem vagyok én tigris, nem fogom ezt megenni. Ha azonban valaki eperrel kínálta, azt mondták, hogy kenyérre lehetett kenni. Azt mondta, hogy különösen az általa csak eperhónak nevezett tejszínhabbal együtt szerette a gyümölcsöt. Az eperhó az a tejszínhab volt, és alatta a porcukor, vagy a tejszínhabon a porcukor. Csuda helyes ember volt. Emellett imádott hegedülni, túlzás lenne azt állítani, hogy zenészeket megszégyenítő módon játszott volna. Éjszakánként vette elő a hegedűjét, amiken a saját kis improvizációit játszotta, a konyhában hegedült, mivel imádta, hogy a csempékről visszaverődött a lejátszott hang. Az egykori tudóstársa Walter Friedrich szerint a játék a leginkább egy favágóira hasonlított, és roppant kínos érzés volt végig hallgatni. Imádnivaló figura volt a maga kócos hajával, amit a rövidlátó felesége vágott, aki nem tudta szem elé tenni a lornyont, elfelejtette felvenni a köntösét, eperhónak nevezte a tejszínhabot. Nem egy csoda pofa? Ilyen az, amikor valaki eredeti, és nem akar megfelelni, nem akar másmilyen lenni, nem akar másnak a kedvéért megváltozni. Szerintem érdemes eredetinek maradni. Legyél te is Einstein. Legyünk mindannyian azok.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak ma a főszereplője Le Corbusier, hogy ki is ő pontosan, azt hamarosan el fogom mondani, de azért érdemes tudni bevezetőképpen, hogy minek utána egyesek szerint a zene 1959. február 3-án meghalt, amikor Buddy Holly, Richie Valens és Gilles Perry Richardson lezuhant a repülőjükkel. Mások szerint a mai Airbnb és azon keresztül a teljes popipar minden rezdülésének alapja James Brown-tól ered. Megint mások úgy vélik, hogy ezt a 24.hu is írja, hogy a mozi véget ért Fellinivel 1993. október 31-én. Persze jobbnál jobb zenék születtek azóta is, ahogy filmek is, de vitathatatlan, hogy az említett nevek a 20. század legnagyobbjai között vannak. Mi a helyzet a formatervezéssel, és akkor már közeledünk Corbusier felé. A manapság oly divatos minimál dizájn, a futurizmus, a modern formák vajon valóban annyira az utóbbi néhány évtized sajátjai, mint amennyire trendiek mostanában. Hát mindenki meg fog lepődni, de a mai modern formatervezés legsúlyosabb darabjai szinte egytől egyig az 1900-as évek első felében születtek, és némelyikük lassan 100 éve határozza meg a modern kor stílusát. Tehát a történelem nagyjai sorozatban ezért is ma a főszereplő Charles-Édouard Jenner-Gris, vagyis hogy a legtöbben ismerik Le Corbusier-t, aki egyike azoknak, akik munkái rendkívül markánsan jelölték ki a mai modern formavilág irányát. Végig tekintve a munkásságán, aminek során tervezett épületeket, bútorokat, festett, írt és tanított, mondhatjuk, hogy korának egyik reneszánsz embere volt. Egyébként úgy néz ki, mint egy múlt századbeli kiadása Mobinak, a külseje érdemes rákeresni. Le Corbusier 1887-ben született Svájcban, ahol később vésnöknek tanult, a La Chaux-de-Fonds képzőművészeti főiskolán. Szerencsénkre hallgatott a tanárára, és hatására az építész szakra is jelentkezett, be is jutott az első épületét, a Fali villát 18 évesen tervezte a főiskola egyik tanára számára 1905-ben. Röviddel ezután pedig felkerekedett útra kelt, és körbejárta Olaszországot. Járt Budapesten és Bécsben is, végül aztán 1908-ban Párizsba költözött, ahol Auguste Perret irodájában dolgozott építészként. Perret a beton és az acél alkalmazásában úttörőként volt ismert, a nála szerzett tapasztalat nagy hatást tett Le Corbusier későbbi munkáira is. Néhány évvel később aztán már egykori egyetemén tanított és megalkotta a Dom Inó házak tervét, kötőjellel kellett írni akkor még a szót ebben a változatban, ebben a kontextusban, amelyek sorozatban gyártható vasbeton épület elemekből álltak össze, és a lényegük az volt, hogy az épületen függőlegesen végigfutó oszlopok és az önhordó födémeknek köszönhetően az emeletek teljesen nyitottak lehettek a térben álló teherviselő falak nélkül. Gyakorlatilag a mai modern irodaházak is erre a metódusra épülnek, mindezt pedig Le Corbusier 1914-ben alkotta meg. A 20-as évek elején Párizsban festészettel is foglalkozott, de nem ám, csak úgy hobbi szinten. Amédée Joséphine festővel szabadidejében megteremtették a purizmus néven ismert irányzatot, ami a kubizmus oldalágának tekinthető. Aztán 20 és 25 között még egy művészeti magazint is létrehoztak, Le Esprit Nouveau címmel, amely a purista művészet hírvívője volt, de a magazinban rendre megjelentek építészeti témák is. Ebben az időszakban fogalmazta meg építészetének irányelveit 5 pontban. Ezek a következők. A tartófalakat vasbeton tartóoszlopokkal váltja ki, amelyekkel magát az épületet is emeli a talajról, lábakra állítva. Tetőkerteket hoz létre, ami egyrészt további élettereket alkot, másrészt védi és szigeteli a beton lapos tetőt. A harmadik. Az alaprajz szabad tervezhetősége. Mivel a tartófalak helyett vasbeton oszlopokat alkalmaz, az emeleteken teljesen szabadon alakítható ki a belső elrendezés. Negyedik. A homlokzat, mivel elkülön az épület strukturális alapjától, és így nem teherviselő elem, szintén szabadon alakítható. És a Le Corbusier szabályok között az ötödik, széles, sokszor az épületen, akár a homlokzaton is teljesen végighúzódó vízszintes hatalmas ablakok, amelyek sok fényt engednek be, minden helyiségbe egyformán. Ez az öt pont már részleteiben megjelent az 1922-re kialakított Citroën-házak néven ismert rendszerben, és végül a legismertebb általa tervezett épületben, a Savoy villában mutatkozott meg teljes valójában 1929-ben. Egyébként ezek az épületek úgy néznek ki, mintha most ma tervezte volna valaki. Mindeközben pedig unoka testvérével, Pierre Jennerével együtt tervező irodát nyitott Párizsban, ahol lakótelepeket és lakásokat, házakat terveztek, és megszületett benne az igény arra, hogy modern épületeihez, vagy ahogy ő nevezte, a lakógépekhez szervesen kapcsolódnia kell a funkcionális bútornak is, és ennek mentén tervezett csőbútorokat 1928-tól, amelyek olyan óriási befolyást tettek a modern formatervezésre, hogy Le Corbusier egyes darabjai a mai napig megtalálhatók a legelitebb design stúdiók kínálatában, nem ritkán több ezer dolláros árcédulákkal. Ő maga azt mondta, a szék maga az építészet, de a szófa csak a borzsóázia. Ez a gondolat megjelenik ülőbútorai formáiban, melyek a modern minimalizmust vetítik előre a funkcionalitást szem előtt tartva, mellőzve szinte minden díszítést. És habár bútort csupán egy alkalommal a 20-as évek végén tervezett, mint maradandó alkotás lett, mint a ránézése nem túl kényelmes, már extrém módon minimalista csűvázas LC1 szék, vagy az LC2 jelű klubfotel, ami nagyon sok filmben, reklámban szerepelt már, és azóta is nagy kedvence a modern minimalista lakberendezésnek. Ez Le Corbusier története, érdemes rákeresni a Google-ben, és megnézni a fotókat, a bútorokat, az épületeket.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A nőiség, a női divat története, a női stílus története, annak a változása, változásai az évek során, ahogy ígértem, erről lesz szó a mai Manna délutánban. A vendégem Korata Mónika, divattervező, divatszakértő, a Pommerwerde képviseletében. Ő a tulajdonosa, a megálmodója ennek a divatvonalnak. Szia Mónika, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Mesélj nekem kérlek, honnan indult el a legnagyobb változás, hogy valóban Coco Chanel-e az, aki meghatározó volt ebben, vagy volt egy korábbi pontja is a női divatnak, a női öltözködésnek, a női stílusnak?
2: Hát szerintem a változás, azt mondhatni, hogy egy örök változás van a divatban, de közben pedig valahogy mindig és mindig visszatérnek bizonyos stílus elemek, de kezdjük úgy, hogy mondjuk egy 100 évvel ezelőtt, az 1920-as évektől kezdődött igazából szerintem egy ilyen nagy stílusváltás. Akkoriban, hát sajnálatos módon ugye, a háborúk is közbeszóltak, és ezáltal a nők egy picit lazábban kezdtek öltözni. Tehát nem volt már ez a nagyon vaskalapos divat, úgymond. Lazább ruhákat vettek fel, a hajukat rövidre vágatták. 30-as években jöttek az első farmer nadrágok, ugye Marlene Dietrich volt az, a német színésznő, aki először ezt divatba hozta, és bekerültek.
1: Az a magas derekú bőszáru nadrág, ami Dietrich nadrágnak is neveznek, igaz?
2: Igen. Igen, ami például most ismét divat, ugye, ebben a szezonban igazából ezek a bőszáru nadrágok, amik igazán divatosak, ezt szűk skinny fazont lecserélt.

0: dolgozni sminkkel, frizurával, kiegészítőkkel.
1: Igen, pontosan, különben az 50-es évektől volt az, hogy például a cipelők és a táska már harmonizált, hogy a frizurákra fölváltotta ugye ezek a rövidebb frizurák, és ahogy mondtad, igazából nem volt olyan széles választék a divat terén, mint amit ugye elmondhatunk már most. Ugye a 2000-es évektől jött igazából ez a globalizálódott a divat, ugye digitálissá vált, sokkal jobban elérhető, akár az interneten keresztül is a divat, és hát így kitárult úgymond a világ, és sokkal jobban tudják a nők kifejezni a stílusukat. Szóval az önkifejezés, így a ruhákkal, a frizurákkal, a kiegészítőkkel sokkal hangsúlyosabbá tudott válni, mint mondjuk akár az 50-es években volt.
0: Mennyiben változtatta ez meg a nőket? Az egyéniséget, a személyiséget, a világhoz való hozzáállást, a kiállásunkat, a megjelenésünket, a büszkeségünket. Ez hogyan változott az idők során?
1: Hát szerintem ez nagyon-nagyon jól látható. Tényleg, például mondok egy példát. Most valamelyik nap hallgattam egy interjút egy fiatalemberrel, aki azt mondta, hogy az 50-es években mennyire másak voltak a nők, mint most, majd 50-hez közel álló nő még akár csajosnak gondolhatja magát, és akár úgy is öltözhet, még sokkal jobban ki tudták a nőiességüket fejezni, mondjuk az 50-es években, mint Elizabeth Taylor, vagy Sophia Loren, és hát ez volt az, ami nekem igazából nem tetszett, amikor azt mondom, hogy egy férfi akarja megmondani, hogy mi nők, hogy nőiességünket. De az 1950-es években az volt a divat, és 2024-et írunk, teljesen más világot élünk, és igenis a nők annak megfelelően öltözhetnek, ahogy éppen, akár természetesen a munkájuk megköveteli, de sokkal jobban kifejezhetik az egyéniségüket, mint annó régen.
0: A divatról, a női vonalakról, a női divat fejlődéséről beszélgetünk a mai Manna délutánban. Korata Mónika divattervező a vendégem a Pommerde képviseletében. Hamarosan folytatjuk azzal, hogy miben változott az elmúlt 20 év divatja, és hogy vajon van-e új a nap alatt a divatvilágban.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Manna délután vendége továbbra is Korata Mónika, divattervező, divatszakértő a Pommerde képviseletében, akivel arról beszélgetünk, hogy van-e új a divatvilág napja alatt, hiszen azt vesszük észre, hogy bár lehet, hogy mondjuk a 20-as éveikben járó lányoknak új mondjuk az a vonal, ami megjelenik akár a fast fashionben, akár a boltoknak a polcain, vagy az internetes oldalakon, mi tudjuk, hogy ezt már viseltük a 90-es években, de mégis mindig vannak újítások. Ki határozza ezt meg, Móni? Hogyan jön ez egyáltalán össze a régi és az új?
2: Hát ezt mondhatni, hogy a nagy divattervezők és a divat ikonok azok, akik így meghatározzák talán az aktuális divatot. Most, hogy már elterjedt ugye ez az internet világa, és ezek a közösségi oldalakon nagyon sok példaképük lehet a fiataloknak, ugye akár egy ilyen influencernek, hogy ugye róluk beszélünk, akár több százezer vagy milliós követőtábora lehet, és igaziból ők nagyon nagyban befolyásolják a divatot, hogy ők mit vesznek fel, milyen frizurát, milyen sminket készítenek maguknak, és hát a mai fiatalok igazából ezután mennek, kiválasztanak maguknak éppen szimpatikus olyan sztárt, vagy
1: akinek követhetik a stílusát.
2: És igen, és akkor azt így előszeretettel szeretik követni, de szerintem nem csak a fiatalok, szerintem nem csak a 20 évesekről beszélünk már, hanem akár a 30-as, 40-es, vagy még idősebb korosztályról is.
1: Móni, mivel kell vigyáznunk, amikor nagyon követjük a divatot? Ugye az már önmagában egy furcsa dolog, hogyha azt gondoljuk, hogy mindenkinek jól áll ugyanaz.
2: Hát igen, ez az, amire nagyon oda kell figyelni szerintem, hogy mindenképpen az alkatunknak megfelelő ruhákat válasszuk, mert ugye most hiába nagyon nagy divat a bőszárú nadrág, de ugye az nem áll mindenkinek jól. Ennek ellenére mondjuk egy magas hölgy az, aki, vagy a magas hölgyeknek áll ez igazán jól, de én is 164 centi vagyok, és tudom jól, hogy nekem is lesz, van a gardróbomban ilyen nadrág. Úgyhogy erre mindenképpen szerintem oda kell figyelni, hogy mindenképpen a testalkatunknak megfelelően színekben is azokat válasszuk, amit nekünk jól állnak. Ezt mindig általában ki szoktam hangsúlyozni, mert egy rosszul megválasztott színnel akár több évet is öregíthetünk például magunkon.
1: Hogyan választjuk ki azt, hogy mi áll jól nekünk? Honnan tudjuk, hogy a meglévő aktuális, legutolsó divat szerinti ruhák közül mi az, ami nekünk való, és mi az, ami nem?
2: Hát ez mondjuk egy elég nehéz dolog.
1: Önismeret kell hozzá sorban.
2: Igen, mert ugye jó esetben belenézünk a tükörbe, és akkor látnunk kéne, hogy mi az, ami jól áll vagy sem, de hogyha ez nem megy, akkor akár egy barátnőt megkérhetünk, vagy a párunkat, de az internet az nagyon jó barátunk, és akár ha már beazonosítjuk a testalkatunkat, hogy éppen mi hová tartozunk, akkor már nagyon jó segítséget találunk akár az interneten is, vagy nagyon jó szakemberek vannak, akik kifejezetten erre vannak specializálódva, hogy megmondják nekünk, hogy mi az, ami nekünk jól áll, akár színekben, fazonokban, és akkor az szerint válogassuk össze a ruhatárunkat. Én mindig azt ajánlom, hogy mindig legyen egy jó pár alapdarabunk, és ahhoz válasszunk az éppen aktuális divatnak megfelelő egy-egy darabot, amit aztán jól tudunk kombinálni egymással.
1: A Manna délután vendége Korata Mónika, divattervező, divatszakértő, a Pommerde tulajdonosa. Vele beszélgetünk hamarosan tovább itt a Manna délutánban arról, hogy 2024-ben mire kell figyelni, milyen divat eszközök és divat trükkök azok, amelyekkel egy kicsit felfrissíthetjük a ruhatárunkat, hogyha mondjuk nem akarunk sok pénzt költeni, milyen kiegészítőket vásároljunk, mik a divat színek és milyen fazonok lesznek divatosak idén.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Korata Mónika a Manna délután vendége, divattervező, divatszakértő, akivel arról beszélgetünk most, még a továbbiakban, hogy 2024 miről szól a divat szempontjából, milyen színekről, milyen fazonokról, milyen kiegészítőkről.
2: Hát idén, ahogy már az előbb is említettem, mindenképpen a bőszárú nadrágokból egy darabot válasszunk. A flitterek, amik még, és az ilyen fémes csillogású anyagokból készült ruhák, felsők, azok, amik extrán divatosak lesznek, de én mindig amondó vagyok, hogy a klasszikus divat az, ami örök, és azokból is bátran, nyugodtan választhatunk, attól függetlenül, hogy nem a legutolsó divat szerint jöttek le a kifutóról, mondjuk.
1: Ami a férfiak és a gyerekek öltözködését illeti, ott ugyanúgy változik a divat, ugyanúgy vannak trendek, friss színek, fazonok, amiket ha valaki szeretne, akkor követhet?
2: Természetesen ugyanúgy elég nagy iparág tartozik a férfi divat, vagy akár a gyerek divat területén is. Talán nem annyira gyorsan változik, és nem annyira sok oldalú, és nagyon nagy változások vannak ezen a területen, de abszolút a legutolsó divat szerint öltözhetnek a férfiak is, vagy öltöztethetjük a kicsiket is. Csak meg kell találni a megfelelő helyeket, ahol ezeket be tudjuk szerezni.
1: Zárásképpen, Móni, az még nagyon érdekelne, hogy hogyan tud kényelmes lenni az, ami stílusos, és hogyan tudunk úgy divatosak lenni, hogy közben ne álljunk be a sorba, és ne legyen belőlünk tömegcikk.
2: Hát igaziból én is ezt a vonalat követem. Ugye én is ilyen ruhákat szeretek tervezni, ami kényelmes anyagokból készül, nagyon sokszor ilyen szabadidő jellegű, amit nagyon-nagyon jól lehet ötvözni csinosabb darabokkal, és pont ezért van meg a, úgymond a varázsa szerintem, mert a hétköznapi dolgozó nőknek ez egy nagyon jó alternatíva szerintem a mindennapokra, ha ilyen ruhadarabokat tudnak beszerezni, és ilyen ruhadarabokat tudnak viselni.
1: Még egy dolog, ami fontos, Carrie Bradshaw óta a divat az, hogy semminek semmivel nem muszáj passzolnia, tehát nem kell, hogy passzoljon az övünk, a táskánk, a cipőnkkel, fölvehetünk tornacipőt tűszoknyával vagy estéivel. Ez divat is lett, mennyire állja meg a helyét ez még ma is?
2: Abszolút. Én is ennek a híve vagyok. Szerintem mai napig egy nagyon jó kombó, mondjuk akár egy tűszoknya egy bakancsal vagy egy sportcipővel, és egy sportosabb felsővel, és akkor itt azt mondom, hogy csak a tűszoknya az, ami egy elegánsabb darab. Szóval ez még a mai napig divatos, hogyha használhatom rá ezt a szót.
1: Móni, köszönöm szépen, hogy ránk értél, köszönjük a segítséget, biztos, hogy fogunk még beszélgetni itt a Manna délutánban divat és stílus kapcsán. A Manna délután vendége volt Korata Mónika, divattervező, divat szakértő, a Pomme Verde tulajdonosa. Köszönöm, hogy ránk értél.
2: Én köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát. Amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos. Tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét megváltoztató fontos és nagy találmányok és újítások. Olyan dolgok, amiktől az ember több szabadidőt kapott, nyugodtabb és biztonságosabb életet és egészséget kapott, fényt a lakásába, tisztaságot, szárazságot, és még sorolhatnám. És akkor most szeretném kiemelni a női feltalálókat. Itt van Josephine Cochrane, akinek a mosogatógépet köszönhetjük. Tudom, hogy nagyon sok ember azt mondja, hogy ugyan már minek, felesleges, luxus, stb. Én azt mondom, hogy érdemes egyszer kipróbálni, hogy milyen úgy vezetni egy háztartást, hogy van, ha csak egy kétszemélyes mosogatógépünk, már az is óriási segítség, és egyébként kevesebb áramot használ, és kevesebb vizet használ, mint a kézzel történő mosogatás, főleg akkor, hogyha mondjuk bojleres melegvízünk van. A hölgy az 1800-as évek elején született Ohio-ban, és miután férjhez ment, utána társasági vacsora esteket kezdett el tartani, ugye ez rendre divat volt az 1800-as években, hogyha például valaki nézi az Aranykor című sorozatot, akkor tudja, hogy kezdetben a New York-i elit így kommunikált egymással, szezontól szezonig, ezeken az eseményeken, vacsora esteken és partikon keresztül. Na, ezeken kínai porcelánt használt, és egy alkalommal az egyik cselédlány figyelmetlenségből megcsorbította az egyik tányért. Josephine ekkor kezdett el egy biztonságosabb megoldáson gondolkozni, és emellett természetesen az is célja volt, hogy felszabadítsa a mosogatás terhe alól a fáradt háziasszonyokat, mert hogy itt nem az történt, hogy az ember elmosogatott egy-két-három tányért, hanem 20-sokat kellett fogásonként elmosogatni. Így aztán az első mosogatógépet 1893-ban be is mutatták a Chicagói világkiállításon, ami az akkori ipari forradalom egyik mirákuluma, csodája volt, és bár a mosogatógép vívmánya már előbb 1886-ban létrejött. A mosogatógépek elsősorban vendéglők tulajdonába kerültek, ezért feltehetőleg nagy befogadó képességű szerkezetről volt szó. Manapság, hogyha az ember mosogatógépet vásárol, akkor több verzióból is választhat. Az első kérdés nyilván, hogy a készülék mérete, hogy az mekkora legyen. Érdekesség még ebből, hogy nagyban könnyítette meg a dolgát a cselédségnek is annak idején, hiszen egy csomó minden más munkára idézőjelben be lehetett fogni őket, ha a nagy mennyiségű tányér elmosogatásától ők megszabadultak, hiszen ott előétel volt, főétel volt, desszert volt, köret volt, pluszban ilyen kis fogás, olyan kis fogás, plusz az evőeszközök minden fogáshoz külön, úgyhogy ott órák hosszat mosogattak, arról nem beszélve, hogy hozzá külön melegíteni kellett a vizet, stb. Stb. Aztán, hogyha a zseniális női feltalálók sorát nézzük, itt van Margaret E. Knight, ki gondolná, hogy ez a csinos, okos hölgy volt az, akinek a papírzacskót köszönhetjük, ugye az amerikai filmekben lehet látni, hogy a nagy barna papírzacskóval a kezükben, aminek nincs füle, hanem ölelve viszik haza, abba vásárolnak. Hát ő maga Josephine-el egy időben élt, a leghíresebb 19. századi női feltalálónak is szokták nevezni, papírgyárban dolgozott, ahol elkezdte a szokásostól eltérő módon összehajtogatni azokat. Nem nagy dolog, gondolnánk, de Margaret technikájának köszönhetően sokkal strapabíróbb lett az alja a papírzacskóknak, és így aztán tökéletesnek bizonyultak a bevásárlásokkor. 1870-ben alapította meg az Eastern Paperback Company nevű céget, ahol aztán már gyártósor hajtogatta és ragasztotta össze az acskókat, amelyeket aztán generációk használtak nap mint nap. Egyébként más találmányai is voltak a hölgynek, ilyen volt például a számozógép, vagy az ablakkeret, hát ki hitte volna. Igaz, hogy ilyen zseniálisak tudnak lenni ezek a találmányok, és mind a mai napig elkesérnek bennünket.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy különleges hölgy a Manna délelőttben, úgy hívják őt, hogy Tiny Broadwick egy cipős dobozban elfért. Annyira icipici picurka volt, amikor megszületett, és ezért aztán ez is lett az ő neve, hogy picurka, azaz Tiny, a beceneve. Alig másfél kilós volt a kislány, és felnőttként is alig nyomott 36 kilót. Aztán amikor 15 évesen 1908-ban Tiny Broadwick először kiuglott a hőlégballomból, csak egy kis lépést kellett tennie, de a nőknek ez egy hatalmas lépést jelentett világszerte. Hát tudod, édesem, mondta évtizedekkel később egy riporternek, aki az első ugrásról faggatta, ez volt a legcsodálatosabb érzés az egész világon. 15 évesen ugrott először, hogy aztán még több mint 1000-szer ismételje meg az élete során. Tiny Broadwick 1913. június 21-én 20 évesen már történelmet írt, ugyanis ő volt az első nő, aki egy repülőből ejtőernyős ugrást hajtott végre, 610 méterrel Los Angeles felett halált megvető bátorsággal zuhant alá, majd szádosott az ernyő biztonságában, mint egy kis tolpihe, ahogyan ezt megírták annak idején. Georgia Ann Thompson néven egy észak-karolinai szegény család 7. gyerekeként született ő, és igazi csoda volt, hogy életben maradt, de ő nem csak hogy élni akart, hanem valóságos energiabombaként robbant be a családjában, mozgékony volt, kíváncsi volt, tűzről pattan volt, mindenre nyitott kislány volt, óriási szabadságvágyal. A szabadságot viszont hamar elvették tőle, 12 évesen adták férjhez, 13 évesen már gyermeket kellett szülnie, majd amikor egy évre rá a férje balesetben meghalt, napi 14 órákat dolgozott a gyapot feldolgozó üzemben, hogy a kislányát Verlát el tudja tartani. Úgy tűnt, hogy a sorsa megpecsételődött, és nem vár más rá, mint kinkeserves munkával megkeresni a napi betevőt, amíg csak él, és akkor a búcsúban meglátta a Broadwick és a híres francia pilóták csapatát, amint a hőlégballonjaikkal felszálltak a magasba, hogy aztán egyenként kiugorjanak a balon kosarából, és az ejtőernyőjük segítségével épségben földet érjenek. Tiny ámult, bámult, de nem csak úgy, mint a többi kislány a falusi búcsúban, ő úgy érezte, megvan, ez az, amire vágyik, ez az, amit mindig is akart, szállni és repülni és szabadnak lenni, és ezekkel a bátor emberekkel ezt meg is teheti, és ő is egy lehet majd közülük. Úgyhogy könyörgött a kikiáltónak, hogy hadd beszélhessen a parancsnokkal, Broadwick-kel, aki aztán magával ragadott ez az aprócska és csinos kislány az elszántságával és a lelkesedésével, azonnal meglátta benne az üzleti lehetőséget is, és azt mondta, hogy tegyenek egy próbát, oké, rendben, ráállt a dologra. Georgia-t persze el kellett kérni az édesanyjától, aki azzal a feltétellel engedte el, hogy a kereset egy részét minden hónapban hazaküldi. Úgyhogy búcsút inthetett a kislány a gyapott malmoknak, és beállt a repülősök. Broadwick pedig megtanította az ejtőernyőzésre, és a kislány hamarosan a közönség kedvence lett. Broadwick pedig Georgia apjának az engedélyével adoptálta is a lányt, mert nem lett volna helyén való, hogy egy fiatal lányka egy felnőtt férfi társaságában utazgasson keresztül kasul az akkori Egyesült Államokban. Nagyon rossz szemmel nézték ezt. Ennek ellenére volt, ahol feleségeként emlegették, még a férfi családja sem volt biztos benne, hogy milyen kapcsolat van a pilóta és Georgia között, pedig csak a kislányt örökbe fogadta. Játékbaba, vagyis Doll, így emlegették a picurka kislányt, akit fodros, virágos ruhába öltöztettek, karján rózsaszín masnikkal, hosszú göndör hajában szalaggal, a fején főkötővel, de hát Tiny minden volt, csak nem egy cukorbaba, sokkal inkább egy vakmerő és rettenthetetlen vadóc, akit az újságírók a valaha látott legmerészebb repülősnek írtak le, hihetetlen manővereket volt képes végrehajtani, félelem nélkül csinált végig mindent a levegőben. Olyan békés ott fenn a magasban, ott igazán közel érzem magam Istenhez, ezt mondta egy későbbi interjújában. Az egyetlen dolog, amit nem szeretek benne, hogy olyan hamar le kell érjek a földre. Pedig érte sok kellemetlen élmény is, számtalan csontja eltört, kiugrott a válla, volt, hogy a mocsárban landolt, de soha nem szegte ez a kedvét. Méltán volt legenda a Tiny Broadwick és az utána jövő ejtőernyős nemzedék példaképe is. Nem ismert se félelmet, sem akadályt, ilyen csodálatos nő volt. Ő is az erős nők közé tartozik, és ő is példa lehet minden kislány előtt az akarat erejével és a kitartásával.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunkban itt van Alaska P. Davidson, a különleges személyiségek között, aki az FBI első különleges ügynöke volt nőként. Az történt meg vele, ami előtte még soha egyetlen nővel sem. Kinevezték az FBI különleges ügynökévé, ez azért már közel 100 évvel ezelőtt történt. Habár pályafutása nem volt hosszú, annál fontosabb volt az, hogy ez egyáltalán megtörténhetett. Két évig szolgált, mielőtt az akkor frissen kinevezett J. Edgar Hoover igazgató lemondása nem szólította fel. A nők aztán még sokáig nem tehették be a lábukat az FBI épületébe, csak Hoover halála és az esélyegyenlőségről szóló törvény elfogadása után kerültek újra nők a különleges ügynökök közé. Mármint ott az FBI-nál. De hogyha Alaska P. Davidson történetéről beszélünk, és nála maradunk, a legtöbben ugye, hogyha emlegetjük ezt a nevet, azt mondják, hogy hát ki volt az, nem nagyon hallottak még Alaska P. Davidson nevéről, pedig valóban úttörő volt, akinek érdemes a történetét ismerni. 1868-ban Ohio-ban született, két fiú mellé egyetlen lánygyerekként, de az ő korai éveiről, a gyerekkoráról gyakorlatilag semmit sem tudni. A bátyai sikeres karriert futottak be, ők alapították meg a Packard Motor Car Company-t, amit aztán a General Motors 1932-ben megvásárolt, de Alaska sem vitt véghez kisebb dolgot, annak ellenére, hogy mindössze 3 évet járt, vagyis járhatott iskolába. Már házas volt, és a gyereke is megvolt, amikor mondjuk úgy, hogy beindult a karrierje. 1922. október 11-én ugyanis ő lett az FBI első női különleges ügynöke. A hölgynek nagyon szigorú arca volt egyébként, úgyhogy ügynökként szerintem, hogyha arcra válogatnának, akkor nagyban megállná a helyét. New Yorkban volt egy kiképzése, és az elvégzése után az ő ügynöke, a kiképző ügynöke azt mondta róla, hogy Alaska egy nagyon kifinomult teremtés, ezért nem dolgozhat minden olyan esetben, amelyben női munkaerőre lenne szükség. Azt javasolta, hogy kizárólag olyan ügyek felderítésében működjön közre, amelyek nem túlságosan durvák. A kiképzése, a képzése és a kinevezése után rögtön Washington DC irodában kezdett el dolgozni. A kezdő fizetése napi $7 volt, ez 1922-ben járunk, ami aztán kiegészült még $4, ha a felderítések miatt utaznia is kellett. Alaska után az FBI még több női tagot is felvett, akik szinte kivétel nélkül mindannyian a Mann törvényhez kapcsolódó nyomozásokban vettek részt. 1910-ben elfogadott törvény célja eredetileg az volt, hogy meggátolják a nők és fiatal lányok szexuális célból való államok közötti utaztatását. A gyakorlatban azonban sokszor használták a két felnőtt ember között létrejött érintkezés kriminalizálására is. Alaska is részt vett az ehhez a törvényhez kapcsolódó ügyek felderítésében, sem ő, sem pedig a többi nő karrierje nem lehetett hosszú életű az FBI-nál egyébként, mert hogy kinevezték az FBI élére J. Edgar Hoover-t, aki keményen fellépett a képzetlen ügynökök és a női munkavállalók ellen is, pedig egyáltalán nem volt biztos, hogy a kettő ugyanaz. Tehát attól, hogy valaki még nőként működött ügynökként, nem jelentette azt, hogy képzetlen. Hoover viszont úgy gondolta, hogy nincs olyan speciális munka, amelyet a nőknek szánna. Úgy érezte, csak férfiak alkalmasak arra, hogy különleges ügynök váljon belőlük, és ezt a nézetét egészen a halála napjáig fenntartotta. 1924. június 10-én Hoover lemondásra szólította fel Alaska Davidsont, aki így kevesebb, mint 2 évet szolgált csak az FBI kötelékében. Ennek ellenére mégiscsak történelmet írt. 1934. július 16-án 66 éves korában halt meg, sajnos azt már nem élte meg, hogy újabb nők dolgoznak már az FBI-nál, arra ugyanis nem került sor 1962-ig. Nem volt egyszerű sorsa, de hát úgy látszik, hogy úttörőnek lenni soha nem egyszerű. Aki a nőkért harcol, és a mai napig teszi ezt, ők mind pontosan tudják azt, hogy milyen sokáig, milyen hosszan és milyen kitartóan kell küzdeni azért, hogy az elismerést megkapják a nők, hogy a hangjukat erősíteni tudják, hogy fel tudjanak állni, fel tudjanak szólalni, és érvényesíteni tudják a jogaikat is. Úgyhogy ebben volt úttörő az FBI-nál, abban a két pici évben, de mégis óriás jelentőséggel Alaska Davidson.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig szám.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni. Gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tovább fokozódik a hőség. Nem kerülhet sor a lakossági energiafogyasztás kötelező korlátozására, mondta a miniszterelnök. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a hétfőre és a hétre várható fogyasztási adatokat, a rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésekbe kezdeni. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik,